0: hogy nagyon sok olyan cég, aki egyébként a tisztességes versenyből élt, a tudásból, a kreativitásból, az végül is le kellett, hogy húzza a rolót, nem tudott ezeken a tendereken elindulni. Tehát ez úgy nézett ki, hogy a Nemzeti Kommunikációs Ügynökség egy ilyen előválogatót tartott, arra lehetett pályázni, hogy te bekerüljél abba a poolba, abba az, annak az ügynökségek közé, akik egyébként ott utána munkát végezhetnek. Már ott már kiszorták az ügynökségek nagyját, bennmaradt 3-4 cég. Ráöntötték ezt a 3-4 cégre ezt az iszonyat mennyiségű munkát, majd utána az összes, ez a Simicska történet után a 3-4 cégből mindenkit kiraktak, és csak ez az egy cég maradt. És akkor ők elvégezték a munkát, túlárazták a munkát, és aztán utána valami lett
1: hát,
0: ezzel
1: a pénzzel.
0: Hát
1: vagy kiadták a munkát.
0: Hát sokszor.
1: Mert ugye azt mondja Balázsi Gyula az interjúban, hogy rengeteg alvállalkozójuk volt, úgy fogalmazott, hogy az egész kommunikációs piaccal dolgoztunk. Akkor nekem itt egy kérdésem van, hogy akkor hogyan, vagy hogyan fizetett? Csak mert szintén G7 adatra hivatkozunk. A 4 cég között volt olyan, aminél, hogyha összeadjuk a közvetített, tehát az alvállalkozókkal végeztetett tovább értékesített szolgáltatások beszerzési értékét, meg a nyereséget, akkor pontosan kijön az árbevétel. Vagyis az olyan, mintha a munkát megcsinálta egy alvállalkozó, de ő meg levette belőle a piaci átlagot messze meghaladó nyereséget. Tehát igen. Ez így működött?
0: Igen, hát ugye azért ugye szakember a munka végén ezt a, nem tudom, az utat valakinek le kell betonoznia. Én ezt szoktam mondani, hogy mindig azt mondták, hogy hát ők a kommunikációs szektorban dolgoznak. Nem, ők a politikai szektorban dolgoznak. A reklámbizniszben mi vagyunk. Azok a cégek, akik a reklámhoz értenek, akik a kommunikációhoz értenek, akik a kreativitáshoz értenek. Ő pedig rátett, és nyilván olyan profittak, azt utána azt csinált, amit az elején egyébként így sejtettem. Ugye nem látok bele pontosan a könyvekben, ki hova utalt, miért és mennyit. De lényeg az, hogy több céggel dolgoztak, de hát, és akkor mi van? Tehát, hogy ez tulajdonképpen nem jelent semmit. Még a tekintetben, hogy gyakorlatilag megölték a versenyt, nem lehetett ötlettel, gondolattal, kreativitással, elképzeléssel labdába rúgni a piacon, mert egyre kevesebb volt az értéke ennek. Most képzeld el azt, hogy jönnek a fiatalok, akiknek ugye azt mondják, hogy hát tanuljál, képezd magad, akkor vagy a jobb. A normális piacgazdaságban működő országokban, Nyugat-Európában, tehát teljesen egyértelmű, hogy azért tanul az ember, vagy azért hisz a kreativitásban, mert annak az a vége, hogy akkor a piacon a versenyhelyzetben jobb vagy. Ez olyan, mint hogy az olimpián fel lenne szteroiddal pumpálva valaki, és akkor ott mindenki áldogálni, és hát sajnálom, hát én nem tudtam lefutni 100-at, nem tudom, 2 másodperc alatt, és gyuff, ott valaki fut. Tehát, hogy, és aztán utána, hát most ne vizsgáljuk meg azt, hogy a vérvétel ne legyen. Tehát körülbelül ez a helyzet. És akkor ott állnak a tehetségek, a fiatal tehetségek, ugye ezeknek az életéből elment 10-15 év, és abba szocializálódtak, hogy hát itt tulajdonképpen a lojalitás az sokkal fontosabb, mint a tehetség, vagy mint mondjuk az akarat, vagy a tanulás.
1: Azt mondja Balázs, hogy szerény becslések szerint, ugye 80 milliárdos értéket mondott, meg aztán ott az interjú később jóval magasabb összegeket is. Valójában azt meg lehet mondani, hogy mennyit érnek most ezek a cégek, amikről egyébként önként lemond, és nem piaci alapon működtek?
0: Hát ugye azok után mondott le, hogy záróval lettek a számlák amúgy, arról könnyű le már lemondani, amit már ugye valaki zárol. Ez az egyik, ami nagyon furcsa. A másik, hogy ugye egy ilyen szolgáltató cégnek annyi az értéke, amennyi a benne megforduló forgalom. Most ezt a forgalmat gyakorlatilag az állam hozta létre, vagy az államnak azok a cégei, Szerencsejáték, nem tudom, Posta, tehát vannak olyan állami cégek gyakorlatilag, amik az állam ráhatásával egy-egy ügyfél el tud menni egy-egy ügynökséghez. Hogyha van egy kormányváltás, és kvázi mondjuk kitusztul a médiapiac, reklámpiac, és újra a tehetség, a verseny, a szabad, tiszta verseny az, ami működteti a piacot, akkor a cégnek a forgalma le fog csökkenni, nem biztos van még kis ügyfele, vagy nem tudom micsoda, de nyilván le fog csökkenni tizedére.
1: Még van, de például ahhoz mit szólsz, hogy most a használt autó.hu meg a Kifli bejelentette, hát hogy kisebb, szerződést kisebbek, de nyilván ezek piaci alapon választották. Hát
0: mindenki forog, meg mindenki próbálja, kicsit ilyen napraforgó hatás van. Szerintem, ami nagyon fontos, és szerintem az ügyfeleknek is nagyon fontos, hogy azt kell megértsék, hogy versenypiacokon akkor jár jól mindenki, az ügyfél, az ügynökség, a tehetségek, az emberek, a fogyasztók, hogyha van olyan verseny, ami alapján a legjobb fog győzni. Ez ugyanez van az olimpián is. És ez az, ami szerintem egy országot egyébként előre visz. Azért olyanok a magyar reklámok, amilyenek, mert nem a verseny az, ami működteti. És azért annyira felüdítő, mondjuk itt a Hollandiában, Angliában, Németországban egyszerűen óriás plakátokat, vagy mondjuk tévéreklámokat nézni, mert verseny van. És szerintem ennek a logikáját vissza kell hozni a magyar ügynökségi szférába. A kreatív emberek akkor fognak kivirágozni, és ugye ez végül is a kulcs. Az ügynökségek és az ügyfeleknek is erre kell tolnia az egész szakmán.
1: Hogyha már említettél külföldi példákat, lehet, hogy én rosszul emlékszem, de 8 vagy 10 évet ti kötöttetek egy nemzetközi szerződést a világ egyik legnagyobb reklámügynökségeket, meg gyártó cégeket tömörítő szervezettel, ez a BCMA?
0: Több ilyen.
1: Volt, vagy több ilyen volt. Tehát ti így éltétek túl egyébként? Tehát, hogy külföldre is, vagy, tehát, hogy itt egy 350 milliárdos vagy 600 milliárdos piacból elvitték
0: maradt
1: a 68
0: piacnak egy olyan. Hát igen, az egy iszonyatosan folytogató dolog, amikor van egy szabad verseny, mi ebben hiszünk, és azt gondolom, hogy ebben az egyik legjobb ügynökség vagyunk, mondhatjuk így, és akkor egyszer csak így elveszik a piac felét, marad ügyfél, marad kreatív munka, de megváltozik az egész hangulata, tehát egy ilyen dekonjunktúra, egy ilyen szürke élet, depressziós helyzet alakul ki a reklámpiacon. Tehát nagyon nehéz ezt úgy túlélni, hogy lelket tudjál önteni a fiatal kreatívokba, ne tudjanak, hogy mondjam, ne menjenek el külföldre, nagyon sokan elmentek Berlinbe és Londonba. Egyébként hozzáteszem, hogy az én szárnyaim alatt nagyon sok kreatív, art director, copywriter nőtt fel, akit úgy vittek el ezek a cégek, hogy felhívták, hogy hello, gondolj egy fizetésre, megvan? Igen. Akkor szorozd meg háromban. Uh-huh. És utána jöttek, hogy Gábor, mit csináljak? És mondtam, hogy menj el.
1: És az csak a pénz oldala. És nyilván igen, az is fontos, de azért ott van a másik oldala.
0: Ez a gyerek
1: oldala.
0: Retusálta a migráns plakátot, és este meg elment tüntetni. Tehát ezt a skizofréniát is létrehozta tulajdonképpen a kreatív szakmával. Szerintem teljesen friki.
1: Egyébként nemzetközi szintére mennyire volt például téma, hogy mi történik itthon ezen a piacon, amikor így...
0: Hát én azt gondolom, hogy ezt inkább a filmipar érezte így meg. Ugyanis én azt hiszem, hogy a kommunikációs büdzséhez a Rogán féle setup hozzácsapta tulajdonképpen a film megjelenéseket is. Ugyanis a filmek azok kondicionálják érzelmileg, világképileg, identitás szempontjából az embereket. Tehát az, hogy mondjuk itt ilyen Kabul felett a sárkányok, meg végvári vitézek, meg nemzeti, hát ugye ezek mind tulajdonképpen ennek a nemzeti kondicionálásnak voltak a részei, ami egyébként sokszor szerintem fontos nyilvánvalóan.
1: Azt akartam, hogy önmagában ez nem lehet, nem lenne baj.
0: Egyáltalán, de hogyha ez egy stratégia, egy nagy szervnek a része, akkor kirajzolódik belőle valami. Tehát, hogy egyrésztről látom a migránsokat, és másrésztről meg látom a küzdő Hunyadit. Tehát ezek összekapcsolódnak. És ezt nem is tudjuk, hogy mennyire tudatalat hatnak egyébként a nézőkre, vagy mondjuk a fogyasztókra.
1: Azt meg tudod-e fogalmazni? Picit érintetted már, hogy mekkora károkat okozott a hazai piacon ezen a területen? Ezért most nem anyagi kárra gondolok elsősorban, hanem a terület fejlődésére, az iparágat mennyire vezette vissza ez a monopól helyzet. 2017 környékén nem ma volt, mert majdnem 10 éve mondtad azt, hogy a magyar piac relatíva elmaradott az egész, most is mondtad, hogy az, tehát hogy milyen reklámokat látsz külföldön, mert nincs verseny, akkor annak egészen biztosan negatív hatása van.
0: Ugye ezt egy versenyszférának hívják. Tehát ez egyébként az egyik legkompetitívebb versenyszféra, ami a világon van. Egyébként is a kreatív ipar, amiből egyébként városok élnek, tehát Amsterdam, Hamburg, Berlin, London, New York, az konkrétan erre az iparra alapult, és nagyon-nagyon sok pénzt hoz GDP szempontjából. Gyakorlatilag ez elkezdett apadni, és azok a tehetségek, akiknek a tudásában, tehetségében, megérzésében ott van ez a sok-sok-sok GDP, ezek fogták magukat és elmentek Magyarországról. Nagyon sok filmrendező is például fogta magát, és Berlinben próbált szerencsét. De ugyanez a helyzet a reklámiparban is. Tehát nagyon sok embert veszítünk el. Nagyon sok jó, tehetséges embert, aki, és még így is Budapest ilyen állapotban van, vagy mondjuk Magyarország, mert szerintem nagyon sok vidéki városban is nagyon pezsgő a kreatív élet. Tehát azt gondolom, hogy ez egy óriási és kiaknázható terület a hazai, a magyar kreativitás, és az, hogy ezt az előbb említett módon kilúgozták, és a versenyt felcserélték a lojalitással, ez gyakorlatilag óriási károkat okoztak a magyar kreativitásnak.
1: Azt mondod, hogy kiaknázatlan óriási terület, akkor zárjuk ezzel, hogy mi most a teendője és feladata a szakmának. Meg lehet-e például előzni, hogy még egyszer ez ne forduljon elő? Tehát a szakma tud-e tenni ezért szerinted, vagy ez illúzió azért?
0: Nem illúzió. Én azt gondolom, hogy a szakmának fel kell nőnie. Tehát egyrészt vannak olyan szervezetek, amik éppen ezért jöttek létre, hogy valamilyen módon kontrollálják az zajló folyamatokat. A szabad és tisztességes versenyt, legmagasabb prioritásban kell kezelni. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos. Ezt folyamatosan kell figyelni, szóval ez egy olyan dolog, amire nem elég egyszer oda figyelni, hanem ezt folyamatosan trackingelni kell hosszú éveken keresztül. És én azt gondolom, hogy a jó szakmai döntések mentén, de nem csak a piacon, hanem az állami oldalon is, én azt gondolom, hogy biztos, hogy lassan, de vissza lehet építeni azt a hitet, hogy a kreativitás és a tisztességes verseny az kifizetődőbb. Amúgy egyébként, hát ezt látjuk ebben a történetben, nem? 10-15 évig valahogy mentek a dolgok, brummogtak a lambók, és azért mégiscsak így lett ennek vége. Azért mondom, hogy ez annyira bonyolult, és valahol nagyon infantilis történet is.
1: Köszönöm, hogy jöttél és elmondtad.
0: Köszönöm szépen én is.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Magyar Péter személyi védelmét nem adták, hanem a készenléti rendőrség fogja ellátni. Ezt maga Magyar Péter jelentette be egy Facebook bejegyzésben, és azt is megírta, hogy erről tájékoztatta Hajdú Jánost, a TEK eddigi, illetve jelenlegi vezetőjét. A változás okairól beszélgetünk Balogh Zoltán katonai szakértővel. Jó reggelt kívánok!
2: Szép jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket!
1: Meglepő ez a váltás?
2: Nem, egyáltalán nem. Engem az lepett volna meg, hogyha a TEK folytatja ebben a struktúrában a működését. Tehát azt látni kell, hogy a TEK az nem igazán stimmelt bele soha a kormányzati struktúrába. Ő egy önálló entitás volt, és ugye korhatalmi erővel rendelkezett. A szakértelmét azt, hát voltak ezzel kapcsolatban szakmai viták, de igazából nem lehet kritizálni. Én úgy gondolom, mind a két szervezet egyébként alkalmas arra, hogy személyvédelmet biztosítson, de a TEK, annak a működése során azért voltak olyan jellegű dolgok, ami szakmai vitát, illetve hát ilyen politikai jellegű dolgokra emlékeztetett.
1: Igen, 2005-ben például Áder János is szakított a TEK-kel, és olyan hírek láttak napvilágot, hogy a TEK-en keresztül akár Orbán Viktorhoz is eljuthattak Áder János magánprogramjának részletei.
2: Abszolút így van. A szakítás oka az az volt, hogy sokszor Áder János később tudta meg, hogy hova fog menni, mint Orbán Viktor. És ez ugye egy bizalmi vákum, az pedig személyvédelemnél nem megengedhető. Nem lehet kormányrendeletben szabályozni azt, hogy ki kiben bízom meg. Abban az esetben, hogyha most a testőrségnek a személyi állományáról beszélünk, ugye ők folyamatosan a miniszterelnök úr mellett lesznek, és védik, mint a magyar kormányfőt. Ez azt jelenti, hogy a magánbeszélgetéseit is sokszor hallani fogják. A kocsiba beleülnek, hogyha ott beszélgetést folytat telefonon, vagy akárhol, akkor is minősített információkhoz is hozzá tudnak így jutni. Nem gondolom azt, hogy tehát ezeknek az embereknek nagyon-nagyon lojálisnak és rendkívül szakmainak kell maradniuk.
1: Mielőtt rátérnék erre, tehát a kiválasztás szempontjára, még egy percre térjünk vissza a TEK-re. Mi lehet a TEK jövőbeni pályája, illetve Hajdú János?
2: Én nem tudom, hogy a hát Hajdú János munkásságát szerintem meg fogják köszönni. Ez egyértelmű, tehát ő nagyon mély gyökerekkel rendelkezik a Fidesz irányában. A TEK, hát komoly feladat lesz. Ugye a TEK kialakulása előtt a készenléti rendőrség volt az, amelyik ezt a feladatot ellátta, illetve ők voltak azok, akik a személyvédelmet biztosították a főmértóságoknak. Én úgy gondolom, és sok olyat lehetett azért látni, hogy párhuzamos jellegű dolgokat csinált mind a TEK, mint a készenléti rendőrség. Ez luxus. Tehát én úgy gondolom, hogy a TEK az valamilyen formában a rendőrséghez integrálódni fog. Ugye a funkció, a terrorelhárítás az meg kell, hogy maradjon, de hogy még szervezeti egységnél landol ez a feladat, azt így előre nem lehet látni.
1: Akkor nézzük az új csapatot, tehát ez egy bizalmi állás, amint ön is elmondta. Abszolút. Hány lépéses szűrő rendszeren kell átmennie egy szakembernek, hogy bekerülhessen egy ilyen, mondhatjuk, hogy elit csapatba?
2: Hát tökéletes fizikai és mentális állapotban kell lennie. Ugye értenie kell a szakmájához, ami nem egy egyszerű feladat. Itt most, amikor a testőrségre gondolunk, akkor mindenki ilyen öltönyös, fülhallgatós emberekre gondolkodik, ennél sokkal bonyolultabb a szakma. Tehát vannak olyanok, akik az útvonalat biztosítják, vannak olyanok, akik igen, közvetlenül a védett személy mellett tartózkodnak, vannak olyanok, akik a tömegben vannak, és ott figyelnek, hogy mi történjen. De hát most ez kemény feladat lesz. Tehát azt azért látni kell, hogy a Orbán Viktor védelme az nem volt annyira bonyolult, mert ő beszállt a kocsiba, becsukták az ajtót, aztán lefüggönyzött, és akkor majd besötétített ajtó, ablakkal, és akkor mentek innen-onnan. Magyar Péter esetében ő egy népszerű és egy sokkal aktívabb ember. Tehát ő oda megy az emberekhez, szelfizik velük, kezet fog velük.
1: Igen, és azt mondta, hogy ez a győzelem után sem fog változni, tehát hogy ő folytatja
2: az országjárást. Igen, ez egy nagyon népszerű, és egy rendkívül közvetlen, nagyon emberi dolog.
1: De a szakma számára egy nagy kihívás.
2: Tehát azt úgy lássuk be, hogy ilyenek, tehát ugye emlékszünk ha fel tudjuk idézni, ugye a Fico elleni merényletet, amikor Michael Jacksonhoz hozzá bilincselte magát egy illető, ilyenből kifolyólag, mert odament és kezet fogott. Ugye a Fico elleni merényletnél is az volt, hogy odament ugye a korláthoz. És hát erre nagyon-nagyon fel kell készülni, tehát ez most egy kemény feladat lesz azoknak a személyeknek, akik védeni fogják a miniszterelnököt.
1: Magyar Péter gyakorlatilag a félvilágot meghívta október 23-ára. Most a szakma ezt a hírt meghalva mit tehet? Már
2: Nincs ezzel semmi probléma.
1: Nincs?
2: Tehát erre nincs. Nagyon jók a szakemberek.
1: Jó, még egy utolsó kérdésem volna, hogy mikor mondhatja azt a miniszterelnök, hogy nem kér védelmet, el akar menni egy moziba, egy konditerembe, ne jöjjön a testőr, szeretne
2: rossz egyedül. Rossz van, ilyen nincs.
1: Tehát akkor ott lesz a konditerem nem. Előtt is? A mozi előtt is?
2: Hát, vagy bent a moziterembe. Tehát mondhatja azt, hogy nem kér védelmet, attól még védeni fogják.
1: Nincs olyan, egy percre nem szakadhat le a csapatáról?
2: Teljesen nem. Hát olyan lehet, hogy valami zárt területen, hogyha van, tehát nem kell a testőrnek mondjuk bemenni a parlament ülés termébe.
1: Balogh Zoltán katonai szakértő, köszönöm szépen, hogy eljött és mindezt elmondta.
2: Nagyon köszönöm.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A TEK helyett a készenléti rendőrség látja majd el Magyar Péter védelmét, ezt a leendő miniszterelnök jelentette be, aki döntéséről a TEK vezetőjét is tájékoztatta. A terrorelhárítási központ 16 éven át látta el Orbán Viktor személyi védelmét, ezzel a hagyománnyal szakít most Magyar Péter, a stúdióban Kis Benedek József.
2: Biztonságpolitikai szakértő, jó estét kívánok, köszöntöm. Néhány napja jelentette be Magyar Péter, hogy fel is hívta már Hajdú Jánost, a TEK főigazgatóját, és tájékoztatta arról, hogy május 9-től a személyi védelmét a készenléti rendőrség látja el. Mit gondol erről a döntésről?
3: Hát tudja mindenki, hogy a Hajdú János az a Fidesznek volt a biztonsági főnöke korábban, személyi testőre volt az Orbán Viktornak, ugye ezek után senki nem képzelje ezt, hogy ő megmarad a helyén, és mondjuk a új miniszterelnök őt fogja használni arra, hogy a testőrségét megszervezze. Tehát nyilvánvaló, hogy itt egy teljesen új csapat, és ezek szerint nem ezt az igazgatóságot használják fel, hanem a készenléti rendőrségnek. Van egy osztálya egyébként, amely személyvédelemmel foglalkozik, ebben vannak védett, magasan védett személyek, és vannak külföldiek, akik Magyarországon vannak, és személyvédelmet kapnak.
2: Most itt van egy kis ellentmondás, mert igazából nem lehet tudni, hogy milyen védelme lesz akkor a miniszterelnöknek, mert a választások után néhány nappal azt mondta Magyar Péter, hogy ő nem kér rendőri személyvédelmet, se 24 órásat, se semmilyen fajtát, ő eddig sem volt semmi félnivalója, és igyekszik úgy dolgozni, hogy ezután sem legyen. Most meg ugye azt mondja, hogy a TEK helyett a készenléti rendőrség látja el. Szóval mi az, amiről nem mondhat le, vagy mindenképpen jár neki?
3: Ez nem csak jár, hanem kötelező. Tehát egy miniszternek kötelező védeni, hogy most neki ez tetszik, vagy nem tetszik, az egy más kérdés.
2: Tehát ez nem választható.
3: Nem választható, és még abban az esetben is, ha nem kér, akkor is konspirált módon ott vannak körülötte, és vigyáznak a testi épségére. Tehát az, hogy ő nem fél, nem jelent semmit, mindenképpen védik mindenütt.
2: Ez ki dönti? Tehát az ilyen döntéseknél, kire hallgatnak a miniszterelnökök, ki mondja meg, hogy milyen védelem kellene, mi az, ami jár, ki a szakmai felelős?
3: Most jelenleg a szakmai felelős az a TEK főnöke, de hogyha átmegy a készenléti rendőrséghez, akkor a készenléti rendőrségnél is van egy részleg, aki ezt az egészet kézbe tartja, meg hát a készenléti rendőrségnek is van egy főnöke. Tehát ha a miniszterelnöknek a testépségére, államfőnek testépségére mindig nagyon vigyáznak.
2: Tarjányi Pétert olvastam, mert azt írta, hogy az elmúlt nagyjából 25 évben mindig az volt, hogy a miniszterelnökök ugyanazokkal a személybiztosítókkal dolgoztak tovább, akikkel előtte, ugye említett, hogy Hajdú János és ugye Orbán Viktor védte, de ugyanígy volt ez Gyurcsány Ferencnél, vagy Megyesi Péternél is. Ez most is így lehet?
3: Szerintem most is így lesz, úgyhogy ez azt jelenti, hogy nem a miniszterelnök határozza meg azt, hogy hova megy, illetve hát nyilván van egy programja, de az, hogy milyen védelem kell az adott helyen, az attól függ, hogy hová megy. Hát nem mindegy az, hogy a parlamentben tartózkodik, mert a parlamentben nem kell bemenni, de hogyha elmegy külföldre, vagy elmegy kirándulni, vagy horgászni, vagy nem tudom hova, ugye az Áder elég gyakran lehet horgászni, és őt is a készenléti rendőrezet védte, akkor ott is védik, ott vannak körülötte. Nem azt mondtam, hogy most a halakat hajtják, még közvetlen mellette ülnek, de ott vannak a közelbe, és többen vannak.
2: Ugye a TEK jövőjéről még szeretném kérdezni, de előtte a múltjáról. Ugye 2010-ben alakult a TEK, nem is volt előtte, és az volt a deklarációja, legalábbis ezt most kikerestem, hogy elemzi, értékeli az ország terrorfenyegetettségének helyzetét, védi a kormányfőt, az államfőt, feladatai közé tartozik a terrorcselekmények, emberrablások felderítése. Ugye Orbán Viktor érve anno az volt, hogy egy fejlett és erős országhoz elengedhetetlen a jól szervezett, felszerelt terrorelhárítási központ. Hogyha értékelnie kellene az elmúlt években a TEK munkáját, szerepét, akkor hogy látja?
3: Azt mondanám, hogy egy profi módon megszervezett, több részlegből álló, több igazgatóságból álló szervezet. Látszik, hogy a épületeket is most felújították, objektumot felállították, nagyon szépen fel van újítva minden. A személyállomány kb. 400 fő jól kiképzett emberekről van szó, tehát ezeket biztos, hogy nem fogják elküldeni. A más kérdés az, hogy mondjuk igazgatóik bezárólag le fogják nagy valószínűséget cserélni.
2: Tehát az beigazolódott, hogy szükség volt a TEK-re?
3: Egyértelmű, és nem csak személyvédelem, az csak egy terület. Ha például van egy olyan bűncselekmény, ahol fegyvert használnak, vagy legalábbis feltételezhető, hogy fegyver van a végrehajtóknál, csak a TEK mehet ki, tehát őket kihívják. Így nagyon felszereltek, jól kiképzettek ezek az emberek, tehát ezt feloszlatni, meg elküldeni, de ezt nem szabad, de nem is fogják megcsinálni.
2: Egyébként belügyminiszter Pósvai Gábor, a lendő belügyminiszter, az ő hatásköre lenne, hogyha ez módosít, vagy változtat?
3: Hát én úgy gondolom, hogy ezt már beszélik, hogy hogyan fog kialakulni az új szervezet, és hogyha most ki alá fog tartozni közvetlenül, az egy teljesen...
2: És mit beszélne? Mi nem hallottuk, hogy alakul a szervezet.
3: A TEK-nek a helyzete? Hát az úgy alakul, hogy az állományt, tehát a végrehajtó állományt mindenképpen megtartják. Ez egy nagyon fontos kérdés, és megnyugtatás az emberek számára is. Egy ilyen fegyveres szervezetnek és jól kiképzett, összetartó embereknek a jelenlétére mindenképpen szükség van. Másképp működik a rendőrség, másképp működik a TEK, vannak ellentétek, mert azért TEK-nél jóval magasabb a fizetés, de hát ezeket az embereket különböző területekről, nem csak a rendőrségtől, hanem a nemzetbiztonsági szolgálatoktól is, főleg az alkotmányvédelmi hivataltól szedték össze annak idején, és hát a felderítésre is nagy gondot fordítanak. Aztán azon lehetett vitatkozni, hogy ez rendőri szervezet vagy nemzetbiztonsági szervezet, én is kaptam ezért a fejemre, mert azt mondtam, hogy ez gondot fordítanak. Aztán azon lehetett vitatkozni, hogy ez rendőri szervezet vagy nemzetbiztonsági

0: kapitánynak van a rendelve, Hajdú, hanem a belügyi miniszternek. Nyilván közvetlen kapcsolata van Orbán Viktor, az mivel jobban vannak, és ezért érthető, hogy az új miniszterelnöknek nincs rá szüksége.
1: Ennyit a hazai helyzetről, ez politika, Irán és háború. Marco Rubio bejelentette tegnap, hogy az Iránnal szembeni katonai hadművelet véget ért, megkezdődik a Hormuzi szoroson áthaladó kereskedelmi hajók védelmét célzó szabadságprojekt. Trump aztán bejelentette, hogy az új kezdeményezés rövid időre szünetel, hogy lehetőség nyíljon egy iráni megállapodás megkötésére. Mi történik?
0: Ne örüljünk azért ennek, hogy vége van rövid időn belül, mert eleve egy...
1: Minden héten kétszer örülünk ennek, aztán utána meg nem örülünk.
0: Igen, hát aláírtak egy oldalas memorandumot, és abban le van írva, hogy 30 nap alatt kellene megegyezni a jövőt illetően, na most le fognak ülni és tárgyalnak, de egyelőre Irán nem hajlandó arra, amit kérnek az amerikaiak. Mondjuk például azt a 450 kiló uránt át kellene adni az Egyesült Államoknak, Trumpnak, ez a vágya. Hát ezt nem akarják átadni. Aztán az irániak azt akarják, hogy az amerikaiak sürgősen hagyják el a kikötőket, amit ugye blokkolnak jelenleg. Ezzel se siet az Amerikai Egyesült Államok, majd megvárja, hogy mikor lesz vége. Tehát ezzel a 30 nap alatt lehet olyan helyzet, hogy összevesznek, és leáll az egész. Erre viszont azt mondta Trump, hogy ha nem engedelmeskedik Irán, akkor egy nagyobb támadást fognak végrehajtani. Na, ezt is óvatosan kell kezelni.
1: Tehát mert hogy ilyet is mondott.
0: Ilyet is mondott.
1: Sőt, olyat is mondott, még a múlt héten azt mondta, hogy Iránnál pattog a labda, és egyébként tudják a telefonszámukat, tehát hogyha akarnak valamit, akkor majd telefonálnak.
0: Mondták az irániak, hogy tanulmányozzák ezt. Hát ez az egy oldalat nem sokáig kell tanulmányozni.
1: Ukrajna. Zelenszkij tűzszünetet hirdetett, az életbe is lépett éjfélkor, de már éjfél után, hát lehet, hogy 10 perc sem telt el, és több keleti, déli, északi régióban is légiriadót rendeltek el. Hát ezt az oroszok nem vették komolyan, ezt az egyoldalúan kihirdetett tűzszünetet. Miért hirdette?
0: Sajnos ez porhintés, ez az egész tűzszüneti kérdés. Hát miért nem egyeztek meg egy hosszú időszakra, vagy egy hosszabb időszakra, legalább egy hétre vagy két hétre? Zelenszkij azt mondta, hogy ő tűzszünetet rendel el, és nem mondja meg, mikor van a vége. Attól függ, hogy a másik fél mit csinál, illetve hát a másik fél cselekedésnek megfelelően fognak válaszolni.
1: Hát ez figyelembe se vette Putyint.
0: Nem érdekli a Putyint. A Putyint egy érdekli, de nagyon. Nehogy 9-én Moszkvába, a Vöröstér környékén valami történjen, mert a számára egy óriási bromás lenne. Látszik, hogy nehéz technikát nem visznek a díszemlére, pedig mindig visznek. Új technikai eszköz szoktak bemutatni, most nem mutatnak. Én csendben mondom, hogy szerintem nincs is, amit bemutassanak most pillanatnyilag. És hát attól tartanak, hogy egy drón véletlenül betalál oda a környékre, akkor viszont nagy harag lesz az oroszok részéről. Tehát akkor meg is mondták, hogy számítsanak arra, hogy Kijevet ebben az esetben nagy erőkkel meg fogják támadni, hát rakétákkal, illetve drónokkal.
1: Köszönöm, hogy itt voltam.
0: Köszönöm szépen.
1: Most jön az Aktuál Balázsa, a Szervusz Balázs, ti miről beszéltek?
2: Szervusz György, köszöntöm a nézőket. Szatmári Kristóf, aki 20 éven keresztül volt parlamenti képviselő, írt egy Facebook posztot Balázsi Gyulával kapcsolatban, és arról beszélt, vagy hát arról írt itt, hogy ő aztán soha nem látta, azt se tudja, hogy ki ez az ember, bár olvasott róla, de nem a mieink közül való, vagyis nincsen köze a Fideszhez, és nem akar alulinformáltnak tűnni, ezért a kerületi Fidesz csoportgyűlésen is megkérdezte, hogy ki ez, de ott is csak hallottak róla, nem látta senki, ezért Szatmári Kristóf úgy gondolja, hogy ennek az embernek semmi köze nincsen hozzánk, mármint a Fideszhez, illetve a korábbi kormányzathoz. Ez az egész csak valami oltári színjáték lehet, vagy tényleg valakiket nagyon átvertek, így látja egy olyan politikus, aki 20 évig országgyűlési képviselő volt, és 33 éve tagja a Fidesznek. Jönnek a magyarázatok, vagy a magyarázkodások Balázsi Gyulával kapcsolatban, és Gulyás Gergely is közzétett egy videót a közösségi média oldalán, ahol ha nem is nevesítette, de szóba hozta ezt az ügyet. Többek közt erről is fogunk majd beszélgetni Gégény Istvánnal, a Szemlélek Alapítvány kuratóriumi elnökével, Gáspár Andrással, a Privátbankár és az M4.hu lapigazgatójával, valamint Béndek Ábrissal, a Szélsőközép kiadó vezetőjével néhány perc múlva.
1: Balázs, köszönjük Önöknek, és köszönöm a figyelmet kollégáim nevében is, holnap este újra várjuk Önöket, viszontlátásra!

szemező, a viszony kábít, hagyom elcsendesít. Bele-bele, ha barít, az eszem vele tart, megbolondít. Ropogós ez a látvány, elcsavar, meg babonázva tőle. Maradok, odaszól, odahol.

0: amita.
1: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: A leendő Tisza kormány szándékai szerint újra megnyílhatnak a kapuk a magyar felsőoktatásban tanuló diákok előtt az Erasmus programon és a Horizon programon keresztül. Ez elsősorban azokra a diákokra vonatkozik, akik jelenleg ugye a Kekvás egyetemeken, vagyis az alapítványi egyetemeken tanulnak, hiszen előttük zárultak be ezek a kapuk, de ezt is mindjárt tisztázni fogjuk. Bodrogi Rihárd, a elnézést kérnek, a Tempusz közalapítvány főigazgatójával. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Mert hogy van egy ilyen szándék a Tisza kormányzat részéről, hogy visszahozzák az Erasmus programot, ez a visszahozatal, ez mit is jelenthet pontosan a gyakorlatban?
3: Igen, hát egyrészt azt szeretném elmondani, hogy mi nagyon, nagyon örülünk a Tempusznak, a Tempuszban annak, hogy újfent lehetőségünk lesz az Erasmus program keretében is együtt dolgozni az úgynevezett modellváltott egyetemekkel, ezzel az érintett 21 intézménnyel, és hogyha picit hátrébb lépünk, akkor egyértelműen az látható, hogy az Erasmus az utóbbi 3 évben is összességében háborítatlanul működött. A 21 darab egyetem, amely kiszorult a 2022-es év végén megjelent tanácsi határozat okán, ők azok, akik nem tudtak részt venni az Erasmus programban, és ugye náluk szűntek meg azok a lehetőségek, hogy Erasmus mobilitás keretében tudjanak részt venni a hallgatók, az oktatók, az egyetemi munkatársak nemzetközi mobilitási projektekben. Ennek az orvoslására született meg, vagy jött létre végső soron a Pannonia ösztöndíjprogram, ami azt mindenképp tudta pótolni, hogy a hallgatóknak, oktatóknak, egyetemi munkatársaknak ez a mobilitási lehetősége, ez egyébként adott legyen, hogy ezzel ők tudjanak élni. Az egyetemek tudtak is élni egyébként ezzel a lehetőséggel, ami talán nagyon fontos, és keveset hangzik el, hogy az Erasmus program nagyon fontos a mobilitás, és mi is azt gondoljuk a Tempuszban, hogy az egy hatalmas érték, hogy a fiatalok mobilitási lehetőségeket tudnak igénybe venni, de például az olyan centralizált Erasmus projektek, pályázatok, mint az Európai Egyetemi Szövetségek, ugye ezekből is kiszorultak szépen lépésenként az érintett intézmények, az abszolút örömhírként kezelhető, hogy visszatérhetnek ezekbe az európai szintű, nagyon fontos együttműködésekbe.
2: Az átmeneti időszakban, addig, amíg az Erasmus nem volt mindenki számára elérhető, a Pannónia mennyire tudta teljes értékűen helyettesíteni? Mert hogy tudunk róla, hogy vannak olyan külföldi egyetemek, amelyek viszont a Pannónia programban nem kívántak magyar hallgatókat fogadni. Ennek azért elég rossz visszhangja volt, megítélések szerint is azért ez okozott némi felháborodást így az oktatás ügyön belül természetesen. Joggal érezhették kirekesztve magukat a magyar diákok, de ez mennyire jelentett hátrányt számukra? Tehát, hogy olyan nagy nevű, ismert és egyébként közkedvelt egyetemek szorultak ki, ahova a magyar diákok szívesen mentek volna? És akkor most, ha visszatér az Erasmus, akkor újra tárt kapukkal várják majd vajon a magyar diákokat?
3: Egyrészt valóban volt ilyen, tehát volt néhány példa volt. Tehát ugye folyamatosan kapcsolatban vagyunk a Tempusznál az egyetemekkel is, és voltak, és el is mondták, hogy voltak ilyen példák, volt néhány olyan példa, ahol végül úgy döntöttek, hogy nem szeretnének fogadni magyar hallgatókat, oktatókat, de nem ez volt az általános. Tehát alapvetően a mobilitások azok tovább tudtak folytatódni, és megvolt rá a lehetőség, és ez egyébként nagyon jól látszik egyébként, hogy Erasmusban alapvetően az európai, tehát ugye európai mobilitási programról van szó, szóval egyértelműen az európai célpontok voltak a legnépszerűbbek, még akkor is, hogyha egy Európán kívüli mobilitási lehetőséget is biztosít az Erasmus program a nemzetközi kredit mobilitási pályázattípus keretein belül.
2: De ugyanazokkal az egyetemekkel kerültek kapcsolatba a Pannónián keresztül?
3: Abszolút.
2: Akkor, hogyha most visszatér az Erasmus, mi lesz a Pannóniával? A kettő együtt fog tudni működni?
3: Ez természetesen attól függ, hogy a felálló ágazati irányítás milyen gondolati irányban mozdul el. Én azt gondolom, hogy van lehetőség arra, hogy együttműködtessük a programokat és szinergiákat megtaláljuk egymás között. Tehát a két program ki tudja egészíteni egymást, és vannak olyan értékek a Pannóniában is, amelyek továbbvihetőek.
2: Mint például, akár az Európán kívüli
3: mobilitás? Az Európán kívüli mobilitásnak a könnyített lehetőség, de sokkal könnyebb volt Pannóniával Európán kívülre menni, de a rövidtávú mobilitási lehetőségek általánossága minden képzési szinten, meg az új mobilitás típusok is, mint például a kutatási mobilitás típus, ahol hallgatók kutatni mehettek el rövidebb, vagy akár picit hosszabb időtartamokra is.
2: És az a tudás, amit ezeken az Európán kívüli intézményekben megszerezhettek, akár a diákok, akár a kutatók, az egyébként a hazai és az európai piacnak tudás szintjén mennyire fontos? Mert hogy eddig azért szerették az Európán belüli mozgást, mert hogy itt egy ökoszisztémában vagyunk, itt minden mindennel összefog, függ, vannak nagyon erős kapcsolati hálók, rendszerek, ösztönző programok, előrelépési és továbblépési lehetőség. Ezeknek a tudásbázisoknak a magja itthon hogyan tudott aztán csirájába szökni? Vagy tud-e, látjuk-e már ezt egyáltalán?
3: Persze, hát egyetemi együttműködések tudnak kialakulni mobilitásokon keresztül, és az, hogy Európán kívüli desztinációk is könnyebben elérhetőek, akár Szingapurba, akár vezető amerikai felsőoktatási intézményekbe. Ugyan jövő év január 1-től már Nagy-Britannia is újfent az Erasmus része, de addig is a Pannóniával lehetett ez a brit felsőoktatási intézményekbe menni, de Dél-Koreába, Japánba is egyébként vezető kínai intézményekbe is tudtak menni oktatók, hallgatók, és az ilyen nemzetközi együttműködés, ilyen nemzetközi mobilitások, projektek megalapozói lehetnek, együttműködések megalapozói lehetnek az egyetemek számára.
2: Az, hogy a financiális része hogyan alakul az egyes programoknak, abban volt nézőpont különbség. Ugye az Erasmusnál volt az utófinanszírozás, a Pannóniában pedig, ha jól tudom, akkor nem is előfinanszírozás, de olyan egyidejű finanszírozás, mert minden segítsen, hogy hogyan is zajlott. Az, hogy a kérdésem lényeg ez valójában az lenne, hogy technikailag melyik a jobb megoldás, melyiket fogják melyikbe átültetni.
3: Alapvetően mind a kettő előfinanszírozás. Tehát, hogy és mi bátorítottuk is minden tekintetben az egyetemeket, hogy az ösztöndíjat azt mindig biztosítsák minél előbb a hallgatóknak. A Tempusz közalapítvány a támogatási nagy keretösszegek projekteket kezeli. Mi ezeket osztjuk ki az egyetemek között, ugye ők pályáznak, leadják az igényeiket, mi azt súlyozzuk szakmai alapon sok szempont szerint, és utána ezeket az összegeket használják fel az egyetemek a saját belátásuk szerint oktatói, hallgatói mobilitásra, természetesen a programok keretszabályainak a figyelembevételével, de mindegy az Erasmus tekintetében is, és a Pannonia tekintetében is mi mindig arra bátorítottuk, illetve kértük az egyetemeket, hogy minden előbb biztosítsák, különösen a hallgatók esetében fontos, hogy már a mobilitás előtt hozzájussanak az ösztöndíj összeghez, és ezzel azért a legtöbb esetben működött.
2: Ugye nagy kérdés lesz az, hogy a transzparencia és az átláthatóság az hogyan alakul a folytatásban, hiszen ez volt a legnagyobb kritikája gyakorlatilag az Európai Uniós képviseleteknek, amiért aztán kizárultak a kvekvás egyetemek az Erasmus együttműködésből. Ennek az önmeglátása szerint hogyan sikerült eddig megfelelni, és hogyan sikerül majd a jövőben? Biztos, hogy elengedhetetlen feltétel lesz.
3: Biztos vagyok benne, hogy azt az egyeztetéseken majd az ágazat irányítás, illetve a felelős személyek az Európai Bizottságra ezt meg fogják tenni. Mi Tempus oldalról ebben a folyamatban nem vettünk részt, korábban sem vettünk részt. Természetesen, hogyha a Tempus felkérést kap, akkor részt fogunk venni benne, de mivel eddig nem vettünk ebben részt, én erről érdemben nem fogok tudni nyilatkozni.
2: Boldogi Rihárnak, a Tempus közalapítvány főigazgatójának köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Köszönöm szépen.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Egészségügyel folytatjuk. Némiképp meglepő módon Kapitány István, aki majd az energetikáért és a gazdaságért fog felelni a Tisza kormányban, bejelentette, hogy vissza fogják állítani a szabad szülőorvos választást. Aztán reagált erre Hegedűs Zsolt, aki majd az egészségügyi tárcáért fog felelni, és azt mondta, hogy ezt ők intézik, ez az ő területük, és körültekintéssel. Ez egy elég pikáns kezdés egy még meg nem alakult kormánytól. Itt van velünk Kincses Gyula egészségügyi szakértő, a MOK korábbi elnöke. Jó reggelt kívánok!
2: Reggel.
1: Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Először kezdjük azzal, hogy te hogyan reagáltál, vagy mit gondoltál, amikor éppen Kapitány István úr szólalt meg egy egészségügyi kérdésben?
2: A Kapitány úrnak a tudását általában egyáltalán nem vitatom, de az első reakcióm az volt, hogy remélem, hogy energetikai kérdésekben nem fog okos döntéseket hozni Hegedűs Zsolt. Ugyanakkor, ha belegondolunk abba, hogy mit mondott Kapitány úr, mert ugye a miniszter úr azt mondta, hogy demográfiai krízis van, tisztességes körülményeket kell teremteni a szüléshez, a mesterséges megtermékenyítési vonalat erősíteni kell, és ehhez tette hozzá a szabad szülő orvos választást. Tehát magával, azzal a ténnyel, hogy demográfiai krízisben vagyunk, ilyen kevés gyerek még soha nem született Magyarországon, mint tavaly. És hogy erre egy miniszter reagál, ez teljesen rendben van. A részletekben meg majd a szakma fog dönteni.
3: Megmondom őszintén, hogy nőként mindig egy kicsit zavarban vagyok, amikor azt látom, hogy a szabad szülészorvos választásáról férfiak diskurálnak. Tehát, hogy senkit nem szeretnék ezzel megbántani, de azért ilyenkor bennem nőként mégiscsak van egy ilyen eleven, vagy elemi feszültség, hogy hát ezt azért többnyire a nők szokták átélni és megélni. És bizony az elmúlt időszakban voltak olyan visszajelzések sajnos az egészségügyből, hogy mennyire kiszolgáltatott a helyzet a szülésnél, mennyire nincs meg a bizalom, milyen emberi kapcsolatok nem alakulnak ki, ami szükség lenne arra, hogy ebben a helyzetben egy nő biztonságban és jól és komfortosan érezze magát. Szóval, hogy ez mint tényező, ez egyáltalán Kicsis úr meglátása szerint szerepelte bármikor, és szerepelnie kell-e a jövőben, mert egyelőre én ezt ebből most még nem érzem.
2: Én is először megijedtem, mikor kiderült, hogy előző riportot maga csinált, hogy akkor Ferivel fogok erről beszélgetni, mert hogy ez nem a két férfinek a dolga. Amit elmondott, az maximálisan igaz. Csak pontosan az a lényeg, hogy miért választunk szülészorvost? Két dolog miatt. A hölgyek azért, mert szeretnének biztonságot, bizalmat, információt. Bízni akarok abban, aki ott a legkritikusabb pillanatban körülöttem lesz. Plusz a férjek meg sokszor azért, mert én megtettem mindent. Én választottam. Szóval ez az önigazolás, csak azt senki nem gondolja végig, hogy ennek két negatív hatása van. Egy, miről beszélünk? Aki választ orvost, annak lesz bizalom. Azzal beszélni fognak, annak elmondják. Azt ugye senki nem gondolja, hogy a születésnapi vacsoráról, vagy egy szombatesti műsorról egy szülész felpattan, beszalad levezetni egy szülést, és ingyen. Ugye ez nem elvárható dolog. Akkor eljutunk oda, hogy akinek van pénze, annak van bizalom, azzal rendesen bánnak, akinek nincs pénze, azzal nem. Tehát már biztos, csak ezért is nagyon rossz az irány.
3: Biztos, hogy ez ennyire élesen megjelenik a tényezők között? Mert hiszen azért a terhesség vagy a várandóság, valaki jobban szereti ezt a szót ideje alatt, a szülész nőgyógyász, de legalábbis a nőgyógyász biztos, hogy végig kísérje az édesanyát ebben a folyamatban. Pont az utolsó pillanatban mondana nemet?
2: Nem mond nemet, csak a rendszernek kell olyannak lenni, hogy erre ne legyen szükség. Tehát azért, ha én hoztam mindenféle papírokat, hogy a császármetszések aránya mennyire eltér egyes kórházak és egyes megyék között. Tehát olyan nincs, hogy egyik kórházban 18%, másikban 54%. Tehát ennek nincs szakmai alapja, ez szokáson múlik, illetve hát a másik ábrám azt, amit elhoztam, arról szólt, hogy valamiért hétvégén nem szeretnek a nők szülni, nem szeretnek császármetszést csináltatni. Magyarul ez az egész dolog befolyásolt, és sokkal tisztességesebb az a rendszer, amikor mindenkinek jár egy tisztességes felkészítés, ahogy a lányomat Olaszországban végig kísérték előtte terhes felkészítésen, hogy ez lesz a szülőszoba, ide fogunk menni, ezek a szülészorvosok, ezek a szülésznők, mindegyiknek mutatkozz be, ők fognak rajtad segíteni, és tudta, hogy mi fog történni, tudta, hogy bármikor megy, valamelyik ebből a négyből lesz, aki őt ellátja. Megvolt az a bizalom, nem kellett remegnie azért, hogy akkor vajon akiben én bízok, az megfelele. És nagyon fontos tényleg, hogy maga az egész felkészítés, a terhes gondozás, hogy működik, mert maga a szülés, a szerencsére az esetek nagyon nagy részében szülésznői feladat, és nem orvosi feladat.
1: Egyébként Hegedű Zsolt pont azt képviseli, hogy Anglia, ahol dolgozik már, vagy dolgozott évtizeden át, ilyen pontrendszerrel értékelteti a betegekkel az adott kórházat, az adott orvost, és akkor kialakulnak rangsorok, és bárki megnézheti előzetesen, hogy milyen híre megítélése van annak a szakembernek, akihez ő bejelentkezne. Tehát ez is egy járható útnak tűnik, mert például fogorvosnál én ahhoz megyek, aki jól látott el, és nem ahhoz, akiről negatív tapasztalatom van, és hát egy szülés ennél jóval fontosabb.
2: A Hegedű Zsolt szemléletében alapvető fontosságú az, amit mondtál, hogy mérhetővé kell tenni az egészség tevékenységét, transzparenssé kell tenni, de ennek az alapvető célja az öntanulási rendszer, hogy lehessen tudni, hogy hol vannak gyengeségek, lehessen tudni, hogy mit kell erősíteni, hol kell rádolgozni úgy a rendszernek, úgy annak az embernek, hogy ne legyenek nagy különbségek a minőségben, és hát nagyon fontos a betegelégedettség mérése, és ennek valamilyen megjelenítése akár a bérezésben. De ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül orvost kell választani, az intézményi választás már sokkal inkább reális ebben, már csak azért is, mert ma már a gyógyítás leginkább tímmunka. Tehát hiába operál valaki zseniálisan, ha nincs meg az utógondozás rendesen, akkor már nem olyan eredményű, és az ápolás, szakápolás, és egyáltalán az egész csapatnak a munkája az, ami meghatározó, és ezért inkább az intézményi adatok lesznek ebben fontosak.
3: Ugye az imént is elhangzott az, hogy a legnagyobb fenntartás ezzel a rendszerrel kapcsolatban az, hogy ne jöjjön vissza a hálapénz, vagy legalábbis a mostanihoz képest, mert vannak kimutatások arról, hogy mind a mai napig azért jelen van az egészségügyben, illetve hogy az igazságtalanság, hogy a különböző demográfiai háttérből jelen érkező betegek, páciensek esetében ne érje hátrány, vagy éppen előny az orvosválasztás és az ellátás minőségében a pácienseket. Erre van jó módszertan, rendszertani struktúra, amiben érdemes gondolkozni?
2: Amiről az előbb beszéltünk, hogy végig kell gondolni, hogy nem otthon szülés, hanem otthonos szülés. Tehát minden szülészeten meglegyen az a gyakorlat, hogy hogyan lehet jól felkészíteni a szülőnőket, illetve hát a várandósokat már, hogyan lehet ezt az egész folyamatot úgy kísérni, hogy ne személyhez kötődjön valaki feltétlenül, mert annak megvan a kockázata, hogy elérem, nem érem el, elérhető lesz, nem lesz, és azért ugye azt is tudjuk, hogy van olyan, hogy behozza a mentőt, de egy kicsit még szorítsa össze már a lábát, mert a professzor úr még nem ért be. Szóval ezek mind olyan létező dolgok, tehát nem igaz az, hogy a választott orvos az nagyobb biztonságot ad
3: és a
2: betegnek.
3: És a kapacitás hiány, vagy az infrastruktúrális hiány, a humán erőforrás, az mennyire szerepel ebben, mint tényező? Magyarán, hogy van-e annyi szülészorvos, és van-e annyi szülésznő az intézményekben, akik el tudják azt látni, hogy a folyamatosan hozzájuk érkező pácienseket egy ilyen rendszerben megfelelően el tudják látni?
2: Ezzel még messzebbre megyünk vissza, mert az a kérdés, hogy olyan helyeken, ahol ez nem megteremthető, érdemes a szülészetet fenntartani. Tehát jobb az, hogyha egy picit messzebb megy a mentő, vagy a család, de ott teljes biztonságban van ellátva, tehát ahol évente nincs 200 szülés, ott nincs meg az a rutin, nincs meg az a bevett gyakorlat, nincs meg az a protokollnak a megértsége, ami a biztonságot tekinti, tehát jobb az, hogyha olyan helyen történnek a szülések, ahol ezek a feltételek minden értelemben véve megteremthetők. És nem pénzért, nem annak, aki ennek vágyik, hanem mindenkinek egyformán.
1: Azt javaslom, hogy egy picit nyissunk nagyobbra a fókusz, még van 3 percünk. Mit olvasol ki a Tiszapárt egészségügyi programjából? Most már lassan véget érnek a mézesetek, jövő héttől indul az érdemi munka.
2: Alapvetően 2 dolog, ami meghatározó. Egy, eddig az egészségügy mindig ilyen maradékelv alapján működött. A Tiszánál központi elem volt már a kampányban az egészség, tehát nem teheti meg a Tisza kormány azt, hogy ezt nem fogja kulcskérdésként kezelni, és ha kulcskérdésként kezeli, akkor azt a forrást, ami egy tisztességes, működő egészségügyhöz kell, oda kell adni. De itt is nem tudom hányszor elmondtam, hogy csak pénzzel ezt a kérdést nem lehet megoldani. Vissza kell szerezni a bizalmat. Vissza kell szerezni egyrészt a kollégák bizalmát, mert ma a Pintér Takács vonalban a kollégák az ágazat vezetésben elvesztették a bizalmat, tehát együtt kell működni, beszélni kell a kollégákkal, és vissza kell szerezni a kollégák, de a betegek bizalmát is. És ezeknek, ennek az elvnek a alapja az, hogy átláthatóság, nyíltság és szakmai párbeszéd. Ezek után jönnek a szakmai részletek.
3: Hogyha ez megtörténik, akkor ez azt jelenti, hogy egy kicsit át fog csordogálni a többi területre is. Tehát most kizárólag arról beszélünk, hogy amikor szabad orvosválasztás van, akkor abból ugye ki lett véve a szülészeknek a személye. Most ha ez visszakerül, ez igaz lesz az összes többi pozícióban is, vagy azt azért nem lehet egészséges módon ellátni?
2: Általában ez a irány a világ fejlettebb részén is, és a Tisza kormánynál is, hogy mérhető módon, transzparensen, de azonos minőségi ellátást kapjon mindenki. Tehát a közszolgáltatásoknál már vége van annak, hogy sztárorvoshoz akarok bejutni, és akkor majd az fog engem meggyógyítani. Ha protokoll szerint, szabvány módon zajlik az ellátás, és ez nem csak a műtő orvos személyét jelenti, hanem az ápolást, a körülményeket, akkor egyszerűen nincs erre szükség, és akkor fogjuk megélni azt, hogy általában nő az elégedettség az egészségüggyel szemben.
1: Még egy utolsó kérdés, hogyha te volnál döntési helyzetben, a társadalom elvárása óriási, hogy azonnali, látható, látványos változásokat vár minden területen. Ismerve az összes körülményt, te az egészségügyben milyen olyan lépést húznál meg, ami látványos, de reálisan rövid határidőn belül megvalósítható.
2: Azt gondolom, hogy Zsoltnak az a bejelentése, bocsánat, hogy zsoltozom, csak egyenlőségben ültünk, tehát nekem így jön a számra, hogy leszereli az arcfelismerő rendszereket. Tehát magyarul az, hogy ez a katonás Pintésen, vagy által rendőri mintára létrehozott rendszer, ahol csend, rend, fegyelem, majd én eldöntöm. Ez az attitűd megváltozik, ez önmagában tud felszabadító lenni, és utána pedig szisztematikus munkát kell kezdeni. Tehát le kéne szokni arról, hogy tüzet oltunk mindig. Tisztességes programot kell a szakmával együtt kialakítani, és azt kell végrehajtani, de ehhez kell pár ilyen bizalmi intézkedés az elején, és némi készpénz.
3: Kincses Gyulának köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen.
2: Én is.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körül forgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körül forgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2:00-tól. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11:00-tól. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Megújulhat a jobb oldal. Orbántól várják a talpra állást. Trump szorítóban. Újabb merénylet után Iránválság. Barlangból az egyetemre. Lázár Irén példátlan útja a kitörésig.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Tükör. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amelyben a résztvevők aktuális közéleti és politikai kérdéseket vitatnak meg. A műsor házigazdája Vogyerák Anikó. Orbán nem lesz képviselő. Megújult Fidesz frakció. A stúdióban Bodac Balázs beszélget Galgóci Eszterrel, Gergely Zsófiával és Paprika Kingával. Mai vendégünk Lakatos Júlia. Kezdődik a

0: Köszöntöm Önöket, vendégem itt a stúdióban, köszöntöm, szervusztok, örülök, hogy itt vagytok nálunk. Izgalmas hét mögött vagyunk, ezt így el lehetne mondani eléggé sablonosan, valószínűleg még izgalmasabbak előtt állunk majd a következő időszakban. Nem csak a kormányalakítás miatt, hanem majd jönnek ügyek, legalábbis erre számít mindenki. Fogunk erről beszélni, hogy egyáltalán mi az, amire reálisan számítani lehet. Kezdjünk most azzal, hogy Orbán Viktor azt úgy döntött, hogy nem ül be a parlamentbe. Volt már neki olyan bukása, ami után, vagy veresége, majd ezt tisztázzuk, hogy ez vereség vagy bukás. Volt már olyan választási vereség, ami után nem ült be a parlamentbe, a mandátumát fölvette 2002-ben, de ha jól emlékszem, 2005-ig föl sem szólalt egyetlen egyszer se, és talán szavazásokra bejárt. Mit jelent az, hogy Orbán Viktor nem lesz ott a parlamentben, Júlia?
1: Hát nyilvánvalóan azt, hogy ez egy teljesen más helyzet, mint amit eddig láttunk a magyar politikában, a modernkori magyar politikában. Egy adaptációs helyzet, mind a Fidesz számára, mind pedig Orbán Viktor számára. Ugye egyébként arra mutat rá, hogy egy nagyon-nagyon sajátossága van a magyar politikának az, hogy egy nagy pártot csak egy nagy ellenzék tud legyőzni, és tulajdonképpen reprodukálta magát a Fidesz helyzet a Tisza személyében. És erre nem volt felkészülve a Fidesz, még akkor is, hogyha számítottak rá arra, hogy hosszú uralkodás után előbb-utóbb kikerülnek a parlamentből, de hogy ilyen mértékkel, ilyen helyzetbe kerüljenek, hogy azt a struktúrát, amivel ők tudtak operálni ennyire sokáig, azt majd egy másik párt fogja művelni, erre nem voltak felkészülve. És én azt hiszem, hogy amit most Orbán Viktor mond, bár szerintem még túl korai, hogy átlássuk, hogy most mi ez az egész átvariálás, az arra hajaz, hogy tulajdonképpen korábban, amikor a Fidesz megújult, mert kikerült a parlamentből, akkor ugye mit csináltak? Megszervezték a polgári köröket. És az utcán próbálták visszahódítani a személyes kapcsolatok kiépítésével a hatalmat. Most én ezt látom, hogy Orbán Viktor ezt fogja próbálni vagy menedzselni a háttérből, vagy pedig akár személyesen, és ezért nem őt be. Nyilván boxzsák sem akart lenni, tehát azért ez is benne van, hogy valaki, aki az utóbbi években kerülte a vitát, kerülte azt, hogy személyes konfliktusba kerüljön, vagy vitahelyzetbe kerüljön a kihívójával, az most nem akarja ugyanezt csinálni.
0: Most, hogyha már utaltál arra, hogy 2002 után már megtörtént az, hogy kimentek az utcára, megszervezték a polgári köröket, 8 év kellett akkor is, hogy vissza tudjon jönni a Fidesz a kormányzásba, úgyhogy egyébként egy általános, egy közmegítélés szerint jó kormányzás zártak a 98-2002-es ciklus végén. Hát fiatalabbak voltak éppen azzal a 24 évvel, mint amennyi azóta eltelt, személyében Orbán Viktor is. Nem volt meg az a varázstalanodás, ami mostanra már lehet, hogy megvan, és egészen más volt a társadalmi hangulat is, sokkal jobban rezonáltak akkor a Fidesz újraépítési kísérleteire. És így is 8 évbe telt, mire visszabírtak jönni.
2: Szerintem azért ne vegyük azt félvárról, hogy szimbolikus korrupciós ügyek jelentős szerepet játszottak a Fidesz első kormányzásának a bukásában. Ugye a Nem nyerjük a legtöbbet és társaik nem ilyen léptékben zajlottak, mint amit most láttunk 2010 óta, de azért ezek fontos, és a rendszerváltás utáni Magyarországon meghatározó ügyek voltak. Zajlott a díszlopás, a privatizáció, szerintem ezt elismerhetjük, meg kimondhatjuk nyíltan, nagyon-nagyon alkalmatlanul zajlott le, és rengeteg, amit ma mondjuk lopásnak vagy visszaélésnek neveznénk, rengeteg ilyen történt. De első vonalbeli politikusoktól ilyen léptékű dolgokat ritkán láttunk, és volt olyan szimbolikus kulturális térhódítás is, ami szerintem a lakosság egy tekintélyes részét felháborította, a jobboldali médiaműhelyek aránytalan dotálása, nem a minőségi munka dotálása, hanem a politikai, stratégiai partnerségnek a dotálása többek között. Most, hogy a hozzám hasonlókat a koronaúsztatás egy kicsit felhúzta, az talán egy mellékes ügy, de azért ugye volt egy ilyen csomag. És igen, abban igazad van, hogy összességében az egy sokkal alkalmasabb kormányzási ciklus volt, csak azt mondom, hogy szerintem volt elég muníció, amivel az MSZP saját maga felé, mint kisebbik rossz felé tudta a felháborodott szavazók egy tekintélyes részét terelni. Én nem gondolom, hogy 2006-os választást az MSZP úgy nyerte meg, hogy az MSZP-re szavazók többsége szerelmetes volt abba a pártba, hanem nem szerette volna, hogy a Fidesz visszajöjjön. És hogy meglátjuk majd, hogy ebben a mostani körben ez hogyan fog működni.
0: Zsófi?
3: Egy kicsit ki fogok lógni a sorból, mert ugye én is hallgatom már 2 hete ezeket a párhuzamokat, meg ezeket az összehasonlításokat, és persze, hogy ez alapján érdemesebb gondolkodni, de szerintem olyan mértékben különböző a két helyzet, hogy teljesen fölösleges azt összehasonlítani. Ezt azért is gondolom, mert egyszerűen se a... Tehát a Tiszának az eredet története annyira más, mint ahogy az MSZP meg a korábbi pártok meg túléltek, és annyira más a jelenlegi helyzet, hogy egész egyszerűen én nem akarom ahhoz hasonlítani, mert szerintem abból nem lehet kiindulni. És ez pont a közösségépítésben gondolom leginkább, ami a kérdésed volt, hogy különbözik, mert ugye azt, ahogy a közösségeket annó fölépítették, amire most a polgári körök meg ezek a hivatkozások, azt a Tisza megcsinálta. Tehát a Tisza szigetes, országjárós vidéket hirtelen teljesen más helyzetbe hozó Magyar Péter ezt az utat bejárta. 2026 van, ugye láttuk, hogy kik szavaztak főleg Magyar Péterre és a többi Tisza jelöltre, és hogyan tudtak egyéniben elképesztően nagyot nyerni. És én azt gondolom, hogy ennek pont az ellenpontozása az ez a digitális honfoglalás lett volna. Tehát, hogy az a fajta közösségépítés, mert igen, ezt el kell fogadni, hogy ez jelenleg az online térben zajlik. Nem csak abban, hogy lemegyek vidékre, hanem mind a kettő terepen, offline, online, nagyon-nagyon erősnek kell lenni. Én ezt egyszerűen nem látom. Tehát nem látom, hogy Orbán Viktor ebben be tudná fogni, vagy ezt újjá tudná úgy építeni, ahogy annak idején ezt újjáépítette. A másik, hogy ugyanilyen, hát nem tudom, nem mondom, hogy kritikával vagy félmosolyal, de ez a megújulás, mint szó. Tehát ha most megnézzük, hogy, és akkor visszatérek erre a hétre, hogy kikkel rakták tele a parlamentet. És szerintem kétségünk ne legyen, mondhatják, hogy így döntöttek, meg frakció, meg választmány, meg majd lesz kongresszus. Ez Orbán Viktor és a legszűkebb körének.
0: Majd erre még külön is kitérünk, mert itt ebben bőven van mit részletezni.
3: Nem látom a közösségépítést, nem látom ezt a fajta megújulást. Bukott arcokkal tették tele gyakorlatilag az egészet. Most mondjam személyes kedvencemet, hogy egy Németh Balázs, aki még a Fidesz átlagtól is képes volt lemaradni, ő lesz a frakcióvezető helyettes, és kírjuk mellé, hogy megújulás.
0: Eszter?
4: Alapvetően abban egyetértek, hogy nagyon sok szempontból más a helyzet, de a Fidesz szemszögéből szoktuk értelmezni azt, hogy mi történt akkor, hogyan viselkedett akkor ellenzéki pártként, és ahhoz képest hogyan tudna most viselkedni. És én a más helyzetet egyébként nem is feltétlenül abban látom, hogy ki a kihívó, bár ez is kétségtelenül nagyon fontos szempont, hanem hogy mi van a Fidesz mögött, mert valóban egyébként tehát ugye a 98-as kormányzás is párhuzamba lehet hozni, de most 16 év van mögöttük, és 16 évnek olyan bűnei, amikre egyébként nagyon sokan most fognak rácsodálkozni, mert mondjuk a média lezárt, azt nem feltétlenül látták, olvasták, hallották, vagy hitték el az emberek, hogy mi történnek. Szerintem ez a fajta varástalanodás nem segít abban, hogy összeszedjék a saját közösségüket. Azonban én ezt a Tisza megcsinált a közösségépítést, ezzel szemben a Fidesznek nincsen erre lehetősége, ezt azért úgy árnyalnám, hogy a Tisza valóban erősebben és jobban fel tudta mutatni a régi ellenzéknél, hogy megcsinálta a közösségeket, valóban szerveződtek emberek, egyébként ennek a magja az már megvolt az eddigi ellenzéki pártok aktivistáiban, akiket összerakott a hatpárti ellenzék, az összefogási ellenzék, és azok tudtak kinőni, meg azokhoz nagyon sokan csatlakoztak, akik most kezdték el.
2: Viszont ne haragudj, egy apró kiegészítést hagyd tegyek ehhez, ami szerintem fontos, ezt a fajta közösségépítést nem találta fel a Tisza, ne gyanúsítsuk őket ki a spanyol viasz feltalálásával. Ezt csinálta a Jobbik és a DK is. Egyik se a szívem közepe, de ezt a módszertant használták, nem ilyen léptékben.
4: És szerintem ami nagyon fontos viszont, hogy a szervező erő micsoda. Tehát itt most abban fut versenyt az idővel Orbán Viktor, hogy ők az elmúlt 16 évben mindent, ami kormányzásnak hívtak, vagy bármi, a közösség összetartó építő erejének azt a jobboldali kereszténység, egy ideológia, egy világkép, amiben együtt vagyunk, amiben összetudunk kapaszkodni, bármennyire is szimpatikus vagy nem szimpatikus nekünk, ők ezt megépítették. Tehát ott, amelyek megmaradtak közösségi szervező erőként, azok valószínűleg erősebbek, és ilyen szempontból a Tiszának is nagyon nagy hangsúlyt kell fektetnie, mint az, hogy alapvetően érdekel a politika, szeretném, hogyha Orbán Viktor nem lenne, és szeretek amúgy ebben a közösségben lenni, de mondjuk nem olyan erős ideológiai alapú a Tisza szigeteknek a szervezettsége. Ettől lehet jó is, meg ez most nagyon pozitív színben tűnik fel a mi szemünkben, mindazzal együtt, hogy egyébként nagyon sokan úgy szavaztak Magyar Péterre, hogy majd akkor utána lesz plurális demokrácia, és hogyha majd ezen túl vagyok, akkor majd kiválasztatom a kedvenc pártomat, mert lesz nyilvánvalóan, és akkor majd lehet, hogy ez aprózódni fog. De hogy a Fidesz, és ebben én se hiszek, hogy ez feltétlenül sikerülni fog nekik, de azokba kapaszkodik bele, hogy a mi közösségeink egyébként sokkal jobban hozzánk vannak kötve, ott sokkal jobban megvan adva az, hogy miért kell ebben benne maradni, hogy meg tudjuk várni azt a pillanatot, amíg a Magyar Péter kormánya egyébként nem fog feltétlenül megfelelni annak a nagyon széles szavazóbázisnak, aki megválasztotta őket, és majd addigra lesben állunk, ugrásra készen állunk. Nyilván kétséges, csak ugye az elgondolás mögött az egyébként hasonlít a legutóbbihoz. Az idő szerintem már egészen más.
0: Júlia?
1: Egyetértek ezt erre, hogy tulajdonképpen a Fidesznek a megújulását a Fidesz szemszögéből kell nézni. Nem olyan szemszögből, hogy mi, vagy azok, akik nem szavaztak a Fideszre, hogyan állnak a Fideszhez, és azt akarják, hogy tűnjön el, nem a Tisza szempontjából. És részben még az is igaz, hogy nem a Fidesznek a korábbi ellenzéki szerepéből, hanem az uralkodó párti logikából, abból a logikából, hogy 16 éven keresztül kormányoztak, és az ilyen típusú, nagyon hosszan kormányon levő pártoknak különböző stratégiaik vannak. Nagyon gyakori, hogy egy ilyen párt nagyon rövid idő alatt visszakerül a hatalomba, ehhez különböző módok vannak. Van az, hogy tényleg lecseréled a miniszterelnököt, korábbi miniszterelnököt, és akkor egy új politikussal visszajössz. Szerintem még túl korai ezt megítelni, hogy ez sikerre van ítélve, vagy sem. Én kicsit azt látom, hogy valami olyasmi van, amit megfigyelhettünk korábban Tony Blair előtt, amikor kénytelen volt a Margaret Thatcher ellenzéke hosszú ellenzéki lét után teljesen átalakítani a pártját. És én azt látom, hogy, és azt Orbán Viktor el is mondta, hogy neki volt egy terve, volt egy generációs fiatalítási terve, ami kútba esett akkor, amikor Varga Judit kiesett, Novák Katalin kiesett.
2: Már bocs meg, amikor ő nem hagyta a fiatalabbakat előrelépni.
1: Lehet, de azért
0: ez az, hogy láttuk, Balázs, hogy volt a Szijjártó Péter, oda emelte Varga Juditot,
1: oda emelte. Több okból kifolyólag kiesett olyan személy, akit hosszú éven keresztül építettek. Most ezt szerintem ellenzékben fogják próbálni pótolni, nem véletlenül volt MCC, nem véletlenül voltak ezek a dolgok. Tehát biztos, hogy kell ehhez idő, de szerintem erre számítanak, hogy egyrészt hibázni fog a Tisza, másrészt olyan kormányzati tapasztalatuk van, amivel pontosan tudják, hogy hova kell odaszúrni, és mikor kell odaszúrni, mert erre viszont nagyon jó rálátásuk van, és ez szerintem egy kivárásos történet. Párhuzamosan fognak szervezetileg építeni, például erősíteni a digitalizációs vonalat, és hozni be fiatal embereket, hogy egy más Fidesz legyen, aki visszajön. Most, hogy ez sikeres lesz, vagy ez nem, azt nem tudjuk.
0: Frakcióvezető helyettesek, akik lesznek, már itt egy picit belekezdtünk. Hegedűs Barbara, Kunz Zsófia, Bencsik János, Gyopáros Albár, Népet Balázs, Szűcs Gábor és Zsigó Róbert. 7 frakcióvezető helyettese lesz egy 42 fős frakciónak, ezt azért próbáljuk meg ízlelgesni, hogy 6 emberenként van egy frakcióvezető helyettes. Mondjuk nagyjából ez az arány jön ki ugye a Mi Hazánknál is, tehát ebből a szempontból ez nem nagyon kirívó. Kunz Zsófia egyéniben nagyon csúnyán kikapott, Németh Balázs nagyon csúnyán kikapott, Szűcs Gábor, ő pedig el sem indult egyéniben, az országos lista 218. helyén volt, hogy lehet, hogy ti jobban emlékeztek rá, tehát elvi esélyesen volt, hogy bejusson, ő egy ugye megafonos ilyen videoblogger propagandista. Ebből azért látszik, Németh Balázs is egyébként ezzel együtt aktívan használta nagyon a közösségi médiát, Kunz Zsófiának is a saját szempontjuk. Most nem az eredmény oldaláról nézem, mert onnan nem, de egyébként elérésekben jó tartalmaik voltak. Az, hogy a frakcióvezető helyettesek ilyen emberek, akik alkalmasít a saját pártjuk népszerűségét is alul bírják múlni helyben, ami önmagában is teljesítmény, főleg mondjuk itt a budapesti agglomerációban. De jó tartalmakat gyártanak. Ez mennyire utal arra, hogy a következő években mire számítsunk Fidesz megújulás címszó alatt?
2: Ez ugye egy klasszikus olasz pandériális hadsereg probléma, több a tábornok, mint a közlegény bizonyos mértékig. Ugyanakkor szerintem a Fidesz részéről az egy jól átgondolt logika lehet, hogy a vezéralakokat ténylegesen leveszik, vagy nem tudom Orbán Balázsra mire fognak menni, mert Orbán Balázs súlyos hibát halmozott, és most nem csak morális nem beszélve.
0: Semmire egy hónap után elmegy az Európai Parlamentbe, úgyhogy...
3: Majd lelép.
2: Lehet egyébként, hogy akkor ez a parkolópálya lesz az ő osztályrésze. Gulyás Gergelyt sem tartom egy nagyon hatékony szereplőnek, de mondjuk hatékony boxzsáknak, aki az első körét az ütéseknek fel tudja venni, azt el lehet ismerni, erre tényleg alkalmas. Kíváncsi leszek erre, de szerintem, hogyha ők most ténylegesen akarnak egy rendes tektonikus változást, akkor ahhoz az kell, hogy az első és másodvonalat egy időre valóban félreállítsák, és minimum azt megvárják, amíg a saját szavazóik visszakövetelik őket.
4: Hát meg ugye azt azért nem mondhatják ki, hogy létrehoztunk egy olyan választási rendszert, amiben tulajdonképpen, hogyha ilyen erős kétharmada van valakinek, akkor az ellenzéki politizálás lényegtelen igazából, de valahol én azt gondolom, hogy nem a parlamenten belül akarnak majd megújulni, vagy fiatalítani, és ilyen szempontból, ez lehet, hogy nagyon csúnya
0: hát hangzik,
4: egy kicsit mindegy, hogy ki kerül be a parlamentbe, ott lehet, hogy lesznek olyanok, akik jobban be tudják bizonyítani, hogy rátermettek és tehetségesek, valószínűleg Gulyás Gergőt fogjuk most majd nézni, hogy ő kapott erre lehetőséget, vagy olyanok, akik eddig nem ültek a parlamentbe, és most majd meglátjuk, hogy mit tudnak ebből kihozni. De egy kicsit olyan, mintha betoltak volna embereket, tessék-lássék módon azért legyenek, és ugye a háttérmunka alapvetően nem rajtuk fog múlni.
0: Ugye Lázár János közben posztolt a egyebek mellett arról, hogy két feladat van, maradni is és menni is, és ez csak látszólagos ellentmondás, mondja ő, mert a pozíciókból kell távozni, az újjáépítéshez viszont maradni kell, ez egy dolog. Retorikailag is lehet boncolgatni ezt a kijelentést, viszont a magyarázatot adott arra, hogy miért egy évre, ő ugye egy évre vállalta. Az, hogy azt az átalakítási folyamatot, amely mindenféleképpen szükséges, az a következő egy évben kell elvégezni, és ott akkor majd meglátjuk, hogy mi van. Tehát nem biztos, hogy, és erre utal Lázár János is, nem biztos, hogy a jelenlegi 2-3 hétnek a dolga az, hogy a Fidesz megújulás, mint fogalmat, az tartalmában is lássuk, hanem ez valóban idő kell, és nem hülyék ülnek ott. Lázár János végképp nem az, tehát amikor azt mondja, hogy ehhez kell év, akkor egy év, akkor az nagyjából fedi azt, amit így józan logikával akármi is gondolhatunk.
3: Jó, csak ezért az alap, de tényleg az alap kiinduló pontnak annak kéne lennie, hogy mondjuk Orbán Viktor belátja. Tehát belát egy csomó mindent. Az, hogy jelenleg még ilyen posztraumás stresszben vannak, mert én egyébként ezt látom ezeken a megszólalásokon, annyira hektikusak és annyira néha egymástak is ellentmondóak a beszélőfejeknek a mondásai, az azért ott kezdődne mondjuk, hogy ő tényleg feldolgozza, és valamiféle, ő úgy mondta, hogy teória szót használta, tehát kell egy teória erre az egészre.
2: Arra a is, nagy hogy filozófus, igen.
3: Igen, egy teória, hogy miért vesztettek. Nem tudom, hogy ő akár emberileg, akár a hatalom és a kontroll 16 éve után erre mennyire alkalmas, mennyire reziliens, most ugye ez egy divatos szó, mert én azért azt látom, hogy még mindig ez a fajta valóságtagadás megy, és nem tudom, hogy ebből hogy lehet felébredni. Tehát ugye mutogatnak a nyári kongresszusra, hogy majd ott. Én nem tudom, hogy egy ilyen személyi, meg egy személyi kultusz, egy személyi beállítottság után hogyan lehet valójában átvariálni egy olyan helyzetet, amikor eddig gyakorlatilag soha nem hagyta, hogy valaki akár csak nem hogy a fejére nőjön, hanem egyáltalán csak megközelítse. Tehát, hogy ugye nincsenek itt lehetséges olyanok, akikben még lehet gondolkodni, vagy akiben jelenleg, akiket most ugye mindenki úgy elemzők így végigvesztek, hogy ő miért lehet jó jelölt meg minden, annak van általában olyan társadalmi elutasítottsága, tehát mondjuk Szijjártó Pétert nem véletlen, hogy nem csak alelnöknek nem fogadta el a Tisza, és valószínűleg Magyar Péter ezzel újabb jó pontokat szerzett egyébként a magyaroknál. Parlamenti alelnöki pozícióra jelölik. Magyar Péterik meg egy pillanat azt mondják, hogy soha, menjen Lavrovval nyugodtan telefonálni, kíváncsi vagyok, hogy ezután is fölveszik-e. Populista, népszerűsködő egy megjegyzést, mégis gyönyörűen átment, hogy nem, hát ilyen ember ne legyen már alelnök. Jelöltek mást, oké, vitályos belül, tehát hogy mindenre van a sakkasztalon lehetőség, csak mondjuk egy Szijjártót elképzelni, aki egyébként nyilvánvalóvá is tette, hogy ő nem akar Orbán Viktor helyébe, vagy nem is gondolkodik ilyenfajta pozíciókban. Lázár János, én többször elmondtam már itt, nem látom. Tehát nem látom azt, hogy egy casting hogy mehetne, ha egyszerűen Orbán Viktor közelében nincs olyan plusz, annak a 2 millió embernek, akire építhetnek amit kérdeztél az elkövetkező egy évben, megújulásban, bármiben, annak a 2 millió embernek a Fidesz egyenlő Orbán Viktor. Mennyi részük fog elpártolni csak attól, hogyha nem Orbán Viktornak
1: fogják? Azt feltételezzük, hogy most egy ugyanolyan pártot akarnak, mint Orbán Viktor, csak Orbán Viktor nélkül.
3: De
1: szerintem
3: ez
1: a Fidesz, nem épp ez az, hogy szerintem a Fidesz nem tud olyan lenni, pont, mint a korábbi Fidesz, és nem is azt akarják szerintem megépíteni. De most, amit én inkább válságmenedzselésnek nevezném azt a folyamat, amit látunk, és annak a mínusz egyedik lépés még a kormány sem alakult meg, tehát nyilván, hogy ők se tudják még, hogy mit fognak csinálni, és biztos vagyok benne, hogy be fognak hozni új embereket, és nézzük meg, hogy Magyar Péter a semmiből jött, és 2 év alatt felépítette magát. Tehát, hogy ha ez az út, amit szeretnének csinálni, akkor erre van minta, és ezt meg lehet csinálni. De a vízió szerintem egy fontos dolog, amit behoztál, hogy azt mondta, hogy még meg kell érteni, hogy miért veszítettek. Az egyik legutolsó interjújában Orbánnak volt egy olyan mondat, hogy az ilyen életmód kérdések váltak fontossá egy csomó embernek, és azt szerintem az volt a legőszintébb mondata az egész kampányban, amikor rájött arra, hogy igen, egy csomó embernek teljesen más fontos, és talán valami olyasmi volt erre a reakció, hogy hát, de ezzel tudunk mit kezdeni, akkor szenzitívebben, érzékenyebben kell hozzáállni ez az egész kérdéshez. És valahol én itt felismerés csiráját, ez már a túl késő kategória, de hogyha valóban komolyan gondolják a megújulást, akkor valószínűleg itt kell keresni a probléma gyökerét, most a nagyon sok egyéb dolog mellett, hogy miért váltak hiteltelenni, hogy egész egyszerűen egy olyan generációs váltás történt a magyar politikában, a magyar társadalomban, ahol egészen más vált fontossá a szavazók számára is. Az, hogy mondjuk akár a családnak a különböző fogalmával mit kezd a Fidesz, ha meg akar újulni, vagy az, hogy például a fiatalok hogyan szeretnének élni, erről semmilyen válaszuk nincsen.
2: Ez azt én vidámnak tartom, hogy Orbán Viktor fejében életmód kérdésként képződött le, hogy az ember nem tudja 5-én, hogy 7-én miből fizet a bérletet, mert szerintem ez nagyon benne van. Az, hogy ezeket a szociális katasztrófákat, amik amúgy is zajlanak a világban, és a Fidesz kormányzás súlyosan rádolgozott erre, ezt ők konkrétan elutasították, hogy egyáltalán tudomást vegyenek róla, és ezzel nem kétségbe vonnak, mert szerintem ez abszolút illik abba, amit mondtál, de igazából ennek a tökéletes tagadása zajlik továbbra is, és azt kommunikálja továbbra is a Fidesz törzskar, hogy ők itt szociális intézkedéseket hoztak mondjuk a rezsicsökkentéssel, meg a lakástámogatásokkal, amit a szegények nem is tudtak egyáltalán igénybe venni. Egyáltalán.
1: Családtámogatás. Az van benne, hogy ők segítettek a legtöbben.
2: Hiszen
1: a családosoknak.
2: Hiszen az ő önképükben csak nem szerepelnek a szegények, hanem a szegények tagadása és eltüntetése szerepel, és azt sose gondolták volna, hogy
0: nem
2: ezek nem lesznek.
0: A munkaalapú társadalom. Magyar.
2: Hát a munkaalapú társadalom az hogy takarodjon el az utcáról az, akit én nem akarok ott nézni. Ez azért ebben hát benne van. És ami számomra megdöbbentő, és szerintem ezen fog múlni ennek a megújulásnak a sikeressége, nekem imponál, hogy te sokkal hosszabb perspektívában nézed ezt, Júlia, mint az elmúlt 2 hétben, hogy ugye arra rendezkedett be ez a kormányzás a kezdetektől fogva, hogy minél nagyobb gazdasági területeket, minél nagyobb intézményrendszer saját maga alá begyűjtsön, besöpörjön, hogy ha esetleg valaha kikerül a hatalomból, akkor a hátországa megmaradjon. És abszurd módon most ez a messze túlhízott kis gömböc, ez sokkal instabilabb, mint akár 8 évvel ezelőtt volt. Nem tudom, hogy azért, mert túlnyerték-e magukat, vagy azért, mert egyébként Simicska Lajos óta érdemi gazdasághoz is értő szakember nem volt köztük, mert működtetni azt igazából a Simicska kilépése óta olyan nagyon nem sikerül. Nem hiszem egyébként, hogy ki fog folyni alóluk az összes pénz, meg az összes intézmény.
0: Átvezetsz a következő témára, mert erről külön is fogunk majd beszélni, de szusszanunk egyet, önök is néhány percünet.
5: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Tükör. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amelyben a résztvevők aktuális közéleti és politikai kérdéseket vitatnak meg. A műsor házigazdája Vogyerek Anikó.
1: Paprika Kinga újságíró, a Galgóci Eszterrel, a Forrás Társadalom Kutatóintézet elemzőjével, Gergely Zsófiával, a HVG újságírójával és mai vendégünkkel, Lakatos Júliával, a Méltányosság Politika Elemző Központ stratégiai igazgatójával folytatódik. A tükör, köszöntöm azokat, akik most csatlakoznak hozzánk, bánhatják, mert lemaradtak az első feléről, de majd fenn lesz a közösségi média felületeken is ez a műsor, úgyhogy lesz módjuk visszanézni. Ott hagytuk abba, Réka egy kicsit már fölkonferálta az előző rész végén, hogy milyen vagyonokat gyűjtött maga alá ez a rendszer, és ehhez képest meg mennyire instabil, legalábbis amikor olyan híreket olvasunk, hogy mentenének a vagyonok közül nagyon sok mindent. Ez nem biztos, egyáltalán nem biztos, hogy büntetőjogi kategória mindegyik, ezek közül lehet, hogy egyik sem, nem tudjuk még egyelőre, de teljesen legális indokok is szólhatnak amellett, hogy nagy vagyonokat mentsenek, például a közelgő vagyonadó alól próbálják átcsoportosítani innen oda, vagy hogyha egyébként van egy cégben osztalék, akkor azt minden további nélkül föl lehet venni. Az egy vizsgálat tárgyát képezheti persze, hogy egyáltalán ezek a vagyonok hogy jöttek létre, de hogyha a társadalom egy jelentős részében van egy arra vonatkozó várakozás, hogy majd itt nagy fejeseket látnak vezetőszáron, nagy pénzeket látnak visszaszerezni, akkor könnyen elképzelhető, hogy ez egy olyan illúzió, aminek nehéz lesz megfelelni olyan eszközökkel, amelyek minden tekintetben jogszerűek.
2: Én csak még visszakapcsolódva az előzőhöz, kicsit beindultam, mint a Tazmán őrtag, és köszönöm, hogy lelőttél elegánsan. Annyit tennék még
1: egyszerűen
2: hozzá.
1: Egyszerűen reklámszünet volt, és hogy te velem nagyon lehet helyesen. Beszélni, velem lehet beszélni, de reklámozókkal nem.
2: Nagyon helyesen tetted. Szóval annyit tennék hozzá, hogy szerintem a Fidesz lehetőségeit az fogja meghatározni, hogy ez az elszámoltatás, amit most ugye nemzeti vagyon visszaszerzése címszó alatt emlegetnek, ez mennyire lesz alapos és mennyire lesz sikeres. Ugye azt gondoltuk, ez egy jogászkormány volt minden formájában, hogy ezek a dolgok csüdig le vannak papírozva, de azért nem olyan stabil ez a rendszer. Szóval lássuk meg, hogy mennyi marad ebből a vagyonból, mert hogy a dolgok gazdaságos és fenntartható működése, az a NER-ben senkinek nem volt az erőssége.
3: Ugye meg a kétharmaddal szerintem abszolút nem számítottak. Tehát, hogy ha számítottak is azzal, arra, hogy kikerülnek a parlamentbe, azzal nem számoltak, hogy ugyanazzal fogják szembe találni magukat, amivel ők korábban tudtak operálni. Tehát, hogy ez szerintem abszolút benne van. Szerintem a Fidesznek a legnagyobb problémája az elmúlt években az volt, hogy önmaga ellenzékévé vált, olyan nagyra nőtt, hogy gyakorlatilag sem megújulni nem tudott, mert folyamatosan kormányzott, sem pedig komoly kihívója nem volt. Innentől kezdve gyakorlatilag ugyanaz történt vele kicsit, mint a liberális demokráciával a világban, hogy a kommunizmus alatt volt folyamatosan kihívója, ezért volt folyamatos impulzus, hogy megújuljon. És onnantól kezdve, hogy ez elfogyott, vagy nem volt már külső kihívó mert a Szovjetunió az eltűnt, onnantól kezdve folyamatosan gyengült, mert nem kellett megújulnia, és egy kicsit így elkényelmesedett. Most azt látjuk, hogy átalakult a virágrend, újra meg kell védeni magát. A Fideszben ugyanez volt. Akkorára nőtt, hogy már nem volt, aki megújulásra késztessen, nem volt rá mód, ezért történtek szerintem azok a dolgok, hogy amikor már nincsen külső kontroll, amikor már nincs tétje, már úgy érzed, hogy bármit megtehet, akkor nagyon sok minden szétfolyik. És innentől kezdve indult meg ez a lejtmenet, amit egyébként a szakirodalom kifáradásnak, ilyen kopásnak hív, és ez egy természetes folyamata az ilyen pártoknak. Most nyilván az is lehet, hogy eltűnnek teljes mértékben, tehát egyáltalán nem biztos az, hogy ők meg tudnak újulni és visszatérnek. De hogy egyébként ezek más országokban is megfigyelhető minták, ami tulajdonképpen szinte ilyen tankönyvi példaszerűen végigment a Fidesz ezen az úton.
1: Eszter?
4: De alapvetően az jutott eszembe, hogy ez az egész ilyen gazdasági filozófia, ugye Lánci Andrástól tudtuk, hogy ez a nemzeti tőkés osztálynak a létrehozása, ami nyilvánvalóan minden magyar embernek kiváló lehetőséget szolgáltat, és még azt is mondom, hogy mindent meg lehet magyarázni, meg annak az ellenkezőjét is, de hogy nem biztos, hogy egy teljesen rossz elgondolás lett volna. Ami viszont nagyon rossz volt, és erre a független sajtó minden pillanatban felhívta a figyelmet, hogy ezek a pénzek, mintha így csak így átfolytak volna valahol. Tehát, hogy nem úgy építette meg a saját gazdasági csapatát a Fidesz, hogy azok fent tudják utána később is tartani magukat, akkor is, hogyha állami pénzeket egyébként nem kapnak meg. Nem volt ilyen szempontból hatékony e tekintetben a kormányzás, amiben ugye azt is láthattuk, hogy ebben a kampányban nem csak a kifulladás volt a probléma, azért kezdtek el papírok innen-onnan beszállni az ablakokba, mert hogy fenntarthatatlanná vált ez a rendszer. És abban a pillanatban, hogy fenntarthatatlanná válik a rendszer, az emberek ugye nyilván a saját pénzüknél szeretnének maradni, és amikor ezt már nem érzik, hogy meg tudja adni nekik az állampárt mondjuk, akkor lehet, hogy elkezdenek mégiscsak puhatolózni, átcsoportosulni, a jövő felé tekintgetni, és én mindig azon gondolkodok, hogy így 2014-ben, 18-ban, vagy akár 22-ben, amikor nekiálltunk egy választásoknak, azért mindig ott volt az emberben az az ideg, vagy a félelem, hogy mennyire monolit és erős az a rendszer, amit a Fidesz maga köré épített, és hogyha véletlenül lenne egy kormányváltás, akkor is mit kezdenénk ezzel a helyzettel? Ugye ez nem csak az alaptörvény, a bebetonzott szereplők, hanem a gazdasági szereplők, akik utána hátulról majd hogyan tudják visszahozni, életben tartani, és egyébként megszivatni az új kormányt is. Hogy ez 3 másodperc alatt a teljes varástalanulásban ez is eltűnt, mind a félelem, és most nyilván nem látunk rá pontosan, hogy mi történik, de a vagyonmentésekből azért mégiscsak kezd világossá válni, hogy ez mégsem egy annyira erős közösség. Minden bizonnyal maradnak Orbán Viktor mögött még emberek, és minden bizonnyal lesznek olyanok, akik akár vagyonokkal is tudják támogatni a Fidesznek a megújulását, de nincsen az a fajta erő mögöttük, amit eddig láttunk, és a legtöbb ember ettől elfordul és saját magát menti.
1: Ja, az az érdekes, hogy ennek az úgynevezett nemzeti tőkés osztálynak a létrehozása mögött az volt a filozófia. Lánci András is beszélt erről, ez egyébként más helyeken is sokszor elhangzott, hogy ez legalább nem olyan, mint a multi, amelyik itt megszerzi a hasznot és aztán kiviszi az országból, hanem itt tartja, itt majd újra befekteti, majd arra is jó lesz, hogyha esetleg nehezebb idők vannak, akkor támaszt nyújtson akár az egész országnak. És abból, hogyha itt tényleg tömeges vagyonmentések vannak, látszódik leginkább az, hogy ez az alapmagyarázat, az alapindok az egész, ez teljesen hamis volt, mert hogyha ez így van, hogy most menekítik a vagyonokat tömegesen, akkor nem arról volt szó, hogy létrehozunk egy tőkés osztályt, amelyik működik és segít majd akkor, amikor kell, hanem volt egy tőkés osztály, amelyik az állam nélkül nem működött, és hogyha baj van, akkor megviszi, amit csak tud.
4: Bocsánat, egy nagyon rövid, hogy Lázár János erre a kampány alatt már utalt, hogy tulajdonképpen ez nincsen, és azoknak, akik meg szerencsésebbek, vissza kéne fektetni, tehát hogy ezt már láttuk nem működni, és ezt már ők is bevallott.
5: Egy kicsit, bocsánat, hadd a másik oldalt nézzem ebben a vagyonmentésben, és ezt
1: hadd tegyem. Hát azok mi vagyunk.
5: Hát pont, na egyébként pont
1: innen kezdeném.
5: Nem, én nem ezt vettem most másik oldalnak, csak hogy ezt most kettős szerepkörből hadd mondjam, hogy sokkal egyszerűbb. Szerintem sokkal egyszerűbb. Jogászként pontosan tudom például, hogy mire utaltál ugye ezzel a bizonyos mindent, a szerzett jogoktól kezdve, amit mi lepapírozásnak hívunk, hogy a jogi egyetem első évfolyam így kezdődik, hogy igazságosság nem egyenlő törvényesség. Te a törvényességről beszéltél. Újságíróként viszont én azt gondolom, hogy jelen helyzetben azért van egy ilyen földrengésszerű váltás és választási végeredmény, mert az emberek most végre az igazságossági részt akarják látni. És innentől kezdve, ha valóban akarja Magyar Péter kormánya, akkor meg fogja találni a jogi lehetőséget arra, hogy ezt a kettőt végre egyszer közelítse egymáshoz. És ezt meg már újságíróként mondom, hogy én most is foglalkozom olyan témával, illetve próbálok cikket írni olyan témában, ahol azt tudjuk, hogy egy adott minisztérium a választás előtt nem sokkal, tehát pár héten belül köt szerződéseket mondjuk 2030-valahányas dátumig. Amikor azt lehet mondani, hogy törvényességi mindenféle szabályoknak és a jogszabályoknak megfelel, ugyanakkor az a primer igazságérzet az embereknek abban a pillanatban ugye bekapcsol, és azt mondja, hogy már pedig ezt így nem kéne. Vagy mondjam a saját kedvencemet, hogy egy Szőlő utcai botránynak a gyakorlatilag erőltetett lezárás kísérlete abból áll, hogy a Szőlő utca épületét mondjuk Garancsinak, tehát Orbán egyik kedvenc építési vállalkozójának 2 hét alatt el lehet adni egy olyan árverezési eljárásban, amiről a vak is, tényleg, tehát nem a lólábló ki, a ló ott nyerít, mert annyira nyilvánvaló, hogy mondjuk nekem személyes családi tapasztalatom volt, hogy egy kis vacak, osztatlan közös zártkerti, most már nem kicsúszott egy, hogy mekkora kis területet lehet fél évig cuncogva árverezgetni, de érdekes módon egy Szőlő utcai milliárdos ingatlan, az egy így át tud menni, mert közelednek a választások. És vannak ilyen info, és ezt egyszer csak ki kell listázni, hogy például mondjuk mi cserélt gazdát, mi folyt ki, mi ment el, a választást visszamenő, nem tudom, 60 vagy 90 napban. Tehát, hogyha valóban van egy ilyen akarat, és én nagyon remélem, mert ez a győzelemnek egy fontos összetevője volt, hogy az emberek elhitték, hogy most végre lesznek következmények, hogy vissza lehet szerezni ilyen vagyonok, vagy mondjuk a Lezsák iskolája. Tehát Lezsák Sándor kiesik. Most először majd nem lesz ott a parlamentben. Az utolsó pillanatban még az iskolának így elmegyek látogatóba, meg még adok x milliárdot. Tehát simán lehet, hogy ezt abban az időszakban egy hatalmat átvevő kormány már ne adj Isten valami másra szánta volna valami, hadd ne mondjam, közérdekűbb célra, és nem pont erre a fajta jobboldali képzése.
1: Primér igazságérzetről beszéltél, mint Igen. egy ilyen társadalmi jelenségről, és amely egy fontos összetevője volt a Tisza győzelmének is. Akkor, amikor vagyon visszaszerzésről van szó, azt meg lehet csinálni, hogy mondjuk, jaj, hát milyen csúnyán volt elutalva ez a pár milliárd, mondjuk annak az intézménynek, amit te mondtál, vagy az MCC-nél lévő alapítványok mögé rakott, egyébként az állam tulajdon részének az átruházásából adódó vagyon, ugye részvények formájában, vagy akár ingatlanok formájában, ezeket mondjuk vissza lehet szerezni. De a társadalmi primér igazságérzet az, ahogy már ezt így említettük, vezetőszáron vezetett politikusokat akar látni. A kettő nem ugyanaz. Vissza lehet szerezni sok 10 vagy akár 100 milliárd forintot is, úgy egyébként, hogy nem lesznek meg azok a vágóképek, amit oly sokan oly nagyon szívesen látnának.
6: Viszont Magyar Péter meg nagyon jó ezeknek a, hát ilyen csúnya szóval fogom, apró pénzre váltásában, tehát hogy a napi szintű közösségi média kommunikációjában annak, hogy mit teljesítettünk, mi az, amit elértünk. És egyébként annyira sok ilyen ügy van, hogy minden sikertelenre fog jutni, sikeres is. Azért a legutóbb, amikor a Fidesz került vissza hatalomra, akkor is láttunk ilyen börtönfolyósokon hosszasan egy kamera állásból filmezett jeleneteket. Biztos vagyok benne, hogy most is lesz ilyen. Pontosan azért, mert egyébként társadalmi igény. Én pesszimista vagyok a jogi szempontból, ugyanakkor a szimbolikus téren meg azt látom, hogy nagyon következetesen építkezik Magyar Péter, akár az ügynök kérdésben, tehát hogy nagyon tudja azt, hogy mi az, amiben egyébként viszonylagos társadalmi konszenzus mellett a nagyon heterogén táborának kielégítő eredményeket tud felmutatni. Úgyhogy szerintem ez és ez nem is marketing szempontból, hanem hogy olyan szempontból, amit te is mondasz, hogy igénye van a választóknak arra, hogy úgy érezzék, hogy az történt, amire ők szavaztak. Szerintem ebben pont azért, ahogyan politizált eddig Magyar Péter, nem lesz egy ilyen kiábrándulás. Nyilván a türelem az nem tudjuk, hogy meddig tart, de én azt látom, hogy egyelőre erre nagyon ráfeküdtek.
2: Réka? Szerintem a vérszomját nem kell kiszolgálni akkor sem, hogyha volna rád.
5: Nem
2: vérszomja,
5: ez nem hergelés.
2: Hadd fejezzem be a mondatot. Szóval, hogy a vérszomját nem kell kiszolgálni akkor sem, ha van rá társadalmi igény. Én nem gondolom, hogy most erre van igény. De mondjuk arra biztos van a társadalom tekintélyes részének igénye, hogy a kegyelmi ügy részletei derüljenek ki becsülettel, és derüljön ki, hogy kik voltak azok a rendőrségen belül, a nyomozóhatóságokon belül, a minisztériumokon belül, felelős minisztériumokon belül, akik lehetővé tették, hogy éveken keresztül ne történjen ebben az ügyben semmi, és ők repüljenek úgy, mint a strandlabda, mondjuk a pozíciójukból. És repüljön az is, aki a Szőlő utcát eltusolta, a megtett és soha végig nem követett nyomozásokat. Nem vezetőszárat kell adni cserébe, hanem érdemi számonkérést. Én ehhez azért hozzátenném ugye azokat az eseteket is, amik kevesebb nyilvánosságot kapnak, de napi szinten nyomorítják meg emberek ezreinek az életét, az önkényesen családból elvett gyerekeket, a kétségbeesés szélére szorított független szereplőket. Szóval az ő ügyeiket tisztessége fel kell pucolni, és szerintem hiába tűnik egy vonzó képnek, hogy vagy egyébként ugye most ugye a jobb oldal, vagy inkább azt mondom, nem a jobb oldal, a Fidesz holdudvarában megy a sírás, rívás, hogy itt ránk kilövési parancs van. Nem kilövési parancs van, tisztességes elszámolásra van szükség, és bármennyire haragszik is egyébként a tiszás közönség, hogyha ezt a fajta számonkérést látják, ez fog hozni katarzist, ha ez megtörténik.
1: Ügynökaknákat említetted, és volt még egy dolog, amiről ugyan abban a környezetben beszélt Magyar Péter, ez pedig az, hogy a privatizációnak a 88 és 2000 közti időszakában történt eseteket, azokat fel fogják tárni. Milyen rég volt már, hol vannak már azok a pénzek, és a többi, de van egy dolog, ami nagyon fontos vagyonelem, ez pedig Orbán Viktor apjának a bányavállalkozása, ami szintén abból az időszakból származik, egyáltalán nem akarom azt látni, hogy ott bármi szabálytalanul történt, nem tudunk erről egyelőre semmit. De az, hogy a 60 pusztai uradalom anyagi fedezeteként Orbán Győző bányavállalkozásának a haszna állott, ez a magyarázat, hogyha erre kiterjed azon az alapon a vizsgálat, hogy hát ez abban a privatizációs időszakban történt, akkor nem tartanám kizártnak, hogy ez a dramaturgiai jelen megfordult Magyar Péternek a fejében akkor, amikor erről az időszak, ennek az időszaknak az ügyeinek feltárásáról elgondolkodott.
6: Biztos, hogy ebben van valami, nem véletlenül hozzák ki az ügynök kérdést is, és nem csak azért, mert egyébként valóban ez egy szimbolikus kérdés, hogy ez a rendszerváltáskor nem történt meg ez a lusztráció, miközben az összes többi országban körülöttünk megtörtént, és ez mindig egy ilyen tüskeként benne van, de muszáj reagáljak még rád, mert hogy szerintem a legnagyobb felelőssége a Tiszának az az, hogy tényleg megakadályozza azt, vagy nekünk társadalmilag az a felelősségünk, hogy arra jöjjünk rá, hogy a történelemben miért áll elő újra és újra ez a két Magyarország problematika. Tehát, hogy pont én szívemből szólsz, én nagyon nem szeretném azt, hogyha most az lenne, hogy minden áron szeretnénk látni valakit felkoncolva. Mert én nem felkoncolt dolgokat szeretnék, én egy jól működő országot szeretnék, ahol működik a törvények.
2: Ígérem röviden, de ez az, amire ugye a román kollégák azt mondják, hogy a Ceausescu kivégzés pont arra volt jó, hogy ne legyen valódi megújulás. Mert volt egy nagy látványos hapáré, vérszomj, és aztán az összes szekus ott maradt, ahol volt. És semmiféle érdemi átalakulás nem volt, mert ugye meg volt a koncolás, szóval ezzel is.
6: De ez már egy túlmutató dolog szerintem, mert hogy ez a megtisztulás szerintem meg fog történni, utána járnak ezeknek a kérdéseknek, de hogy utána hogyan kormányoz a Tisza, szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, hogy tudunk-e gesztust gyakorolni az ellenfelünk számára, vagy megint az áll elő, hogy a hatalmi erőfölényből akkor nincs létjogosultsága másnak. Tehát szerintem a Fidesznek ez volt a legnagyobb problémája, hogy a nemzetből például kitagadta azokat, akik nem úgy gondolkodtak, mint ő. Tehát, hogy, és ez mindig előjött a magyar történelemben, tehát, hogy elemzőként erről is kell
3: kell beszélnünk, nem csak az ilyen napi szintű kormányzásról, hanem azért jönnek elő például a rendszerváltás körüli vagyonfelhalmozás, mert ezeket nem beszéltük ki is, és az, hogy a közelmúlt történelméről nem beszéltünk, egy óriási probléma. Nyilván a régmúlt történelmét sem tudjuk feldolgozni, és azokban is olyan iszonyatos társadalmi ellentétek vannak, amivel nem tudunk mit kezdeni, de hogy legalább akkor próbáljuk meg, akkor kezdjük az elejéről, és próbáljuk végigbeszélni azt, hogy miért tartunk itt, szóval ez nagyon fontos.
1: Röviden, néhány mondat jut fejenként nektek azokról a nevekről, amelyeket már tudunk, illetve azok a személyek, akiknek a neveit tudjuk, hogy a magyar kormányban, a Tisza kormányban részt fognak venni. Két kiadó hely van még, legalábbis jelen tudásunk szerint akkor, amikor felvesszük ezt a műsort csütörtökön délelőtt, az igazságügy és a belügyminiszter tárcának a várományosát még nem tudjuk, de a többit már tudjuk. Mit láttok ezekből?
4: Alapvetően szakértői kormányt, és majd meglátjuk, hogy mit váratunk tőle. Egy pillanatra, de nagyon röviden visszautalnék erre a rendszerváltás körüli történetre, mert ez amekkora lehetőség és óriási felelősséget húz Magyar Péter magára, de pont a kibeszéletlenség miatt azért politikailag nagyon könnyen kihasználható történet. Hány rendszerváltásunk volt már azóta, és hány igazink volt, és hanyatszorra tartunk ott, hogy most ez az a pillanat, amikor ezt tényleg és igazán is jól fogjuk megcsinálni, és ameddig ezeket ugye nem beszéljük ki, addig még lehet, hogy lesz, és nagyon remélem, hogy ez az utolsó.
5: Melyikünk?
2: De én beszéltem több, mint eleget.
5: Nem tudom, hogy még melyik leendő miniszter lesz az, aki most eszembe jutott egy klasszikus kép, hogy így kiáll és bejelenti, hogy bizonyos közpénzek megint visszanyerték a közpénz, hogy volt, elveszett a közpénz jellegét, és most eszembe jutott ez a plasztikus visszafordítás, hogy visszanyeri valami a közpénz jellegét, hogyha már ugye Kósa Lajost is mostantól nélkülöznünk kell a parlamentben. Én nem tudom, hogy ez hogy fogjuk tudni feldolgozni. Igen, hogy fogjuk tudni feldolgozni. És akkor egy mondat erre az új szakértői. Ugye szerepel még ez a technokrata, ez is ugye mindig így előkerül az új megnevezett emberekkel kapcsolatban. Ami nekem sokkal inkább átjön, hogy van benne egyfajta ilyen tényleg ilyen változás szele. Már önmagában az is, ahogy így kb. Egy valóságsót így nézzük gyakorlatilag adásról adásra, hogy te is így kezdted, hogy kit nem tudunk, még kit tudunk, mint egy ilyen beszavazó sónál, és amit mondtál, ezt is nagyon ügyesen alagolják. Tehát gyakorlatilag így mindig jön egy újabb nép, mindig jön egy ilyen elemezhető, oda-vissza megfuttatandó jelölt, és szerintem ez is egy kicsit, amit a múlt adásban mondtam, továbbra is a választások óta folyamatosan az embereknek az az érzése van, hogy a részvételükkel zajlik ez az egész, és ezért én most nem az egyes embereket boncolgatnám, hogy ki milyen vagy mit látok benne, hanem magát a folyamatot, hogy azt látom, hogy nagyon-nagyon-nagyon imponánsokaknak a visszajelzések alapján az, hogy továbbra is beavatottnak, tehát ez az együtt csináljuk, megyünk jellege van ennek magának a folyamatnak.
1: Júlia?
3: A Tisza az beleilleszkedik a környező országokban látható mostani mintázatban, ami egy mozgalmi párt, nagyon rövid idő alatt kerül be a parlamentbe. Általában nem szoktak megmaradni, de ahhoz, hogy mozgalmi maradjon, ahhoz kell ez a részvételiség, és ezt szokták elveszíteni nagyon hamar, ugye például Macron volt erre példa, ő nagyon hamar egy nagyon ideológikus vezetővé vált. Úgyhogy szerintem ez fontos tényleg, hogy ezt megtartsák. És ugye a szakértőiség az meg Magyarországon egy kicsit ilyen rossz ízű dolog, tehát ez egy ilyen szitok szóvá vált. Én nem gondolom, hogy úgy lesz szakértői kormány, ahogy a korábbi szakértői kormányok voltak. Én egy mérsékelt mintakövetést látok. Tehát megint csak van egy nagyon erős régi politika történeti ellentét Magyarországon, hogy vannak a mintakövetők és a mintaformálók. Fidesz nagyon erősen beleállt ebbe a mintaformálóba, és azt mondta, hogy mindenki, aki mintakövető, az nem része a nemzetnek, az áruló, az sorosista, az brüsszeles. Én azt látom, hogy most vannak dolgok, amiket átvesznek, de legalább ennyi olyan dolog van, amiben akár az Európai Unió felé is jelzik, hogy ezt ők nem szeretnék, és ez ellentétes a magyar érdeke. Tehát én egy nagyon erős egyensúlyozást látok ebben, és egy eltérést a korábbi, tulajdonképpen mindkét irányba egy szélsőséges kilengésből.
1: A szakértelmet említetted, mint szitokszót, hogy Csurka István a rendszerváltás után nem sokkal mondta azt, hogy ez a szakértelem az bolsevista trükk. Utána 94-ben az MSZP-nek, a Horn Gyula vezette MSZP-nek az volt az egyik fő mondás, hogy most a szakértelem fog érkezni az Antaléknak a csetlés botlása után, és amikor Bajnai Gordon átvette egy bő évre a kormányzást, akkor is a szakértelmet Antaléknak a csetlés botlása után, és amikor

0: én mindig mondom, hogy jobb lenne tudomást venni a Magyarország körülelterülő világról, mert hatással van ránk. Még visszatérve az igazságügyminiszterre és a belügyminiszterre, ki lesz szabva rájuk a penzum, az összes többieknek is, de azt hiszem, hogy ott inkább tényleg szakmai mandátumok vannak a legtöbb területen. Az igazságügyminiszter végig kell kövesse azt, hogy tulajdonképpen a jogrend helyreáll, és ki kell alakítani egy olyan államrendet, ami működik, és nem csak egy oldalt használ, és a belügyminiszter kulcsfontosságú lesz a számonkérésekben, ami ugye az elmúlt 16 évben folyamatosan zárójelben volt.
1: Ezen logika mentén valószínűleg nem véletlen az ő nevük az, amelyik utoljára lesz majd ismert. Lakatos Júliának, mai vendégünknek és beszélgető társamnak, Gergely Zsófinak, Galgó Csesternek és Paprika Kingának köszönöm. Örülök, hogy itt voltatok. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak. Anikó várja önöket a következő műsorban. Viszontlátásra!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körül forgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 14:00-tól. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakuló ülésének tervezett napirendjét. Mozgalmat indít Sándor Mária, a fekete ruhás nővér. Az ukrán külügyminiszter szerint a pénzszállítmány visszaadása az új kormány konstruktivitását jelzi. Helyenként zivatarokra is számíthatunk, napközben 20-25 fok várható. Jó reggelt kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 6 órakor. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Kovács Klára. Közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakuló ülésének tervezett napirendjét. Az ülés 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, majd a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszámol az országgyűlési választásról. A mandátum igazolás után a képviselők esküt tesznek. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják majd meg az új kormányfőt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Sándor Mária mozgalmat indít, hogy nyárra 100 segédápolót találjanak a kórházakba. Erről az egykor fekete ruhás nővér néven ismert ápolónő a Szinten túl podcastban beszélt. Sándor Mária volt az, aki 2015-ben az RTL Klubházon kívül című műsorában drámai képet festett az egészségügy állapotáról, a megalázó bérekről és az ápolók kiszolgáltatottságáról. Sándor Mária egy ismerősével Én is veled táncolok néven indít egy Facebook oldalt, amellyel azt szeretnék elérni, hogy július 1-ig 100 segítő ápolót bevigyenek az egészségügyi rendszerbe. Szerinte ugyanis már az is nagy előrelépés lenne, ha a nővérek minden osztályra kapnának egy-egy segédet. Bár nincs hozzá jogosultsága, azt is vállalja, hogy a végzettség nélküli jelentkezőket betanítja. Az ukrán külügyminiszter reagált arra, hogy a magyar fél visszaadta a lefoglalt pénzszállítmányt. Andrész Szibiha azt írta, az ellopott vagyontárgyak visszaszolgáltatása egyértelműen elhatárolja az Orbán rezsim törvénytelenségét a beiktatás előtt álló új kormány konstruktív hozzáállásától. Korábban Zelenszky ukrán elnök is azt írta, hogy ez fontos lépés a Magyarországgal való kapcsolatokban. A TEK kommandósai március 5-én fogtak el 7 ukrán állampolgárt, és foglalták le a furgonjaikban lévő több mint 27 milliárd forintnak megfelelő aranyat és valutát. Franciaország és partnerei képesek a hormuzi szoros biztonságossá tételére, közölte a francia elnöki hivatal. Emmanuel Macron államfő hivatala hangsúlyozta, hogy a szoros biztonsága közérdekű, ezért ennek érdekében egy nemzetközi missziót hoznak létre. Hozzátették, felajánlanák Iraknak, hogy ismét átkelhet a hormuzi szoroson azzal a feltétellel, hogy lényegi tárgyalásba kezd az amerikaiak által javasolt témákban. Az időjárásról. Helyenként zivatarokra számíthatunk, a szél élénk, északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Napközben 20-25 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Hungária körúton a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál a Rákóczi híd felé lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. Kőbányán a Gergely utcában a Kada utca közelében tart a gázvezeték javítása, itt sávlezárás nehezíti az áthaladást. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton is. Mától sávlezárásra kell készülni az Árpád úttól a Tél utcáig, majd péntektől a Lőrinci utcától az Árpád útig is. A Szent István téren és a Károly István utcában is időszakos korlátozásra kell számítani. A Tél utca és a Madridi utca között már korábban mindkét irányban lezárták a külső sávot, az érintett BKK autóbuszok megállóját áthelyezték. Mától a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárják a külső sávot a járda felújítása miatt. Hétvégén az M1-es metró a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusszal lehet majd utazni karbantartás miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek! Aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Köböl Anita és Szlazsánszky Ferenc.
1: Jó reggelt kívánunk, szeretettel köszöntjük a kedves nézőket és a hallgatókat, köszönjük, hogy minket választottak.
2: Én is szép jó reggelt kívánok mindenkinek, és név szerint szeretném köszönteni Gizella nevű nézőinket, őket is, Isten éltesse, és természetesen a születésnaposokat is, sok boldogságot mindenkinek. Csütörtök hajnalban, remélem, hogy sokkal többen csatlakoznak hozzánk még itt a Start hátralévő részében, amíg ébredeznek, nyújtózkodnak, addig gyorsan megosztanánk önökkel, hogy milyen tartalommal várjuk önöket. Érkezik hozzánk Pászkán Zsolt, Románia szakértő, mert hogy korábban csak, idézőjel mondom, csak beszélgettünk róla, de a feltételezés már ott volt, hogy a jelenlegi román kormány bukásra van ítélve, nagyon úgy néz ki, hogy a koalíció teljes egészében felmondott, és Ilie Bolozsánt megfosztják majd a hatalmától, hogy ez milyen helyzetet idéz elő Romániában, természetesen ez lesz a legfőbb kérdésünk ebben a beszélgetésben.
1: Aztán foglalkozunk a Balási Gyula-féle botránnyal, az állami kommunikáció szervezésével, bonyolításával kapcsolatban. Jön Szabados Krisztián, a Flow PR ügyvezető igazgatója, ő 23 éve van jelen a piacon, nyilván sürgeti a hatósági eljárásokat is, de arról írt, hogy van egy úgynevezett második arcvonal, azon vállalkozások, akik alvállalkozóként asszisztáltak állítása szerint ennek a rendszernek a fenntartásához, amiről már azt is tudhatjuk a fideszes Révész Máriusz kormánybiztos egyik munkatársától, hogy 3-4-5-6-szoros túlárazással működött a rendszer, és hogy Révész Máriusz maga jelezte két miniszternek ezt a problémát, és egyik miniszter sem tudott tenni, állítja tehát Révész Máriusz, úgyhogy ez is témánk lesz ma.
2: És érkezik hozzánk Rönsburg Zoltán, politikai elemző is. Több fontos témánk van, amelyen végig szeretnénk majd menni. Ezek közül az egyiket, és talán a legizgalmasabbat szeretném most kiemelni az önök számára, ami nem más, mint a legfrissebb medián felmérés. Ebből az derül ki, hogy gyakorlatilag a teljes társadalom kétharmada, amiben a Fidesz szavazók is beletartoznak, úgy gondolja, hogy Orbán Viktornak bíróság előtt kellene elszámolnia a tetteiről. Ez azért ez elég jelentős szám, hogy ennek bármilyen jogi racionalitása van-e, természetesen az elemzővel ezt is körbe fogjuk járni. No, meg arról is, amiről ő maga is legutóbb írt, mégpedig az, hogy államtitkári szinten is nagy igazolások várhatóak a Tisza kormányában, ami ugye gyakorlatilag hétfőtől megkezdheti az érdemi munkát, nagy bejelentések, nevek váratnak még magukra, úgyhogy ez is a témánk lesz.
1: Aztán jön Hegedűs Dániel, külpolitikai szakértő. Donald Trump azt mondja, hogy kivon 5000 katonát Németországból, mert hogy a német kancellár szerint Irán megalázta az Egyesült Államokat az iráni konfliktusban. Azt mondják, hogy ez a kisebb csapás, egyébként Európában 80 ezer amerikai katona állomásozik, tehát ez az 5 ezer nem oszt, nem szoroz, de elhalaszt egy dandár telepítést is Trump, ami viszont már egy támadó erő volna rakétákkal és egyéb harcászati eszközökkel, szóval ezt is bevetette Trump, illetve 25%-os újabb vámot akar kivetni európai autógyártókra.
2: De mindezek előtt a lapszemlével kezdünk Weber Balázs külpolitikai újságíróval, akit én egy ilyen mini interjú alá helyeztem a sminkben, és kérdezgettem, hogy milyen egy külpolitikai újságíró élete. Na, erről most nem fogunk beszélgetni, pedig izgalmas sztoriai vannak, viszont vannak aktuális külpolitikai hírek, amiket mindjárt végig is megyünk.

0: Ez tehát a Lapszemle Weber Balázs külpolitikai újságíró a privátbankár.hu-tól. Szervusz, köszönjük, hogy eljöttél ezen a korai órán.
1: Sziasztok, jó reggelt!
0: Magyar Péter tegnap jelentette be, hogy ma találkozik Rómában Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel. Mi lesz ennek, vagy mi ennek a találkozónak a jelentőség, és egyáltalán hogyan jellemezhetők az olasz-magyar kapcsolatok?
1: Ez érdekes, mert ugye ez alatt, ugye azért érdekes, mert ugye Magyar Pétert meg be sem iktatták, és ugye azt látjuk, hogy gyakorlatilag sorra építi a kapcsolatokat, és ugye az már természetes, hogy Brüsszelben fogadták, és Brüsszelben ugye azt hiszem múlt héten találkozott ugye von der Leyennel, illetve az Európai Tanács elnökével, Costával, de ugye most már ezek szerint már más viszonylatban is szervezi ezeket a találkozókat. Engem azért kicsit meglepett, hogy ilyen simán fogadják, hiszen amennyire tudom, Magyar Péter nem ezért ment Olaszországba, hanem egy a saját filmjének, vagy a dokumentumfilmjének a bemutatójára ment, és ha jól tudom, ezt kötötte össze egy ilyen látogatással, és szerencséje volt ilyen szempontból, mert Meloni éppen úgymond otthon volt, és akkor fogadta is. Az egész nyilván, hogy miről lesz szó, szerintem ez még egy ilyen bemutatkozó jellegű látogatás, tehát mivel még be sem ütötték Magyar Pétert, azért nyilván olyan nagyon mély dolgokról nem lesz szó, szerintem inkább így megismerik egymást, felmérik egymást, és alapvetően ez is azt jelzi, szerintem az, hogy Meloni egyből fogadja őt, még leendő miniszterelnökként, hogy alapvetően egy elég jó bizalom veszi körbe Magyar Pétert az egész Európai Unión belül.
2: Miközben tudjuk, hogy Meloninak viszonylag jó kollegális kapcsolata volt, ugye Orbán Viktorral, tehát ilyen esetben neki ahhoz tényleg nagyon jó diplomatának kell lennie, hogy azokat az esetleges ellentéteket kisimítsa, ami köztük adódhat, és most nem is az ellentétekre, hanem esetleg a közös nevezőkre szeretném a fókuszt irányítani, hogy szakpolitikai kérdésekben, amiben nekik lehet, hogy lesz vitájuk is ugye ott az Európai Unión belül, milyen közös nevezőt találhatnak ők egymás között egy akár informális beszélgetés során?
1: Hát mondjuk, amiben hasonló álláspontot képviselnek mondjuk az Ukrajna politika, ugye Meloni, aki azért tegyük hozzá, hogy ez egy elég érdekes személyiség, mert eléggé úgymond a szélső jobb oldalról indult, aztán most már nagyjából ugye vagy radikális jobb oldalról indult, most már azért nagyjából ugye a mainstream része lett, de azért bejárt ő is egy utat, de például az Ukrajna politikában szerintem eléggé hasonló állásponton vannak, hiszen szemben mondjuk Orbán Viktorral Meloni azért egyértelműen letette a voksát mondjuk Ukrajna mellett, és gyakorlatilag hasonló álláspontot képvisel Magyar Péter, illetve például mind a ketten úgymond Magyar Péter is várhatóan, illetve Meloni is úgymond atlantista nézeteket képvisel, tehát hogy ilyen szempontból szerintem megtalálják a közös hangot.
0: Nézzük akkor a Zelenszkij bejelentését. A magyar hatóságok visszaadták az aranykonvojként elhíresült pénzszállító autót és annak teljes tartalmát. Semmiféle vizsgálatról nem tudunk, nincs gyanúsítás, semmi nincs.
1: Hát nem tudom, ez a történet nekem nagyon sántít, mert akkor sántított, amikor az egész kirobbant, tehát nagyon úgy tűnik nyilván, sem akarok ilyen olyan kijelentéseket tenni, amit nem tudok alátámasztani, de nagyon úgy tűnik, hogy ez egy politikai ügy volt, már annak idején nyilván ez az egész, hogy most na látjátok, hogy ezek az ukránok most aranyat csempésznek, meg egy sok millió dollárt, eurót csempésznek, ez beleillett a magyar kormány akkori narratívájába, és fennáll a gyanú, hogy finoman fogalmazzak, hogy igazából ez állt az akció mögött, a lefoglalás mögött, stb. És ami számomra meglepő, hogy igazából még ugye ez a meg az Orbán kormány van ügyvezető kormányként hatalmon, és akkor hirtelen beállt egy ilyen fordulat, hogy hirtelen visszaszolgáltatták ezeket az értékeket, ugye az aranytömböket, illetve azt a sok millió eurót, illetve dollárt, ami nyilván egy politikai döntés kellett, hogy legyen, hiszen igaz, hogy a NAV szolgáltatta vissza, de hát a NAV önhatalmulag valószínűleg ezt nem merte volna meglépni, és mondjuk én kíváncsi lennék, hogy ez a politikai döntést ezt kihozta meg, vagy milyen szinten született meg.
2: És akkor szerinted például az olyan mellékszálak is így csírájukban elhalnak, mint hogy ugye azokat a pénzszállítókat, akiket akár 28 órán keresztül saját bevallásuk szerint bilincsben tartottak jogellenesen, fogva, hogy ezt a szót használjam, hogy ezeknek lehet valami következménye ezután, vagy akkor ez a történet itt most lezárult ebben a formában?
1: Hát nekem nagyon úgy tűnik, hogy ez most ezzel, hogy most visszaszolgáltatták, úgymond az aranytömböket, meg a pénzt, és ezzel szerintem ennek a dolognak itt vége. Uh-huh. Nekem nagyon úgy tűnik.
0: Hát kivéve, hogyha a másik oldal nem kezdeményez kártérítést, meg mindenféle pereket, mert azért ez benne van a levegőben.
1: Hát annyi, hogy mondjuk a Zelenszky az elég ilyen békülékeny hangnemű posztban jelentette ezt be, tehát ugye inkább a háláját fejezte ki, ugye már nyilván inkább már az új kormány felé, hogy ezt sikerült így elsimítani, megoldani, tehát én nem éreztem ki belőle, hogy őt most valamilyen bosszú szomj, vagy bosszú vágy fűti.
2: És akkor ez hatással lehet a pénzszállítókra is, hiszen ők is indíthatnának bármilyen eljárást, hogyha úgy érzik, hogy ellenük jogellenes fellépés.
0: Az egyik majdnem meghalt, mint emlékszem.
2: Igen, ha jól emlékszem.
0: Akarat ellenére beinjekciózták, attól rosszul lett, életmentő beavatkozást kellett végrehajtani.
1: Hát ez majd a jövőben kiderül, de én úgy érzem, hogy ezzel az ügy igazából itt valahol véget ért, ebből a szempontból.
0: Azért azt állapítsuk meg, legalábbis én veszem a bátorságot, hogy maga ez az akció választási kampány szempontból így utólag az eredmény ismeretében szánalmas és felháborító. Magánvéleményemet hallották.
2: No, de nem menjünk messzire, maradhatunk akár Ukrajnában, csak egy másik irányból megközelítve a témánkat, az pedig az, hogy ugye nagyon a békülékeny hang nem szólhat már egy kicsit ugye a leendő kormánynak is Magyar Péter felé, és azt ő maga is kijelentette, hogy azért a kárpátaljai magyarság érdekében szeretne majd eljárni a diplomáciai úton. Na most szerinted erre mennyi az esély, hogy egyáltalán ez a békülékeny hang nem, ez jelentheti-e azt, hogy az ottani magyarság, hát nem is előnyökhöz juthat, de sokkal nagyobb figyelmet és fókuszt kap az ukrán politikai vezetés részéről.
1: Hát hogyha sikerül egy jobb viszonyt kialakítani az ukrán kormánnyal, már pedig az olyan szempontból nem nehéz, hogy az alapok azok elég alacsonyan vannak, tehát mivel az Orbán kormány alatt eléggé rossz lett ez a viszony, ezért innen már nem nehéz javulni. Tehát nyilván, hogyha javul a magyar-ukrán viszony, az az ottani kisebbségnek is jó. Tehát ilyen szempontból szerintem mindenképp reménykeltő a Tisza kormánynak a győzelme, már csak azért is, mert, vagy a Tisza párt győzelme, már csak azért is, mert ugye a programjában benne van hangsúlyosan, mármint a párt programjában, hogy a külhoni magyarságnak a képviselete, és ebbe ugye beletartozik a kárpátaljai magyarság, az más kérdés, hogy ebből majd a gyakorlatban mi lesz, illetve hát az eleve már szimbolikus értékű, hogy ugye Magyar Péter Kárpátaljára kezdeményezett egy találkozót a Zelenszkijjel, azt hiszem Beregszászban. Ugye erre hivatalosan még igaz, hogy ezt mondjuk kicsit sajátos módon a Facebookon jelentette be, de egyébként maga a kezdeményezés az érdekes meg jó. Igaz, hogy erre Zelenszkij egyelőre még nem válaszolt, de számomra ez a bejelentés is azt jelzi, hogy tehát hogy egyfajta értékválasztás, hogy neki fontosak a kárpátaljai magyarok, és ezért hát akkor találkozzunk Beregszászon.
0: Hát egyébként Zelenszkij azt mondta, hogy a leendő magyar kormány követelései vagy kérései nem fognak gondot okozni, nem lesz probléma, így reagált erre, hogy az ottani magyar kisebbség jogait állítsák helyre teljes mértékben.
1: Csak ugye még a találkozóra, illetve arra, hogy akkor Kárpátalján találkozunk, erre még nem reagált ismereteim.
2: Menjünk akkor egy kicsit más vizekre, a szó legszorosabb értelmében, ez pedig nem más lenne, mint a Hormuzi szoros. Trump megint tett egy váratlan bejelentést. Én nem tudom, hogy ezt tudja-e már bárki követni. Most konkrétan néhány nappal ezelőtt mondta azt, hogy rendben, akkor az ott áthaladó kereskedelmi hajóknak az adott országok közbenjárásának és kérésének érdekében, hogy egy ilyen védelmi akció keretében vállalják a kíséretüket. Most jól értem, hogy úgy döntött, hogy ezt mégsem vállalják. Igen. Megint egy ilyen politikai hisztőből kifolyólag, hogy hát tulajdonképpen miért ők védik meg más országok hajóit?
1: Hát nem, tehát a Trumpon az eleve elég nehéz kiigazodni, és ez gyakorlatilag az elmúlt hónapokban ez folyamatosan bizonyítja. Ahogy mondtad, és ugye vasárnap tette ezt a bejelentést, hogy akkor ezt a kísérést vállalják, ez hétfőn lépett volna életbe, és ha jól emlékszem, kedd este jelentette be, hogy akkor ebből mégsem lesz semmi. Hát nekem az egész konfliktusról, vagy az egész háborúról nekem nagyon úgy tűnik, hogy nyilván Trump az a saját érde, tehát már gondol novemberre, látja azt, hogy ez azért az amerikaiak többség, ezt mondjuk 60%, amit legutóbb láttam, ezt elutasítja. Nyilván ez politikailag, belpolitikailag neki hátrányos, ezért én úgy látom, hogy próbál ebből kifarolni, csak hát nehéz úgy ebből a háborúból úgy kifarolni, hogy arcvesztés nélkül megtegye ezt, hiszen a deklarált céljainak nagy részét egyelőre nem, vagy nem teljesen érte el. De én alapvetően azt látom, hogy ő próbálja most visszafogni ezt a háborút.
2: Amit ugye ők indítottak, és folyamatosan újra mutogat más országok vezetőire, akik távolságtartással kezelik, volt, akik fenntartással kezelték ugye eleve ennek a háborúnak a kirobbantását. Tehát, hogy ez már politikailag is teljesen indokolatlan, amit csinál, és hogy igazán értem azt, hogy akar ebben arcvesztés nélkül kijönni, amikor egy ilyen őskáoszt igyekszik okozni a kijelentéseivel.
1: Nyilván úgy akar kijönni, hogy úgy akarja ezt eladni, hogy hát igazából elértük a céljainkat, igazából Irán meggyengült, igazából Irán azt csinálja, amit akarunk, amit ugye nagyon nehéz leellenőrizni például az uránkészletek vagy urándúsítás tekintetében, mert igazából senki sem tudja, hogy ezzel most mi a helyzet, de nyilván el lehet ezt úgy adni, vagy lehet ezt úgy kommunikálni, hogy van egy megállapodás, aláírták, betartják, és akkor mi megtettük a dolgunkat. Tehát, hogy nyilván így értettem azt, hogy próbál arcvesztés nélkül kijönni, csak hogy ez nem feltétlenül, az, amit ő kommunikál, az nem feltétlenül vág össze a valósággal.
0: Hát nem beszélve az olaj, kibontakozó olaj ár válságról, sőt, hát ez már velünk él, hogy a megvásárolt repülőjegyek megdrágulnak, vagy kerozin hiány lép fel, vagy már üzemanyag hiány. Szóval nem zárja most ezekben a hetekben a világ a szívébe Trumpot, ha az olaj meg üzemanyag ára gondol. Nem beszélve a pápáról, mondok egy újabb hírt. Trump megint hazudozott a pápáról, akihez most elküldi a külügyminiszterét, azzal vádolta a 14. Leót, hogy sok katolikust és sok más embert veszélybe sodor, mármint a pápa, és neki megfelel, hogy Iránnak atomfegyvere legyen. A pápa kikelt ellene, illetve reagált, hogy mindig is a háború ellen és az atom ellen volt.
1: Hát igen, ez cáfolt, és a pápa meg hát azért elég furcsán hangzana egy pápa szájából az, hogy ő pártolja az atomfegyvereket, tehát hogy nyilván ez nem is egészen értem, hogy Trump mire gondolt. Számomra furcsa, egyrészt azért is furcsa ez a szembenállás, vagy az, hogy így összeakaszkodik a pápával, egyrészt ugye a pápa is amerikai, másrészt igaz, hogy mondjuk Trump az nem katolikus, hanem ha jól emlékszem, presbiteriánus családból származik, de hát azért mégiscsak ugye kereszténység, meg stb. Tehát igazából nem feltétlenül értem, hogy Trump miért köt bele úgymond még a pápába is, tehát ez egy eléggé ilyen meredek dolog. Szerintem.
2: Ki tud ebből úgy diplomáciai szinten jönni a Vatikán, hogy nem folyik bele pártpolitikai kérdésekbe? Vagy bele fogja szorítani, kényszeríteni Trump akár a pápát is abba, hogy valamiféle állásfoglalást halljon tőle? Hát,
1: ugye a Vatikánnak vagy a pápának azért van bizonyos kötelesség olyan szempontból, hogyha úgy látja, hogy nagyon rosszul mennek bizonyos nemzetközi folyamatok, háborúsok, civil áldozat, stb., akkor nyilván meg kell szólalnia. Tehát, hogy ez nem kérdés, az más dolog, hogy a Trump ezt úgymond magára veszi, és minden megszólalást úgy értelmez, mintha az valami politikai megszólalás lenne, vagy mintha ez egy támadás lenne ellene, miközben a pápa szerintem csak azt teszi, ami a feladata, hogyha látja, hogy hatalmas szenvedés van, vagy sok civil áldozat van, vagy nagyon rosszul mennek a dolgok, akkor felszólal.
0: Még van fél percünk, és egy olyan hír, hogy a portfólió szerint az Unióból nekünk járó 10 milliárd eurós egyik alap, mert ugye 20 milliárddal tartoznak úgymond összesen, tehát hogy ebből a 10-ből 80-85%-nyi rész menthető. Ez most jó hír, tehát hogy örüljük, hogy a 85% menthető, vagy fájlaljuk, hogy 15% ugrik, az is hatalmas
1: pénz. Hát szerintem már az is jó lenne, ha ez valóban sikerülne megmenteni. Itt ugye óriási pénzekről van szó, mert egyrészt van a helyreállítás alapban az a körülbelül 10 milliárd, aminek a 85%-a menthető a sajtóhírek szerint. Emellett van meg ugye 7 milliárd euró a kohéziós alapból, ami be van fogyasztva. Tehát ugye ezt ugye a Magyar Péter azt hiszem összesen, ha összeadta, ilyen 8000 milliárd forintra becsülte, ami azért a magyar gazdaságnak nagyon jól jönne. És hát nyilván az a cél, hogy ezt még akkor is a szorít határidő, hogy ezt Magyar Péter hazahozza, hogyha hazahozza, az nagyon jó lesz szerintem mindenkinek.
0: Balázs, köszönjük szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 14:00-tól. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban!
2: Tavasz, napsütés, itt az ideje a vásárlásnak a Half-Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half-Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half-Price. Great Brands.
3: A Toyota bemutatja egy

0: év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
1: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. BAM Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
2: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár július 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
3: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakuló ülésének tervezett napirendjét. Mozgalmat indít Sándor Mária, a fekete ruhás nővér. Három beteget, köztük a hajó brit orvosát is evakuálták a zöldfoki szigeteknél veszteglő hantavírus járványban érintett tengerjáróról. Helyenként zivatarokra is számíthatunk, napközben 20-25 fok várható. Jó reggelt kívánok, ezek a Spirit FM hírei 7 órakor. Közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakuló ülésének tervezett napirendjét. Az ülés 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, majd a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszámol az országgyűlési választásról. A mandátum igazolás után a képviselők esküt tesznek. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják majd meg az új kormányfőt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Sándor Mária mozgalmat indít, hogy nyárra 100 segédápolót találjanak a kórházakba. Erről az egykor fekete ruhás nővér néven ismert ápolónő a Szinten túl podcastban beszélt. Sándor Mária volt az, aki 2015-ben az RTL Klubházon kívül című műsorában drámai képet festett az egészségügy állapotáról, a megalázó bérekről és az ápolók kiszolgáltatottságáról. Sándor Mária egy ismerősével Én is veled táncolok néven indít egy Facebook oldalt, amellyel azt szeretnék elérni, hogy július 1-ig 100 segítő ápolót bevigyenek az egészségügyi rendszerbe. Szerinte ugyanis már az is nagy előrelépés lenne, ha a nővérek minden osztályra kapnának egy-egy segédet. Bár nincs hozzá jogosultsága, azt is vállalja, hogy a végzettség nélküli jelentkezőket betanítja. Az orosz külügyminisztérium figyelmeztette a diplomáciai képviseleteket, hogy haladéktalanul evakuálják a személyzetüket Kijevből. Erre szerintük azért van szükség, ha Moszkva csapást mérne Ukrajnára, Oroszország május 9-i győzelmi napi megemlékezéseit. A Kreml már megelőző héten közölte, hogy Ukrajna felől érkező terrorfenyegetéstől tartanak. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője, ezért azt mondta, hogy minden intézkedést megtesznek a veszély minimalizálása érdekében. Három beteget, köztük a hajó brit orvosát is evakuálták a zöldfoki szigeteknél a hantavírus járványban érintett tengerjáróról, amelynek fedélzetén három fertőzött korábban már meghalt. A hajó várhatóan 3 nap múlva Tenerife szigetén köt ki, jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter. Az óceánjáró eredetileg a zöldfoki köztársaságba tartott, ám az ország a fertőzés megjelenése miatt megtagadta a kikötési engedélyt. Az időjárásról. Helyenként zivatarokra számíthatunk, a szél élénk, északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Napközben 20-25 fok várható. Hasonlóan koranyári idő lesz a következő napokban is.
3: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
5: Jó reggelt kívánok! Továbbra is egy meghibásodott gépjármű vesztegel a Soroksári úton kifelé a Haller utcánál. Tart a műszaki mentés, emiatt fennakadásra számítsanak. Telített a Hungária körút, a Kerepesi út és a Tököli út közelében, illetve akadozik az előrejutás az Üllői úton befelé a Kőér utcánál, az M3-as bevezető szakaszán az M0-ástól a Szerencs utcáig, az M5-ös autópályán befelé pedig a Határút előtt. Lassulásra számítsanak a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Budakeszi út és a Hűvösvölgyi út külső szakaszán befelé, a 10-es főúton Solymártól az Ürömi körforgalomig és a 11-es főút bevezető szakaszán a Pünköstfürdő utcánál. Mától a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig lezárják a külső sávot a járda felújítása miatt. A délpesti autóbuszgarázs, illetve a Határút felé közlekedő érintett éjszakai járatok Lehel utca Róbert Károly körút megállóját pedig áthelyezik. Egyirányosították mától a 7. kerületben a Veselényi utcát, a Síp utcától a Rumbach-Sebestyén utcáig, burkolatjavítás miatt. Marga Etele, Nika Kris.
3: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bookbar bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehér őszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
1: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bamlivin Kispest, az ország első WELL minősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
7: Új Tajmerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
8: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergetegesítő hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
0: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
9: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
10: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
3: Reklámot hallottak.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Köböl Anita és Szlazsánszky Ferenc.
1: Folytatjuk a Startot, üdvözlünk minden új kedves nézőt és új kedves hallgatót, meg persze a régieket is.
2: Így van, jó reggelt kívánunk mindenkinek.
1: Mondunk egy-egy témát, jön Szabados Krisztián, a Flow PR ügyvezető igazgatója a Balázsi Gyula botrányos interjú kapcsán. Egyrészt azóta kiderült, hogy állami szervek vezetői is jelezték miniszteri szinten, hogy Balázsi Gyula cégcsoportja 2-3-5-6-szoros túlárazással dolgozik, de az állítás szerint két miniszter is tehetetlennek bizonyult a jelenséggel szemben. Nagyon érdekes. Szabados Krisztián azt javasolja, hogy az egész szakmát világítsák át, és minden PR ügynökség jelezze, hogyha az elmúlt 8 évben részesült állami pénzből, ezeket a cégeket ő második arcvonalként összegezte.
2: Nem biztos, hogy sokak számára ismerős a Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. Ma biztos, hogy egy kicsit jobban meg fogjuk őket ismerni. Ez az a cég, amely felelős a magyarországi kastélyállomány fenntartásáért. Zsupán András újságíróval arról fogunk beszélgetni, hogy milyen nehéz helyzetben van a Kft. És hogy drasztikus költségemelkedés mentén bizony az állag megtartás és fejlesztés jelenleg nincs ott a programjukban, úgyhogy nagyon komoly átalakításra van szükség. Az átalakulás és az átalakítás azonban nem csak ezt a céget fémjelzi, hanem gyakorlatilag a teljes kormányt is. Ransburg Zoltán politikai jellemzővel fogjuk folytatni itt a Startban. Beszélgetünk majd arról, hogy vajon milyen régiói ismerős neveket hallhatunk majd az államtitkári pozíciókban, és a Median legfrissebb felmérését is szóba fogjuk hozni, mely alapján a választópolgárok jelentős része úgy gondolja, hogy Orbán Viktort el kellene számoltatni tetteiért. Kezdünk!

0: önkormányzati reformok szakértői államtitkári pozíciók, és talán nevek is, majdnem sokára kiderül, és egy friss medián felmérés, amelyből kiderül, hogy a társadalom jelentős része várja az elszámoltatást a kormányváltás, vagyis éppen a rendszerváltás eredményeként és következményeként. Ranzsburg Zoltán politikai elemzőt köszöntöm a stúdióban, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Nem tudom, hogy vannak-e esetleg a birtokodban nevek, hiszen te magad nyilatkoztál arról, vagy készítettél egy áttekintést, hogy az államtitkári szintekre vélhetően komoly szaktekintélyeket fog bevetni a Lándő Tisza kormány. Milyen információk vannak a birtokodban?
1: Szuper lenne, ha tudnék neveket mondani, de nem tudok neveket mondani. A HVG-nek van egy remek összeállítása erről, én nem fogok neveket mondani, és tippelni sem tudok. Inkább általánosságban szerintem azt érdemes megfigyelni, hogy van egy nagyon széles szakértői réteg, és most itt beleértem azokat, akik adott esetben egyetemeken, akadémián dolgoznak, akik a civil szférában működnek, független intézeteknél működnek, akik számára egy teljesen új lehetőség nyílik most meg a kormányváltás rendszer váltás után, hiszen ezek az emberek tudatosan távol voltak tartva a politika csinálástól. Ugye a Fidesz olyan szinten politikailag lojális figurákra bízta a döntéshozatalt, hogy nagyon kevesen voltak ebből a világból, akiknek érdemi beleszólásuk volt a politika működésébe. Én azt feltételezem, hogy a következő hetekben, hónapokban azért nyilván ez egy hosszú folyamat lesz, amíg minden pozícióra megtalálják a megfelelő embereket, és most nem csak az államtitkári szintre, hanem nyilván a helyettes államtitkári szintekre, az osztályvezetői szintekre, vagy akár még alacsonyabb szintekre is kell gondolni. Biztos, hogy nagyon sok idő lesz, amíg ez lefolyik, de azt gondolom, hogy egy nagyon nagy mozgás lesz majd az államapparátus irányába, azokból a szektorokból, ahol most ez a szakértői réteg tevékenykedik.
0: Milyen típusú politizálást látsz így magad előtt, hogyha belegondolunk, hogy ha valaki, aki jó a szakmájában ért valamihez, kerül egy politikai szintére, és abban kell szerepet vállalnia. Nem tudom, hogy a kettő kiüti egymást, erősítheti egymást, hiszen ilyet még talán nem is láttunk soha korábban, de hogyha a szakmai szempontok kerülnek előtérbe, akkor annak például mennyire lehet eredménye a gyors elszámoltatás, ami lehet egy társadalmi nyomás. Mert lehet, hogy aki a szakmáját képviseli, az sokkal inkább lát majd fontosabbnak és sürgetőknek olyan adott esetben gazdasági, társadalmi lépéseket, amik háttérbe kell, hogy szorítsák.
1: Azzal kezdem, egy picit kijavítom magam az előző megszólalásomból, mert azt mondtam, hogy azért ez a szakmai réteg nem igazán fért hozzá a politikai döntéshozatalhoz. Ez bizonyos szintekre igaz, de azért vannak, nyilván a Fidesz kormány alatt is voltak olyanok, akik a szakmai hozzáértésük miatt kerültek fontos szakmai pozíciókba. Tehát egyszerűen az országot működtetni kellett, és az ország működött, úgy, ahogy itt működött.
0: De nem működött, tehát hogy most ez így utólagosan, ironikusan hangozhat, de hát látjuk, hogy nem működött.
1: Nagyon sok volt vele a probléma, de hát legalábbis a közalkalmazotti fizetések elutalásra kerültek, bizonyos programok megvalósultak. Az, hogy mi egyetértünk-e azzal, hogy ezek hogy valósultak meg, vagy mi is erre költöttük volna azt a közpénzt, az egy másik kérdés. De hogy vannak olyanok nyilván, akik egyébként értenek a szakmájukhoz bizonyos területeken, az kétségtelen, és is tudom képzelni, hogy azért lesznek folyamatosságok, tehát lesznek olyanok, akiket az új adminisztráció is átvesz a régiből. Nem hiszem, hogy tömegesen fog ez előfordulni, de biztos, hogy lesznek rá példák. Én azt gondolom, hogy a Tisza részéről legalábbis az első időszakban meglátjuk, hogy ez hogy fog folytatódni, és ugye most azért tulajdonképpen tippelgetünk, mert sok mindent tudunk a Tisza programjáról, sokat hallottunk most már az utóbbi időben Tisza politikusoktól arról, hogy mire készülnek, de sosem láttuk még őket kormányon. De én azt gondolom, és amit a kormány összetételéről eddig tudni lehet, az alapján is talán az a leglogikusabb feltételezés, hogy az első időszak az határozottan egy szakmai rehabilitációjáról fog szólni a kormányzatnak. Tehát nagyon jelentős lesz a szakmai munka, és talán ennek a kormányzásnak a politikai vonala az egy picit háttérbe fog ehhez képest szorulni, illetve elsősorban az elszámoltatás kérdésére fog sok tekintetben koncentrálni, ami viszont talán politikai üzenet, nem szakpolitikai, hanem kifejezetten politikai üzenet szintjén talán az egyik legerősebb a Tiszától.
0: És akkor rögtön rá is térhetünk a Median felmérésére ezen a ponton. A teljes társadalom kétharmada, amiben a fideszes szavazók is beletartoznak, úgy gondolja, hogy Orbán Viktornak bíróság előtt kellene számot adni a tetteiről. Ez egy nagyon erős társadalmi elvárás és nyomás, vagy egy nagyon konkrét jogi következményekkel járó folyamat nulladik lépése lehet-e?
1: Igen, egyébként ez érdekes, tényleg azt az mindenképpen figyelemre méltó, hogy a fideszes szavazóknak is egy jelentős része azt gondolja, hogy Orbán Viktornak bíróság előtt kellene felelnie valamiért pontosan, de ugye ez nincsen meghatározva, hogy mi az, ami miatt Orbán Viktornak bíróság előtt kéne felelnie. Tehát, hogy ez az ő személyes, vagy a családjának a gazdagodása, ez 60 pusztáról szól-e inkább, vagy a gyűlöletkeltő politizálásról szól, hogy mi az, ami a társadalom fejében, mint bűn megképződik, aminek ők
0: hát az elszámoltatását látni szeretnék. Miatt, hanem hogy konkrét ügyek mentén hol van az, ahol összefonódás van mondjuk az ő pozíciójával, személyével?
1: Hát ebből a felmérésből ez nem derül ki, hogy valójában itt hol látja a társadalom Orbán Viktor legnagyobb bűnét lenni, amiért neki bíróság előtt kellene elszámolnia. Az nyilván fontos, hogy önmagában attól, hogy a társadalom jelentős része vágyik arra, hogy ez megtörténjen, ez még nem biztos, hogy meg fog történni. Ebben az értelemben a Medián kutatásban mért társadalmi kétharmad az nem egy vádemelés, ez egy népakaratot fejez ki.
0: A népakarat, amely erősen összecseng a Tisza kampány témájával, hiszen az elszámoltatás folyamatosan ott volt a top témák között. Na most, ha egy kicsit ebből kitekintünk, és nem biztos, hogy lesz belőle valami, az azért fordulhat elő, mert hogy jogilag annyira körbe bástyázták magukat az elmúlt években, évtizedekben, hogy egyszerűen nem válnak számon kérhetővé, vagy vannak jogi kis kapuk, aminek mentén viszont igenis azzá válnak?
1: Hát ennek egy nagyon nagy része jogi kérdés, amiben én abszolút nem tudok szakmai véleményt mondani, mert nem értek hozzá. Én azt gondolom, hogy a Tiszának politikai érdeke az, hogy mindent megtegyen, hogy minél magasabb szintű politikai vezetőket tudjon elszámoltatni, tudjon akár jogi eljárások alá vetni. És abból a szempontból nagyon releváns ez a Medián kutatás, hogy az látszik, hogy erre nem hogy csökkent volna, hanem még a választások óta is nőtt a választói igény. Tehát kifejezetten nem az, hogy nincs benne politikai kockázat, ha a Tisza követi ezt az utat, hanem kifejezetten egy választói igényt is szolgál ki azzal. Ha ebből a szempontból is egy cezúrát van, és azt mondja, hogy ez itt egy új rendszer, és ennek a rendszernek egy nagyon fontos kiinduló pontja az, hogy szembenéz az Orbán rendszer bűneivel, a NER-nek a visszaéléseivel, és mindenkit elszámoltat, függetlenül attól, hogy milyen magas politikai pozícióban van. Vagy volt.
0: Új fordulatnak mondható, ha annak mondható, a Magyar Hang legfrissebb cikke, amit a 24 is szemlézett. Ez pedig arról szól, hogy minthogyha a belső körökben Orbán Viktor tett volna arra kijelentést, hogy talán mégis megfontolja azt, hogy a háttérbe húzódjon. Erről már korábban is lehetett hallani, hogy a DPK körökben erről tett kijelentést, illetve hogy a Fidesznek akár a névváltoztatáson is el kell gondolkodnia. Ez jogi mentességet, semlegességet semmi esetre sem jelent. Milyen szempontból lehet számukra fontos?
1: Tehát ez egy politikai kérdés, ez egy politikai brand kérdés. És ugye Orbán a DPK-nak írt levelében azt írta, hogy nem biztos benne, hogy a Fidesz képes még megújítani a jobb oldalt. Én azt gondolom, vagy a nemzeti oldalt, mind a kettőt használja Orbán. Szerintem önmagában az is, hogy még ezt a kettőt felcserélhetőként használja a nemzeti oldalt és a jobb oldalt, ez már önmagában azt jelzi, hogy itt valami komoly félreértés van azzal kapcsolatban, hogy mi a Fidesznek a jelenlegi pozíciója a magyar politikában. De önmagában a jobb oldallal is vannak problémáim. Tehát azért, hogyha a Fidesz azt mondja, hogy ők a jobb oldal, hát jelenleg azért egy inkább jobboldali, centrista jobboldali kormányunk alakul éppen. Tehát ha ezzel szemben a Fidesz szeretne az lenni, amelyik most jelenleg a Tiszához képest csekély társadalmi támogatottsággal rendelkezik, amely megújítja az egész jobboldalt, ez egy érdekes problematika. Én azt hiszem, hogy Orbán jól látja azt, hogy a Fidesz mint brand megkopott, és hogy Orbán azt mondja, hogy a Fidesz nem biztos, hogy képes lesz erre a megújulásra. Én szerintem, ahol ő, nem tudom, hogy téved, de persze nyilván értem, hogy emberileg sokkal nehezebb belátni, de az Orbán brand pontosan ugyanannyira megkapott. Fidesz és Orbán neve, a Fidesz neve és Orbán neve nagyjából ugyanazt jelentette évtizedeken keresztül, nem is csak az utóbbi másfél évtizedben, hanem még sokkal, hát tulajdonképpen a 90-es évek elejétől. És én azt hiszem, hogy ha Orbán kételkedik a Fidesz megújulási és megújítási képességében, akkor az legalább annyira ő magára is vonatkozik.
0: Rajzsburg Zoltán politikai elemzőnek köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én köszönöm.

0: a Balási Gyula elhíresült interjúja kapcsán kirobbant állami kommunikációs botrány a következő témánk. Itt van Szabados Krisztián, a Flow PR ügyvezető igazgatója. Jó reggelt kívánok, köszönöm reggelt. Szépen. Ön 23 éve, 25 éve dolgozik a szakmában, tehát ismeri kívülről, belülről, és egyrészt kezdeményező, hogy az összes PR cég fedje fel, hogy mennyi közpénzt kapott az elmúlt 8 évben. Erről is beszélünk majd, de kezdjük az alaphelyzettel, hogy hogy nézett ki a Balási modell, mondom a kedves nézőknek. Egy bizonyos Petényi Mirko, aki az Aktív Magyarországért Fejlesztési Központ vezetője, ez Révész Máriuszhoz, az ő neve nyilván ismerős, ebben cseng, hozzá tartozik. Tehát ez a bizonyos Petényi Mirko leírta, hogy a Nemzeti Kommunikációs Hivatal intézte az összes állami cég és összes állami intézmény PR tevékenységét, és úgy alakult a helyzet, hogy az elmúlt 8 évben már gyakorlatilag csak Balási Gyula cégcsoportjával lehetett szerződni. Állítások szerint maga Révész Máriusz is jelezte két miniszternek is, hogy itt 3-5-6-szoros túlárazással működik minden, de ez a két miniszter, az egyik, ha jól emlékszem, Gulyás Gergely is tehetetlennek bizonyult. És azt mondta Révész Máriusz, hogy ez a Lange, Balási egyik cége, nem tudott olyan rosszul és olyan drágán dolgozni, hogy legközelebb ne vele kelljen dolgoznunk. Tehát innen indulunk ki, és mégis azt írja ez a fiatalember, hogy mindez teljesen törvényes volt. Ez hogy létezik?
1: Igen, én azt úgy tudom inkább, leginkább szemléltetni a Balási jelenséget, hogy Balási Gyula volt a reklámszakma Mészáros Lőrince. Tehát nem a tehetségével, nem a szorgalmával, nem a tudásával került oda, hova került, hanem a politika tette azzá. Úgy szervezték a rendszert, úgy formálták a jogszabályokat, úgy formálták a közbeszerzéseket, hogy mindig csak egy szereplő nyerjen. Gyakorlatilag egy mesterséges monopóliumot hoztak létre, és mindenki mást, minden más céget kiszorított a piacból, és hogyha valaki monopól helyzetben van, akkor onnantól kezdve már gyakorlatilag bármilyen árat szabhat. Arról is vannak hírek, hogy 4-6-szoros túlárazással dolgozott ez a cég. Hát nyilván ezt majd a hatóságok meg fogják vizsgálni, hogy igaza vagy sem, de a szakmában ez nyílt titok volt, hogy valóban masszívan túláraznak. Én úgy találkoztam egy hasonló esettel, hogy egy állami intézménynek a kommunikációs vezetője felhívott, hogy habár neki van kötelező szerződése az éppen aktuális csókos ügynökséggel, viszont azok annyira rosszul és annyira drágán dolgoznak, és nem végzik el a munkát, hogy tudunk-e segíteni neki, és kaptunk egy kisebb munkát, és mi csináltunk meg azt a munkát, amit egyébként a központi ügynökségnek kellett volna.
0: Az állítás mit mond önnek, hogy két miniszter is tudott ezekről, és tehetetlennek bizonyultak?
1: Ez azt jelenti, hogy Balási Gyulának olyan támogatója volt a kormányon belül, aki minden más minisztert és minden más állami szereplőt, minden más politikust le tudott nyomni.
0: Az ön bejegyzése is azzal kezdődik, hogy az első lépés persze a hatóságoké. Itt viszont az előző állítás, már mint Petényi Mirkói úgy zárul, hogy minden jogszerű volt. Ez a kettő ellen mond egymásnak, hogy minden jogszerű, de azért a hatóságokat várjuk, hogy lépjenek.
1: Megpróbálták megcsinálni a jogi kereteket, hogy ez úgy tűnjön, hogy jogszerű, de szerintem, hogyha majd a hatóságok elkezdenek bele nyúlni mélyen a dokumentumokba, akkor találni fognak dolgokat. A túlárazás az biztos, hogy nem jogszerű.
0: Ön azt írja, hogy mindezen vizsgálat sorozaton túl meg kellene vizsgálni, hanem is jogi értelemben, de erkölcsileg, vagy hát önbevallásos alapon az úgynevezett második arcvonal szerepét ebben az egész 8-10-15 éves történetben. Kiket sorol a második arcvonalba?
1: Igen, a Balási Gyula egy szereplője volt ennek a rendszernek, de ez a rendszer, hogyha nincs támogatója, akkor az egész szakmával találta volna magát szemben. Ezért a rendszer úgy lett képítve, hogy a szakmából behonzanak olyan szereplőket, akik legitimálják a Balási Gyula rendszerét, és ezt úgy csinálták, hogy bizonyos ügynökségek, amelyek amúgy a piacon dolgoztak, vissza nem térintendő állami támogatásokat és kisebb volumenű, de ott is túlárazott állami megrendeléseket kaptak, ezáltal a piaci versenyben olyan előnyhöz jutottak, amelyel gyakorlatilag ők is ugyanúgy tudtak hízni, mint Balási Gyuláék. És én azt gondolom, hogy eljött az ideje, hogy szembenézzünk a múlttal, mindenki tegye ki a kártyáit az asztalra, nyissuk meg az ügynökségi aktákat, mindenki mondja meg azt, hogy milyen összegben kapott, milyen célra vissza nem térítendő állami támogatásokat, mert akkor látni fogjuk azt, hogy mely cégek voltak az előző rendszerben azok, amelyek legitimálták az egész Balási szisztémát.
0: Ez az, hogy legitimálták, azt abban az értelemben érti, hogy rájuk lehet mutatni, hogy lám, nem csak Balási cégcsoportja a nyertes a rendszernek,
1: vagy
0: más módon?
1: Nem egészen, hanem az elmúlt sok évben elbábozták a piacot. A Balázs Gyula cégeinek képviselői rendszeresen részt vettek a szakmai rendezvényeken, díjakat kaptak a szakmai szervezetektől, és mindenki úgy csinált, mintha ez legjobb rendben lenne, miközben mindenki tudta, hogy valójában itt egy feltehetőleg masszív korrupciós rendszerről van szó.
0: Egyébként hány szereplője van ennek a PR ügynökségi piacnak, és mekkora az a pénz, amit évente elkölt az állam kommunikációra?
1: Hát a reklámpiacról vannak pontos adatok. A teljes magyarországi reklámpiac 30%-a az, ami az államhoz kötődik. Tehát ez egy óriási nagy szett, ez a világon egyik legnagyobb. Tehát ennél nagyobb talán Észak-Koreában van. Tehát ilyen értelemben a piac meghatározó szereplője abszolút befolyásolja mindent a piacon az állam, ami egy nagyon-nagyon egészségtelen helyzet.
0: Szakmai szinten hogy értékelhető Balási tudása? Geszti Pétertől olvastam egy rövid bejegyzést, hogy azt mondja, hogy körülbelül abból le lehet szűrni a szakmaiságot, hogy mondjuk van egy bármilyen kampány, és akkor annak a kampánynak a megalkotott plakátja az egy utcában feltűnik 30-szor.
1: Szerintem a Balási cégeket elsősorban a politikai kommunikációra hozták létre. Tehát ők csinálták a nemzeti konzultációs plakátokat, ők csinálták az elhíresült atombombás posztereket, amiket volt az ország. Ők csinálták a durva AI videók egy részét, és igazából ez volt az ő szakterületük, abban nagyon hatékonyak voltak, és elképesztő rombolást végeztek az országban. Tehát azt, hogy ez az ország ilyen mentális állapotban van, mint most, hogy ennyi probléma van az országban, az, hogy megmérgezték a köztereinket, mindent, ebben nekünk nagy szerepük volt, tehát akik ezt csinálták, ezt gyártották, azok nagyon értettek a mérgezéshez. A piacon ők nem mérettették meg magukat, tehát nem tudjuk, hogy a piacon hogyan teljesítettek volna, hiszen volt néhány magánvállalat, amelyik adott nekik megrendelést, de mindenki tudta a piacon, hogy nem azért kapják meg a megrendelést, mert olyan jól dolgoznak, hanem azért, mert az adott vállalat szeretett volna jó pontot szerezni annál egy-két politikusnál, egy-két kormánytagnál. Tehát aki akart kvázi lobbizni a kormánynál, az a Balási Gyulának adott valami túlárazott megrendelést, és akkor azt remélte, hogy ezért majd a kormánynál majd szeretni fogják őt. Neki nem volt soha olyan piaci megrendelése, ami a klasszikus, hogy amikor megyünk és mondjuk egy banknál, vagy egy biztosítónál, gyógyszergyárnál tenderezünk és küzdünk egymással, tudással árversenyben. Eleve ő árverseny nem volt, tehát ő szabta meg az árkat tulajdonképpen, úgyhogy ez de nem lehet a szakmai teljesítményet ilyen szempontból egyáltalán értékelni. Azt, amit láttunk, az óriás plakátokat, a videókat, a politikai videókat, azt lehet értékelni, és azt szerintem azt mindenki tudja értékelni.
0: Annak a kreatív részében is szerepet vállalt, mert úgy rémlik, mintha attól elhatárolta volna magát, hogy ő csak végrehajtotta a megrendelő kívánságát.
1: Igen, ő az interjúban azt a látszatot akarta kelteni, hogy ő volt a plakátragasztó, és valójában a plakátokat nem ők csinálták. Kiderült, hogy ez nem igaz, tehát az átlátszó kiperelte ezekről a dokumentumokat, és legalább egy esetben biztosan tudjuk, hogy az egyik legfelháborítóbb videót, ilyen háborús videót tavaly nyáron, azt igenis ők csinálták.
0: Még van egy fél percünk, mit gondol arról, hogy felajánlott az államnak a cégcsoportja teljes tulajdon részét, tehát a teljes cégcsoportját?
1: A cégcsoportjának semmi értéke van, semmi nincs értéke, 0 forint, ellenben inkább azt ajánlotta fel az államnak, hogy az adófizetők kezdjék el fizetni az alkalmazottait, ne pedig ő.
0: És hogy miért kéreckedett be a kontrollhoz, már nagyon sok magyarázatot hallottam, mert legutóbb egy olyat olvastam, hogy idejű összeomlást kapott, és nem volt teljesen a cselekedetei ura.
1: Szerintem Trencséri Dániel mondta azt, hogy valószínűleg a bírósági tárgyalásra készül már ezzel, hiszen hogyha ő felajánlja a vagyonát kártétésként, akkor azt reméli, hogy majd enyhébb ítéletet fog kapni.
0: Szabados Krisztián, köszönöm szépen, hogy eljött és mindezt elmondta.
1: Köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Köböl Anita és Szlazsánszky Ferenc.
1: Donald Trump ismételt színrelépése, tehát második elnöki ciklusának megkezdése óta nem mondható ideálisnak az Egyesült Államok és Európa kapcsolata. Kezdődött ez a lejtmenet a különféle védővámok bevezetésével, ezekkel való fenyegetéssel, de az Irán elleni háború óta katonai szinten is feszültségek érzékelhetők. Trump a napokban bejelentette, hogy 5000 katonát von ki Németországból, mert a német kancellár negatív megjegyzés és tett az iráni konfliktussal kapcsolatban. Itt van velünk Hegedűs Dániel, a Berlini Institute for European Politics igazgató helyettese. Jó reggelt kívánok! Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre áll.
2: Jó reggelt kívánok, én köszönöm a meghívást.
1: Ez a cikk, hogy amit idéztem, hogy 5000 katonát kivon, úgy folytatódik, hogy de nem ez az igazán nagy probléma, majd rátérnénk az igazán nagy probléma részre is, de beszéljünk azért arról, hogy mekkora jelentőséggel bír az, ha tényleg kivon 5000 katonát Németországból az amerikai elnök.
2: Igen, itt talán érdemes egy kicsit keretet adni ennek a történetnek. Németország jelenleg az az ország, ami Japán után a második legnagyobb amerikai haderőt tartja a területén. Tehát több amerikai katona van jelenleg Németországban, mint Dél-Koreában. A számuk körülbelül 36-38 ezer főre tehető, tehát ennek az egy hetedét érinteni a csapat kivonás. A csapatoknak az elhelyezéséről nem csak maga az elnök, illetve a Pentagon dönt, hanem évente a kongresszus egy jogszabályban, amit védelmi felhatalmazási törvénynek hívnak, megszabja, hogy mi a különböző globálisan elhelyezett csapattesteknek a minimum létszáma. Ez 2026-ban a kongresszus, vagy 2026-ra a kongresszus 76 ezer főben határozta meg egész Európára nézve. Tehát látjuk, hogy önmagában ez számszerűleg nem egy jelentős csökkenés, és ugye lehetett olyan elemzéseket is olvasni, hallani, hogy igazából a Németországban állomásozó csapategységek az Egyesült Államoknak a globális jelenlétéhez fontosak. Logisztikai szempontból például Németországban van az Egyesült Államok területén kívül lévő legnagyobb katonai kórház, a Rammsteini bázis kifejezetten fontos szerepet játszik az iráni hadműveletnek, illetve az öbölmenti térségnek a logisztikájában, és hogy elsősorban az amerikaiak a saját lehetőségeiket gyengítik ezzel a lépéssel. Ez tényszerűen nincs így. Amit tudni lehet, hogy a leginkább veszélyeztetett egység az a hivatalosan második lovasezred névre hallgató, gyors reagálású, nagy mozgékonyságú képesített lövészdandár, ami egyébként nagyon jelentős szerepet tölt be a NATO keleti szárnyán a konvencionális, tehát a hagyományos eszközökkel zajló elrettentésben. Bajorországból rendszeresen rotál a Baltikumba, Lengyelországba, és itt a fő kérdés igazából az, hogy Németországból ezt mondjuk Lengyelországba helyezik át az amerikaiak, és ezzel tulajdonképpen még erősítik is egyébként az európai államoknak a védelmi képességeit, vagy pedig kivonják a kontinensről, ami viszont egy nagyon jelentős csökkenés. És a másik igen fontos tétel egyébként az az, hogy milyen Európába irányuló csapat áthelyezésekre nem kerül sor. 2024-ben még a Biden adminisztráció döntött úgy, hogy szárazföldi telepítésű Tomahawk robotrepülőgépeket fog Németországba küldeni, hogy ezzel is ellensúlyozzák a Kaliningrádi régióban meglévő orosz rakéták jelentette fenyegetést. És a hidegháború vége óta ez lenne az első szárazföldi telepítésű mélységi csapásmérésre képes erőknek az Európába telepítése, elnézést a szóismétlésért, amire így nem kerül sor, és ez az, ami például az elrettentési képességek tekintetében egy jelentős hátrányt fog jelenteni, ugyanis itt olyan eszközökről van szó, amikhez hasonlóval Európa nem bír, tehát az európai hadipar nem gyárt ilyeneket, és hogyha számba vesszük egyébként azt, hogy maga az iráni katonai művelet, vagy az iráni háború is milyen mértékben apasztja egyébként azokat az amerikai készleteket, amivel akár Európában az Oroszországgal szembeni, akár mondjuk Tajvan, Japán térségében a Kínával szembeni elrettentéshez szükség van, akkor egyébként látjuk, hogy sajnos ezek a lépések nem feltétlenül azt erősítik, hogy olyan partnerek, akik mondjuk fenyegetésként vagy kihívóként lépnek fel nyugati szövetségi rendszerrel szemben, hogy ők komolyan vegyék az Egyesült Államok, illetve hát a NATO, mint szövetségi rendszer jelentette fenyegetést.
1: Igen, tehát ez a bizonyos elemzés pont erre utal, amit most ön mondott, hogy az igazán nagy baj az, hogy ez a bizonyos szárazföldi erő, amit telepítettek volna, mégsem került telepítésre, és azt írják az elemzők, hogy ez Európa biztonságpolitikai egyensúlyának az alapjait is megrendítheti. Ebből a kérdésem származik, hogy milyen állapotban van Európa biztonságpolitikai szempontból, és mennyire van kiszolgáltatva az Egyesült Államok számára. És hát említette, hogy az orosz fenyegetés itt a fő probléma, hogy ezen kívül is van bármiféle más fenyegetés?
2: Érdemes szétválasztani különböző kérdéseket. A nukleáris elrettentés szempontjából Európa alapvetően az Egyesült Államokra van hagyva. Ebből a szempontból, abban az esetben, amennyiben az amerikai nukleáris védernyőnek és az általa nyújtott elrettentésnek mondjuk a szava hihetősége megkérdőjeleződik, akkor az valóban egy nagyon veszélyes biztonsági helyzetet teremthet. Ugye tudjuk, hogy Európában mindössze két alapvetően nemzeti nukleáris haderő van, a brit és a francia. Ez számszerűleg nem képes hitelesen ellensúlyozni egyébként például az orosz nukleáris erők jelentette fenyegetést. Konvencionális erők tekintetében azt kell mondani, hogy jelentős előrelépések történtek Európában az elmúlt 4 évben, és ezt egyébként az amerikaiak is elismerik. Az 5000 fős csapatkivonáshoz érdemes még azt hozzátenni, hogy egyértelmű kritikákat váltott ki az Egyesült Államoknak a kongresszusában, nem csak a demokraták, de republikánus képviselők és szenátorok részéről is, akik pont azt hangsúlyozták, hogy Németország az elmúlt 2 évben gyakorlatilag mintapartnerként viselkedett. Nem csak, hogy 2027-re el fogja érni azt a 3,5%-os NATO védelmi kiadás célt, amit ugye a szövetségesek elfogadtak. Ugye nagyon sokszor 5%-ról van szó, de ez két részletből tevődik össze, egy 3,5%-os egyértelmű védelmi költségvetési arányról, és ehhez jön még egy 1,5%-os védelmi infrastruktúra szempontjából relevánsnak tekinthető kiadás. Tehát ezt a németek elérik, a németek nagyon jelentős mértékben fejlesztik egyébként a saját védelmi képességeiket. Friedrich Merz kancellárnak az a célja, hogy Európa legnagyobb konvencionális hadserege legyen a német 2030-ra, és egyébként az európai szövetségesek közül még a legkooperatívabban álltak hozzá az Egyesült Államoknak az iráni beavatkozásához is, tehát amerikai erők használhatták a német légteret és a német területeken lévő bázisokat. Ugye tudjuk, hogy Spanyolországnak például nem ez volt az álláspontja a kérdésben. Viszont az amerikaiak legalábbis kongresszusi szinten azt is látják, hogy ahhoz, hogy a védelmi kiadások valós képességekké válhassanak, ehhez időre van szükség. És ebből a szempontból az európai katonai jelenlétnek a korai leépítése sem az Egyesült Államoknak az érdekeit nem szolgálja, sem pedig egyébként az európai szövetségesek nem képesek még átvenni teljes egészében ezt a feladatot. És itt ugye nagyon kellemetlen zsákutcák is előálltak, ugyanis az elmúlt 1,5 évben európaiak jelentős mértékben vásároltak amerikai fegyvereket Ukrajna számára, saját maguk számára, mert az európai védelmi ipar nem volt képes időben szállítani bizonyos fegyverkategóriákat. Most viszont azt látjuk, hogy az iráni beavatkozás miatt az amerikai védelmi ipar sem képes szállítani, tehát egy csomó olyan folytópont állt elő egyébként a védelmi képességek megerősítése területén, ami elkerülhető lett volna, hogyha a Trump adminisztráció egyeztet a szövetségeseivel, illetve hogyha nem kerül sor olyan nem teljesen átgondolt katonai kalandokra, mint ami ennek egyébként az iráni beavatkozást is tekinthetjük.
1: Hegedűs Dániel, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt, további minden
2: jó. Én köszönöm a lehetőséget.

0: Körülbelül egy, de lehet, hogy nagyon maximum kettő hét telt el azóta, hogy legutóbb épp ennél az asztalnál, épp ebben a stúdióban beszélgettünk Pászkán Zsolttal arról, hogy mi lehet az Ilija Bolozsán kormány sorsa, hiszen indult ellene egy bizalmatlansági indítvány, aminek most megvan az eredménye, a kormánya megbukott. Ez azért jó a mi szempontunkból, mert nem kell a történelemben nagyon messzire visszamennünk, hogy tulajdonképpen rácsatlakozunk az előző beszélgetésünkre. Üdvözlöm Pászkán urat itt a stúdióban, jó reggelt kívánok!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Románia szakértőként, a Magyar Külügyi Intézet külső elemzőjeként van ma itt velünk. Tehát az látszott már akkor is, hogy nagyon instabil lábakon áll Bolozsán helyzete, most meg is bukott. Előrehozott választások lesznek-e, avagy a pártja delegálhat egy olyan kormányfő jelöltet, aki képes továbbvinni ezt a kormányzást?
1: Akkor az elsőt röviden, elméletileg minden lehetséges, de ez egy nagyon távoli híd még egyelőre, tehát ott még nagyon messze vannak, hogy odáig ussanak. A pártja mindenképpen elvileg delegálnia kell mást, hiszen egy bizalmatlansági indítvánnyal megbuktatott kormányfőt nem lehet újra annak jelölni, tehát nincs ilyen, hogy fut még egy kört. A gond inkább az, hogy a pártja egy 14%-os párt, tehát a mozgástere kicsi. Jó, a többit sem túl acélos, tehát a legnagyobb is 20%-os, de a szociáldemokrata párt, akik most éppen buktatták a saját kormányfőjüket, mármint a koalíciós kormányfő, de a szociáldemokrata párt, akik most éppen buktatták,

0: Téged is hívnia kellene, egyelőre nem hívta. Ezáltal az alkotmányt kerülik meg, sajnos, hogy informálisnak nevezik azt a konzultálást, amit összehívtak. Ebből elvileg ki kellene jönnie valamilyen kormányfőjelöltnek, aki lehet a pártok jelöltje, attól függően, hogy sikerül-e valamilyen lehetséges többséget összeállítani, de egy korábbi alkotmánybírósági döntés alapján ez nem köti az elnököt. Tehát miután a konzultálás az alkotmány által előírt dolog, sajnos Traian Băsescu kitaposta az alkotmánybíróságból azt az értelmezést, hogy a konzultálás kötelező, de figyelembe venni már nem. És akkor ő csinálta meg ezt még lassan két évtizeddel, hogy összehívta a pártokat, meghallgatta őket, nem is érdekelt, hogy mit mondanak, azt mondta, akkor én most konzultáltam, és kinevezett egy másik szemét miniszterelnöknek. Ennek az a hátránya az ilyenfajta eljárásnak, hogy a parlament megbuktathatja, tehát nem szavazza meg. Egy ilyen jelöltnek 10 nap alatt egy teljes kormányzati struktúrával, mármint miniszteri struktúrával és programmal kell előállnia. Ha nincs többsége, megbukik. Új kör, ugyanezt a megismétlik, 60 napon belül kell ezt lefolytatni a második próbálkozást is. És itt jön az, amit sokszor félre szoktak érteni, hogy igen, amennyiben ez is elbukik, akkor jönnek az előrehozott választások. De nem így van a szövegben, hanem úgy van, hogy az elnöknek lehetősége van előrehozott választást összeállítani. Tehát ez a lényeg. Addig nem is tudja. Itt pedig rajta, hogy akarja vagy nem. Ezt azért mondtam ilyen hosszan, mert már Nikus Ordán elnök előre dobta a buzogányt, hogy nem akar előrehozott választásokat kiírni. Tehát ő már előre ment, hogy ne várjanak erre, tehát ne legyen ilyen taktikázás, hogy majd elmennek abba az irányba, mert ő nem akarja kiírni. Bár zárójel, az ÁFA-ra is azt mondta, igaz, nem az ő hatásköre volt, hogy nem fogják emelni, aztán ez volt az első lépés.
1: Ha hatáskör és elnöki hatáskör, éppen őt sokan, vagy az ő szerepvállalását ebben sokan nehezményezték, hogy nem volt sokkal karizmatikusabb és határozottabb abban, hogy mi történjen. Ez jogi korlátokat jelent az ő esetében, vagy ugye a pozícióból adódóan nem is szorgalmazhat semmiféle párt preferenciát, még akkor is, hogyha mondjuk szíve szerint megtenné.
0: És még van egy harmadik, tehát jogilag neki pártatlannak kell lennie, még akkor is, hogyha párt delegálta, tehát pártjelöltjeként lett elnök, akkor is attól a pillanattól kezdve, hogy elnöknek ebből ki kell szállni. Tehát nem lehet valamelyik párt képviselő. Sajnos ez nem minden elnök, vagy az elnökök többsége nem tudta betartani, de ez külön történet. Nikus Ordán esetében nem így van, mert ugyan a Mencsétek meg Románia Szövetség újra örökbe fogadta, miután évekkel ezelőtt kizárta, mert túl konzervatívnak tartotta az akkor szélső baloldali úszérő, de itt nincs akkora kötődés a párthoz, mint mondjuk, hogyha eleve mondjuk egy pártelnökként lett volna elnök.
1: Értem.
0: És a harmadik ok az, hogy gyakorlatilag nincs abban a helyzetben, tehát nincs mögött erő, amivel kikényszeríthetne bármit.
1: Ha attól függetlenül, hogy bármi is történjen, a megszorítások, amiről legutóbb sokat beszéltünk is, idáig vezettek, nem fognak eltűnni az egyik pillanatról a másikra. Most ez lehet egyfajta társadalmi nyomás is, mindenképpen politikailag valami vállalást kell tenni. Ön szerint a megszorításoknak mi lesz, vagy mi lehet a sorsa? Van esetleg valahol valamelyik fiókban már egy olyan terv, ami ennek a másik oldalát tudná megmutatni?
0: A legnagyobb baj az, hogy most mindig ugyanaz a kormány van. Tehát most gondolkodjunk logikusan, az a kormány, amelyik hozta ezeket a megszorításokat, és ekkora hátrányt okozott, éppen most olvasom a statisztikákat, hogy egyetlen egy mutató a költségvetési hiány csökkent nem egészen 1%-a, miközben földbe állt a fogyasztás, földbe állt a kereskedelem, a szolgáltatóipar sorra zárnak be a gyárak, és a különböző szolgáltató egységek, mert nincs ügyfél. Tehát ezt ezek után hogy módosítsa, hiszen igazolná, hogy miért buktatták meg. Ráadásul nincs is most már, mivel ügyvezető kormányként működik tovább, nem igazán tud ilyen típusú lépéseket tenni. Tehát nincs felhatalmazása a bukása után. Ha elhúzódik ez a válság, ez a legnagyobb veszély. Most nagyon csúnyákat mondanak egymásra

0: potenciális szövetségesek, az RMDS kivételével, az összes többi most olyan szintig gyalázza egymást, hogy elég nehéz most elindulni bármilyen irányba. Még az is lehet, és ez egy külön kérdés, hogy sem a Nemzeti Liberális Párt, sem a Szociáldemokrata Párt nem fogják egyben túlélni ezt a válságot. A Nemzeti Liberális Pártban már repedeznek az erők, és gyakorlatilag itt most egy nagyon zavaros időszak következik. Bízom benne, hogy hamarabb sem
1: vége. Ebben a zavarosban próbál halászni például George Simion is, akinek a személye karaktere megkerülhetetlen volt majd, hogy nem ebben a folyamatban. Most a sok elem közül én egyet szeretnék itt zárásképpen kiemelni, az pedig nem más, mint hogy tett egy gesztust, vagy egy provokatív kijelentést az erdélyi magyarság felé, meghívta őket.
0: Igen, ez egy provokáció volt, ez már sokszor eljátszották ezek az ilyen típusú erők. Itt a fiatalabb ottani nézőket figyelmeztetem arra, hogy Korneliu Vadim Tudor, aki hasonlóan sovén magyar ellenes politikus volt, a Nagy Románia Párt színeiben ugyanezt csinálta, ugyanerről beszélt. Ő szereti a magyarokat, csak hát persze ne legyenek iskoláik, meg ne beszéljenek magyarul, meg úgy általában ne legyenek magyarok, de úgy szereti őket, gondolom kitömve és a vitrínbe
1: téve. Meglátása szerint az erdélyi magyarság és az ő képviseletükben az RMDS-t ezt helyén tudja kezelni?
0: Én most még nem dimenzionálnám túl, bár láttam olyan volt RMDSZ-es minisztert, aki együtt fotózkodott George Simionnal, Novák Eduard volt sportminiszter, most éppen felfedezte az etnikai pártok korszakának végét. Láttunk már ilyet szintén hasonlóképpen, mások is végigjárták ezt az utat, Eksten Kovács Péter éppen a Luszéré felé kacsingatott hasonlóképpen. Én azt mondom, hogy jelen környezetben politikai öngyilkosság a magyar közösség részéről, hogyha azt hiszi, hogy visszajönnek azok a korszakok, amikor a dolgozók pártjában volt egy magyar tagozat, ez nem így működik.
1: Pászkán Zsoltnak köszönöm szépen.
0: Köszönöm.
2: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Az ukrán külügyminiszter szerint a pénzszállítmány visszaadása az új kormány konstruktivitását jelzi. Oroszország a kijevi személyzet evakuálására szólította fel a kijevi diplomáciai képviseleteket. Nyomozás indult a győri kampányrendezvényen embereket vegzáló fekete kabátos csoport ellen. Helyenként zivatarokra is számíthatunk, napközben 20-25 fok várható. Jó napot kívánok, ezek a Spirit FM hírei 8 órakor. Az ukrán külügyminiszter reagált arra, hogy a magyar fél visszaadta a lefoglalt pénzszállítmányt. Andrij Sibiha azt írta, az ellopott vagyontárgyak visszaszolgáltatása egyértelműen elhatárolja az Orbán rezsim törvénytelenségét a beiktatás előtt álló új kormány konstruktív hozzáállásától. Korábban Zelenszkij ukrán elnök is azt írta, hogy ez fontos lépés a Magyarországgal való kapcsolatokban. A TEK kommandósai március 5-én fogtak el 7 ukrán állampolgárt, és foglalták le a furgonjaikban lévő több mint 27 milliárd forintnak megfelelő aranyat és valutát. Az orosz külügyminisztérium figyelmeztette a diplomáciai képviseleteket, hogy haladéktalanul evakuálják a személyzetüket Kijevből. Erre szerintük azért van szükség, ha Moszkva csapást mérne Ukrajnára, Oroszország május 9-i győzelmi napi megemlékezéseit. A Kreml már megelőző héten közölte, hogy Ukrajna felől érkező terrorfenyegetéstől tartanak. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője ezért azt mondta, hogy minden intézkedést megtesznek a veszély minimalizálása érdekében. A Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság aljas indokból elkövetett személyi szabadság megsértése büntetének gyanúja miatt nyomozást rendelt el a fekete kabátosok ügyében, akik a Fidesz-Győri kampány rendezvényén jelentek meg. Pintér Bence győri polgármester a közösségi oldalán közölte, hogy március 27-én a leköszönő miniszterelnök győri kampány rendezvénye előtt és alatt erőszakos cselekmények történtek. Pintér posztja szerint a véleményüket kifejező állampolgárokat ismeretlen, fekete kabátot viselő, parancsra egységesen alakzatban mozgó verőlegények vegzálták. Franciaország és partnerei képesek a hormuzi szoros biztonságossá tételére, közölte a francia elnöki hivatal. Emmanuel Macron államfő hivatala hangsúlyozta, hogy a szoros biztonság a közérdekű, ezért ennek érdekében egy nemzetközi missziót hoznak létre. Hozzátették, felajánlanák Iraknak, hogy ismét átkelhet a hormuzi szoroson azzal a feltétellel, hogy lényegi tárgyalásba kezd az amerikaiak által javasolt témákban. Az időjárásról. Helyenként zivatarokra számíthatunk, a szél élénk, északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Napközben 20-25 fok várható. Hasonlóan koranyári idő lesz a következő napokban is.
2: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
4: Jó reggelt kívánok! Az M1-es, M7-es autópálya közös fővárosi bevezetői szakaszán már az Egér úttól araszolásra kell számítani, és a folytatásban a Budaörsi úton is csak lépésben lehet haladni. Az Egér út szintén telített a Balatoni úttól befelé, az Alkotás utcában is akadozik az előrejutás, mint ahogyan a Szerémi úton Rákóczi híd előtt. Lassulást tapasztalhatnak a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon is befelé, a Budai alsó rakparton a Rákóczi hídtól északra és a Margit hídnál déli irányban. Telített a Margit híd Buda felé, az Árpád hídon is nehéz az átjutás budai irányban, erős a forgalom a Szél-Kálmán tér környékén. A 10-es főút bevezető szakaszán Solymártól és tovább a Bécsi úton, valamint a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton is, a Szilágyi Erzsébet fasorhoz közeledve. Nehezen járható a Hősök tere és a Liget tér környéke, az M3-as bevezető szakasza a Szerencs utcától, az M5-ös befelé pedig az autópiactól. Varga Etele, BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották.

0: következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Göböl Anita és Szlazsánszky Ferenc.
1: Furcsa véget ért a Lázár Jánoshoz köthető kastély privatizációs program. Úgy tűnik, hogy mindössze két kastély talált gazdára. Tehát onnan nézve talán jó hír, hogy megmaradnak a kastélyok. Viszont probléma van, kellene pénz, néhány milliárd, hogy idénre megoldható legyen ezen intézetek, objektumok fenntartása. Itt van velünk Zsupán András újságíró a Válasz Online-tól. Szervusz, köszönjük szépen, hogy eljöttél. Szakavatott Sziasztok. Ismerője vagy a tévának, számos cikket írtál. Vegyük végig ezt az egész kastélyprogramot. Mi volt a kiinduló ötlet, és ez jó volt-e, vagy sem?
2: A kiinduló ötlet az volt, és ez még a 2010-es évek legelején történt, hogy elég sok Európai Uniós pénz jön be az országba. Az államnak van egy rendkívül nagy kiterjedésű, leromlott állapotú kastélyállománya, döntően olyan épületekből, amelyeket nem újítottak föl. Tulajdonképpen a legtöbb esetben a 30-as évek óta, mert már a szocializmus sem költött rájuk, és addigra minden funkciójukat elvesztették, azt is, amit beleraktak a szocializmus évtizedei alatt. És azt gondolta akkoriban, ez elsőben Virág Zsolt nevét kell megemlíteni, aki a kastélylexikon szerzőjeként sokat foglalkozott a témával az előző évtizedben, és amikor 2010-ben kormányváltás volt, akkor elkezdett lobbizni egy kastélyprogramért, egy nemzeti kastélyprogramért. Az volt a koncepció, és ez részben megvalósult, hogy kiválasztják a legértékesebb, történelmi szempontból is a legizgalmasabb házakat, viszonylag egyenletes eloszlásban az országban, tehát hogy minden régióba jusson ilyen, és ezeket egy döntően Európai Uniós pénzből finanszírozott felújítás után látogathatóvá teszik, idegenforgalmi látványossággal alakítják. Azért volt fontos, hogy az ország minden régiójából válasszanak egy-egy jobb épületet, mert ennek kezdettől fogva az volt a célja, nem egy önmagában álló projekt volt, hogy akkor mentsük meg a kastélyokat, hanem hogy legyenek olyan idegenforgalmi látványosságok a magyar vidék víz nélküli részein is, tehát ahol nincs gyógyfürdő, meg Balaton, meg Velencei tó, ahova érdemes elmenni, ahol érdemes időt tölteni, mert hogy ezek a látványosságok, ezek húzzák az egész környéket maguk után, tehát egyszerűen turizmust generálnak maguk körül. Nyilván ez egy komplexebb program részeként értelmezhető, csak még önmagában egy kastély sem elég erre, de abban gondolkodtak, hogy egy kastély része lehet egy olyan kínálat kialakításnak, amitől vonzóvá válhat egy-egy régió. De természetesen egyébként még a vizek környékén is van ennek értelme, hiszen mindig van esős szezon, mindig van tél, mindig beszélünk négy évszakos Balatonról, stb.
3: Aztán miért vallott kudarcot ez az elképzelés? Mert hogy a kiinduló gondolat elég jónak tűnik és értékelhető.
2: Ez így van, ez tulajdonképpen nem vallott kudarcot ez az elképzelés. Az első hullámában a kastélyprogramnak megcsináltak jó néhány épületet magas színvonalon egyébként, változó minőségben, mármint a kiállításokat tekintve születtek nagyon jók és kevésbé jók, de végső soron ez az alapgondolat az teljesült, hogy jó néhány épületet megcsináltak.
1: Azt lehet tudni, hogy körülbelül mennyi?
2: Én most nem tudok neked egy pontos összeget mondani, de egy ilyen 20 milliárd forint körüli, tehát nem egy horribilisen magas összeköltségvetési tételként. Aztán ez a dolog egy ponton a 2010-es évek vége felé félbe szakadt, jöttek ugye a válságok, elapadtak az Európai Uniós pénzek, már olyan helyszínek is félbe maradtak, amiket megcsináltak, tehát hogyha valaki ellátogat mondjuk Bajnára vagy Nádasladányra, amik nagyon szépen felújított helyszínek, de talál olyan épületrészeket, amik ott állnak elhagyatva és pusztuló állapotban, annyira egyik épületre a másikra állították le a dolgot. És aztán, amikor Lázár János miniszter lett, és megörökölte ezt az egészet, akkor az egész vett egy 180 fokos fordulatot, és elkezdtek arról beszélni, hogy a kastélyprogramnak vége, ezt leállítjuk, nem folytatjuk, helyette a cél az, hogy a kastélyállományt tulajdonképpen szétosztogassuk magán szereplők között.
3: Akkor megkövetlek valóban, a kudarc mondjuk innen értendő, hogy igen, itt már aztán teljesen másképp rajzolódott át az eredeti cél.
1: Itt akkor hadd nyissak egy zárójelet, ugyanis a kronológiát nézve 2023. decemberében az országgyűlés elfogadta ezt a kastély privatizációs törvényt, de Novák Katalin visszadobta, és emlékszem, hogy Lázár János eléggé dühötten reagált. A zárójel most következik. Lehetséges az, hogy az a reakció, amit Lázártól hallunk, hogy a kegyelmi botrány részleteiről Novák Katalinnál tessék érdeklődni, és ő tudja, és nem mondja, és ez egy gennyesebb a Fidesz testén, ez a fajta hát ilyen bosszúval átitatott reakciósorozat, ez innen eredeztethető, hogy Novák elkasszált a Lázár kastély törvényét annó?
2: Könnyen lehet, hogy van egy ilyen személyes motívum ebben. Ugye itt kifejezetten arra emlékszem, hogy amikor Novák Katalin alkotmánybíróságra küldte ezt a törvényt, akkor Lázár János kommunistázni kezdett, ami azért mégiscsak szokatlan volt, hogy mondjam, a rendszeren belüli viszonyokban. És hát magától Novák Katalintól is szokatlan gesztus volt ez. Tehát nem volt olyan nagyon jellemző, hogy ennyire szem előtt lévő ügyben konfliktust vállaljon ő a kormánnyal. Ez a törvény egyébként teljesen nonsensz volt. Tehát gyakorlatilag azt tartalmazta, hogy minden kötelezettségvállás nélkül az állami vagyonba tartozó, és egyébként hát komoly pénzekért felújított épületeket ajándékozási gesztussal oda lehet adni magánszereplőknek. Tehát ez nem különbözött ez a törvény érdemben attól, mint hogyha azt mondanánk, hogy holnap a Nemzeti Múzeumot elajándékozzuk. Uh-huh. Tehát ez teljes abszurditás volt ez a dolog. Az Alkotmánybíróság próbálta is, nem egy nagyon karcos Alkotmánybíróság volt ez az elmúlt években, de azért ők is jelezték, hogy ezt így ebben a formában nem lehet csinálni, és azt tulajdonképpen azt írták le a jogi véleményükben, hogy lehet ilyet, de inkább a vagyonkezelés irányába kéne elmozdítani, és nem a tulajdonátadás irányába.
3: És akkor ugye itt jön most a nagy kérdés, hogy mégis mi lehet majd a folytatásban ezeknek a kastélyoknak a sorsa, hiszen a NÖF azt mondja, hogy nincs a kasszában elegendő mennyiségű pénz annak érdekében, hogy legalább az állagmegőrzés szintjén átmenetileg, amíg a végső megoldást megtalálják, fent tudják tartani a kisebb kastélyokat. Itt a kertészetre kell gondolni, a rendben tartásra kell gondolni, tehát olyan alapdolgok, amik teljesen természetesek lennének bármelyik ingatlan esetében is.
2: Ez most egy teljesen mesterségesen előállított krízis. Tulajdonképpen az történt, hogy amikor nem hallgatott a Alkotmánybíróságra Lázár János, hanem azt mondta, hogy nem lesz vagyonkezelés, a tulajdonátadás lesz az új törvényben is. Ez került bele a törvénybe, és el is kezdte szétajándékozni a kastélyokat.
1: Mert
2: a Súlyog Tamás már átengedte őket. Így van, és akkor sorba jöttek ki a hírek arról, hogy melyik kastélyt kikapja meg. MOL, Richter, 4IG, Révész Holding, PBE építő, Sziászló alapítványa, stb. Az nem jött ki az információ, hogy ezek a tulajdonátadások valójában nem mentek végbe. Tehát az történt, hogy Lázár János ugyan meghozta az ajándékozásról szóló döntéseket, ám de nem tudott megállapodni az érintett cégekkel a tavalyi év utolsó hónapjaiban és az idei év első hónapjaiban arról, hogy mégis milyen feltételekkel vennék át a kastélyokat, mert hogy azért az Alkotmánybíróság döntése nyomán mégiscsak egy elég rigorózus feltételrendszer kezdett bekerülni ezekbe az átvételi szerződés tervezetekbe, hogy ennyi milliárdot be kéne ruházni, ezt kéne nyitva tartani, így kéne működtetni, stb. És a cégek pedig érezték, hogy ez nagyon rossz biznisz lesz, nem akarták az egészet. És valószínűleg az is történt, hogy egy ponton megérezték, hogy itt választási vereség történhet tavasszal, és akkor a nyakukon marad az egész. Úgyhogy elkezdték húzni az időt, és úgy tárgyaltak először Lázár Jánossal, aztán ugye ezt Csepregi Nándor államtitkárnak adta át ezt a feladatot az év végén. Úgy tárgyaltak, hogy elkezdtek időt húzni, elkezdtek ők is feltételeket támasztani, jaj, nem is akarjuk mi ezt annyira, hát egy kicsit még térjünk vissza egy hónap múlva erre a kérdésre. És eljött a választás. Két kastély esetében már gyakorlatilag tavaly októberben visszavonódott az átadási döntéspont a MOL és a Richter kastélye esetében, a többiek pedig alá sem írták soha a szerződést egy kivétellel.
1: De egyébként ez ekkora teher ezen cégeknek? Nem akarok a zsebükben turkálni, de néhány de milliárd forint egy év alatt ilyen több százmilliárdos profitar futó cégeknek ez ekkora dráma?
2: Nem ekkora dráma. Itt valójában arról volt szó a legtöbb esetben. Egyébként a kisebbek szerintem nem nagyon szeretnék. Tehát én kíváncsi leszek, hogy ez az egy, aki aláírta mondjuk a PBL Holding, az mit fog kezdeni Sopron Horpáccsal, ami egy elég nagy épület és rendkívül rossz állapotú. De a nagyoknak nyilván nem volna ez nagy teher. A nagyok egyszerűen attól féltek, hogy nem fog menni nekik a dolog. Tehát az is egy nagyon árulkodó jel volt, hogy miközben Lázár János végig arról beszélt, hogy miért van erre szükség, hát azért, mert ők a jó gazda gondosságával fogják üzemeltetni az épületeket, mint tulaj, ezt mondta Lázár János. De most ehhez képest megtudtuk, hogy az összes magáncég szerződést akart kötni a NÖF-fel az állami céggel a tovább üzemeltetésre.
3: Igen, mert nagy kérdés lehetett volna, vagy lehet az életükben, hogy mire tudják használni ezek a cégek. Tehát hirtelen átmenni, mondjuk egy kulturális örökség gondnokságát átvállalni, egy rendezvénytérré, egy valamilyen társadalmi felelősségvállalás, ami megvan minden szinten, de az ő nagyságukhoz képest ez lehet, hogy elhanyagolhatónak tűnik, hogy hol kell egyáltalán keresni a magyarázatot szerint.
2: Hát nem sok mindenre tudják használni. Ugye tudják használni vállalati konferenciára, mert egy szép környezet, egy kis csapatépítő tréningre, ilyenekre tudják használni, de most is tudják, hiszen, hogyha akarja, kibéreli a NÖF-től. Tehát, hogy nem volt ebben semmi számukra, nem volt ebben semmi ráció, számukra egy úgymond egy kötelezettség volt, azt jelentette, hogy vissza kellett volna tenni valamit úgymond a közösbe ezáltal, de az egésznek a feltételei olyanok voltak, hogy se az államnak nem lett volna jó, se a cégeknek, és ezt valójában a cégek elég hamar belátták racionálisan. Az állam oldaláról meg Lázár János nem akarta ezt belátni, és egy darabig tolta tovább. Aztán azzal, hogy elkezdte ő maga csendben visszavonogatni a döntéseket, azzal tulajdonképpen ő is elkezdte belátni, hogy nem megy az egész. De az igazi csavar az itt jön, hogy ugye ennek a állami cégnek, amelyik kezeli a kastélyokat, a NÖF-nek, a költségvetését úgy állították össze mégiscsak januárban, az idei költségvetését, hogy az év első felére adták csak oda a pénzt, mondván, hogy a második felében már nem lesznek kastélyok. Addigra már megoldódik a probléma, szétajándékozzuk, akkor már nem kell túl sok pénzt adni, úgyhogy fogták és június 30-ig kötöttek támogatási szerződést a NÖF-fel, addig adtak oda a működésre pénzt, úgyhogy valóban most az a helyzet, amit említettél, hogy senki nem tudja, hogy az év második felében a belépő díjat szedő hölgyeknek ki fogja átutalni a fizetését, és ki fogja a villanyszámlát kifizetni, mert az állam úgy gondolkodott erről, a távozó kormány úgy gondolkodott erről, hogy hát majd valaki megoldja utánunk.
1: Hát ez most már csak a Tisza kormány lehet április 12-ére tekintettel. Köszönjük szépen, András, hogy eljöttél és elmondtad mindezt.
3: Köszönjük.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Köböl Anita és Szlazsánszky Ferenc.
1: Egy nagyon izgalmas egészségügyi terület mélységeibe próbálunk most a folytatásban egy kicsit bepillantani. Magyarországon is kiemelt népegészségügyi probléma a térdízületi kopás, ráadásul képzeljék el, hogy különösen érintettek a 40 év feletti nők, majd arra is ki fogunk térni, hogy ez vajon miért lehet, de a műtéti eljárások során a robotika most már itt is a mindennapjaink részévé vált, és egy sokkal precízebb, sokkal jobb műtétnek lehetnek a betegek, a páciensek, a részesei. Dr. Hargitai Gergely ortopéd, traumatológus szakorvos, robotsebészt köszöntjük, jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt.
1: A robotsebész az nem a humanoid változat vonatkozik, hanem természetesen arra, hogy ön ezt mint eszköz már használja, de akkor egy kicsit kezdjük hátrébről. 1,5 millió ember érintett Magyarországon a tért fájdalmakkal és a porckopással. Hogy ez a legkritikusabb, vagy az egyik legkritikusabb testrészünk?
3: A 1,5 millió ember, ugye nem mindenkinek van szüksége azért térprotézisre, tehát nem ott kezdődik a folyamat, de egy nagyon bonyolult ízületről van szó, egy bonyolult szallagrendszerről, egy bonyolult mozgásról, és a hétköznapok során is különösen igénybe veszik ezt az ízületet. Vannak olyan sportok, amik még inkább megterülnek, főleg az irányváltoztatással járó mozgások, azok különösen igénybe veszik a térdízületet. Ehhez jönnek hozzá különböző életfolyamán elszenvedett sérülések, akár szallagsérülések, porcfelszín sérülések, meniszkus sérülések, amik tovább gyorsíthatják, vagy előidézhetik egy ilyen kopásos folyamatnak a kialakulását.
2: Mi az a szint, amikor már protézist kell beültetni egy páciens szervezetébe, jelesül a térdébe?
3: Elsődlegesen mindenképpen az az állapot, amikor az életminőséget nagyon rontja, a mozgáskészséget nagyon csökkenti, gyógyszerekkel nehezen befolyásolható. Vannak különböző eljárások, például ízületi injekcióknak az alkalmazás, ami kezdeti vagy közepes kopások esetén átmenetileg megoldást nyújthatnak, de nagy általánosságban elmondható az, amikor jelentősen romlik az életminőség, akár mondjuk egy állandó éjszakai fájdalom, ami az alvás minőséget rontja, ugye az nagyon igénybe veszi az ember szervezetét, pszichéjét, tehát hogy ott mindenképpen érdemes elgondolkodni, főleg, hogyha radiológia is indokolt egy protézis beültetésen.
2: És akkor itt jutunk el témánkig, hogy tehát ezek a térd protézis műtétek már nagyon régóta zajlanak, de a mai témánk az, hogy van az úgynevezett robotsebészet, ebben ön már gyakorlatot szerzett, tehát erről szeretnék kérdezni, hogy mennyiben más, amikor a robot is támogatja az ön munkáját, vagy a mindenkori sebész munkáját?
3: Egészen más a robotsebészet, mint a hagyományos kézi eszközökkel végzett beültetés. Nem csak, hogy pontosabb, tehát pontosabb a protézis beültetése, hanem sokkal jobban tervezhető is, jobban egyénre szabható, sokkal jobban tudjuk követni a lágyrészeket, különösen az oldalszalagoknak a feszességét, az egyensúlyát, pontosabban be tudjuk állítani, hiszen itt nem a csontfelszínek kiképzése után történik meg a lágyrészek egyensúlyának a beállítása, hanem már előre meghatározott módon egy szoftveres segítséggel az orvos meghatározza a protézisnek a pontos beültetési helyzetét, és a szoftver előre meg tudja jósolni gyakorlatilag, hogy milyen lesz a lágyrész egyensúly ezt követően, hogyha megtörténik a protézisnek a beültetése.
1: Mit tapasztal ebből maga a páciens? Gondolom millió egy kérdés van, hogy hogyan vág a robot, mennyire biztonságos, mi történik vele a műtét folyamán?
3: Fontos elmondani, hogy ez nagyon biztonságos, tehát hogy a sebész és a robot gyakorlatilag együtt működik. Tehát ez nem úgy kell elképzelni, hogy a robot önállóan végzi a műtétet, tehát állandó folyamatos felügyelet mellett történik ez. A sebész nélkül gyakorlatilag a robot nem tudja elvégezni ezt a műtétet. A beteg pedig azt tapasztalja ebből, hogy gyorsabb lesz a fölépülése, kevesebb lesz a lágyrészbántalom, kevesebb lesz a műtét utáni fájdalom, kevesebb a vérzés, és javul a megelégedettség. Tehát, hogy összességében a hagyományos technikákkal szemben, a robotasszisztált technikáknál körülbelül talán harmadára csökken az a betegeknek a száma, akik esetleg nem olyan megelégedettek a protézis beültetés után az elért állapottal, helyzettel.
1: Mi most ugye kifejezetten a tért protézis beültetéséről és arra a műtétről beszélünk, de azért itt egy másik probléma, amiről én nagyon sokat hallok mostanában, az nem más, mint a csípőprotézis. A két terület nagyon más, vagy ugyanezzel a műtéti eljárással akár ebben is lehet gondolkodni.
3: Robotasszisztált technikák elérhetők természetesen csípőprotézis beültetéshez is. Ugyanott a pontosságot, az előre tervezhetőséget biztosítja a robot a műtét számára. A nagy különbség magában a két izületnek a mechanikájában van. A csípőprotézis az egy gömbizület, érdemi szalagrendszer nélkül, relatíve nagyon egyszerű mechanikai szempontból, nagyon egyszerű izület, és sokkal könnyebb modell leutánozni, modellezni művi úton, és ezért olyan sikeresek a csípőprotézisek. A térprotézis sokkal bonyolultabb izület, bonyolultabb szalagrendszerrel, ízfelszínekkel, mechanikával, nehezebb lemodellezni ezt. Mind a térd, mind a csípőprotézisek folyamatos fejlesztés alatt állnak, de talán most jutottunk el oda, hogy egyre inkább közelítünk az eredeti anatómiához, közelítünk az eredeti mozgásokhoz, és ezért lehet az, hogy több az elégedett beteg most már térprotézissel is. Ami, ugye ezek a térprotézisek, ezek általában egy, vagy a robotok általában egy adott térprotézishez vannak fejlesztve. Most például, hogyha erről a Róza robotról beszélünk, ami egyedi benne, hogy nagyon speciális maga a protézisnek a kiképzése, mégpedig annyiban, hogy a belső oldalon egy nagyon stabil rendszer tud elérni a felszínek kiképzésével, és ez is hozzáad a betegeknek a felépüléséhez. Azt látjuk ezzel a protézissel, hogy sokkal hamarabb, sokkal gyorsabban tudnak rehabilitálni a betegek, hamarabb el tudják hagyni a mankót, hamarabb jön meg az az egészséges térdérzés, ami egyébként a térprotézis után mindenképpen egy hosszabb felépülési folyamat végén szokott megjelenni.
2: Hát senkinek nem kívánjuk, hogy ilyen helyzetbe kerüljön, de ha már ilyen helyzetbe kerül, akkor itt van egy megoldás. Köszönjük szépen dr. Hargitay Gergelynek, hogy eljött és ezt elmondta.
3: Köszönöm szépen.
0: A hagyományoknak megfelelően 1991 óta minden évben május 4-én tartják a Magyar Tűzoltók napját. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Hogyan hívták a védőszentet, aki a tűzoltók bátorságát és önfeláldozását jelképezi? Start 1. Szent György. Start 2. Szent Flórián. Heti nyereményünk egy 15 000 forint értékű szűztea termékcsomag a dr. Csempatika jóvoltából, valamint egy hónapra elegendő 90-10 zsírblokkoló étvágykorrektor, kapszula és italpor a 90-10.hu webshop felajánlásával.
2: Az online lapszemlével folytatjuk, zajlanak az érettségi vizsgák, és a divany.hu összeszedte a legnagyobb érettségi botrányokat. Volt olyan, hogy a rádióban mondták be a megoldásokat, hát végülis mire való a rádió, nem segítsük a hallgatókat. Mármint nem a gimnáziumi hallgatókat, hanem a rádió hallgatókat, de mi van akkor, ha ez a két populáció egy átfedést mutat, és a gimnáziumi hallgatók is rádióhallgatók, és meghallják a tételmegoldást, hát akkor jól sikerül az érettségi, most ez annyira nagy baj, de nem akarom elviccelni. Szóval volt olyan, hogy élőadásban hallgathatták a megoldást az érettségizők, de olyan is, hogy 1990-ben egy országos napilapban jelentek meg a magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem tételek. Hát ilyen nagy jelentőséggel bír a sajtó, az újságírás itt is hasznossá tud válni, nyilván a tanárok inkább örjöntek, mint sem örültek volna. Aztán volt olyan, hogy a Rádió 1 a matematika írásbeli közben élőadásban olvasták be, hogy kell megoldani. Ez az igazi közszolgálatiság. Nem. Nézzük a következőt. Nem hiba, szándékosan van furcsa szám, egyre több közlekedési táblán. Itt van az Egyesült Államokban Egyesült Államokból egy példa. Ezen a területen 17,3 mérföld per óra a legnagyobb sebesség, az kb. 28 km/h. ha önök azt kérdezik, hogy de miért, mi az értelme, pont az, hogy annyira meghökkent, hogy 17,3-mal szabad menni, nem kevesebbel, illetve többel, hogy megrökönyödik a sofőr állítólag, és rögtön rápillant a saját autójának a sebességmérőjére, és ez a cél, hogy nézze meg, hogy igen, akkor úgy gyorsan halad, vagy nem halad gyorsan. Állítólag működik a dolog. És végül egy hír a pápáról. Én vagyok a pápa, felhívta a bankját 14. Leo, de az ügyintéző rátette a telefont. Arról van szó, hogy miután Prevost érseket pápává választották tavaly, 2 hónappal később úgy gondolta, hogy mivel megváltozott a telefonszáma, meg a lakcíme is, ezt azért elmondaná a bankkal, és átvezettetni az új adatokat. Fölhívta az ügyintézőt, ott számos ilyen szűrőkérdés szokott elhangozni, amivel beazonosítják a hívófelet, ezen mind átment a pápa, de mégis azt mondta az ügyintéző, hogy mégsem hiszi el, hogy ez az ember az, akivel beszél, ezért fáradjon be, és ekkor mondta csak a pápa, hogy valamit javítana a helyzeten, ha azt mondanám, hogy én vagyok a pápa. Nos, ilyen egy nagyon résen lévő ügyintéző azt mondta, hogy nem. És rátette a telefont. Én visszakérdeztem, hogy de milyen pápa, nyilván a római pápa, hát ez bárki elmondhatja magáról, jöjjön be, aztán hozza a papírokat. Így jár 14. Leo, és ennyi volt a lapszemle.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Köböl Anita és Szlazsánszky Ferenc.
1: Sokan érezhetik azt, hogy az aukciók világa egy kicsit távol áll tőlük, hogy ez mennyire van a gyakorlatban is érzékelhetően, erről mindjárt fogunk beszélgetni, hiszen itt van velünk vendégként Fertőszegi Péter, a BÁV Ártművészeti igazgatója. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Hiszen most kezdődik a hétvégén egy kiállítás a galériában, a 87. művészeti aukció előszobája lesz ez, és aztán ugye egy hétvégén pedig már lehet sort keríteni a licitálásra is. És hát önöknek egyik célja az, hogy a szélesebb közönség elé is kitárják az aukciók világát. De mennyire akarnak ők vajon ezen belelépni, vagy mekkora a szakadék, hogy egy kicsit ismeretlen, távolálló világról beszélhetünk?
3: Az embereknek látszólag távol áll az aukció, de ezért a valóságban nem így van. A művészet közel áll hozzájuk. A BÁV művészeti aukciói mindig egy szélesebb közönséget céloznak, meg éppen ezért ugye mi vagyunk az az aukciós ház, amely a legszélesebb palettán mutatja be festmények, órák, ékszerek, bútorok, tehát minden, amit ami a gyűjtő számára izgalmas lehet, és hát az a célja a művészeti árverésnek, hogy minél több embert és minél szélesebb korosztályt vonzon, és ezt azt gondolom, hogy el is tudjuk érni.
2: Egy héten keresztül tehát meg lehet tekinteni a majd árverésre kerülő tárgyakat, festményeket, szobrokat, meg minden egyebet, és utána jön maga az árverés. Mekkora versenyek szoktak lenni, amikor elhangzik a kikiáltás jár, mint amiket a filmekben látunk, hogy itt emelgetik a táblákat, kiabálnak?
3: Alapvetően igen. Alapvetően igen, tehát tárcsával lehet licitálni a helyszínen, és hát sokszor nagyon áldáz licit harcok alakulnak ki. Ugye az aukció lényege egy kicsit a pszichológia, hogy valakik beleszeressenek egy tárgyba, ezért is egy picit lejjebb indítjuk a tárgyakat általában, mint azoknak a forgalmi értéke, és utána el tudjuk érni azt, hogy sokszor jóval a forgalmi érték fölött megy, mert én szeretném, nem engedem el, stb. Annyival kibővült már a rendszer, így a 21. században, hogy nem csak a teremben van áldáz licit harc, hanem a telefonokban is, amelyeket a kollégáim teljesítenek, és hát belépett nagyon komolyan az internet, úgyhogy az internetes hálózatban licitálók, amikor csak egy sipolást hallunk, de ott egy komoly licit érkezik.
1: Lehet abban mérleget vonni, hogy melyek mondjuk a legkedveltebb tételek? Jobban szereti a magyar közönség esetleg a szobrokat, vagy a festményeket, esetleg egészen mást?
3: A magyar aukciós piacon még mindig alapvetően a festmények vezetnek, tehát ez az, ami uralja. Ehhez egyre jobban jönnek fel az ékszerek, itt a márkás ékszerekről beszélünk, nem csak a régiekről, hanem az újakról, tehát a különböző dizájn ékszerekről. Ifjabb férfiak számára márkás karórák, egy most itt a 21. században hódító új dolog, és amit még tudunk egy ilyen trendváltozásként megállapítani, hogy a műtárgyak világába is egyre inkább a modernizmus jelentkezik, például a modern magyar kerámia, vagy hogy nem mondjam, az utóbbi évek legnagyobb érdeklődésre számot tartó tárgytípusa a műtárgyaknál a keleti tárgyak. Most is egy nagyon szép másfél tucatnyi kiemelkedő keleti tárgy lesz, Buddha szobroktól porcelánokon keresztül. A keleti kultúra iránti érdeklődés rendkívül megnövekedett.
2: Befektetési céllal érdemes részt venni egy ilyen árverésen?
3: Hogyne. Főleg akkor, hogyha az ember ért hozzá. Tehát ez azért egy fontos dolog, hogy a műkereskedelem és a műtárgy, a műalkotás az egy befektetési tárgy is. Lakberendezési tárgy is és befektetési tárgy is. Nyilván, hogyha a befektetést tartja valaki szem előtt, akkor azért ez fontos, hogy lássa a trendeket, és mondjuk ne olyan tárgytípusba fektessen, ami picikét lefelé megy most, vagy az érdeklődés megcsappan iránta. Ezért én mindig azt szoktam ajánlani, hogy ha befektetési céllal is vásárol valaki, akkor lehetőleg olyan tárgyat próbáljon megvenni, amivel szívesen él együtt, mert hogyha nem tud belőle adott időn belül kiszállni, akkor legalább élvezni tudja.
1: Úgy is kérdeztem volna, de akkor ezzel most választ is kaptunk arra, hogy hova kerülnek ezek a tárgyak. Valamelyik bank, valamelyik leghátsó kis alsó széfjében, hogy megőrizzük és vigyázzunk rá, vagy szeretik az emberek, hogyha az életterük is az otthonuk részévé válik?
3: Én azt gondolom, hogy alapvetően az életterükben, még a legnagyobb gyűjtőknél is. Én nagyon sok gyűjteményben vagyok, és mindenki szeret együtt élni a tárgyakkal, és itt azért nem szabad azt érzékelni, hogy itt nagy gyűjtemények vannak széfekben, ami az embereknek a filmekbe kialakul a gondolatába, és sokszor másolatok vannak a helyükön, szó sincs erről. De ezek az árverések sokkal inkább a széles közönségről szólnak, és mi akkor vagyunk a legboldogabbak, amikor úgy kerülnek el tárgyak, vagy úgy vásárol meg valaki egy tárgyat, hogy azzal együtt él. Kiteszi azt a porcelánt, kiteszi azt a szobrot, felteszi a falra azt a festményt, vagy úgy vásárol egy bútort, hogy az a lakásába beilleszkedjék, mert azért ezeknek a tárgyaknak ez az alapvető célja.
2: Mi lesz az idei aukció sztárja? Tudom, hogy ezt személyekre szokták használni, de hát
3: Több sztárja is lesz, azt gondolom, hogy minden műtárcsoportban, az ékszerek között egy gyönyörű Brill fülbevaló pár indul, ami szintén egy ilyen rekordmagasságba tud elmenni. Itt azért a rekordmagasságon több 10 millió forintot kell érteni. Ugyanígy a festmények között is Ziffer Sándor, Batthyány Gyula, Ripürónai József munkái, amelyek szintén ezek a több 10 milliós kategóriákba emelkedhetnek. Említettem már a keleti tárgyakat, nagyon sokat várunk tőlük, és hát van egy érdekesség, egy ilyen kicsit történeti érdekesség, Füst Milán zsebórája, egy Ulisz Nárden típusú zsebóra, ami több művében is megjelenik. Ezek azok a tárgyak, amikor nem csak a tárgy önmagáért beszél, hanem egy kis történet is a magyar kultúrából tartozik hozzá. Ez mindig egy komoly értékemelkedés jelent.
1: Hát, hogyha valaki szemet legeltetni menne, akkor van rá egy hete ezek szerint itt a galériában, utána pedig majd következik az aukció. Fertőszegi Péternek köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen.
0: A hagyományoknak megfelelően 1991 óta minden évben május 4-én tartják a Magyar Tűzoltók napját. Ehhez kapcsolódik e-heti kérdésünk. Hogyan hívták a védőszentet, aki a tűzoltók bátorságát és önfeláldozását jelképezi? Start 1. Szent György. Start 2. Szent Flórián. Heti nyereményünk egy 15.000 forint értékű szűztea termékcsomag a Dr. Csempatika jóvoltából, valamint egy hónapra elegendő 90-10 zsírblokkoló étvágykorrektor, kapszula és italpor a 90-10.hu webshop felajánlásával.
2: Rónas Széki Péter, kiberbiztonsági szakértő vendégünk. Jó reggelt kívánok, köszönjük szépen, hogy eljött.
4: Jó reggelt kívánok.
2: A hír, amiről eldobbantuk, hogy volt CIA ügynökök felügyelték, hogy mit látunk a Facebookon különféle választások előtt. Állítólag egy kisebb fajta botrány is kerekedett ebből, mert hogy EP képviselők jelentést kérnek, hogy a 24-es EP választást is így figyelték a Meta megbízásából.
4: Én azt gondolom, hogy ehhez... Tehát az, hogy behozzuk a CIA-t, vagy akár az FBI-t, ahhoz azért tudni kell, hogy ott is nagyon jó szakemberek dolgoznak. Én egyébként 2000-es évek elején Budapest Banknál dolgoztam, ami akkoriban az egyik legnagyobb amerikai vállalata, GE-nek volt a leányvállalata, és pont akkor igazoltak egy volt FBI-os kollégát, gyakorlatilag biztonsági és csalás megelőzési vezetőnek. Tehát én azt gondolom, hogy önmagában ez még nem baj. Itt igazából azt kell megnézni, hogy milyen ráhatása lehet az adott esetben ezeknek a szolgálatoknak, akár a Meta működésére, akár a Meta és az Európai Bizottság együttműködésére.
1: Mi volt a cél? Tehát ha azt mondjuk, hogy CIA ügynökök felügyelték, hogy miután a felhasználókhoz a Facebookon keresztül, akkor ők mire fókuszáltak ilyenkor a leginkább?
4: Ők nem CIA ügynökök, hanem ők volt CIA vagy FBI-os kollégák, tehát ebből a szempontból én nem azt gondolom, hogy nem érdemes összemosni a múltjukat. Nagyon jó szakemberek, valószínűleg ezért igazolta át őket a Meta. Szerintem sokkal fontosabb arról beszélni, hogy mennyire átlátható egyébként ezeknek az online platformoknak a működése, az algoritmusok mi alapján tolják az arcunkba, ugye a feedünkön, a Facebook oldalunkon keresztül, akár a politikai, akár egyéb tartalmakat, és itt el lehet menni egészen a profilalkotásig, illetve hogy milyen algoritmusok vannak ez mögött.
1: Csak azért érzem fontosnak a kérdést, mert hogy azért ennek van egyfajta jogi szabályozása, ami szerint ezek a platformok működhetnek. Tehát az, hogy van egy belépési pont, ahol korábbi ügynököket kérnek fel arra, hogy a munkájukat támogassák, ez a szabályok betartatásáról szól, vagy arról, hogy esetleg olyan gyanús tartalmak jelennek meg, ahol nekik más szakmai szempontok alapján be kell lépniük.
4: Igen, amiről ugye beszélünk, ez a Digital Services Act, ez a, ami az online platformoknak a működését szabályozza az Európai Unióban. Tehát itt az Európai Uniónak mindösszesen az a célja, hogy szeretne jobban látni ezeket az összefüggéseket, az algoritmusokat, hogy mi alapján, ugye nemrég voltak a magyarországi parlamenti választások, tehát az ezzel kapcsolatos hírözön, ami szembe jött velünk, akár bármelyik platformon, most nem emelnék ki egyet sem, az gyakorlatilag attól függött, és attól függ nagyjából, hogy melyik hirdetésre, melyik videóra, melyik akár AI-jal generált tartalomra mennyi a kattintás és a reakció, vagy éppen a komment.
2: Igen, tehát itt fognak gyanút, főleg jellemzően a vesztes pártok, hogy de hát azért is veszítettünk mi, mert a mi tartalmainkat korlátozta a Meta, a TikTok, a nem tudom melyik platform, és tehát ebben az összefüggésben nagyon érdekes ez a kérdés, hogy ezek a szervezetek, amelyeket a Meta oda rendelt, vagy intézmények felügyelik, vagy befolyásolják a folyamatokat. Gondolom ez a gyanú ülhetett el EP képviselők fejben, hogyha ezt forszírozzák, meg maga Macron elnök is tett már erre utaló kijelentéseket korábban.
4: Így van, és én azt gondolom, hogy a Metának is, és ennek az összes ilyen online platformnak az a célja, hogy megtalálják azt a fajta kompromisszumot, amikor ugye, mert ezek hirdetési felületek, hirdetésekből élnek, és gyakorlatilag abból, hogy minél többet kattintsunk, és minél több az általunk, illetve a mi információinkból készített profilokra hirdetések érkezzenek. Én azt gondolom, hogy ezeknek az online platformoknak elemi érdeke az, hogy együttműködjön az Európai Bizottsággal, hiszen a DSA, amiről az előbb beszéltünk, törvény, 6%-os az éves nettó összárbevétel 6%-át is kiszabhatja büntetésként, hogyha ezek a platformok nem felelnek meg ezeknek a jogszabályoknak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenkinek elemi érdeke, hogy ebben együttműködjenek, hogyha, és még egyszer aláhúznám, hogy én azt gondolom, hogy ezek a CIA ügynökök is a munkájukat végzik, és remélhetőleg a jó oldalon állnak.
1: Most olyan érzésem van, hogy a gyakorlatban, minthogyha látható dolgokról beszélnénk, de azért feltételezem, hogy pont a korábbi tapasztalatokból és pozícióból éppen az következik, hogy ezeken keresztül valamiféle háttérinformációt szerettek volna hozzá jutni, vagy ez egy másik szerv, egy másik szervezet, egy másik ügy, és ugye itt a Dark Web kérdéskörét szeretném ebbe bevonni, hogy ez egy kapu-e arra, hogy odájussanak és az ottani dolgokat felszámolják.
4: Nem, itt mindösszesen talán ismételve önmagamat, az a fontos, hogy az EU szeretné látni, hogy mi alapján jönnek hozzánk a hirdetések. Tehát a profilalkotásnak a részleteire kíváncsiak, nyilván mi is azok vagyunk, hiszen nem látunk bele abba, hogy ez hogyan épül fel, és hogy milyen algoritmusok vezérlik a teljes hirdetési platformot. Szóval én ennél többet nem gondolok ebbe bele.
2: Én nem vagyok összeesküvés elmélethívő, de a másik oldal valahogy úgy érvel, hogy valójában ezek a senki által meg nem választott emberek, mint mondjuk Zuckerberg, meg egyéb platform vállalat tulajdonosok, akkor a politikai hatalomra tettek szert a vállalatukkal, hogy ez ellenőrzés után kiállt, és gyanakvás szül.
4: Biztosan kell, és szükséges is ezeket a platformokat ellenőrizni, de erre is jó egyébként ez a DSA, és hogyha még egy személyest megengedtek, akkor, tehát én kertépítés előtt állok, webshopokat nézegetek, kerti gépeket, és milyen hirdetések jönnek szemben velem a Facebook, robotfűnyíró, tehát egyértelmű. Nyilván az én profilomhoz hozzáadottak ezek a kertészeti dolgok, és gyakorlatilag el vagyok adva, mint filmhoz hozzáadottak ezek a kertészeti dolgok, és

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
3: Idén is kertfesztivál! Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
4: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
3: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
5: Hé, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
6: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
7: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bamlivin Kispest, az ország első felminősítéssel tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
8: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó verseny.

0: szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a stil.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakuló ülésének tervezett napirendjét. Három beteget, köztük a hajó brit orvosát is evakuálták a zöldfoki szigeteknél veszteglő hantavírus járványban érintett tengerjáróról. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. Helyenként zivatarokra is számíthatunk, napközben 20-25 fok várható. Jó napot kívánok, ezek a Spirit FM hírei 9 órakor. Közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakuló ülésének tervezett napirendjét. Az ülés 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, majd a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnöke beszámol az országgyűlési választásról. A mandátum igazolás után a képviselők esküt tesznek. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják majd meg az új kormányfőt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt, majd beszédet mond. Az orosz külügyminisztérium figyelmeztette a diplomáciai képviseleteket, hogy haladéktalanul evakuálják a személyzetüket Kijevből. Erre szerintük azért van szükség, ha Moszkva csapást mérne Ukrajnára, Oroszország május 9-i győzelmi napi megemlékezéseit. A Kreml már megelőző héten közölte, hogy Ukrajna felől érkező terrorfenyegetéstől tartanak. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője, ezért azt mondta, hogy minden intézkedést megtesznek a veszély minimalizálása érdekében. A Győr-Moson-Sopron vármegyei rendőrfőkapitányság aljas indokból elkövetett személyi szabadság megsértése büntetének gyanúja miatt nyomozást rendelt el a fekete kabátosok ügyében, akik a Fidesz győri kampány rendezvényén jelentek meg. Pintér Bence győri polgármester a közösségi oldalán közölte, hogy március 27-én a leköszönő miniszterelnök győri kampány rendezvénye előtt és alatt erőszakos cselekmények történtek. Pintér posztja szerint a véleményüket kifejező állampolgárokat ismeretlen, fekete kabátot viselő, parancsra egységesen alakzatban mozgó verőlegények vegzálták. Franciaország és partnerei képesek a hormuzi szoros biztonságossá tételére, közölte a francia elnöki hivatal. Emmanuel Macron államfő hivatala hangsúlyozta, hogy a szoros biztonsága közérdekű, ezért ennek érdekében egy nemzetközi missziót hoznak létre. Hozzátették, felajánlanák Iraknak, hogy ismét átkelhet a hormuzi szoroson azzal a feltétellel, hogy lényegi tárgyalásba kezd az amerikaiak által javasolt témákban. Három beteget, köztük a hajó brit orvosát is evakuálták a zöldfoki szigeteknél hantavírus járványban érintett tengerjáróról, amelynek fedélzetén három fertőzött korábban már meghalt. A hajó várhatóan három nap múlva Tenerife szigetén köt ki, jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter. Az óceánjáró eredetileg a zöldfoki köztársaságba tartott, ám az ország a fertőzés megjelenése miatt megtagadta a kikötési engedélyt. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi között a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadék összeg térkép pedig 10 percenként frissül. Látható az is, hogy az aktuális hőmérséklet eléri az adott napra vonatkozó meleg rekord. Az időjárásról. Helyenként zivatarokra számíthatunk, a szél élénk, északnyugaton erős, a zivatarok környezetében viharos lesz. Napközben 20-25 fok várható.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultúra. a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
3: Ez itt a Kultúra, jó napot kívánok, a Spirit FM kulturális műsora, tudják, minden hétköznap ugyanebben az időpontban. A mai műsort Cserdi Zsolt szerkeszti, én Rónai Egon vagyok, és egy krimivel indítunk, méghozzá a Belvárosi Színházban bemutatott Éjféltárt című Agatha Christie-vel, amit Simon Kornél rendezett, aki itt van a vonalban. Szervusz, Kornél!
4: Szervusz, Egon, köszöntöm a kedves hallgatókat!
3: Éjféltájt történnek a dolgok ebben a darabban, de hát egyébként napközben is, mert nagy a jövésben is, különböző nők próbálnak behálózni, vagy éppen menekülni különböző férfiaktól, és nem tudjuk, hogy ki a gyilkos. Legalábbis én, aki láttam már ezt a darabot, az utolsó pillanatig nem tudtam. Ez téged dicsér?
4: Én remélem, akarok magamnak hízelegni azzal, hogy talán engem is, de mindent összevetve azért ez egy szerintem elég jól megírt darab eredetileg, és elég jól lefordított, ami Zöldi Gergely kezemunkát, vagy Gergő kezemunkáját dicséri. Nem csak a fordítás, hanem a szerkesztés, a dramatizálás is, úgyhogy szerintem ez. És hát a színészek munkáját is, akik mondhatom, hogy a hozzáadott, igen, jelentős hozzáadott értékkel járultak hozzá az előadás.
3: Egy kicsikét olyan ez a darab, mint általában az Agatha Christie, ugye olyan, mint egy kicsit össze lennének zárva, itt nem teljesen vannak, de azért itt is. Összegyűlnek egy nagy térben, ugye itt ebben az esetben a nappaliban, vagy a szalomban, az épület kellős közepén, és akkor igen, ott ülünk mi velük szemben, és találgatunk, hogy és valójában itt ki mit akar, és mit akar a másiktól.
4: Igen, igen, és szerintem ez a csodálatos, hogy szóval ezt Agatha Christie ugye 44-re írta, azt hiszem, igen. Tehát közben ráadásul dúlva kint a világháború, amiből gyakorlatilag mi semmit nem érzékelünk, de hogy Agatha Christie a modern kori pszichológia előtt már erősen pszichológizáló darabokat írt, és egészen jó jellemrajzokat és esettanulmányokat tett a színpadra, és hát itt is ez van, ez a fajta pszichológiai realizmus és elemezgetés, hogy ki mit akarhat a másiktól, és mik azok a ki nem beszélt, meg nem oldott konfliktusok, amik végül is olyasfajta végzetté alakulnak, szereplőknek a közös végzetévé, vagy ilyen vonattá, amire fölülve ők vágtatnak a tragikus végkifejlet felé.
3: Itt mindig van egy ilyen Agatha Christie jellemző kiégett figura, akinek már minden mindegy az életben, mindenkin csak röhög és semmit nem vesz komolyan, aztán mégis kiderül, hogy ő az egyetlen jó megfigyelő, vagy talán ő az igazi megfigyelője a darabnak. Ő ezt itt Debreceni Csaba játssza remekül egyébként, de volt nekem egy nagy örömöm, és ezt most el is mondom, Egri Márta.
4: Aha, igen, igen. Nekem is nagy örömöm volt dolgozni is vele, és az alakítását is nézni. Szerintem ez nagyon, nagyon kivételes volt, meg is ölelgettük egymást a premierkor, hogy milyen jól dolgoztunk együtt. Igen, a Márti nagyon bámulatra méltó, bámulatra és tiszteletre méltó munkakedvvel, szorgalommal, alázattal, eleganciával formája meglédítve.
3: Igen, az izgalmas benne, hogy nem eljátsza, hogy ő egy elegáns úriasszony, hanem hogy ő az.
4: Ő az, így van.
3: Tehát bejön a színpadra, és teljesen önazonosan ott áll előttünk, és az.
4: Igen, és ő az. És egyébként azt el kell mondjam, hogy kis kulisszatitok, hogy majdnem rossz irányba indultunk el, mert az első két hét próbálkozása, vagy útkeresése után én azt gondoltam, hogy érdemes lenne elindulni egy ilyen kicsit neurotikusabb irányba, hogy ő tulajdonképpen annyira egyedül van, hogy őt annyira idegesítik a család dolgai, ugye most ezt így nem akarom elszpoilerezni, hogy mi az, ami őt rettenetesen felháborítja, hogy ő már gyakorlatilag kezdettől fogva tűkön ül, és hát gyakorlatilag ki vannak az idegei, és hogy így reagál, és így beszél mindenkivel. És egyébként a Márti azt is nagyon szépen megcsinálta, aztán közösen arra jutottunk, igazából az ő javaslatára, hogy próbáljunk meg mégis egy picit, ez mégis csak az angol felső osztályról beszélünk, némi eleganciát visszacsempészni a dologba, és azt kell mondjam, hogy nagyon jót tett neki.
3: Igen, és az egész darabnak, miközben van benne két temperamentumos, különböző módon működő fiatal nő, akiknek megvan a maguk dolga ebben a darabban, tehát nem csak megjelennek, hanem nagyon is irányítják. És vannak különböző karakterek, ezt megint baromi jól csinálja Agatha Christie, hogy annyira a különböző karakterek összessége ad ki egy történetet, hogy neked meg kell találnod ezekhez a figurákat.
4: Igen, hát ez egy közös, gyakorlatilag egy közös munka, mármint hogy a kedves színész kollégákkal közös munka. Értelemszerűen én a felkészülés és a darab változása, ugye Gergő többször átírta, és aztán össze is olvastuk többször, hogy ezek során nekem is kialakult egy kép a fejembe a különböző figuráktól, de én az a fajta rendező vagyok, akinek a színész az első, és borzasztó kíváncsi vagyok arra, hogy a, hogy a kedves kolléga mit gondol.
3: Ez első ilyen színész dolog?
4: Hát igen, szerintem igen. Ugye én színészből lett rendező vagyok, és nem tudok, tehát minden szentnek, bár szentnek korán sem vagyok nevezhető, de hogy maga felé hajlik a keze. Én nekem a színházban a színész a legeslegfontosabb, és engem az ő munkájuk tesz a legkíváncsibbá. És ez így is marad most már mindig.
3: Amikor vége a darabnak, az egy érdekes pillanat, mert hogy egy ilyen ráébredés, hogy így tényleg, hát tök logikus, hát persze, hogy ő a gyilkos, hát igazán nem nagyon lehetne más, de hát ebben ez a zseniális mindig, és ezekért érdemes Agatha Christie-t olvasni, és hát ezek szerint látni színházban is, mert hogy tényleg teljesen homályban tudja tartani a nézőket. Az, hogy mi ezt nem vesszük észre, az rendezői szemmel, hogy ne vegyük észre, az rendezői szemmel aggyal, az hogyan alakul ki? Hogyan érzel rá, hogy hol nem árultok el valamit, vagy mi lesz sok, és mi kevés ahhoz, hogy izgalmas legyen?
4: Igazából, és ez most egy csúnya dolgot fogok mondani, de itt a félrevezetés a lényeg. Vannak, ugye ez egy útvesztő, a minden ilyen nyomozás, és aztán a végén ezt is csak kitisztul a kép, és megtaláljuk a kijáratot, de hogy minél több olyan mellékutat, vagy olyan mellékszálat, vagy olyan áll gyanúságot kell felépíteni különböző színpadi jelekkel és gesztusokkal és a színészi játék megfelelő alakításával, hogy a néző gondolkodása lehetőleg csoportosan elinduljon bizonyos irányokba. Úgyhogy nem is az, hogy mit nem, hanem hogy mit kell még beletenni ahhoz, hogy ezek a mellékutak, vagy ezek a zsákutcák, amik aztán még nem vezetnek sehova, ezek kibomoljanak a néző fejébe, és találjon egy-egy ilyen kapaszkodót, hogy áhá, hogy neki most volt egy nézése erre a pénz dologra, akkor egészen biztosan ő lesz a tettes, vagy valami köze van hozzá.
3: Még egy dolgot megjegyzek, csak azért, mert nem szoktuk, és szerintem Papjanónak jár, hogy mint a szakma egyik legjobbjának most megemlítsük végre valahára, hogy ezek a jelmezek, ezek önmagukért beszélnek. Tehát, hogyha nem raksz bele embert, csak felrakod egy bábura, akkor is nagyjából tudom, hogy ez egy kicsoda. És ez igen, egy óriási, ez nagyon jó.
4: És nagyon köszönöm, Egon, hogy ezt megtetted, és tökre örülök, hogy ezt így látod, mert én magam is így látom. A Janóval, én most már sokadik produkciót csináljuk együtt, a sokadik Agatha Christie-t csináljuk együtt, nem csak Agatha Christie-t, de Agatha Christie-ből is a sokadikat. És ugye mi, hát ides tova talán 30 vagy 27 éve ismerjük egymást még Szegedről, és egyszer megfogadtuk, hogy együtt fogunk dolgozni, és azóta mindig, mert az kivételes ízlésű, kivételes munkabírású, és a színházat kivételesen szerető embernek, jelmeztervezőnek gondolom.
3: Április 18-án volt a bemutató, nagyon megy? Tehát évekre beleztek táblázva?
4: Évekre úgy néz ki, hát most ugye május 10-én, május 24-én és június 7-én is lesz egy-egy előadás, de azt mondom, hogy aki meg szeretné nézni, az nagyon-nagyon igyekezzen, mert alig-alig van. Tehát ezt most szó szerint mondom, alig-alig. A három előadásra talán, ha 10 szabad szék van még, úgyhogy ő nagyon hasít.
3: Te kedvelő vagy egyébként? Tehát olvasol Agatha Christie-t?
4: Én olvasok Agatha Christie-t, bár a kedvencem már immár nem Agatha Christie, hanem egy norvég szerző, egy bizonyos jó nevő, akinek ugye van egy Harry Hule,
3: Igen.
4: És neki van egy Harry Hule sorozata, ez egy 13 regényből áll, a Harry Hule ez egy nyomozó figurája.
3: Kiváló filmek is készülnek ebből a sorozatból.
4: Igen, csodálatos norvég sorozat készült most egyébként az egyik stream csatornán nézhető, és belenéztem, és az a fantasztikus, hogy a norvégok úgy találták ki, vagy úgy vitték ezt képernyőre, hogy pontosan azt látom, a képernyő, mint amit a fejemmel láttam, amikor olvastam. És nagy-nagy vágyom, hogy egy Nesbőt egyszer színpadra tenni.
3: Mondom, na tessék, ez például olyan, amit még sehol senkitől nem tudtam megkérdezni, mert nem beszéltem arról, hogy ő maga egy rajongója a skandináv krimiknek. Ők valamit nagyon megtaláltak az elmúlt 2-3 évtizedben, ez a svéd, norvég világ, dán is, tegyük hozzá a dánokat, igen, és kiváló filmeket és krimiket írnak és alkotnak. Szóval, hogy ők valamire nagyon rátaláltak, de te alkotóként, színészként, rendezőként érted, hogy mi történik? Tehát, hogy mi az, ami különössé teszi őket a szemünkben?
4: Hogy mi az ő titkuk?
3: Hát akár így. Mondjuk egy filmet nézve, tehát mitől más? Persze, felismerhető, hogy egy skandináv krimit nézek, de mitől?
4: Hát ez nagyon... Ezt most megfogtál, Egon, és most lázasan gondolkodom, hogy mit tudnék mondani. De azt hiszem, ha bármit mondanék, most az egy ilyen blöd.
3: Nem akarok
4: volna
3: ebbe belerángatni, csak érdekes, mert látod, a Hule filmet én is láttam, és ajánlom neked, nézd végig, remek. De ezek működnek, és valahogyan kezdtek unalmasak lenni ezek az egysémára készülő amerikai filmek, és jöttek a skandinávok, és csináltak valamit, tudnám már, hogy mit, de még nem tudom. Csak élvezem azt, amit csináltak.
4: Nekem úgy tűnik, hogy a skandinávok nem félnek a felszínre hozni az ember sötét oldalát, és a Hule sem egy világos figura, tehát azért ott sok sötétség van. Nagyon sok sötétség, ezzel együtt valahogy szimpatikus. Talán azért, mert hogy sötét, de önazonos. Ebbe például a skandinávok nagyon jók. A krimibe és a black metalba például.
3: Ez így van. A hörgős metal az például, igen, kiválóan működik náluk. Na jó, ezt engedjük most el, és maradjunk annál, hogy Agatha Christie Éjféltájt. Orlai produkció a Belvárosi Színházban április 18-án volt a bemutató, és még vadászatnak ebben az évadban is, bár nem nagyon már egy-egy jegyre, aztán majd legfeljebb jövőre. Simon Kornél volt a rendező, és Kornél, köszönöm szépen, hogy a rendelkezésre
4: álltál. Nagyon szépen köszönöm én is, Egon, köszönöm.
3: Köszönöm, szia!
4: Szia, minden jót!
1: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: volt, amit megtudtál. Mert alig hitted, ha értettél.
1: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral. Szombat esténként 8 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban nem közlekedik a 2-es, a 2B és a 23-as villamos a Boráros tér és a Kossuth-Lajos tér Széchenyi rakpart között járműhiba miatt. A 15-ös autóbusz igénybevételét ajánljuk. Továbbra is baleset miatt számítsanak fennakadásra a Fáy utcában, a Hajdú utcánál. A hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik majd karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között pedig a 105-ös és a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. A belvárosban lezárták a Honvéd utcát a Szalai utca és az Alkotmány utca között rendezvény miatt várhatóan délelőtt 10 óráig. Szakaszos és időszakos sávlezárás okozhat fennakadást a Szerémi út, Hunyadi János út útvonalon. A Mezőkövesd út és a Kőtár út között ma napközben mindkét irányban, mert kertészek dolgoznak. Varga Edele, BKK Info.
1: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
3: Folytatva a kultúrát, Barnák Lászlóhoz fordulunk, a Szegedi Nemzeti Színház igazgatójához, aki egyúttal a Szegedi Szabadtéri Játékoknak is igazgatója, gazdája, hogy érdeklődjünk a nyári program iránt, meg a tavaszi pénzek iránt. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
3: Egy erős kifakadással hívta fel a figyelmét arra, hogy a közönségnek, hogy hát a Szegedi Szabadtéri Játékoknak egyetlen fillért sem ítélt meg a kulturális tárca, miközben ugye az elmúlt héten elég jelentősen kilátszott a takaró arról, hogy ki mindenki mi mindenre kapott 10 meg 100 milliókat. Tudta, hogy folyik a pénz, csak éppen önöknek nem jut, vagy ez most derült ki?
4: Az elmúlt napok hírei, többek között akár az egyenes beszédben elhangzott riport is rávilágított arra, hogy itt a közpénzekkel nagyon csudar módon és érthetetlen módon bántak a döntnökök. A Szegedi Szabadtéri Játékok szempontjából ez azért nagyon bosszantó, vagy felháborító, vagy méltánytalan, mert itt sok száz olyan előadó művészeti szakember dolgozik, műszaki kolléga, rendező, kosudíjas művész, pályakezdő fiatal, akik itt keresik meg a nyári kenyerük egy részét, akik folyamatosan egész évben a külszínházak mellett a nyári színházakban, szabadtereken is dolgoznak. nem beszélve arról a több tízezer nézőről, aki jegyet vált ezekre az eseményekre, tehát pontosan lekövethető, pontosan vizsgálható szakmai paraméterek alapján történt meg a pályázatunknak a beadása. Itt annyi a különbség.
3: Lehet, hogy ez volt a baj, most már tudjuk, hogy erre nincs szükség.
4: Hát azt láttuk, hogy milyen lehetőségeket próbáltak meg jól kitömni, de hát nehéz szóhoz jutni, amikor az ember ezeket olvassa. Mert én intézményvezetőként természetesen nem csak magamat képviselem, hanem az egész intézményt, egy 300 főből álló nemzeti színházi társulatot, mindazokat, akiket már itt az előbb is felsoroltam. Mi az Előadó Művészeti Többlettámogatási Keretpályázatra pályáztunk, aminek december 23-a volt a beadási határideje, a megvalósítása pedig január 1 és szeptember 30-a közötti időszak. Ez tavaly december 23-i határidővel kellett beadni, egy nagyon szűk időintervallum alatt, és egy kb. 3 milliárdos keretről beszélünk, ahol itt szakmai fesztiválok megvalósítására volt egy 200 milliós beadható keret. Mi ezt meg is pályáztuk, nyilván azzal a tudattal, hogy nem fogjuk megkapni ezt az összeget, de bíztunk benne, hogy a 95 éves szegedi szabadtéri játékok, a jubileum, a kulturstratégiai intézményekkel való együttműködés, az opera, a táncjáték, a néptánc műfajának beemelése a jubileumi programba, az találkozik a kiíró nemzeti identitás erősítő szándékával, az együttműködéseket elősegítő szándékával, szóval ezzel mindennek megfeleltünk, de valamiért mégsem.
3: Hazaszeretet, életigenlés és hagyományok, ezt mondta Hankó miniszter úr az ATV-n arra a kérdésre, hogy mi alapján osztották a pénzt. Hát a szegedi szabadtéri játékoktól ezeket, mondjuk a hagyományokat, az életigenlést és a hazaszeretetet elég nehéz elvitatni. Úgyhogy valószínűleg mégsem ez volt az alap. Én Denis pályázatát szeretném itt most idézni, mert szerintem a pályázatot ronthatták önök el. Ő ugye a következőt írta, most a teljes pályázati anyagát szeretném felolvasni, ne ijedjen meg, senki nem lesz hosszú. Rizner Dénes Denis néven új dalszövegeinek és zenéinek megírása a 2026-os évben. Pont. Ez a pályázat.
4: Uh-huh. Hát ahhoz képest, hogy 5000 karakter állt rendelkezésre, ez viszonylag szűk. Nem meríti ki ezt.
3: Ugye? De ő kapott, valószínűleg senkinek nem volt türelme az önök alapos pályázatát végigolvasni. Á, hagyjuk ezt, mondták, és arrébb rakták. Nem, nyilván nem, de egészen döbbenetes, valóban döbbenetes. Viszont ha nincs támogatott forrás, akkor miből és hogyan lesz Szegeden szabadtéri játékok idén?
4: Hát alapvetően a mi fenntartónk a Szegedi Önkormányzat, akik azért igyekeznek szinte erőn felül támogatni a Szegedi Nemzeti Színház, illetve a szabadtéri játékok munkáját, és ne felejtsük el, hogy a regionális és művészeti központ a Rögpalota is hozzánk tartozik. Az önkormányzati támogatásnak egy része az körülbelül valamivel több mint 650 millió forint a szegedi szabadtéri játékok lebonyolítására címzett támogatás. Ezen felül a jegybevételeink is a szabadtéri megvalósítását szolgálják, illetve az egyéb olyan barter szerződések, marketing megállapodások, esetlegesen az áfa visszaigénylés, hiszen költségvetési szervről van szó, vagyis mi nem cég vagyunk, nem tudunk profitot termelni, nincs is rá lehetőségünk. Tehát mindezeket a forrásokat megpróbáljuk úgy hasznosítani együttműködésben, nyilván a Szegedi Nemzeti Színház kőszínházi ágával, hogy valahogyan ki tudjuk egyenesíteni ezeket a hiányokat. Nem könnyű, és évek óta elég, hogy mondjam, komoly idegörlő munka az, hogy egyáltalán meg tudjon valósulni ilyen módon a fesztivál, de addig jó, amíg a néző ebből nem érez semmit, tehát hogy a szakmai színvonalat semmilyen módon ez ne befolyásolja.
3: Sőt, hát tavaly is ugye arról számolból tódultak a nézők, és hát miért lenne ez idén másképp? Azt nézem, hogy mi a műsor, a Hősök hajnalával nyitnak július 4-én, aztán jön a Három testőr jó néhány előadása, lehet látni a Carment Juronics Tamás rendezésében, és a Wickeddel érkezik az Erkel Színház augusztus 14-én, 15-én, most csak itt néhányat, és aztán ők maradnak 22-ig, szóval azt gondolom, hogy mindenfélét talál megint a néző, de leginkább zenést.
4: Így van, ugyanakkor a szabadtéri játékok azért nem csak a domtéri programból áll, hanem az újszegedi szabadtéri színpadon is láthatnak koncerteket és előadásokat, például Geszti Péternek van már egy dupla teltházas koncertje, Charlie-nak egy teltházas koncertje, de érkezik Galusz Nikolett és Jan Zakata egy Abbasóval, Gubik Petra az önálló koncertsójával, lesz Dixielandest, a Honeybeast zenekar turnéjának utolsó állomása Újszeged. Gyakorlatilag Szeged abban a kivételes helyzetben, hogy két teljes értékű szabadtéri helyszíne van, az Újszegedi szabadtéren is mintegy 1300 főt tudunk fogadni, ráadásul ott most újítottuk meg a nézőteret, szintén önkormányzati segítséggel.
3: Menő, meg hát a műsor is az. Úgyhogy egyfelől minden jót kívánok, anyagi gondok nélkül boldog nézőket és szereplőket, mert az sem mindegy. Másfelől meg hát egy olyan pályázati rendszert, ahol nem fordulhatnak elő olyan dolgok, mint amikről most beszámoltunk a kedves hallgatóknak. Na, még valamit nem bírom ki, Barnák úr.
4: Igen.
3: Itt van egy pályázati szöveg, amivel lehetett pénzt nyerni. Ezt azért még megosztom a kedves hallgatókkal és önnel, jó? Megérteni a háromdimenziós létezést és elfogadással élni. Vállalva a húsvér emberi buktatók hiányosságainak vanságát.
4: Ja, Istenem.
3: Ez egy művészeti pályázat. Ez sem hosszabb, egyébként 15 sor az egész. Na jó, hát szóval hajrá a szegedi szabadtérinek.
4: Bízunk abban, igen, hogy ez meg fog változni, az biztos, hogy nagyon sok szakmai szervezet azon lesz, hogy segítséget nyújtson ebben a fölálló új minisztériumban.
3: Hogy más legyen a vanság mostantól, igaz?
4: Így van, igen.
3: Bármit is jelentsen az. Barnák László, a Szegedi Nemzeti Színház igazgatója. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm szépen.

0: hangját.
1: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Újra itt a Műtárgyak éjszakája fesztivál, nem egy éjszaka ez, hanem egyenesen rögtön három nap, május 14-e és 16-a között 70 fővárosi helyszínen 120 program. Aki ezt kitalálta és szervezi, a műtárgy.com ügyvezetője és fesztiváligazgatója Kolman Szilvia. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
2: Szóval azért ez már egy hagyomány. Erre már azt gondolom, hogy akik a műtárgy piac bármennyire is érdekel, az számít rá, hogy idén is.
3: Igen, ez most már a 10. alkalom, úgyhogy jubileumot ünneplünk, minden tapasztalat és bennünk van, és a lelkesedés is, és valóban ezt a rengeteg programot megszervezni, nem kis munka, de mindig kárpótol minket a lelkes és nagyon vidám közönség, akik a programok után erről beszámolnak nekünk.
2: Kell ilyenkor újdonság? Vagy elég azt mondani, hogy hát idén is itt vagyunk?
3: Talán elég. Igazából ami újdonságot szeretnénk mondani, az már nem az, hogy növeljük a programszámot, vagy a helyszínek számát, bár azért itt is van növekedés, hanem inkább ugye nyilván a programokra koncentrálunk, hogy minél jobb és szerethető programok legyenek, illetve minden évben van egy tematika, egy kiemelt téma, amivel foglalkozunk, és idén hát szerintem fantasztikus ez a művészet gyógyító ereje, amire koncentrálunk, és amit szeretnénk, ha átmenne a mindennapokba, és ez jelent nekünk kihívást, hogy minden évben olyan témát karoljunk föl, amit fontosnak tartunk, és amit át lehet ültetni a hétköznapokba is.
2: Ez szépen hangzik, a művészet gyógyító ereje. Mire gondoljak? Mire gondol?
3: Két vagy három típusa is van, ugye az egyik, amit a művészet tud elérni, az, hogy azáltal, hogy én megnézem, megtapasztalom a műtárgyat, a látást, a festményt, azáltal van egy olyan hatása, ami rám az elmére hat, tehát egy mentális egészség támogató jellege tulajdonképpen. A másik, amit ugye azért már bizonyítottak még inkább a kutatások, hogy amikor alkotok, vagy olyan alkotó tevékenységet végzek, akkor olyan hormonok és egyéb dolgok szabadulnak fel a mentális gondolkodásban, ami nagyon, nagyon fontos és hosszú távra kihat az egészségünkre. Úgyhogy ez a kettő, és ennek megfelelően van egy-két program, ami erre reflektál. Például az ilyen a lelassuló művészeti programok, ilyen slow art jellegű tárlatvezetések, ahol sokkal nagyobb fókuszt adunk annak, hogy megélje valaki azt az élményt, és lelassulva élvezze a művészetet, és hát az alkotó műhelyek, amiből most idén rekordszámú van.
2: És pont az alkotó műhelyek megnyílása az, ami nagyon sokaknak izgalmat jelent ezeken a programokon. Tehát, hogy be lehet látni, meg lehet nézni, lehet érteni, hogy születik. De ilyenkor mi tényleg látjuk?
3: Igen, olyannyira, hogy az alkotó műhelyeken megkapjuk az eszközöket. Több fajta technika van, amit kipróbálhatunk, a grafikai technika, nemezelés, még porcelán ékszer készítés is van, vagy akár akrilfestés, tehát ezek mind arra szolgálnak, hogy azáltal, hogy mi is kipróbáljuk, nem csak, hogy átéljük az alkotás szépségét, hanem lássuk azokat a technikákat, amikkel egyébként a nagy művészek akár régi korokban alkottak, vagy akár a mostani világban, akár textil. Itt nagyon sok technika van, amit ezek a workshopok kínálnak.
2: De ez milyen izgalmas, legközelebb elmegy az ember egy kiállításra, és látja a technikát, azzal a technikával készült alkotást, és rá tud bólintani, hogy igen, ezt értem, tudom, hogy van, mert csináltam.
3: Igen, és nem csak egy amatőr műkedvelőnek fontos az, hogy értsem és lássam, hogy épül fel ez a műtárgy, hanem a nagy gyűjtőknek is, vagy akár még a muzeológusoknak, kurátoroknak is fontos, hogy ismerjék a technikának a felépülését, mert hogy miért egy grafikai technikánál elég bonyolult szintek vannak, tehát nem egyszerű megállapítani, hogy ez egy részkac, rézmetszet, hidegtű, vagy milyen eljárással készült az a műalkotás.
2: Kiállítások is születnek erre az alkalomra?
3: Több kiállítás van, amit erre az alkalomra mondjuk megnyitók lesznek, amikbe be lehet kapcsolódni, vagy tárlatvezetések az éppen megnyílt kiállításokon, sőt, még rolleres tárlatvezetés is lesz a kortárs galériákban. Több olyan program van, ahol azt az adott időben létrejövő kiállítást lehet megnézni, illetve vezetéssel végig kísérni.
2: És hát amikor a művész vezet a saját tárlatán, azt, hogyha valaki járt már kiállítás megnyitón, azt tudja, hogy az egy különleges élmény. Kicsit néha feszélyező is, mert az embernek vagy maradna, vagy menne tovább, de mindig van egy olyan érzése, hogy nem egészen illendő, ahogyan viselkedik a művésszel szemben, de közben meg egészen fantasztikus, hogy belelátok az agyába, hogy mit gondol a képről.
3: Igen, a művészeknek szerintem egy nagyon jó lehetőség arra, hogy kinyissa az ajtókat, és egy picit megmutassa, hogy hogyan alkot, mit csinál, mi foglalkoztatja. Több olyan program lesz Nyári István festőművésznél, akár vagy az akár az Art Factory-nál, ahol több művész is jelen van, vagy akár az Artusnál, a Habban is várja az alkotó a látogatókat. Tehát ilyenkor tényleg egy ilyen belső világokat nyitják meg az alkotók, és lehet kérdezni, kicsit átérezni ezeket a folyamatokat, úgyhogy én ezeket kifejezetten ajánlom, akár profi gyűjtőknek is.
2: Hát persze, hát az élmény. Hol lehet megnézni azt, hogy mi minden történik ezen a pár napon? Mert hát azért ez egy elég szűk időtartam.
3: Igen, 3 nap alatt, és a műtárgyakészakály.hu weboldalon lehet elérni a programokat.
2: Hát ez így nem túl bonyolult.
3: Különböző szűrésekkel, időpont szerint, és hát mivel bérlethez kötődik a részvétel, ezért itt lehet regisztrálni is, illetve bérletet vásárolni.
2: Azt nekem előre ki kell találnom, hogy mikor, hova megyek?
3: Igen, hiszen sok programunk betelik, és hát bizonyos létszámhoz van kötve, tehát valahol csak 10-15 főt tudunk fogadni, úgyhogy ezt nagyon szorosan szeretjük tartani, hogy ne legyenek többen, például egy workshopon mindenki le tudjon ülni, mindenki kapjon ecsetet, vagy olyan eszközt, amit szeretne, úgyhogy igen, a válasz igen.
2: És még egy kérdés, mert látom, hogy van VIP bérlet. Az mennyiben különbözik attól, amit a legtöbben elérhetnek?
3: A VIP bérlet nyilván árban egy picit drágább, de igazából van olyan program, amivel ezzel lehet látogatni, mert hogy olyan különleges vagy olyan nagy technikai igényű program, ez különbözteti meg a normától, de VIP bérlettel viszont az összes programon részt vehetünk a nem VIP-kon is, úgyhogy ennek egy kicsit szélesebb körben hozzáférhetők a programok.
2: Hát és vannak családi bérletek, meg diáknyugdíjas pedagógus bérletek, szóval nem a megvágás a lényeg itt, hanem az, hogy pontosan lehessen tudni, hogy ki hány helyre megy, illetve hogy hányan vagyunk.
3: Így van, pontosan.
2: A lényeg itt, hanem az, hogy pontosan lehessen tudni, hogy ki

0: ez a fő cél, és ezért kérjük a regisztrációt is.
1: Május 14-e és 16-a, tehát csütörtöki szombat között tart nyitva ebben az esztendőben ez az esemény, a Műtárgyak Éjszakája Fesztivál, amit Kolman Szilvia szervez. Köszönöm szépen, hogy beszámolt róla.
0: Nagyon szépen köszönöm, és várjuk a látogatókat.
1: Viszont hallásra. Kedves hallgatók, ez volt ma a Kultúra tartalma és lényege. Holnap újra nekirugaszkodunk, remélem velünk tartanak. Róna Jegont hallották, minden jót.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
3: Rakom a lábam jobb meg a bal.

0: meg az életet.
1: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
3: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
4: Indulj a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergetegesítő hétvégével ünnepeljük új áruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márkakitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban!
5: Tavasz, napsütés, itt az ideje a vásárlásnak a Half-Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half-Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half-Price. Great Brands.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
6: Tudta, hogy az elmúlt évben 342 kis állatot fogadtunk be? Tavaly szinte minden nap örökbe adtunk egy állatot. Így a segítségünkkel új életet, szerető gazdát kaptak. Mi megtesszük, amit csak lehet. Tegyen hozzá Ön is 1%-ot. Készült a Rex Kutya Otthon Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: Hírek a Spirit FM-en.
1: 4 éves csúcsra erősödött a forint árfolyama. Nagyot ugrott márciusban a kiskereskedelmi forgalom. Donald Trump szerint jól haladnak a tárgyalások Iránnal. Eleinte borús lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet. 20-25 fok várható. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 10 órakor. 4 éves csúcsra erősödött a forint, az árfolyam közelít ahhoz a szinthez, ahol az orosz-ukrán háború előtti napokban volt. Jelenleg 357 forint alatt jegyzik az eurót, ennél erősebb 2022. februárja óta nem volt a forint. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint márciusban a kiskereskedelmi forgalom volumene a nyers adat szerint 10,6%-kal, naptárhatástól megtisztítva 8,2%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,6, az üzemanyag kiskereskedelemben 20,6%-kal bővült az értékesítés. A növekedés részben annak is köszönhető, hogy miközben a magas üzemanyagárak miatt a félvilág csökkentette a keresletét, addig nálunk az emberek és főleg a cégek betároltak a védett áras üzemanyagból. A Magyar Média valaha volt leghitványabb műsorának nevezte Magyar Péter a megszűnés előtt álló tényeket. Vaszili Miklós, a TV2 elnök vezérigazgatója a 444-nek azt mondta, célja, hogy a TV2 az elvárt szakmai sztenderdeknek megfelelő hírszolgáltatást nyújtson. Azt nem árult el a lapnak, hogy pontosan mikor lesz az utolsó adás, de a döntés már megszületett. Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy az Egyesült Államok nagyon jó tárgyalásokat folytatott Iránnal az elmúlt 24 órában, de szerinte soha nincs határidő arra vonatkozóan, mikorra vár választ Teherántól a háború lezárását célzó amerikai javaslatra. Donald Trump ismét azt állította, hogy Irán beleegyezett a legfőbb követelésekbe, miszerint nem rendelkezhetnek atomfegyverrel. Eközben körülbelül 1600 hajó vesztek el a Hormuzi szorosban. 2 Oroszországból indított külföldi drón belépett Lettország légterébe, majd becsapódott az ország területén, közölte a lett hadsereg. Arra kérik az orosz határ mentén élőket, hogy ne hagyják el az otthonaikat. Az egyik drón egy olajtározó létesítménybe csapódott be az orosz határhoz közeli Rezekne városában, ami 40 kilométerre fekszik az orosz határtól. 3 beteget, köztük a hajó brit orvosát is evakuálták a Zöldfoki szigeteknél hantavírus járványban érintett tengerjáróról, amelynek fedélzetén 3 fertőzött, korábban már meghalt. A hajó várhatóan 3 nap múlva Tenerife szigetén köt ki, jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter. Az óceánjáró eredetileg a Zöldfoki köztársaságba tartott, ám az ország a fertőzés megjelenése miatt megtagadta a kikötési engedélyt. Újabb energiatároló fejlesztés indul Magyarországon, az Oroszlányi erőmű területén épül akkumulátoros telep. A rendszer a magyar villamosenergia hálózat kiegyensúlyozását segíti majd, és csúcsidőszakban áramot is visszatáplál a hálózatba. Teljes feltöltéssel 3 órán át képes egy közepes méretű város energiaigényét kielégíteni. Az időjárásról. Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet. Többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Jó napot kívánok, a Gazdasági Magazin jelentkezik. Rónai Egon vagyok, Somodi Sormos Eszter szerkeszti a mai adást, és arról beszélgetünk majd, hogy annak reményében, hogy lesz kormányváltás, most már tudjuk, hogy lesz, annak reményében, hogy lesz talán erről, ezt még nem tudjuk, de ígérik, és annak reményében, hogy stabilizálódik a magyar gazdaság, egészen jó számokat kezdett el produkálni mondjuk a forint az euróhoz képest, meg egészen jónak látszik az a fajta befektetői mozgás is, ami Magyarország, a magyar gazdaság körül kezd kialakulni. Erről beszélgető Németh Dáviddal, a KNTH Bank vezető elemzőjével. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: Először is hagyj értsük meg, mert szerintem mi legtöbben, akik itt ebben a műsorban előfordulunk, vagy hallgatóként, vagy műsorkészítőként, nem vagyunk nagy befektetők. Bár lennénk, ugye? Bár az se lehet egy könnyű élet. Hadd értsük meg a nagy befektetők gondolkodásmodellt. Ha ránéznek egy országra, egy ország gazdaságára, vagy éppen a politikájára, mi alapján kezdenek el valami mellé odaállni, vagy valamivel kapcsolatban megvonni a bizalmat?
3: Ugye sokféle befektető van, és sokszor össze is mosódnak a különböző befektetői körök, mert ugye teljesen más típusú egy zöldbezős beruházó befektető, vagy valamilyen reálgazdasági befektető, és teljesen más, amikor egy pénzpiaci befektetőről beszélünk, már csak azért is, mert egy pénzpiaci mozgás sokkal hamarabb, gyorsabban le tud zajlani, belépnek a piacra, kilépnek a piacról, ezzel szemben egy reál eszközvásárlás, akár legyen egy termelő sor, vagy bármilyen szolgáltató szektorba való belépés, hogy ez egy hosszú távú elköteleződés, az nem egy olyan típus, hogy akkor ma úgy döntök, hogy belépek a piacra, és holnap után meg kilépek, mert az nagyon nagy lenne az alternatív veszteség. Tehát itt, amikor a hirtelen jövő beruházási kedvről beszélünk, most még itt az első körben, az elsősorban az ilyen típusú pénzpiaci befektetők, ahova lehet sorolni a spekulánsabb típusú befektetőket, akik tényleg rövid távon gondolkodnak, néhány nap, egy-két hét, és vannak közép vagy hosszabb távú befektetők, például ilyenek egy nyugdíj alap, akik azért úgy próbálják a nyugdíj vagyont kezelni, hogy 5-10-15 éves futamidőn is jó hozamot tudjanak generálni. Ezek a típusú befektetők azok, akik megjelentek mindegyik más szempont miatt. Ugye rövid távon egyértelműen egy ilyen sztorit látnak Magyarországban, hogy van egy változás, teljesen új üzenetekkel, olyan célokat fogalmaznak meg, amit alapvetően szeretni szokott a piac. Ugye ilyen, hogy a költségvetésnek a hiányát azt próbálják kordában tartani, az inflációt letörik, bevezetnek majd egy eurót, elindítanak olyan változásokat, amik majd a gazdasági növekedést tudják a jövőben serkenteni. Tehát csupa ilyen hangzatos szózat jelent meg a piacon, amit szívesen hallgatnak az ilyen rövid távú befektetők. Nyilván ebből azt is belelátják, hogy ha ezek teljesülnek, akkor Magyarországot nem is fogják leminősíteni, hiszen az is ott lebegett az elmúlt időszakban már Magyarország feje fölött, hogy esetleg elveszíti a befektetés ajánlott kategóriát. Most ez a fajta kockázat is így elkezdett kiárazódni a piacból, és ez a nagyon nagy optimizmus, meg hurrá hangulat, ez most elindított egy ilyen vásárlási kedvet, de azért ezekre a befektetőkre azt is tudni kell, hogy amilyen könnyen megjön a kedvük, az egy gyorsan el is tud illanni, tehát hogyha valami rosszul alakul, akkor pont ahogy említettem, ezeket a pozíciókat viszonylag hamarabb lehet zárni, hamarabb ki tudnak lépni a piacról, akkor ezt a döntést meg is fogják hozni, és keresnek a világban esetleg egy másik érdekesebb történetet, és akkor oda fognak befektetni.
2: Viszont ezért valami tehet egyfelől az ország maga is, hogy ne így legyen, másrészt pedig azért ez talán egy kicsikét öngerjesztő folyamat is, tehát az egyik elkezd hinni benne, a másik is elkezd érdeklődni. És valamelyest ez talán a magyar gazdaság stabilitását is elősegítheti pont abban az időszakban most, amikor hát azért ezzel vannak bajok.
3: Hát abszolút ez egy ilyen öngerjesztő folyamat tud lenni, pont hogy említettem, egy ilyen jó sztorit, egy jó történetet generáltak belőle, tehát hallottam olyan befektetői döntéseket így partnereken keresztül, hogy Amerikának egy kevésbé ismert alapbefektetői, akik nagyon nincsenek tisztában, hogy most Magyarországnak milyenek a konkrét számai, de ugye eljut oda is a sztori, hogy hát itt Magyarországon most valami történik, itt lehet egy hozam csökkenés, ebbe érdemes beleszállni, és akkor valamennyi pénzt allokálnak erre a piacra, és hogy nem akarnak róla lemaradni. Tehát valóban van egy ilyen csorda szellem ilyenkor, hogy akkor többen elkezdenek befektetni Magyarországba. Ugyanúgy a negatív csordaszellem is szokott néha lenni, elég 2022-re gondolni, amikor az energiakrízis ugye mélyen érintette az országot, akkor még mindig mindenki el akart adni magyarországi eszközöket. Szóval ez a csordaszellem, ez mindkét irányban működik.
2: Valóban,
3: ugye az fontos, hogy az ország azért tehet azért, hogy ez ne egy átmeneti csordaszellem legyen, tehát ehhez kell utána, hogy a reálgazdasági mutatóink is a várakozások mentén elkezdjen javulni, hanem is ugyanolyan ütemben, mint ahogy a várakozások felépültek, de legalább valamilyen szinten lekövesse, és itt ugye költségvetési fronton tud a kormányzat rövid távon tenni, ezért nyilván mély strukturális átalakításokhoz idő kell, tehát ezt nem lehet megcsinálni, hogy akkor fél év múlva már a teljes gazdaságnak a rendszerét is átalakították, de néhány döntés, ami elmozdíthatja abba az irányba, amit ígértek, azok elindulnak, akkor ezek mind tudják középtávon is támogatni ezt a pozitív szemléletet az országgal kapcsolatban.
2: Igazából miben érdemes mérnünk azt, hogy hogyan haladunk a következő időben a GDP változásában, ami végre megindult valamennyire itt az első negyed évben. Ugye ez még kormányváltás sem kellett, nem lett ez egy nagy szárnyalás, de valami legalább történt. Vagy mondjuk az infláció alakulásában, éppen mondjuk az ROR folyamában, tehát hol láthatjuk mi az egyszerű kétolóak azt, hogy jó felé haladunk?
3: Nyilván igen, ez egy helyzet pikantériája, hogy megtörtént a választás, és utána meg elkezdett néhány kedvezőbb gazdasági adat jönni, egy jobb GDP adat, egy ipari termelési adat felgyorsulás, tehát ezekhez nyilván nincs még semmi köze a választásnak, meg az új kormánynak, mert hogy ezek múltbeli adatok, és akkor még bőven a választás előtt voltunk. De amiket nyilván lehet nézni, hát a legkézzelfekvőbb az, hogy hogyan alakul Magyarországnak az Európai Uniós kapcsolata, az Európai Uniós forrásokkal mi történik, mert azért az egyik nagy hype, vagy hát ez a nagy öröm, amire kialakult az országgal szemben, az, hogy az Európai Uniós források, amik azért nagyságrendileg a GDP-nk 10%-át kiteszi, ami így beragadt a rendszerbe, hogy ezekhez hozzá jut az ország, és akkor ez már önmagában egy gazdasági felpörgést, amennyiben ezt elkezdjük felhasználni. Úgyhogy ez egy nagyon jó nyomon követhető eleme lesz a gazdaságpolitikának, hiszen itt a határidők is nagyon rövidek, augusztus végéig ugye itt egy sokkal tisztább képet fogunk látni.
2: Igen. Most derült ki, hogy nem kapunk haladékot, tehát augusztus 31-éig meg kell történnie, aminek meg kell.
3: Ez így van, mert ebből ugye nem csinálhat precedenst az Európai Unió, hogy akkor most valakivel kivételezünk, mindenkinek ugyanannyi idő állt rendelkezésére, hogy ezeket a forrásokat felhasználják. Hogyha most azt mondanánk, hogy jó, akkor lehet később is, akkor mindenki gondolhatja úgy, akkor még van idő. Szóval mindenképpen ebben szigorúak, de azért én azt gondolom, hogy ilyen függőszámlákra rá lehet tenni bizonyos pénzeket, ilyen technikai megvalósítása lehet annak, hogy mégis egy picit késleltetve használjuk fel ezeket a forrásokat, de a feltételeknek az biztos, hogy 100%-ban meg kell felelni, különben nem fogják feloldani. Úgyhogy ez egy olyan, amit nagyon jól lehet monitorozni, a másik pedig a költségvetések. Ugye itt egyértelműen törvényi meghatározások vannak, hogy az adott évben be kell nyújtani a költségvetési tervet, ezt el kell fogadni a parlamentnek. Itt azért szigorú határidők is lesznek. Egyrészt a 26-os költségvetést is felül kell vizsgálniuk, a növekedési prognózisokat, a makropályát is, hogy ezekkel ki kell jönni az új kormányzatnak, és utána valamikor szeptember magasságában egy 2027-es költségvetési törvénytervezettel is meg kell jelenniük. Ugye ezekből már azért nagyon sok információt majd le lehet vonni, hogy mennyire transzparens a költségvetésnek a tervezése, valóban az eurózóna csatlakozás irányába mozdul el a fiskális politikánk, vagy nem. Úgyhogy ezek olyan momentumok, amik folyamatosan adnak információt a piacok számára is, hogy fenntartható ez a pozitív hangulat, vagy nem.
2: És akkor az utolsó kérdés, az általános és a legmegszokottabb egy pénzügyi elemző számára, hogy mi várható ebben az évben? Mennyire reális az, amit a gazdasági pályaként lehet tudni a Tisza gazdasági terveiről? Tehát, hogy egyszerre adott csökkent, és egyszerre bátorítja a kiáramlást például a legalacsonyabb nyugdíjak tekintetében?
3: Hát elég ambíciózus tervek, fogalmazzunk így, elég sok kockázattal. Ugye sajnos azért jelenleg is még ugyan most enyhülni látszik a hormozikon helyzet, éppen ma az olajára csökken, de hát láttunk már ilyet az elmúlt hetekben is, de azt látszódik már a világon, hogy van egy energia sok, meg egy költség sok, aminek már lesz valamekkora reálgazdasági áldozata, és ezt Magyarország is nyilván érezni fogja a saját bőrén. Tehát itt a növekedési prognózis rövid távon azért nem túl biztató, és hát ugyanakkor ott van az Európának a mindenféle saját nehézsége, Németország is viszonylag mondjuk úgy pessimista hangvételű, tehát a vállalatok azért óvatosan néznek a jövőbe, ez nem segíti az export piacainkon keresztül Magyarországot. Úgyhogy szerintem kihívások bőven vannak, és az alap TISZA program ugye az úgy készült, hogy önmagában egy költségvetés semleges, tehát nagyjából ugye, amit ők terveznek adócsökkentésben, vagy szociális juttatás emelésben, vagy egyéb sorokon kiadásnevelésben, azt ellentételezi például a növekvő gazdaságból jövő adóbevételek, a csökkenő kamatkörnyezetből következő megtakarítások, vagy akár a korrupciónak a csökkentésén keresztüli megtakarítások. De még akkor is arról beszélünk, hogy valahol a magyar költségvetés helyzete az közel 6%-os hiányjal futhat jelenleg. Szóval innen el kéne jutnunk 3%-ra, úgyhogy kihívásokkal teli lesz, én azt gondolom, ez a következő időszak, hogy minden programígéret megvalósuljon, és ehhez jó adag szerencse is kell, hogy tényleg a globális konjunktúra az kedvezően alakuljon, és ebből Magyarország is megfelelően tudja részesülni, és így a költségvetési bevételek azok növekedjenek, ebből tudjanak finanszírozni csomó programot. Úgyhogy szerintem nagyon nehéz időszak elé néz azért az új kormányzat.
2: Minden esetre úgy kezdte, hogy ambiciózus a terv, hát ambíciók nélkül meg minek? Úgyhogy hajrá! Németh Dávid, a KNTH Bank vezető elemzője. Köszönöm szépen!
3: Köszönöm szépen a lehetőséget!

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatva a Több-kevesebbet, a gazdasági magazint, az idős gondozásról fogunk szót ejteni. Kéri Endre, az Ökonomusz vezető kutatója a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: És hát ugye itt ön azt mondja egy anyagában, ami az Ökonomusz oldalán is megjelent, hogy ösztratégiai irányt lehet látni a magyar ellátórendszer megújítására, de akkor először is mutassuk meg azt, hogy a mai ellátórendszer hogyan működik és milyen állapotban van. Miért kell megújítani?
2: Igen, hát először kezdeném azzal, hogy a más országokat is sújtó demográfiai kihívás az, ami a társadalom általános előregedése. Ha megengedi szerkesztő úr, néhány számot mondani, hogy jelenleg 9,5 millió a hazánk összlakossága, és ebből a lakosságból már most jelenleg is mintegy 20%-a szépkorúak, a 65 év felettiek, tehát a nyugdíjas korúak aránya, és hogyha a elmúlt években is jelenleg is tapasztalható demográfiai trendeket nem tudjuk megállítani, fékezni, illetve megfordítani, akkor várhatóan 2035-re a szépkorúak aránya elérheti a 24%-ot, 2045-re pedig már a 27%-ot. Ez azt jelenti, hogy a lakosságszámunk, az ország összlakossága 9 millió alá csökkenhet, és a szépkorúak, 65 év felettiek aránya pedig meghaladhatja a 2,4 milliót. Ez egy óriási nyomást helyez az ellátó rendszerre, és mindenképpen szükséges lenne kiemelt figyelmet fordítani arra, hogy a szociális ellátó rendszeren belül ez az úgynevezett szakosított ellátás, ami az idősek intézményi ellátását is jelenti, ennek a finanszírozása, az áttekintése, illetve a reformja mindenképpen szükséges lenne.
1: Ugye itt nagyon komoly nehézségek vannak, nem tudom, hogy finanszírozási, vagy egyszerűen csak strukturális, tehát például egy épület sincsen, de minden esetre az idős otthonok tekintetében már most is óriási a hiány, legalábbis az állam által fenntartottaknál, de úgy hírlik, hogy most már a magánintézményeknél is nagyon komoly várólisták vannak.
2: Igen, gyakorlatilag a jelenlegi diagnózist úgy állíthatjuk föl, hogy több lábon áll ez az intézményi ellátóhálózat. Itt egyébként önkormányzati, egyházi, non-profit, úgynevezett nem állami és nem állami egyéb és állami, tehát központi kormányzati fenntartású intézményekről beszélhetünk. Itt kiemelném azt, hogy ennek a megoszlása jelenleg 690 úgynevezett engedélyes idős otthon szakosított intézmény működik Magyarországon. Ebből önkormányzati fenntartású mintegy 250, egyházi fenntartású 209, tehát ez 36%, és a többi fenntartás az pedig non-profit, illetve gazdasági társaság, egyéb alapítványi fenntartású. Itt egyébként kiemelném azt, hogy az önkormányzati szerepben borzalmasan fontos, ugyanis a szociális törvény nem ró jogszabályi kötelezettséget az önkormányzatokra szakosított idős otthoni ellátás tekintetében, ezt önkéntes vállalás alapján teszik meg, ezért is kiemelkedő az ő szerepük. Amit a finanszírozást illeti, a normatív ellátás az, ami ezekben az esetekben úgy tagozódik, illetve úgy olyan mértékben finanszírozzák az idősellátást az állami normatívából, hogy az állami, illetve az egyházi intézmények megkapják a normatíva 100%-át, illetve annyival egészíteném ki, hogy az egyházi intézmények ezen felül is kapnak egy 68%-os kiegészítő normatíva finanszírozás, mert nekik egyéb feladatokat is finanszírozniuk kell, és a non-profit intézmények azok ugyancsak megkapják ezt a 100%-os finanszírozást, viszont a gazdasági társaságok mindösszesen a 30%-át kapják ennek a finanszírozásnak, ezért itt jelentős az a rés, amelyet a térítési díjakból és egyéb forrásokból kell az intézményeknek finanszírozniuk.
1: Ön említett az elején egy nagyon durván nagy számot, hogy hány nyugdíjas szépkorú, ahogy ön fogalmazott nagyon helyesen, lesz mondjuk 2045-re. Arra van még közel 20 évünk.
2: Több mint 2,4 millió a jelenlegi beszélések szerint.
1: Igen, tehát arra van még közel 20 évünk, de nyilvánvalóan, ha ezt most nem kezdjük el ezt a folyamatot építeni, akkor 20 év múlva, és mondjuk 15 és 10 év múlva, ahogy növekszik a számuk, egyre nehezebb lesz utolérni magunkat, miközben most is hátrányban vagyunk. Milyen módon kellene belenyúlni ma ebbe a rendszerbe, hogy ez kezelhetőbb legyen és épüljön valahogyan?
2: Egyrészt szükséges lenne a finanszírozási oldalnak a felülvizsgálatára, illetve a struktúra átalakítására. Úgy látom, illetve úgy látjuk, hogy a normatíva önmagában nem elegendő a jelenlegi finanszírozásra, tehát a rendszer alulfinanszírozott, és mindenképpen szükséges lenne egyfajta szektorsemleges finanszírozásra is abban a tekintetben, hogy ne a fenntartó típusa, tehát az, hogy állami, egyházi, önkormányzati vagy esetleg gazdasági társaság, hanem maga a működési forma szektorsemlegesen finanszírozható legyen. Tehát magyarul arra utalok, hogy például a gazdasági társaságok esetében mindenképpen ugyanazt a normatívát lenne szükséges folyósítani, mint amelyet a többi szereplő megkap, ez az egyik. A másik pedig az, hogy mindenképpen szükséges lenne az is, hogy olyan lábakat alakítsunk ki, olyan finanszírozási lábakat, egyfajta öngondoskodáson alapuló finanszírozási lábat is, például egy egyéni idősgondozási célú megtakarítási formára is javaslatot tettünk, amely a egyén öngondoskodásával az időskori ellátást finanszírozná, illetőleg egyfajta intergenerációs részt is javasolnánk ebbe beletenni, tehát magyarul, hogyha valaki a magánnyugdíj pénztári megtakarítások analógiájára egy idős gondozási számlát nyitna egy 10 éves felhasználási moratórium tilalommal, akkor ez akár örökölhető lenne, saját hozzátartozó részére is fel lehetne használni, és ez biztosíthatná a rendszer második pillérét. A harmadik pillér lenne az, hogy a állami kedvezményes kamattámogatott hitelekkel, akár a Magyar Fejlesztési Bank, akár az Exim Bank, mint központi szereplők részvételével egy kedvezményes olyan hitelkonstrukció kidolgozása, amely ösztönözni arra a befektetőket, hogy idős otthon kapacitást fejlesztenek, hiszen erre óriási szükség van. Becslések szerint a jelenlegi számok és igények mellett 12-15 ezer férőhelyet kellene fejleszteni, és kellene bővíteni ahhoz, hogy ezt a nyomást, ami a rendszeren van, ezt valamilyen szinten enyhíteni lehessen, illetve azokat az igényeket, amelyeket tekintetben felmerülnek, ezeket ki lehessen elégíteni.
1: És hát ugye egy nagyon fontos része, de hát az javaslataiból következik is ez, hogy ne legyen kiváltság, hogy valaki időskorára egy olyan otthonba tud kerülni, ahol ellátást kap, ahol orvosi, gyógyászati ellátás is van, és gondoskodnak az utolsó éveiről, hogy az biztonságosan és békében teljen. Szerintem ennek nagyon fontos része ez, függetlenül akár attól, hogy valakinek a családja megvan-e még, vagy van-e egyáltalán.
2: Így van, és fontos lenne az is, ami a nemzetközi példákból adódik, hogy Magyarországon az otthoni gondozás, az otthoni ápolás, bár létezik a házi segítségnyújtás intézménye, de nyilván ez nem váltja ki, és nem azonos mondjuk egy szakosított intézményi ellátással, viszont ezt az otthoni ápolási lábat is mindenképpen erősíteni kellene. Erre nemzetközi példák vannak, például Szlovákiában és Csehországban az ellátottak 80%-ának az igényét ilyen módon elégítik ki, tehát otthoni ápolással, illetve van egy másik fontos tényező, amit érdemes lenne megfontolni, a német kötelező ápolási járadék vagy járulék, amelyet a mindenkori munkabérből von le a munkáltató. Ez egy 3,4%-os mértékű levonás gyerekesek, tehát gyermeket nevelők esetében, gyermektelnek esetében 4%. Természetesen ennek talán ennek van a legnagyobb szociálpolitikai kockázata, de az ápolási díjnak ezt a fajta társadalombiztosítási szocializálását mindenféleképpen érdemes lenne tekintetben is megfontolni, és fontos az, hogy nem szabad az egyik lábat sem, tehát az egyik pillért sem a másik rovására erősíteni, tehát mint az intézményi lábat, a szakosított ellátás, mint pedig az otthoni ápolás, gondozás erősítése egyidejűleg szükséges lenne, amellett, hogy ezek kiegészíthessék egymást, és még ami még ezen kívül rendkívül fontos, hogy a szociális ellátórendszerben dolgozóknak az ágazatban dolgozóknak a nemzetgazdasági átlagban az egyik legalacsonyabb, hanem a legalacsonyabb a bruttó átlagkeresete. Az ő életpályájuk kidolgozása az ő számukra egy saját hivatásrendi törvény megalkotása, ami egy transzparens, látható, előrelátható előmeneteli rendszert biztosít, és egy olyan bérfelzárkóztatási pályára teszi rá az ágazatot, amely az ő bérüket, amely jelenleg az 550.000-560.000 forintot alig meghaladó mértékű, azt legalább az egészségügyi ágazati bér színvonalra húzná fel, hiszen nem várható az, hogy azok a fiatalok, akik ezen a pályán szeretnének elhelyezkedni, különösen a középfokú végzettségűek, akik mondjuk a jelenlegi oktatási struktúrában érettségi nélkül 5 évig, érettségivel még 2 évig tanulják ezt a szakmát különböző specializált területeken, hogy a pályán tudjuk őket tartani, hiszen nem vonzó egyáltalán ez a pálya, bár egyébként ami örvendetes tendencia, hogy a felsőoktatási képzésben, a szociális képzésben évről évre túljelentkezés tapasztalatú. Tehát mindezeket a kulcspontokat kellene olyan szinergiába hozni, hogy az ágazat e tekintetben elindulhasson egy fejlődési pályán.
1: Talán valaki ezzel jutnak a szavai. Kéri Endre vezetőkutató az Ökonomusztól beszélt a fenntartható idős gondozás feltételeiről. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen én is.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat! A fővárosban a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között pedig a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. A Fiumei útról csak egy sávból tudnak a Kerepesi útra kihajtani a Barostéri felüljáró mellett, mert vízvezetéket javítanak. A 7. kerületben lezárták a Rumbaksebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbóth utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott. A Király utcából a Dob utca így érhető el. A Madách Imre úton útszűkületen kell áthajtani. Napközben időszakos korlátozásra számítsanak mindkét irányban az Árpád-Fejedelem útján az Üstökös utcánál felújítás miatt. Időszakos és szakaszos sáv lezárás okozhat fennakadást ma napközben a Szerémi út, Hunyadi János út útvonalon, a Mezőkövesd út és a Kőtár út között, mert kertészek dolgoznak. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Készült egy kutatás, és ennek az információival folytatjuk a több-kevesebb műsorát itt a Spirit FM-en. A Corvinus Egyetem bevonásával készítették el azt a nemzetközi anyagot, amely arról szólt, hogy az anyák és apák közötti szabadságmegosztás hogyan alakul, és hogyan látják ezt kedvezőnek a Közép-Európában élők. Szalma Ivett a Corvinus szociológusa a vonalban. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit!
1: A magyar részről ön jegyzi ezt a dokumentumot, amely egy cseh-magyar kutatás és magyar, lengyel és szlovák adatokat vizsgált, ugye?
4: Igen, igen.
1: Mi volt a kiindulási alap? Mit lehet tudni arról, hogy igazából önöket, kutatókat mi érdekelte, mi izgatta ebben?
4: Igazából ez Hanna Kriskova ötlete volt, aki egy cseh PhD hallgató, és ő volt kíváncsi arra, hogy hogyan oszlanak meg, hogyan változnak időben a szülői szabadsággal kapcsolatos kérdések, hogy mit gondolnak az emberek, mennyire kellene az apáknak részt vennie, és hogy egyáltalán milyen hosszú legyen a szülői szabadság, amit az emberek a kisgyermekük töltenek.
1: Ugye az a otthon hagyományos, és az a társadalom többsége által természetesnek tekintett, hogyha valami van, legyen betegség, vagy egy iskolai szünet, akkor az anya marad otthon a gyerekkel, apa meg megy a dolgára. És hát ezeknek az arányai, illetve az elfogadottsága a különböző társadalmakban volt a kérdés ebben a kutatásban, ha jól fordítom le.
4: Igen, igen. Ugye ebben nagyon-nagyon különböznek a társadalmak Európán belül. Ugye a skandináv országokban már jóval korábban kialakult az, hogy az apák aktívan részt vesznek a kisgyermek gondozásában. Például már 1993-ban bevezették Norvégiában az apakvótát, ami azt jelenti, hogy a szülői szabadság egy részét csak az apa használhatja föl. Ehhez képest itt a posztszocialista régióban ez kevésbé bevett gyakorlat, és ráadásul az utóbbi évtizedekben nagyon különböző modellt jártak be az országok. Például Szlovéniában már a 2000-es évek elején bevezették, hogy ha 60 napot nem használ föl az apa a szülői szabadságból, akkor azt elveszíti a család. Ezzel szemben például Magyarországon ez nem került bevezetésre. Úgyhogy ezért is érdekes, hogy ebben a négy sok tekintetben hasonló országban hogyan alakult az elmúlt évtizedekben az erről való attitűd.
1: Itt igazából, amikor a gyermekkel kapcsolatos szülői szabadságról beszélünk, akkor a születés után első évekről beszélünk, vagy alapvetően a kiskorú gyermekről mindvégig?
4: A mi kutatásunkban konkrétan a szülői szabadságról volt szó, tehát a gyerd és a gyers kérdéséről, ahogy így a magyar hallgatóknak talán ismerősebb, de itt azért hangsúlyoznám, hogy ez nem szükségszerűen csak az icipici, tehát 3 év alatti kort jelenti, ez is egy ilyen társadalmi beidegződés, hogy mi ezt tekintjük, hogy 3 év alatt, mert hogy nálunk vezették be, mi voltunk az egyik első ország, ahol ennyire hosszú szabadság elérhető a szülőknek, de például Svédországban ez a szülői szabadság sokkal rugalmasabb rendszert jelent, ugyanis rugalmasan vehetik ki a szülők, nem muszáj egybe kivenni ezt a bizonyos időszakot, hanem a gyerek 8 éves koráig esetleg több szakaszban is felhasználhatják, úgyhogy például ez az egyik javaslatunk, hogy érdemes lenne rugalmasabbá tenni, és hosszabb időszak alatt elérhetővé tenni.
1: Ugye, amikor az első gyesre ment apuka híre bejárta az országot, akkor egyrészt mindenki azt mondta, hogy jé, hát ebben teljesen általános volt a társadalom, és aztán két felé oszlott. Az egyik része azt mondta, hogy ez egy agyrém, mert anyának van helye a gyerek mellett, és micsoda karrierista nő az ilyen. A másik meg azt mondta, hogy nagyon helyes, mert az apának pont annyi dolga van a gyerekkel, és a családnak így jobb a megoldás, akkor miért is ne? Ez mennyit változott a kutatásuk szerint?
4: Ez nagyon változott időben, tehát minket is meglepett, hogy 2012 és 2022 között milyen nagy arányban gondolják úgy az emberek, hogy egy sokkal inkább egalitáriánus felelősségvállalásra van szükség, hogy igenis az apáknak is ki kell venni a részüket a gyermekgondozásából.
1: Az, hogy egy mekkora időtartamot gondolnak a szülők maguknak megfelelő szabadságként, azt hogyan tudtuk mondjuk egy ilyen 3 éves periódusban felosztani?
4: Mi önkényesen, tehát szubjektíven felosztottuk, de nyilván csináltunk több ilyen ellenőrzést, és úgy osztottuk föl, hogyha egy évnél rövidebb időt gondolnak, azt rövidnek tekintettük, 1 és 2 év között közepesnek, és 2 évnél több szülői szabadságot pedig hosszúnak gondoltuk. És egyébként ez egy régióspecifikus, tehát hogy 3 évig otthon vannak a gyerekkel a szülők, ez kifejezetten Szlovákiába, Csehországba, Magyarországra jellemző, Lengyelországban sem jellemző ez a mintázat, mert ugye ez nagyban függ attól, hogy milyen a családpolitikai rendszer, és legtöbbször erre nincs lehetőség. És egyre kevésbé értenek az emberek azzal egyet, hogy hosszú ideig maradjanak otthon a kisgyerekkel. Nyilván azért, mert egy ilyen felgyorsultabb a világ, tehát hogy meg főleg, hogyha gender, tehát nemileg nem egyenlően osztják föl, akkor ez rengeteg idő, amit kimaradnak a munkaerő piacról, elsősorban az anyák, és ugye a mai technikai fejlődés azzal a következménnyel jár, hogy nagyon-nagyon amortizálódik ez a fajta tudás.
1: Hát hogy kimaradt 3 évre, és gyakorlatilag elment mellette a világ. Egy másik munkahelyre megy, miközben ugyanott az asztala. Viszont azt mennyire támogatja ma a magyar munkaerőpiac, lehet, hogy ez ennek a kutatásnak nem is része, és akkor túlterjeszkedem a dolgon, vagy mennyire támogatja általában a társadalom, hogy hol így, hol úgy. Tehát mondjuk első évet legyen otthon anyuka, mert mégiscsak a gyereknek inkább rá van szüksége. A második évet apa és akár a harmadik évet osszák meg egymás között, hogy mindenkinek jusson is, maradjon is. Tehát, hogy karrier is maradjon, meg a gyerek mellett is legyen valaki, aki a folyamatos gondoskodást jelenti számára.
4: Igen, ezt nem vizsgáltuk, de szerintem ez nagyon-nagyon fontos kérdés, a rugalmasság kérdése. És azokban az országokban, ahol létezik, illetve régebb óta létezik egy ilyen flexibilis szülői szabadság igénybevétel lehetősége, ott igen, általában megfigyelhető, hogy az első időszakot az anyák töltik otthon a gyerekkel, és a következő hónapokat pedig az apák.
1: Hát logikus, persze.
4: Igen.
1: Hogy már a gyerek fejlődése miatt is nyilvánvalóan logikus, meg hát etetni kell azt a gyereket, azt mégsem mi vagyunk arra férfiak a legjobbak. Viszont még egy utolsó kérdést engedjen meg ezzel kapcsolatban, visszakanyarodva arra, hogy mi a fizetett szülői szabadság hossza, hogy mennyit szeretnének. Mi magyarok ebben kirívóak vagyunk a többihez képest, tehát tovább maradnánk szabadságon, vagy éppen hogy nem?
4: Mi egy közepes, tehát a visegrádi országokon belül középen helyezkedünk el, például a szlovákok hosszabb időt szeretnének otthon maradni, mint mi, viszont időben nagyon változik, tehát egy ilyen 3 éves időszakot a válaszadók 46%-a tartotta előnyösnek 2012-ben, és ez lecsökkent majdnem a felére, tehát 25% gondolja, hogy ez a 3 éves időszak, ami ideális, és sokan, a válaszadók körülbelül fele pedig úgy látja, hogy egy 1 éves vagy annál kevesebb időszak elegendő lenne.
1: Most irány a munkaerőpiac. Igen, hát itt egy másik kutatásban nyilván érdemes lenne azokat a félelmeket is megtudni, amelyek visszahajtják a gyerek merről a munkahelyre a szülőket. Már ha egyáltalán itt a félelem játszik szerepet, ez is kérdés lehet nyilván. Szalma Évet köszönöm szépen, a Corvinus szociológusa számolt be arról, hogy gondolkodunk a szülői szabadságról, gyesről, gyedről, mi és a közép-európai országok. Köszönöm szépen.
4: Szívesen, viszont hallásra.
5: Most sehonnan nem látszom, hová is bújom.

az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Kedves hallgatók, előtt sem titok, hát az időjárás jelentés rendszeresen aszályról számol be. A meteorológusok elmondják, hogy 6 hete nem esett eső az ország bizonyos részein, alig egy kicsi folt van ma Magyarországon, amelyet nem sújt a nagyon súlyos aszály. És hát nyilván ez alapvetően az agráriumot sújtja első körben a leginkább. Éppen ezért Petőházi Tamáshoz, a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnökéhez fordulunk, hogy megtudjuk, hogy mekkora a baj. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatókat.
1: Köszönjük szépen a nevükben is. Az a hír, hogy több napraforgót vetnek a gazdák, mint kukoricát, ez rossz jel?
2: Nem, ez a gyakorlatilag a klímaváltozás, ami elérte Magyarországot, ez ennek a következménye. Ugye ez nem csak Magyarországon, az egész északi féltekén érezhetünk egy felmelegedést, egy klímaváltozást. Ennek következtében az őszi kalászosok területe növekszik Magyarországon, és ugye a kapás növények közül pedig a kukorica visszahúzódik, és helyette a napraforgó termesztése kezd kicsit előbe térni. Ez azt jelenti, hogy a kukorica termesztési lehetősége egy fölfelé tolódnak, gyakorlatilag Lengyelország veszi azt át azt a szerepet, amit egy 20-30 évig Magyarországon volt ugye a kukorica termesztés övezete, ezt most Lengyelországra tevődik föl, és nálunk pedig ebben az évben először, egyébként 2026-ban a napraforgó vetés területe megelőzi a kukoricáit.
1: Jönnek a narancsligetek, ha így folytatjuk? Magyarán nem elviccelve a dolgot, szotyizni fogunk, és nem főtt kukoricát eszünk, és lesz-e kenyerünk?
2: Ugye ez nagyon összetett kérdés. Ugye erre, hogyha így nézzük, akkor gyakorlatilag, hogyha Bulgáriát megnézzük, hogy mi történt az elmúlt 20 évben Bulgária szántóföldi növénytermesztésével, akkor valószínűleg ez fog hozzánk is egy 10-20 év alatt begyűrűzni. Egyértelműen azt lehet látni, hogy abba mondjuk 20 évvel ezelőtt Bulgáriába is fele-fele arányba volt napraforgó és kukorica, vagy egy területen voltak, most pedig 15%-nál nem nagyobb területen van kukorica Bulgáriában, a többi területen napraforgó van. Ez várható nálunk is, hogy szépen tejet nyer a kukorica, de ugye a Dunántúli részeken lesz olyan hely, ahol tovább ki fog tartani, az Alföldön pedig egy gyorsabb átállással lesz az őszi kalászosok térnyerése, és a napraforgónak. Földön pedig egy gyorsabb átállással lesz az őszi

0: későn, és egy közepes termést még remélünk, de egyértelműen az elmúlt időszak csapadék hiánya már azért rávetíti a termés eredményekre a képeket. Gyakorlatilag már szenvednek a növények, és ugye még a kapás növények zöme ki sincs kelve, még ott pedig most kellene, hogy kicsit a fejlődési erély meglegyen. Úgyhogy nem nagyon jó kilátásokkal állunk most az a helyzet.
1: Hát áztató esőt nem, de záporokat, zivatarokat azért ígér a meteorológia, országos esőt sajnos nem, de majd meglátjuk, hát ha tévednek, és kivételesen ennek tudnánk örülni. Petőházi Tamás, köszönöm szépen. A Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke adott tájékoztatást a terméskilátásokról, meg az éghajlatváltozás által okozott termelési fordulatokról. Köszönöm önnek.
0: Köszönöm a lehetőséget.
1: Köszönöm önöknek a figyelmet. Ez volt ma a Több-Kevesebb a Gazdasági Magazin a Spirit FM műsorán. A szerkesztő Somodi Solymos Eszter nevében is búcsúzom. Róna Jegont hallották. Viszont hallásra.
2: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
4: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergetegesítő hétvégével ünnepeljük új áruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márkaki településekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
5: Incs búcsút az őszhajszálaknak.
6: Állítsd meg az őszülést belsőleg a Katalázzal.
7: Kataláz. Keresd online vagy a Kataláz weboldalán.
8: Tavasz, napsütés, itt az ideje a vásárlásnak a Half-Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half-Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half-Price, great brands.
9: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
10: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
9: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
6: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
11: 4 éves csúcsra erősödött a forint árfolyama. Nagyot ugrott márciusban a kiskereskedelmi forgalom. Újabb energiatároló fejlesztés indul Magyarországon. Eleinte borús lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, 20-25 fok várható. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 11 órakor. 4 éves csúcsra erősödött a forint, az

0: Árfolyam közelít ahhoz a szinthez, ahol az orosz-ukrán háború előtti napokban volt. Jelenleg 357 forint alatt jegyzik az eurót. Ennél erősebb 2022. februárja óta nem volt a forint. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint márciusban a kiskereskedelmi forgalom volumene a nyers adat szerint 10,6%-kal, naptárhatástól megtisztítva 8,2%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,6, az üzemanyag kiskereskedelemben 20,6%-kal bővült az értékesítés. A növekedés részben annak is köszönhető, hogy miközben a magas üzemanyagárak miatt a félvilág csökkentette a keresletét, addig nálunk az emberek és főleg a cégek betároltak a védett áras üzemanyagból. A Magyar Média valaha volt leghitványabb műsorának nevezte Magyar Péter a megszűnés előtt álló tényeket. Vaszili Miklós, a TV2 elnök vezérigazgatója a 444-nek azt mondta, célja, hogy a TV2 az elvárt szakmai sztenderdeknek megfelelő hírszolgáltatást nyújtson. Azt nem árult el a lapnak, hogy pontosan mikor lesz az utolsó adás, de a döntés már megszületett. Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy az Egyesült Államok nagyon jó tárgyalásokat folytatott Iránnal az elmúlt 24 órában, de szerinte soha nincs határidő arra vonatkozóan, mikorra vár választ Teherántól a háború lezárását célzó amerikai javaslatra. Donald Trump ismét azt állította, hogy Irán beleegyezett a legfőbb követelésekbe, miszerint nem rendelkezhetnek atomfegyverrel. Eközben körülbelül 1600 hajó vesztegel a Hormuzi szorosban. Franciaország és partnerei képesek a hormuzi szoros biztonságossá tételére, közölte a francia elnöki hivatal. Emmanuel Macron államfő hivatala hangsúlyozta, hogy a szoros biztonság a közérdekű, ezért ennek érdekében egy nemzetközi missziót hoznak létre. Hozzátették, felajánlanák Iraknak, hogy ismét átkelhet a hormuzi szoroson azzal a feltétellel, hogy lényegi tárgyalásba kezd az amerikaiak által javasolt témákban. Két Oroszországból indított külföldi drón belépett Lettország légterébe, majd becsapódott az ország területén, közölte a lett hadsereg. Arra kérik az orosz határ mentén élőket, hogy ne hagyják el az otthonaikat. Az egyik drón egy olajtározó létesítménybe csapódott be az orosz határhoz közeli Rezekne városában, ami 40 kilométerre fekszik az orosz határtól. Újabb energiatároló fejlesztés indul Magyarországon, az Oroszlányi erőmű területén épül akkumulátoros telep. A rendszer a magyar villamos energia hálózat kiegyensúlyozását segíti majd, és csúcsidőszakban áramot is visszatáplál a hálózatba. Teljes feltöltéssel 3 órán át képes egy közepes méretű város energiaigényét kielégíteni. Az időjárásról. Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet. Többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakulnak az értékek.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a Fórum minden kedves nézőit, és köszöntöm a Spirit FM rádió hallgatóit is. Köszönöm, hogy minket választottak. A témajavaslataink. Magyar Péter Olaszországban azt mondta, hogy nekünk egy másfajta maffiával kell megküzdenünk. Karácsony Gergely szerint a főváros pénzügyi válsága sürgős tárgyalásokat igényel. A harmadik pedig a rendőrség nyomoz a Balási ügyben. Sándorral kezdünk, jó napot kívánok! Halló, halló!
3: Többször beszéltünk.
2: Igen, parancsoljon!
3: Első pontos csak annyit szeretnék hozzámondani, hogy Mészáros Lőncnek 10 év alatt jobban gazdagodott, mint az angol királyi ház 400 év alatt.
2: Hát igen, az angol királyi ház egy picit lemaradt. Hát nem vásároltak fel az angol királyi ház tagjai annyi céget, nem fektettek be különféle jól menő iparágakba, így jártak. Hát észnél kell lenni, nem ilyen félájultan figyelni, hogy elszalad mellettünk a világ, nem?
3: Szerkesztő úr, most elnézést kérek öntől, de egy kicsit ellentmondani önnek.
2: Igen.
3: Nem észnék kell lennünk, hanem jó haveroknak kell lenni, akik a korrupcióban társak.
2: Ez is egy megközelítés. Olyat is hallottam, hogy én hülye, nem felcsútra születtem. Szóval sokféle magyarázat kering. Majd meglátjuk, nyilván meg fogják kérdezni a nevezett illetőt, hiszen sokan feltették a kérdést már fideszes politikusoknak, és mindig hárítottak, hogy meg kell kérdezni őt. Például Szijjártó Péter is azt mondta, hogy aki kíváncsi a mesés meggazdagodás titkára, az kérdezze meg Mészáros Lőrincet. Előbb-utóbb meg fogják kérdezni.
3: Hát remélem mindenre sor kerül, és a megfelelő időben.
2: Igen.
3: Második ponthoz csak annyit szeretnék hozzámondani, hogy Budapestet teljesen kivéreztették az iparüzési adóval. Gondolom, még a Lánchíd utájáról 6 milliárd forintot se kapták meg, ha jól tájékozott vagyok.
2: Nem emlék, igen, hogy lett volna ilyen hír. Pedig hát ez egy csekély összeg, tehát ez egy ilyen pitiáner húzás volt a kormány részéről.
3: Igen, pitiáner húzás, de ott ártottak a fővárosnak, ahol csak tudtak. Szóval teljesen kivéreztették a fővárost. El lehet ezt mondani.
2: Igen.
3: Még kész csoda, hogy Karácsony működőképesen tudta tartani eddig is.
2: Hát fejlesztés nem volt Budapesten az elmúlt, nem tudom én, 10 évben. Tehát az nagy dolog, ha a kátyukat be tudják tömködni, amikor véget ér a tél, de azt sem kijavítják, hanem forró aszfaltot tömnek be, aztán ledöngöli egy-két munkás. Szóval, hogy botrányosan kibabráltak Budapesttel, igen.
3: Én láttam az önök riportjában, hogy lapáttal csapkodták a forró aszfaltot, hogy sima legyen.
2: Szóval igen, mert ennyire van pénz. Tehát, és ennek is örülni kell. Az egyik fővárosi képviselő mondta el, hogy megszavaztak azt hiszem 230 millió forintot a kátyúk kezelésére, és hogy ez már sikernek számít ma Budapesten. Hát a Balási úrnak szerintem a konyhája többe kerül, mint 230 millió forint, az a lebegő tihanyi házikó. Elég pofás kis ház.
3: Vagy a Matocsinak a mellékhelysége. Ugye erről ne is beszéljük. A MNB-be.
2: Igen, igen. Hát a jó emésztés egyébként alapja a jó egészségnek, a jó döntésekhez, jó egészségkel. Itt megvolt a minden feltétel megvolt a jó emésztéshez, a jó egészséghez, csak aztán rossz döntések születtek. Tehát ez is egy ilyen hungarikum.
3: Szerkesz úr, minden szemléletpont kérdése. Matolcsi azt hiszi, hogy jól döntött, de szerintem előbb-utóbb el kell számolnia. Mert hiába mondja, hogy ő minden törvényesen, meg a fia is, az Ádám, törvényesen szereztek meg. Hogyha minden törvényesen megszereztek, akkor miért kellett konténerekben kimenetíteni az országból a vagyonukat? Ha egyszer törvényes.
2: Igen, meg hát talán az elkerülte a figyelmüket, hogy nem a gyanúba kevert, nem jogi, hanem köznapi értelemben gyanúba kevert ember fog majd ítéletet hozni a saját ügyében. Tehát, hogy ez egy picit azért szertágazóbb, több szereplős az igazságszolgáltatás. Tehát ő persze mondhatja ezt, de az igazán izgalmas az lesz, hogy majd a jogerős ítéletet meghozó bíró vagy bírósági testület mit mond. Az lesz az igazán érdekes.
3: És a harmadik ponthoz annyit szeretnék mondani, hogy Balázs ügyben nem kell meghatodni, mert nem elsírta magát.
2: El is sírta.
3: Hány nagymama sírt rét, közvetítették őket, hogy a unokájuk az ukrán frontra fog kerülni, és nem akarják, hogy meghaljanak. Teljesen háborús pszichózist gerjesztettek ebben az országban. Biztos emlékszik rá, hogy mire gondolok.
2: Hát hogy nem?
3: Egy mama azt mondta, bocsánat, hogy közbeszóltam.
2: Igen.
3: 4 unokája van, és nem akarja őket az ukrán fronton látni. Annyira beletáplálták az ilyen naív öreg emberekbe ezt a háborús pszichózist, hogy hihetetlen. Ez körülbelül a Goebbelsi propagandára hasonlít, ami a harmadik birodalomban volt.
4: Nyilván a Balázsi úr azt...
3: Nem tudok más mondani.
4: Értem. A Balázsi úr azt mondaná nyilván, hogy ő egy vállalkozó, amit a megrendelő kér, azt valósítja meg a plakátjaival, meg az egyéb kommunikációs kampányaival. Viszont ha tényleg ilyen érzékeny lélek, mint hogy elsírja magát egy felnőtt férfi társaságában a kamerák előtt, hogy mennyire szereti a hazát, tehát ha ennyire mély lelkületű ember a Balázsi úr, akkor esetleg azt is mondhatta volna, hogy nézd, Tóni, ezt nem vállalom be, mert ez annyira nem esik egybe a valósággal, meg nem akarok őrületbe kergetni ezekkel a plakátokkal több ezer vagy tízezer embert, vagy bármennyit is, hogy ezt a munkát most visszaadom. Biztos van még egy másik cég, aki szintén fel tudja enyvezni a plakátjaitokat. Tehát akár ezt is mondhatta volna a Balázsi úr, lehet, hogy akkor nem volt ennyire érzékeny állapotban.
3: Szerkesz úr, én ennek erre csak azt tudom válaszolni, amikor a Ferrari mellett vigyorgott, akkor a pénzre gondolt. Maradjunk egyben szerintem. Ez az igazság.
4: Na akkor most még nem kéne sírni.
3: A lelkét.
4: A pénz még megvan. Igaz, hogy zárolták egy részét, de csak a cégeinek a pénze, tehát maga a magánvagyon még megvan, most még nem kéne pityeregni. Ha a pénz boldogít.
3: De tudja, hogy nem sok ideje van hátra.
4: Senki nem tudja, hogy mennyi ideje van hátra, ezért érdemes becsületesen élni, de nem akarom osztani az észt én Balázsi úrnak.
3: Szóval itt mondhat akármit, de egy dolog tény. Rengeteg több tízezer vagy százezer nyugdíjas nőt tönkretett azzal, hogy az unokája az ukrán fronton fogja találni magát, hogyha a Fidesz elveszti a választást. Ez tény. Itt nem lehet mellé beszélni.
4: Biztos sokan megértek, ezt nem tudom számszerűsíteni. Lehet, hogy érdekes volna egy ilyen felmérést csinálni, hogy hány ember esett pánikba a Fidesz kampány miatt. Az viszont biztos, hogy ez sem segített a kormánypárton, és vége. Vége a NER-nek.
3: Szerkesz úr, nagyon szépen köszönöm, hogy ennyi időt fordítottak rám, de ezt tudom csak mondani. Most mindig megpróbálja magát menteni, de én szerintem kapják meg, amit megérdemelnek, mert több éven keresztül agymosást végeztek ezek az emberek. Ez az igazság. És megmondom önnek őszintén, végignéztem a egyenes beszédben a riportot, azt a 500 becsületesen dolgozó emberét sajnálom, akiket lehet, hogy nem tud kifizetni, nem tud nekik fizetést adni. Azokat sajnálom egyedül.
4: Egyébként azt nem nálunk volt az interjú, hanem a kontroll.hu-hoz kéreckedett be Balázsi úr. De az is igaz, hogy ha már neki van mondjuk 90 milliárd forintnyi saját vagyona, akkor kipótolhatja, mert ugye ő egy becsületes ember, tehát induljunk ki abból, amit ő mond, tehát mi másból. Ő nem követett el semmit, tehát akkor nyilván az egy teljes tévedés, egy fatális félreértés, hogy zárolták a cége számláit, és ezért nem tud fizetést adni, akkor ezt fel fogják oldani, hiszen ő egy becsületes ember. Addig erre az átmeneti időszakra a 90 milliárdos vagyonából csak ki tudná csippenteni azt a csekély összeget, amivel kifizeti az 500 emberének. Mondjuk ha 1 millió forint egy átlag bruttó bér, akkor 500 milliót mibe fáj neki meghitelezni a saját cégének átmenetileg, vagy akár két hónapra, az még mindig csak 1 milliárd a 90-ből. Tehát van itt megoldás így a matematika útján elindulva is, én úgy látom.
3: De szerkesztő, az is megoldás lehet, hogy láttam, a Rózsadombi villáját eladja, ami több milliárdot ér, mármint az egyiket, mert több van neki, abból is ki tudja fizetni a dolgozóit.
4: Ezért mondom, egy ilyen jólelkű ember, egy ilyen jólelkű embert fog találni megoldást nyilván, mert itt csak a dolgozók érdekeit figyelve tette ezt a felajánlást, nem másról van szó. Tehát ha valaki ennyire jólelkű, akkor meg fogja találni azt a pénzösszeget is, amivel ki tudja fizetni a munkavállalóit.
3: Ha megmondom őszintén, most rossz lóra tett, kész, ennyi.
4: Igazából nem most volt ez a rossz lóra tevés, mert hogy 10 éve az első számú tendernyertes, 1400 tenderből 70-et vesztett el, vagy hogy volt?
3: 1753-ból.
4: Ja, elnézést, nem akarok túlozni, igen. Szóval hát csak az nem...
3: Azt jól mondta utóbbi számot, abban igaza volt.
4: Igen, és valami 1130 milliárdnyi közbeszerzést, forint közbeszerzést nyert. Tehát nagyon is úgy tűnt, hogy jó lóra tett ő, csak aztán hirtelen megváltozott minden. Hát ez van.
3: Lombardinitől kezdve Ferrari minden kocsia volt. És most tényleg igaz a mondás, minél magasabbra kerül, annál nagyobbat tud koppadni.
4: Hát... Igen.
3: Mondja?
4: Csak annyi, hogy én azzal vigasztaltam magam, hogy aki belenyúlt a közösbe, biztos, hogy sokkal többje van, sokszorosan sokkal többje, mint egy átlagembernek, aki nem tett ilyet, de hogy nem garantált, hogy nyugodtan alszik, hogy néha felébred verítékben, fürödve, hogy és mi van akkor, ha ez a világ alapjaiban változik meg. És nyilván 24 nyaráig ez nem volt egy reális opció, tehát addig tényleg mindenki alhatott akár nyugodtan is, de amikor ott egy 2 hónapos párt a Tisza 30%-os eredményt ért el, szerintem ott kezdtek kicsit tépázódni az idegrendszerek, amikor így végigfuttatták, mert okos, gondolkodó emberekről van szó, hogyha ez ilyen tempóban fejlődik, mármint ez a párt, és felrajzol egy ilyen trendet, akkor előbb-utóbb a Fidesz le lesz hagyva, és ez az olló elkezd nyílni, és hát pont ez történt. Tehát itt körülbelül egy másfél-két éve borzolódhatnak az idegpályák. Hát ez van.
3: Szerkesztő, még egy 7 percet kérek. Orbán Viktor 2009-ben azt mondta, aki a közvagyomból lop, annak rács mögött a helye. Most kíváncsi vagyok, hogy mi lenne a véleménye.
4: Hát ez a vélemény nem változhat, mert ez egy szilárd alapokon nyugvó elvi álláspont, tehát ez így van, hát ez az erkölcs alapja, hát hogyne. Aki szabályt vét, jogszabályba ütközik, annak felelnie kell. Ezt maga Orbán mondta 2010-ben, talán az első parlamenti ülések egyikén, hogy jön az elszámoltatás, mert ezt kívánja a jó érzés, az erkölcsi érzék, a morál, minden. Pokorni Zoltán nyersebb volt, azt mondta, hogy aki először belenyúl a közösbe, le fogjuk vágni a kezét.
3: Erre is emlékszek. Meg arra is emlékszek, hogy 2010-ben a parlament alakuló ülésén Lázár János azt mondta, hogy el kell számoltatnia, kik a közösből elvettek, magyarul loptak. Hát most őket fogják elszámoltatni.
4: De ez így, így van.
3: Igen. Ingatlan meg a partidai kastély, és Lázár János soha nem volt vállalkozó. Mindig egy közalkalmazott volt, ha jól tudom.
4: Nyilván jól teljesített, és nagyon sok munkát kapott. Másodállás, harmadállás, negyedállás, ki tudja. Köszönöm szépen, Sándor, hogy hívott, további szép napot. Lejárt az első rész, jön egy rövid reklám, és aztán folytatjuk.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján. Nincs.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral. Szombat esténként 8 órától. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban megszűnt a forgalmi akadály a Könyves Kálmán körúton a Rákóczi híd felé, a Mester utcánál, így a 2B és az 51 a villamos ismét a teljes útvonalon közlekedik. Baleset nehezíti viszont az előrejutást a Budafoki út belső szakaszán, az Irinyi József utcánál, mindkét irányban sávlezárásra számítsanak. Pótlóbusz jár a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusszal utazhatnak, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között pedig a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét ajánljuk. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton, ahol mától sávlezárásra kell készülni az Árpád úttól a Tél utcáig, honnantól pedig a Lőrinc utcától az Árpád útig is. A Szent István téren és a Károlyi István utcában időszakos korlátozásra kell készülni, a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát és a Lőrinc utcát pedig lezárják, csak úgy, mint a Mádi Lajos utcát is az István útnál. Varga Eltele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet, Jánossal folytatjuk. Parancsoljon!
3: Tiszteletem, holnapot kívánok, üdvözlök mindenkit. Hát több dologba szeretnék, hát először is szeretném megköszönni mindazoknak, akik Európa irányába kívántak szavazni és menni, mert ez csodálatos volt, ebben nem nagyon bíztam, hogy ilyen fölényesen, de erre nagyon nagy szükség volt, hiszen ezen felhatalmazás alapján lehet minden olyan szükséges intézkedést megtenni az új kormánynak, amely nem csak hogy Európa felé vezet, hanem egyáltalán rendet tesz az országba, és utat mutat arra, hogy ilyeneket, amit a Fidesz csinált, nem lehet csinálni büntetlenül. Azért kell minden olyan Fidesz által törvénytelen, vagy a fideszesek által, vagy a neresek által elkövetett dolgokat feltárni. Ez nem üldözés, hanem ezt fel kell tárni, mert ha valaki bűncselekményt követel, legyen az fideszes, nem fideszes, bárki, azt tisztázni kell, azt ki kell vizsgálni, és ha igen, elkövette, alapos a gyanú eljárás lefolytatták, akkor pedig a bíróság ítélkezzen. Ennyi. Teljesen korrekt eljárásokra van szükség, teljesen transzparens eljárásokra. A népnek tisztában kell lenni azzal, hogy ez a kormány, aki még sajnos még mindig hatalmon van, ez mennyire tudatosan, mennyire előre kitervelt módon vezette félre a választókat, és ez a kormány, ezek a kormánytagok, ezek nem a népet szolgálták, amire fölesküdtek, hanem ők egymást szolgálták azzal, hogy a népet teljesen ellehetetlenítették. De minden tekintetben félrevezették. Nincs olyan terület, vagy legalábbis én nem tudok, amit azt lehetne mondani, hogy az az intézkedés az jogos volt, mert azzal a sorsát a magyaroknak, a Magyarországnak előre vitte. Minden mögött volt egy hátsó szándék, csak az emberek ezt később vették észre, de nem baj, mert így nagyobbat dőlt a fal. Mert ha ezt 4 évvel előbb vesszük észre, akkor lehet, hogy nem is lett volna ez akkora, úgymond, bocsánat a kifejezését, duranás, de most viszont kidőlt a fal. Na és akkor azt mondja Orbán Viktor miniszterelnök úr, hogy meg fog újulni a Fidesz. Miben fog megújulni? Újabb hazugságokat talál ki? Jobb módszer talál ki? Talál ki az embereknek a félrevezetésére, a megvezetésére? Esetleg a parlamentből való kitiltást? Az újságírókat lehet, hogy kitiltja az 5. kerületből? Vagy mi az a megújulás?
2: Hát most már nem tudja kitiltani sehonnan.
3: Most már nem tudja, de majd ha ő megújul, akkor ezt szeretné? Vagy mi ennek a céljának a megújulásnak? Vagy ügyesebben fognak úgymond szerződgetni, jobban alátámasztják a tisztességtelen dolgokat különböző jogszabályok meghozatalával? Vagy mire gondolt?
2: Hát ennek a világnak hát vége, ember... tehát innentől nem tudnak hát közpénzek felett diszponálni. Úgyhogy nem tudom, hogy miről szól az egész.
3: Nem látja be, én azt gondolom, hogy itt ő is nagyon jó tisztában van azzal, hogy nincs megújulás, de az övéit még biztatni kell, nehogy mindannyian bemenjenek az ügyészségre vagy a rendőrségre, és elsírják magukat. Mint hát, ahogy ez a Balázsi Gyula tette. És a Balázsi Gyulának a sírása az teljesen őszinte volt, sokan azt mondják, hogy szerintük az nem, de a Balázsi Gyula előtt ott lebegnek az évek, és ő ebben tisztában van.
2: Út a börtönbe program most fogta fel ön szerint az Út a börtönbe programnak a jelentését?
3: Hát most tudatosult benne olyan szinten, hogy ez lebegett nyilvánvaló mindannyiuk fölött, akik tisztességtelenül jártak el, hogy mi van akkor, ha mégis, de ott volt a támaszték, hogy de hát hatalmon vagyunk. És most mondom azt, amit sajnos ki kell mondani, és nagyon szomorú vagyok emiatt, hogy nem volt rendőrségünk, csak képletesen, nem volt ügyészségünk. És hogyha a rendőrség meg az ügyészség nem jár el kerültekintéssel, amikor az alapos gyanú fölmerül, és nem teszi meg a szükséges intézkedéseket, nem teszi meg azokat a nyomozati lépéseket, melyek a gyanú elhárítására szükségesek, vagy éppen a gyanút megalapozzák, akkor nem tud a bíróság eljárni. És erre ők tisztában voltak, hogy ezt nem szabad tovább engedni, nem szabad, hogy ebből itt bármi legyen, ezért védfalakat építettek. Úgy ebbe beleértem a alkotmánybíróságot, a Pol Pétert, a főügyészt, beleértem a rendőrséget, a belügyminisztert. Hát bocsánat, a Fidesznek olyan belügyminisztere volt, akinek az olajszőkítési aktáját, amiben állítólag ő főszereplő volt, 85 éve titkosították emberek. Hát ezt miért engedtük? Hát miért nem mentük ki az utcára, és azt mondtuk, hogy nem. Tessék megmutatni, Pintér úr mit csinált. És ha az ember nem alkalmas arra, amivel megbízta a Fidesz kormány, akkor ezt le kell váltani, hiszen ez nem biztos, hogy alkalmas erre a pozícióra. Hogyha megállapíthatók azok a cselekmények, amiket ugye a Pallag László annak idején az olajszűkítés kapcsán, ugye még parlamenti vizsgálóbizottság is volt, hát miért kellett ezt az egészet lesöpörni és titkosítani 85 évre? Nem ébredtek fel az emberek, hogy ennek oka van? 85 évre titkosítani egy bűncselekmény sorozatot, amiben nagyon sokan érintettek felsőbb körökben? Szerkesztő úr, hát ez önmagáért beszél.
2: Költői kérdés, hogy miért kellett, nyilván, de abban az időben, hogy miért nem ment utcára a társadalom, hát le volt bénítva, és látták az emberek, hogy túl sok esélye nincs annak, ha utcára megy.
3: Nem is volt, mert hát elég sok gyanús haláleset is történt egy nyomozati cselekmények kapcsán. Tehát több olyan dolog volt itt, ugye, 11 akárhány halott volt.
2: Békés megyében öngyilkosságok, igen, ilyen furcsa halálesetek voltak. Igen.
3: És ezeket még ki kellett volna vizsgálni. Na most, hogyha a hatóság ezeket nem vizsgálja ki kellőképpen, hanem Sedpert megállapítja, hogy hó, hát itt nem volt semmi, hát akkor azért, bocsánat, akkor itt valami nem stimmel, akkor a hatóságok nem bízik a munkájukat. Ha a Tuzson Bence, igazságügyi miniszter, fél nap alatt ki tud hozni egy olyan tájékoztatót, egy olyan vizsgálatnak az eredményéről, amit ők elvégeztek, hát akkor ők rendkívül gyorsan tudnak végezni. Akkor a Völner pár és a hasonló perek, azok hogy 5-6-10 évig, 8 évig folynak.
4: Persze, hát ez az maga a világbotrány, amit Varga Judit állított, és igazából vagy nem volt magánál, vagy utólag hazudik, tehát egyszerre nem lehet minden igaz, hogy ki átmentek az ügyészséghez a detti, és kihúzatták magukról a terhelő részeket.
3: És akkor megint csak az ügyészséget nem akarom bántani, de egyszerűen muszáj megegyezni. Hát az ügyészség saját magát vizsgálja. Hát bocsánatot kérek. Hát
4: saját magát, és látta, hogy nem történt semmi.
3: Hát ez ilyen nincs.
4: Igen, hát jogállamban nincs nyilvánvalóan.
3: Hát azért mondom, hát hogyha ilyen megtörténik egy ország, persze, hát akkor nincs jogállam, pontosan. Tehát akkor nem vagyunk egyenlőek. Tehát az egyik az bármit elkövethet, milliárdokat gyűjthet, a másik az fellop egy téli szalámit, nagyon jogosan meg van büntetve. Hát nem lehet. Na most a másik itt visszatérve, ugye itt ez a Balázsi Gyula, meg egyéb itt NER közeli cégeknek, ami ki fognak derülni, hát itt nem csak túlszámlázás van, hanem ugye a Balázsi Gyula, én úgy gondolom, a Balázsi Gyula cégéhez beérkeztek a pénzek, nyilvánvaló utalással. Hát majd ott a nyomozóhatóság vizsgálni fogja, hogy kik azok az alvállalkozók, akik azokban munkákban részt vettek, azok ténylegesen vizsgálni kell szerintem legalábbis, ténylegesen milyen értékű munkát végeztek el, azért mennyi pénzt kaptak, és ott ki fog derülni, hogy bizony az alvállalkozó is vitt vissza pénzt táskába, mint ahogy nagyon sok alvállalkozó.
4: Hát igen, az úgy nem életszerű, hogy túláraznak egy szerződést, és azért áraznak túl, hogy a vállalkozó még jobban járjon, amúgy is jól járna, piaci árszinten is jól járna, de hogy azt még 20-30%-kal megfelelik, az nem életszerű, hogy azért dönt úgy a megbízó, hogy a megbízott egy elvileg független vállalkozó jól járjon, hát nyilván nem annyira bonyolult. Erre mondom, hogy most már a megrendelő felé dől a dominó. Balázs úr eldöntötte a dominót, az csak arra felé. Meg fogják kérdezni a megbízott, hogy és ezt így hogy? Ez miért kinek, és miért volt ez így jó?
3: A Balázsi úrnak egyébként, hát Balázsi úr, hát nem tudom, de hát annak nevezem, azért fel kellett volna tárni, hogyha ő most már ezt ennyire megbánta, meg ennyire rájött, hogy hoppá, hát itt nagyon komoly problémák lehetnek. És ugye ez alatt értem azt, hogy ugye hát, hogyha ez bűszövetségbe elkövetett, akkor azért itt probléma lehet, komoly probléma lehet.
4: Ugye szorzó, működésbe lép egy szorzó, igen, a büntetési tételek.
3: A büntetési tétel, igen. Na most azért jó lett volna, hogyha már ennyire megnyílt, és úgy gondolta, hogy tájékoztatni kell a közvéleményt, hogy ő igenis ezt tisztességesen is megbánta, de azért ő mindent vissza. Hát miért adnám én oda az államnak, amit megdolgoztam? Bármiben segítek. De az, hogy amin van, azt adjam oda, hát hogy, kétkezű munkával kerestem. Ja, hogy közben ölembe is hullottak dolgok, mert én kedvezményezettem voltam, és az nem tisztességes dolog volt, és ezért felajánlom. Hát persze, hogy felajánlom, mert tényleg.
4: Egy munkajobb, bocsánat.
3: Hogy ezzel...
4: Igen?
3: Igen.
4: Csak olvastam
3: egy... Azt gondolja ezzel, ja, hogy valamilyen szinten mentességbe is részesülhet, tehát úgymond egy kicsit kedvezőbb elbírálásban, mert segíti a nyomozást, mert feltárja, mert visszaadja a vagyon. Na de akkor fel kellett volna tárni.
4: Hát egyrészt ezek az, igen, hát nyilván majd a rendőrség megkérdezi, hogy volt, ki bízta meg, milyen alapon bízták meg, miért pont őt, miért ennyiért, de szerintem ez a cég csoport piaci alapon semmit nulla nem ér. Hiszen csak hát akkor nulla működött, amikor az állam kitömte 1130 milliárd forinttal. Ha az állam nem tömi ki, akkor piaci alapon nagyjából nullát ér, tehát egy nulla értékű vállalkozást akar rásózni a magyar államra, ahol van 500 dolgozó, hogy majd az állam, tehát megint mi, adófizető állampolgárok, fizessük ki az ő 500 dolgozóját.
3: Pontosan, hát ez gyakorlatilag, igen, menekül, így van. De ezt nagyon jól mondta a szerkesztő úr, hogy egy milliárd körül itt megoldhatná idegenesen a problémákat, illetve hát, hogyha valami tisztességtelen volt, akkor azt el kell számolni, ezt abba kell adni. Hát nehogy már magyar állam ezt folytassa. Hát vannak reklámkészítő szakemberek, lakáskészítő szakemberek, akik ezt fölrakasztják, majd vannak cégek, akik ezt megcsinálja normális versenypiaci alapon. Ugye egyébként is felháborító volt ez a plakátoknak a kihelyezése, nem csak a plakát miatt, hogy az embereknek a reakciót ezzel mennyire tönkretették, hanem az is, ahogy amilyen rendetlenül hagyták a plakátoszlopoknak körüli területet. Hát ott le volt, mind végigmegyünk a gyömrő úton, a gyorsforgalmi úton, de bárhol az országban nagyon sok helyen ott van hagyva a régi plakát, bele-bele nőve a fűbe. Hát szóval egyszerűen ez is olyan rendetlenül ment,
5: És hát ugye kiderült, hogy akkor gyakorlatilag azért, mert ezt ugye hát a csókosok csinálták, akkor lehet. Akkor ott lehet hagyni a szemetet. Hát ez milyen környezetvédelmi szennyeződés?
4: Nagyon hát sok igen. Ott van. Ez még a legkevesebb, hogy rendetlenül dolgoztak, de hogy ennyi pénzt kivittek a közösből, igen, ez biztos, hogy kérdések után kiállt, és ez, hogy jött be, elsírta magát, bekéreckedett egy laphoz, szerintem ez nem sokat javít a helyzetén.
5: És ugye arra a válaszra már, arra a kérdésre nagyon nehezen tudott válaszolni, hogy mi lett volna akkor, ha a Fidesz nyer ezzel a félrevezető
4: kampányával. Megy minden tovább. Megy minden
5: akkor
4: tovább.
5: Megy minden hát... tovább, így van, minden tovább, és akkor elbújik. Akkor nem nyilatkoznak az újságíróknak, a riportereknek, persze, és akkor nevezve ott mondta, amikor volt az, hogy melyik kocsival fog részt venni. Hát azért ne haragudjunk, hát ez nem így működik, hogy a közösből aztán valaki így mulatkázik, vagy valakik. A másik pedig, hogy azt mondja, még annyit szeretik, hogy a Fidesz azt mondja, ez különböző műsorokban, Hír TV-ben elmegyen, meg nem tudom hol, meg mindenféle platform, hogy mi vezetett el odáig, hogy ők elmondták. Hát az a temérdek hazudozás, az a népuszítás, az emberekkel, azok a nyilatkozások, a Bájeré, a milyen Otto, bocsánat, nem üzeszem van erre?
4: Gajdics.
5: A Gajdics Otto, igen. Hát ez egyszerűen borzalom, hát nem lehet így, vagy ez a Beák Dániel, vagy a Csatba is. Én nem tudom, az Egri Viktort egyébként még küldték, de nagyon jó volt. Én nem akarom a másik műsorvezetőt bántani, de szerintem hát óriási különbség van kettőjük között. Én ezt nem is értettem egyébként, mert az igaz, hogy sokszor már nézhetetlen volt, de nem a műsorvezető miatt, hanem az miatt, hogy a fideszes propagandák micsoda magyarázattal szolgáltak, micsoda undorítóan próbálták megmagyarázni a megmagyarázhatatlant, és az embernek elment tőle a kedve. Hát egyszerűen normálisan föllettéve a kérdés, akár a Csintalan Sándor, az olyan korrekt kérdéseket fölrakott, hát nem, ez mindig a kitérő válasz. Mindig a simnés kitérő válasz.
4: Hát vannak kérdések, amire nincs jó válasz.
5: Persze, de akkor ne álljon oda. Senki nem tartott a pisztolyt a fejét.
4: Igen, ezért nem értem a Szijjártó interjút, hogy odállt, és mikor megkérdezték tőle, hogy mit szól ahhoz, hogy a felesége cégéből kivettek 2 milliárd forint nyereséget pár év alatt, azt mondta, hogy nem is tudott róla, mert erről ők nem beszélgetnek. Szóval innentől a magyar kabaré alól is kirántották a talajt pár évre, mert ennél jobbat nehéz megérni.
5: Ennél jobban nincs. Persze. Na most akkor, ha belegondolunk abba, hogy a Szijjártó mit mondott, igen, és ő a külügyminiszterünk. És ha belegondolunk abba, hogy a kamerákban Orbán Viktor miniszterelnök úr mit mondott, mikor a 60 pusztáit megkérdezték, 60 pusztáról kérdezték, hogy ez egy épülő gazdaság.
4: Félkész.
5: És közben már minden, kész, minden. Tehát ekkorát belehazudni az emberek. Most ez két dolog miatt lehet.
4: János, bocsánat, annyira... csak az órára nézem, most nézem, hogy vége a műsornak, úgyhogy elnézést, hogy ilyen váratlanul megszakítom, de lejártunk, hogy így mondjam, bocsánat. De ha esetleg volna még sok mondandója, akkor a déli híradó utáni fórumban vissza tudjuk írni, meg mindenkit, aki most kimaradt. Köszönöm szépen a figyelmet. Dél körül találkozunk, a viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
2: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten! Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok! Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban!
3: Babamama kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a Babamama kupon magazint, és vásárolj május 11-e és 17-e között. Akár 20-50% kedvezmény a Herbó termékekre, melyek hatékony és környezetbarát megoldást nyújtanak a mindennapokra. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
5: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
4: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
6: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márkakitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: 4 éves csúcsra erősödött a forint árfolyama. Nagyot ugrott márciusban a kiskereskedelmi forgalom. A Gránit Bank azonnali hatállyal bezárta Balázsi Gyula számláit. Délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, napközben 20-25 fok is valószínű. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 12 órakor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. 4 éves csúcsra erősödött a forint, az árfolyam közelít ahhoz a szinthez, ahol az orosz-ukrán háború előtti napokban volt. Jelenleg 357 forint alatt jegyzik az eurót, ennél erősebb 2022. februárja óta nem volt a forint. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint márciusban a kiskereskedelmi forgalom volumene a nyers adat szerint 10,6%-kal, naptárhatástól megtisztítva 8,2%-kal meg

0: haladta az előző év azonos időszakit. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,6, az üzemanyag kiskereskedelemben 20,6%-kal bővült az értékesítés. A növekedés részben annak is köszönhető, hogy miközben a magas üzemanyagárak miatt a félvilág csökkentette a keresletét, addig nálunk az emberek és főleg a cégek betároltak a védett áras üzemanyagból. Bár jelentősen javult az üzemanyagok megfizethetősége Magyarországon, az uniós átlagkeresetek még mindig jóval többet érnek a benzinkutaknál. A GKI gazdaságkutató elemzése szerint míg 2010-ben egy havi nettó átlagbérből 450 liter üzemanyagot lehetett vásárolni idehaza, addig idén tavasszal már 900 litert. Az Európai Unióban ugyanakkor még mindig másfélszer ennyi üzemanyagra elég az átlagfizetés. A Gránit Bank azonnali hatállyal bezárta Balási Gyula számláit. Balási május 6-án tájékoztatta ügyfeleit, hogy a Lunch Design számlaszáma megváltozott, és a jövőben a Gránit Banknál vezeti a cég számláját. Arra kérte az ügyfeleit, hogy odautaljanak. A Telex cikkének megjelenése után a bank arról tájékoztatott, hogy bezárta a cikkben jelzett számlákat. Ha 4+3 napig nem tisztázódik a helyzet, vagyis nem derül ki a bank számára, hogy milyen hivatalos eljárás indul, akkor viszont el kell engedni az utalásokat. A magyar média valaha volt leghitványabb műsorának nevezte Magyar Péter a megszűnés előtt álló tényeket. Vaszili Miklós, a TV2 elnök vezérigazgatója a 444-nek azt mondta, célja, hogy a TV2 az elvárt szakmai sztenderdeknek megfelelő hírszolgáltatást nyújtson. Azt nem árult el a lapnak, hogy pontosan mikor lesz az utolsó adás, de a döntés már megszületett. A francia külügyminiszter szerint csak akkor lehet szó az Irán elleni szankciók feloldásáról, ha a perzsa állam megnyitja a hormúzi szorost. A tárcavezető hangsúlyozta, nem ellenséges, ha Teherán csak a nukleáris programját érintően tesz engedményeket. A büntető intézkedések mindaddig maradnak, amíg a világ legforgalmasabb tengeri kereskedelmi útvonalát zárva tartják. Közben a CNN azt írja, Irán várhatóan ma válaszol a közvetítőknek az amerikai tűzszüneti javaslatra. Az időjárásról. Délutántól délnyugat felől felszakarozik a felhőzet, többfelé kialakulhat zápor, zivatar, a szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben 20-25, késő este 12-20 fok között alakulnak az értékek.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a déli műsorsáv minden kedves nézőjét. A témák változatlanok. Magyar Péter Olaszországban van, és ott nyilatkozta, hogy nekünk egy másfajta maffiával kell megküzdenünk. Egyébként találkozik Giorgia Meloni olasz kormányfővel is, ez egy friss hír. A második javaslat, hogy Karácsony Gergely főpolgármester szerint Budapest pénzügyi válsága sürgős tárgyalásokat igényel. A harmadik pedig, hogy a rendőrség nyomoz a Balási ügyben. Tudják, ő a plakát király, aki besétált a kontroll szerkesztőségébe, és lehetőséget kért arra, hogy elmondja, hogy felajánlja a cégcsoportját a magyar állam számára, aztán el is sírta magát. Jánossal kezdünk, jó napot kívánok!
3: Tiszteletem, szerkesztő úr, köszönöm szépen, hogy visszatetszettek hívni. Hát ugye ott tartottunk, hogy a Fidesz nem érzi, hogy miért vesztette el a választást, és hát akörül boncolgatják itt a dolgokat, hogy ugye nem volt jó ez a kampány. Abba bele se gondolnak, vagy szándékosan nem közlik a nyilvánossággal, hogy amit az évek alatt elkövettek, annak köszönhetik. Az, hogy a kampány egy gusztustalan volt, és félelemkeltő, és huszító, hát az csak rátette erre az egészet. Tehát gyakorlatilag a Fidesz, amit itt az emberiség, a magyar emberek ellen elkövetett, mert nagyon tudtam mondani mindig, hogy a magyar emberekért, hát a magyar emberekért én nem tudom, mit tettek, hogyha kirabolták az országot. Hogyha ilyen pénzosztogatás volt, hogy bemegy a Hankó Balázs, és nem tud nyilatkozni a tévébe, és ő képviselt minket, megbíztuk ezeket az embereket, ezeket a minisztereket, hogy jól végezzék a munkájukat. Persze, abban lehet hiba, azt meg is érti az ember, de ilyen hibák nem lehetnek. Érdemtelenül emberek kapnak pénzt, és akkor ott van a szegedi szabadtér, és akkor ott nem tudom milyen múlttal rendelkezik, és nem kap pénzt, vagy nem tudom milyen minimálisat kapnak. Egyszerűen lehet látni azt, hogy ez a rendszer, ami tényleg maffia rendszerként működött, ez úgy épül föl, hogy a sajátjait, a vele azonos véleményen lévőket etette, hát ha szabad így mondanom, pontosan annak érdekében, hogy őket öntartsák, hogy tovább tudják azt művelni, amit csináltak. Csak hát rájöttek az emberek. Ugye nem is véletlen, hogy ilyen nagy száma mentek el szavazni. A Fidesz mellett is volt egy nagyon nagy hányad, akit a Fidesz félre tudott vezetni. Van egy nagy hányad az ő csoportjának, aki ugye hát vakon bízik benne, és megy utána, és van egy marha nagy hányad, akit etett a tenyeréből, és annak érdeke fűződik ahhoz, hogy a Fideszre szavazon. Így jött össze az a 2 millió 200-300 ezer szavazó, de én biztos vagyok abban, hogy ezeket a szavazókat megkérdezni az ember, nagyon nagy hányad azt mondaná most már, hogy bánja, hogy rájuk szavazott, és ezért jó, hogy ilyen nagy számmal mentek el szavazni, és hogy ilyen többséget szerzett a Tisza, mert így derülhet fény csak azokra a dolgokra, amik ugye nem voltak tisztességesek, és ez érezhető volt, ez most már a legkisebb szinten a legnépesebb város lakói ugyanúgy érezték, mint a 50 fős lakos község lakói vagy fal lakói, mert érezték, hogy nem jól mennek a dolgok. Tehát egyszerűen a Fidesz az egy olyan hálózatot épített ki, hogy ezt uralni akarta ezt az országot. Ezt nem uralni kellett volna, hanem szolgálni. Hát ők arra tettek esküt. Hát az nem viselkedés, és az emberek ebben fölháborodtak. Biztos, hogy nem csak én, hogy nem nyilatkozunk, egy újságíró feltesz egy kérdést, akkor kitiltjuk, mert olyat tett fel, ami nekünk nem tetszik. De hát minket érdekel választókat. Hát azért bíztuk meg őket, hogy jó irányba vigyék a dolgokat. Nem azért, hogy amikor rávilágít egy újságíró bizonyos dolgokra, bármilyen területen, hogy esetleg ott ez miért történt, vagy hogy történt, akkor egy teljesen elterelő szóhasználattal, meg oda nem illő jelzőkkel illetik az újságírókat. Na most az újságírókra átkapcsolnék itt a Bencsik Andrásra. Hát én nem tudom, hogy ő nevezhető újságírónak, én nem akarom megbántani, Bencsik urat nem ismerem. De azt, amit hallok a tévében, azt a gyűlöletkeltést, azt a, nem is akarom most idézni, ugye nyilvánvalóan nagyon sokan tudják, hogy milyen orderári hangon beszélt, azokról, akik nem rájuk szavaztak. Hát ilyet egy újságíró nem tehet. Egy korrekt újságíró az tényeken alapul annak a véleménye, vagy egyáltalán kifejti az álláspontját. De hát az újságírónak gyakorlatilag pártatlannak kell lenni. Hát ez ilyen nincs, amit el. Ezek nem újságírók, ezek
4: propagandisták, ezt Jeszenszky Zsolt mondta, hogy propagandisták valójában.
3: Kezükből lesznek és propagandisták. És igen, azt fújják azt a zenét, ami a Fidesznek kedvez, és ebből ők nagyon jól elvannak. Hát kíváncsi lennék azért ezek a propagandisták is, ez a Deák Dániel is, hogy mi pénzeket vettek fel ezek az emberek.
4: Több százmillió forintot elköltöttek a saját Facebook oldalukon a fideszes tartalmak propagálására.
3: Micsoda kárt okoztak ezzel az embereknek, anyagilag is, és lelkileg is, mert az ember tényleg úgy van, hogy már annyit hallja, egyébként ez is egy negatív mentált szerintem a Fidesznél, hogy most már az utóbbi években annyira nem fogadták el, nem válaszoltak az újságírók kérdésére, nem fogadták el az ellenzéki képviselőknek a véleményét, arra nem reagáltak kellőképpen. Tehát hiába tették fel a kérdést, nevettek, kitaksolták, kiröhögték a másikat. Hát így nem viselkedünk. Hát szűk környezetben sem viselkedek úgy, hogy a másikat kinevetem. Hát az milyen dolog? Itt pedig egyszerűen tiszta színházat csináltak a parlamentből. Hát nem erre vagyunk kíváncsiak, hanem arra, hogy tessék tenni olyan lépéseket, amikkel jobb lesz az állampolgára. Nem kijátszani az állampolgárokat, tehát nem erre esküdtek. Persze, és akkor százmilliókat vagy milliárdokat égettek, hát nem tudjuk. Hát meg ki fog ezzel. Hát itt van a Bájer Zsolt. Az első kerületben fillérekért bérelt lakást, fönt a várba. Hát ez mennyire tisztességes dolog. És akkor ő fröcsög, ő minősíti azt, aki nem azon a véleményen van, ami én. Hát most, ha én velem valaki nem ért egyet, akkor én azt ledegradálom, én azt kigúnyolom. Hát milyen alapon?
4: Hát ilyen a személyiség ennek az embernek. Hát amikor valamilyen magas állami kitüntetést kapott, akkor itt nálunk a heti naplóban ígérte meg, hogy visszavesz ebből a stílusból, de hát azóta eltelt jó néhány év, ez nem sikerült, tehát nem ura a saját érzelmeinek, szavainak ezek szerint.
3: Pont ezt, én még azt sem tartja be, amit megígér.
4: Hát akarja, állítása szerint, de nem tudja, nem képes rá.
3: Igen. Szóval ezek a dolgok vezettek ide, hogy belefáradtak ebbe az emberek szerintem, hogy látták, hogy hát itt semmi nem igaz, amit a másik mond. Itt mindig csak az igaz, amit a Fidesz. Hát az is milyen dolog volt, amikor Mikulás vagy karácsony ajándékot itt a gyerekeknek a Magyar Péter. Hát mi az, hogy nem adjuk oda akkor, amikor annak ott van az aktualitása, és jó, majd átveszük és levisszük a pincébe. Hát micsoda dolog ez?
4: Nyilván megmondták annak az intézményvezetőnek, hogy ez van, ezt kell csinálni, mert nagy a PR értéke, hogyha Magyar Péter át tud adni egy ajándékcsomagot.
3: Na de nem így szabad ezt értékelni, hanem ezt úgy szabad értékelni. Persze, hát ez a kiforgatás, persze, hát azért nem engedték. Na de hát arra nem gondol, hogy esetleg azok az emberek, akik ezt a pénzt összedobták, és odaszállították, megvásároltak, foglalkoztak ezzel. Hát azoknak a gyerekeknek az akkor öröm, amikor ott megkapják, amikor annak aktualitása van.
4: Fontosabb volt, hogy ez ne hozzon semmit a konyhára politikai értelemben az ellenfélnek.
3: Igen. És a másik, ez a Szőlő utcában, ami történt. Most nem akarok ilyen Zsolti bácsizni, mert nem tudjuk. Na de hát ennyi feljelentés ment, és nem vizsgálta ki a hatóság. Hát azért mondtam, hogy az első részben is akkor beszélgettünk, hogy így nem szabad egy hatóságnak, hát azért nem itt tartunk, hát vagy nem itt kellene tartanunk. Hát ez egyszerűen érthetetlen, hogy mindent bekebelezett, és azért mondtam, hogy vészfalakat épített. Tehát egyszerűen mindenhol olyan embereket rakott a Fidesz, állított, nevezett ki ilyen-olyan beosztásba, akik borogató kutyák, és nem akarok megbántani senkit. És erre a legjobb példa Hankó Balázs, amikor bemegy, és nem tudja, hogy kinek miért ennyi pénzt adott, milyen ellentételezése volt annak. Hát megáll az ész egy ilyen beosztásba, ilyen pénzszórásokra, nem tudom. Hát hogy? Hát, ha egy vállalkozót megkérdeznek, legyen az APEC, legyen az bármilyen vizsgált, hogy kérem maga, hol végzett ilyen munkát? Hát annak meg kell mutatnia a terepet, be kell járni, tessék kérem, itt dolgoztunk, ennyi emberrel dolgoztunk, ezt csináltuk, ezt építettük. Itt ez van építve, ott az van építve. Hát ez Hankó Balázs nem tudta megmondani, hogy ő milyen összegek fölött, hogy rendelkezett, mi alapján értékelt, aki hazafi. Hát ki a hazafi? Az, aki a Fidesznek azt mondja, hogy...
4: Akire rámutatnak, hogy ő hazafi.
3: Akivel azonos. Hát igen. Az, akire ő rámutat akkor, amikor úgy van. Hát ilyen nincs. Hát, és nem gondolják, hogy ez nevetséges. És ez kivette a biztosítékot az embereknél. Persze. Hát ez egyszerűen borzalom. Hát a Menszer Tamás, hogy viselkedett a Tisza párt vezetőjével, a Magyar Péterrel, amikor odavitt, kicsi, véged van. Hát így kocsmában nem viselkedik.
4: Igen, remegsz kicsi, vége van kicsi, miért remegsz?
3: Igen. Akkor még ott is megszólják a normális gondolkodók, hogy hát figyelj, Pista, ne így beszélj már a Józsival.
4: Jó, hát ez szándékos volt, hogy megpróbálták lerántani Magyar Pétert Menczer Tamás szintjére, de nem jött össze ez a provokáció.
3: Hát ez nagyon rossz taktika volt. Ez nagyon rossz taktika volt. Szóval én azt mondom, hogy az új kormány, nagyon bízok benne, hogy itt nem kell csodát várni, és szerintem mindenki türelemmel van, mert akikkel beszélek a környezetemben, már olyanok is azt mondják, hogy megbánták, hogy a Fideszre szavaztak, hogy most jönnek ki ezek a problémák, hogy ők ezt nem is gondolták volna. Mondom, ezt magyaráztam én nektek, mert volt, akivel beszélgettem. Gyerekek, hát utána kell nézni. Mert azt mondják, hogy jaj, lehallgatta a felesége, de az nem érdekel, hogy mi volt, mit mondott a felesége? És az nem érdekel, hogy az ügyészség majd saját magát vizsgálta? Hát már visszás az egész. És az nem érdekel, hogy a Szőlő utcában mit csináltak? És az nem érdekel, hogy 1400 forinton kellett a gyerekek napi étkezését megoldani? A Fidesz kormány a délben a süteményt lehet, hogy 1500-ban állította elő a konyha. Tehát ebben nem gondolt bele a Fidesz kormány. Ezek a miniszterek, ezek a derék kereszténydemokraták, nem tudok mit mondani. Hogy a gyerekek, aki szeretetre van rá, aki szeretetre éhes, az még a megfelelő élelmezésre kapja meg. és akkor a gyerekekkel így visszaélni, hogy nem tudom, miket folytattak velük, és a rendőrség nem nyomoz, nem mondja azt, hogy kérem, hát ezt ki kell nyomozni, hát ez felháborító.
4: Igen, ez legalább akkora botrány, mint hogy belenyúltak a vádiratba, amiről Varga Judit beszélt. Tehát ez, hogy valaki eltusolta Juhász Péter Pál mocskos üzelmeit, és védte őt 10x éven keresztül, ez is egy orbitális botrány.
3: Hát ez világbotrány. Hát hogyne? Hát
4: főleg, hogy gyerekek sérelmére elkövetett bűncselekmény sorozatról van szó. Tehát másfajta bűnpártolás is botrány, de egy ilyen tárgykörben elkövetett folytatólagos, az mindennek
3: katasztrófa. És a mai napig nem volt hajlandó bocsánatot kérni a Fidesz kormány. És a rendőrség sem, az ügyészség sem, hogy elnézést, de ezt elnéztük, tényleg nyomoznunk kellett volna. Hol vannak ezek a derékhazafiak? Hol vannak ezek az emberek, akik ezért felelősek, akikbe bíznánk, hogy az igazságot fogják kideríteni? Hát ez egyszerűen katasztrofális. Ez vezetett ide, hogy annyira túlzásba vitték, hogy egyszerűen a nép besokalt, és nagyon jó, hogy így alakult, és biztos, hogy türelemmel lesznek az emberek, vizsgálatok kellenek, nyilvánvaló, hogyha az Európai Uniós pénz megjön, akkor az fogja segíteni a gazdaságot, csoda nem fog itt történni egy év alatt, meg két év alatt, de legalább már jó útra térünk. Látjuk talán, hogy merre megyünk, mert ugye eddig ezt se lehetett nagyon kivenni. Hát ugye ez is egy borzasztó, hogy az Európai Unió zászlót leveteti a kövér a parlament épületére. Hát hogy? A pénz az jó?
4: A pénz az jó, persze. A pénz jó, de ne szóljanak bele semmibe, és hogyha mégis, akkor levetetjük a zászlót, meg,
3: akkor meg
4: elkezdjük lebegtetni, hogy nekünk jobb lenne kint.
3: Igen. Hát én ennyit szerettem volna, szerkesztő úr. Jó egészséget, és nagyon köszönöm.
4: Köszönöm szépen önnek is, jó egészséget, viszont hallásra, minden jót. Józseffel folytatjuk, jó napot kívánok.
5: Jó napot kívánok, üdvözlöm a stábot is.
4: Azt szeretném mondani, hogy csak egy mondatban jelezze előre, kérném, hogy miről fogunk beszélgetni, mert aztán reklámszünet jön, de utána persze egyből folytatjuk önnel. Szóval, hogy miről lesz szó?
5: Miről Józsi bácsiról lenne szó?
4: Rendben, izgalmas téma, bár állítólag nem létezik ilyen személy, de igen, beszélünk akkor róla. Köszönöm szépen, néhány perc reklámjön, és utána folytatjuk.

négy évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja. Egy olyan szövetség, ami marad örökké, felem áldozható. Ő a legfőbb

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: műsor ajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Jó napot kívánok! A fővárosban megnyitották a Budafoki út belső szakaszát az Irinyi József utcánál, így a 33-as, a 107-es és a 133-e autóbusszal újra az eredeti útvonalon utazhatnak. Pótlóbusz jár a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusszal utazhatnak, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között pedig a 105-ös és a 210-B. Autóbusz igénybevételét ajánljuk. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton, ahol mától sávlezárásra kell készülni az Árpád úttól a Tél utcáig, honnattól pedig a Lőrinc utcától az Árpád útig is. A Szent István téren és a Károlyi István utcában időszakos korlátozásra kell készülni, a József Attila utcát, a Tavasz utcát, a Nyár utcát és a Lőrinc utcát pedig lezárják, csak úgy, mint a Mádi Lajos utcát is az István útnál. A 25-ös, a 30-as, a 30-a és a 230-as autóbusz, valamint a 914-es és a 914-a éjszakai járat érintett megállóit áthelyezik. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet, Józseffel folytatjuk, aki azt mondta, hogy Zsolti bácsiról szeretne beszélni. Parancsoljon.
3: Igen, Székesfehérvárral felül vegyünk Zámoly, Gánt, jobbra ott van az Orbán bánya, balra ott van egy szociális otthon, A szociális otthonban is 2-3 éve úgy megütöttek egy fiatalembert, hogy ott halt meg. Csak hogy az embernek ilyen apróság eszébe jut, és ha tovább megyünk Gánton, a szociális otthon mögött elfordulunk, 2-3 utcával följebb, ott van Zsolti bácsinak a vadászlakja. Onnan vadászák a vértesnek legalább 5000 hektárát. Hát Csákberényen, Csókakő, amarra meg Vértes Kozmába szemben úton valahol ott van a határok, egy hatalmas terület.
2: Hát én abból indulok ki, amit a hivatalosság állít, hogy Zsolti bácsi létezésére utaló adat, nyom, bizonyíték nem merült fel. Tehát én ehhez ragaszkodom a magam részéről, úgyhogy ha lesz bármi más, nyilván nem hajolok el a tények elől, de egyelőre ennyit tudunk. Az az ember, aki azt mondta, hogy a vallomást tesz, utána végül azt mondta, hogy nem tesz, állítólag mégis tett, de egy picit el is vesztem itt a részletekben. Szerintem bánjunk óvatosan, meg méltányosan ezzel a történettel.
3: Persze, csak ennyit akartam ebből mondani, kész. Ennyit akartam, csak a másik meg az, hogy mikor tartotta az előadását Csákberényi Kultúrba, egy újságíró hölgyet kilökötték, és leesett a szemüvegje, akkor állítottak egy nagy szakállas embert az ajtóban, ahogy esetleg visszamenjen. Hát megtette volna azt is, hogy engedjék be, ügyön le ide, kérem, azt hallgassa végig, mit mondok. Hát szóval sok apró összejött, amire az ember nem odahúzta az X-et. Na szóval az előzővel nagyon egyetértek, aki előttem beszélt, mert minden szava igaz volt.
2: Értem. Hát az biztos, hogy egy választás nem egy tényező dönt el. És
3: így van. Így van.
2: Folyamatok, trendek és az idő is.
3: És így van, mert 2017-ben került oda be a Zsolti bácsi, és akkor utána már megbeszélték a Tatabányi Erzészet vezérrel, hogy ne adják ki a területet a Székesfehérvári Vértes Vadásztársaságnak, és aztán így nem újították meg a szerződést, már 40 éve ott vadászott, csak szomszédok lettek volna, és akkor Zsolti bácsiék azt mondták, hogy nem, erre fő azt mondta az erdészet is, hogy nem. Hát persze, hogy ilyen apróság, aztán ott is mindjárt 40 vadászt érintett. Szóval nagyon sok ilyen apró bosszúság van, amit csináltak.
2: Hát vannak apró, meg bosszantóbb dolgok, de nyilván a gyermekvédelmi botrányok sorozata az nem az apró, igen, meg bosszantó, hanem az a nagyon súlyos és sötét kategória. De ezzel együtt azt mondom, hogy ameddig nincs bebizonyítva, hogy van-e ilyen ember, és hogyha igen, akkor kicsoda, addig is van számtalan már-már tudható dolog, vagy létező személy, az biztos, hogy van egy sor, hiszen 5-6-an eleve előzetesben vannak, élükön Juhász Péter Pállal, szóval amit már tudunk, és ami bizonyított, az is hatalmas botrány.
3: Így van. Nagyon igaza volt az előttem beszélőnek, szóval végig hallgattam, minden szava igaz volt neki.
2: Köszönöm szépen, József, akkor, ha ennyi volt, amiért telefonált. További szép napot önnek, viszont hallásra. Lajossal folytatjuk, üdvözlöm.
4: Jó napot kívánok, Ferenc. Állandó hallgatójuk és nézőjük vagyok a műsornak. Ehhez a rendőrségi témához szeretnék hozzászólni, ha lehetséges.
2: Igen, persze, bármihez.
4: Én egy katváros emberke vagyok. Somogy megyei kisvárosban 30 sok éve van egy folyamatos, rendőrségi elnyomás alatt lévő lelki világom, amit sajnos egyik rendszer sem tudott megoldani eddig. Mindenki tudja, hogy kiről van szó, ha most így, akik hallgatják, akár úgy mondom, ennek a kisvárosnak a környékén is, mert egy elég ismert ember vagyok. Most például 8 hónapja 5 akkumulátor miatt van jelentésem egy jó szomszéd által. Hát, tisztázatlan körülmények között halt meg az apukám, és ez akkor indult 34 éve ez a történet. Azóta folyamatos feljelentés alatt állok. És ilyenekkel tudnak foglalkozni a rendőrök, gyakorlatilag folyamatos feljelentés alatt vagyok ez alatt a 31 néhány év alatt. És úgy gondolom, hogy ez meg még sok hasonló emberke, ezen a világon egy elterelési hadművelet, hogy a nyilvántartással el tudjanak számolni, hogy itt van munkája a rendőrségnek, és ők folyamatosan dolgoznak. Ennyit szeretem volna mondani, ha...
2: Igen. Hát így konkrétumok nélkül nehéz hozzászólni, bár lehet, hogy konkrétumok ismeretével is nehéz lenne, mert szóval igen, távoli a történet, de köszönöm, hogy elmondta.
4: Igen. Ennyit történt volna.
2: Köszönöm. Viszont hallásra minden jót. Kedves nézők, van még 10 perc, úgyhogy egy vagy két telefonáló is befér a műsorba, ragadják meg a ritkán visszatérő alkalmat. Szóval a rendőrség nyomoz a Balási ügyben, Balási Gyula a kormányzati kommunikáció tendereinek toronymagas nyertese, 1000-valahány száz tenderen nyert állami megbízást, összeszámolta egy oknyomozó portál, hogy ez nagyjából 1135 milliárd forint volt, tehát jól hallották, 1135 milliárd forintnyi állami beszerzést nyert ez az ember. Most, hogy a Fidesz elvesztette a választást, sírva ment be, szó szerint elsírta magát a Kontroll.hu interjújában. Azóta egyébként nagyon sokan megszólaltak, épp olvastam egy bejegyzést. Van egy olyan kormányzati alegység, ami a turizmussal, a egészséges Magyarországgal foglalkozik, most nem jut eszembe a pontos neve, de Révész Máriusz korábbi Fidesz szóvivő vezeti. Annak az intézetnek egy korábbi munkatársa mondta el, hogy őket is belekényszerítette az állam, tehát az ő fölöttük lévő államhatalmi egység, kormányzati egység, hogy ennek a bizonyos Balási Gyulának az egyik cégével kötelesek szerződni, hogyha ők kommunikálni akarnak, ha kiadványt akarnak megjelentetni, ha reklámoztatni akarnak, ha meg akarnak jelenni egy médiában, ami fizetős, mert ez is egy legális műfaj, tehát fizetett partner kapcsolat, fizetett beszélgetés, ezek legális dolgok, de nem mindegy, hogy egy ilyen turisztikai intézmény azt házon belül oldja meg, tehát az ottani PR-os, sajtos leszerződik mondjuk egy újsággal, ami a profiljukba vág, és ott megjelentetnek egy újságcikket, és konkrét példát mondott, írt az ember, akiről beszélek, a Facebook oldalán, tehát 250 ezer forint plusz áfa egy ilyen újságcikk, ami egy piaci ár, vagy közbe van iktatva Balási Gyula cége, ugyanezt az anyagot ugyanabban az újságban meg tudja jelentetni úgy, hogy ennek az állami turisztikai intézetnek ez már 699 ezer plusz áfába került, tehát majdnem egy hármas szorzó van. Nos, ilyen sztorikat ír meg ez az ember, és a lényeg az, hogy tehát ez a Balási féle cégcsoport 5-6-szoros túlárazott ajánlatokat adott állami szerveknek, és a kormányzati felettes szerv, amikor szóvá tették például Gulyás Gergelynek, vagy más minisztereknek, hogy itt brutális, felesleges pénzkiáramlás folyik, ha ők rá vannak kényszerítve, hogy ennek a Balási Gyulának a cégeivel együttműködve költsék az állami pénzt a médiában, a kommunikációra. Tehát amikor ezt szóvá tették, akkor hümmögtek, ígértek valamit, majd utána néznek, aztán minden maradt változatlanul. Szóval így talicskázták ki az állami súlyos 1000 milliárdokat, ezt nem én mondom, hanem egy olyan szereplő, aki egy állami turisztikai intézetnek volt a PR-osa, meg az igazgatója. Tehát napi szinten. Azt mondja, hogy éveken át tartó gyomorgörcsöt okozott ez neki, hogy tudta, hogy ezzel a brigáddal kell, hogy együttműködjön, mert ezt mondták meg fölülről, és azt is tudta, hogy itt a piaci ár 4-5-6-szorosáért fognak majd ők kommunikációs lehetőséghez jutni. Terézzel folytatjuk, kezi csokolom.
5: Jó napot kívánok!
2: Parancsoljon!
5: Teréz vagyok, egy Vas megyei kis faluból telefonálok.
2: Igen.
5: Nem ezekhez a témákhoz szeretnék hozzászólni. 13-án a kormányhivatal minden Vas megyei falunak küldött egy levelet a polgármesteri hivatalnak, hogy több mint valószínű az osztrák bányákból hozzánk is került kőzuzalék. Minket sajnos a polgármester nem tájékoztatott, a szomszéd faluból tudtam meg, hogy ilyen levél létezik. 15-én jelentettük a jegyzőnek, aki közölte, hogy nem foglalkozik vele, már nem az ő hatásköre, jelentsük be a környezetvédelmi felügyelőségnek. Bejelentettük oda, ott iktatták a levelünket, azóta semmi nem történt. 30-án én megint írtam e-mailt a polgármesteri hivatalnak is, a zöldeknek is, a jegyzőnek is. Egyedül a jegyzőtől kaptam választ, az volt a kérdésem, hogy mikor és milyen ügyben, mikor, és hogyan fog ebből a zuzalékból kifolyólag minket tájékoztatni, vagy hogy mi lesz velünk. Azt írta, hogy ő sehogyan, meg semmikor, már nem az ő hatásköre.
2: Egy pillanatra megakasztom, ez az a történet, hogy kiderült, hogy nagyon sok azbesztel szennyezett kőzuzalék jött Magyarországra, és valaki azt mondta, hogy az egész megye, vagy az egész környék érintett lehet. Igen. Értem?
5: Uh-huh. Na most mi nálunk a mi falunkban két utca érintett, mind a két utcában egy 200 méteres szakaszon, ahol körülbelül 6 család él, tehát nem, és olyanok az utcák, hogy átmenő forgalom van rajtunk, és három felől meg lehetne a többi utcát közelíteni, tehát teljes egy az egyben le lehetne azt a 200 méteres utat zárni. Na most 30-án megjelent a polgármestertől egy levél, és lezárták az utcát oly módon, hogy az egyik felén az utcát lezárták egy ilyen piros-fehér műanyag szallagokkal. A másik felén kitettek egy olyan kezem szárához hasonlíthatnám 2 méteres oszlopot, és arra kifüggesztettek 3 darab A4-es papírt, amin az egyiken az áll, hogy behajtani csak a lakóknak, a másikon az áll, hogy azbesztel szennyezett a terület, a harmadikon meg az, hogyha lehet 10 kilométeres sebességgel menjünk. Nem tudjuk azt se, mert nem közölték velünk, hogy egyáltalán vettek-e már mintát. Tehát nem tudjuk, csak mi azt tudjuk, hogy 2021 óta porzik ez az út. Én nekem ott élek 3 éves unokám.
2: Tehát akkor azt se lehet tudni, hogy ez milyen mértékű szennyezés, hogy elenyésző, vagy veszélyes, vagy akár életveszélyes. Igen, tehát, hogy igen, csak alap dolgokról sem tud. Hát ne legyen, persze.
5: Csak tudja, teljes találástalanságba állunk, mert ugye Szombathelyen osztják a maszkokat, Szombathelyen locsolnak, itt nálunk meg immel-álmal le van zárva az a darabot. Most például az én gyerekeim is próbálják úgy megoldani, hogy hozzánk jönnek be kártalul, és akkor innen mennek tovább, hogy még ott az utcán se menjenek, de viszont 10 méterre van ez az út a gyerekeknek az ablakából, vagyis az ablakától.
2: Igen, hát ez nem túl megnyugtató.
5: És azóta egyfolytában fúj a szél, és hordja a házak felé az azbesztet. Hát vagy nem tudjuk, hogy azbeszte vagy nem, mert ugye most már lassan 1 hónap eltállik állítólag, 2 hét még bevizsgálják, de mi még azt se tudjuk, hogy vettek-e belőle mintát. És az az érdekes, hogy még a polgármester tett olyan kijelentést, hogyha ezt a két utat megcsináltatná, 10 millió forint lenne. Hát most kérdezem én, most az a 10 millió forint olyan sok, szerintem nem olyan sok, meg még be is szállnánk. Csak itt az az egyik szörnyű dolog, ehhez még hozzáfűzném a másik mondani valómat is, hogy itt tényleg milliárdosok vannak, ellopták az országot. És ne haragudjon, hogy minden nap bekapcsolom a tévét, és akkor azt látom, hogy az 1%-odat ide ad, vagy gyűjtenek a beteg gyerekeknek, vagy a mentőszolgálatnak, vagy valaminek, és akkor pofátlanul sírva bemegy ez a Balázsi, hogy fölajánlja a cégét. Hát bocsánat, 143 ezer forint a nyugdíjam, a férjemé 220 ezer. És akkor ők meg ott sírnak a tévé, visszaadja 80 milliárdos, vagyis fölajánlja az államnak. Hát a pofáján nincsen bőr, ne haragudjon.
2: Megértem az indulatát. Egyébként az 1%-os gyűjtés az egy más történet, tehát mindenki gyűjthet legálisan, aki erre jogosult, de az igen, hogy önök még csak tájékoztatást sem kapnak, hogy egyáltalán volt-e mintavétel, és mikor derül ki, hogy az veszélyes, avagy sem. Ezt nem is értem.
5: Hát ez szörnyű állapot. És itt élünk nap, mint nap. Nap, mint igen. Nap. És ezt az 1%-ot arra gondoltam, vagy úgymond nem az adó 1%-át fölajánlja, hanem mikor itt például, csak úgy mondom, jön egy levél ajánlva. Benne van egy csekk 1500 forintról kitöltve, hogy a légi mentőket támogatja.
2: Ja, világos, tehát, hogy magyarul nem...
5: Igen, most ha nem adom fel ezt az 1500 forintot, bánt a lelkiismeret, hogy nem segítettem őket. Na most tessék elképzelni. Az 1500 forintból kijön az ajánlott levél, az 500 forint.
2: Világos.
5: Ha én feladom a csekket, a posta megint levez belőle 100-at, oda a légi mentőköz 1000 forint nem ér oda.
2: Terész, köszönöm szépen, hogy hívott, megértem, és most már világos, hogy miért említett az 1%-ot, tehát hogy az állami feladatokat is megpróbálják rátolni a lakosságra, mert hogy az állam ezek szerint Balási Gyula és hasonló kaliberű emberek cégcsoportjain keresztül folyat el több ezer milliárd forintokat, így nem jut a légimentőknek. Köszönöm, hogy hívott, hát remélem, hogy senki nem fog megbetegedni ott Szombathely, meg egyáltalán azon a környéken, meg sehol, és hogy kiderül, hogy mennyire fertőzött az utca vagy a kőzúzalék. Ennyi volt a Déli Fórum, kedves nézők, velem holnap reggel találkozhatnak legközelebb, 6:30-kor számítunk önökre a Startban Anitával. Legyen szép napjuk, a viszontlátásra! Egy

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni, és egyáltalán? Veszik, vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Nagyot ugrott márciusban a kiskereskedelmi forgalom. A Gránit Bank azonnali hatállyal bezárta Balázsi Gyula számláit. Oroszország felől érkező drónok csapódtak be Lettországban. Újabb energiatároló fejlesztés indul Magyarországon. Délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, napközben 20-25 fok is valószínű. Jó napot kívánok, ezek a Spirit FM hírei 13 órakor. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint márciusban a kiskereskedelmi forgalom volumene a nyers adat szerint 10,6%-kal, naptárhatástól megtisztítva 8,2%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 2,6%, az üzemanyag kiskereskedelemben 20,6%-kal bővült az értékesítés. A növekedés részben annak is köszönhető, hogy miközben a magas üzemanyagárak miatt a félvilág csökkentette a keresletét, addig nálunk az emberek és főleg a cégek betároltak a védett áras üzemanyagból. A Gránit Bank azonnali hatállyal bezárta Balázsi Gyula számláit. Balázsi május 6-án tájékoztatta ügyfeleit, hogy a Lounge Design számlaszáma megváltozott, és a jövőben a Gránit Banknál vezeti a cég számláját. Arra kérte az ügyfeleit, hogy odautaljanak. A Telex cikkének megjelenése

0: megnyitása után a bank arról tájékoztatott, hogy bezárta a cikkben jelzett számlákat. Ha 4+3 napig nem tisztázódik a helyzet, vagyis nem derül ki a bank számára, hogy milyen hivatalos eljárás indult, akkor viszont el kell engedni az utalásokat. A francia külügyminiszter szerint csak akkor lehet szó az Irán elleni szankciók feloldásáról, ha a perzsa állam megnyitja a Hormuzi szorost. A tárcavezető hangsúlyozta, nem ellenséges, ha Teherán csak a nukleáris programját érintően tesz engedményeket. A büntető intézkedések mindaddig maradnak, amíg a világ legforgalmasabb tengeri kereskedelmi útvonalát zárva tartják. Közben a CNN azt írja, Irán várhatóan ma válaszol a közvetítőknek az amerikai tűzszüneti javaslatra. Két Oroszországból indított külföldi drón belépett Lettország légterébe, majd becsapódott az ország területén, közölte a lett hadsereg. Arra kérik az orosz határ mentén élőket, hogy ne hagyják el az otthonaikat. Az egyik drón egy olajtározó létesítménybe csapódott be az orosz határhoz közeli Rezekne városában, ami 40 kilométerre fekszik az orosz határtól. Újabb energiatároló fejlesztés indul Magyarországon, az Oroszlányi erőmű területén épül akkumulátoros telep. A rendszer a magyar villamos energia hálózat kiegyensúlyozását segíti majd, és csúcsidőszakban áramot is visszatáplál a hálózatba. Teljes feltöltéssel 3 órán át képes egy közepes méretű város energiaigényét kielégíteni. Zalaegerszegen is azonosítottak azbesztel szennyezett kővel borított parkolót és utakat. A Mártírok útja és a Kisfaludi utca sarkán lévő parkolót ideiglenesen lezárták és befedik, közölte a város polgármestere. A problémák kezelésére a kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek. Az időjárásról. Délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat zápor, zivatar, a szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben 20-25, késő este 12-20 fok között alakulnak az értékek.
1: A Spirit FM híreit hallották.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: A Gránit Bank azonnali hatállyal bezárta Balázsi Gyula számláit. Oroszország felől érkező drónok csapódtak be Lettországban. Zalaegerszegen is azonosítottak aszbeszttel szennyezett kővel borított parkolót és utakat. Délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, napközben 20-25 fok is valószínű. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. 4 éves csúcsra erősödött a forint, az árfolyam közelít ahhoz a szinthez, ahol az orosz-ukrán háború előtti napokban volt. Jelenleg 357 forint alatt jegyzik az eurót, ennél erősebb 2022. februárja óta nem volt a forint. A Gránit Bank azonnali hatállyal bezárta Balázsi Gyula számláit. Balázsi május 6-án tájékoztatta ügyfeleit, hogy a Lounge Design számlaszáma megváltozott, és a jövőben a Gránit Banknál vezeti a cég számláját. Arra kérte az ügyfeleit, hogy odautaljanak. A Telex cikkének megjelenése után a bank arról tájékoztatott, hogy bezárta a cikkben jelzett számlákat. Ha 4+3 napig nem tisztázódik a helyzet, vagyis nem derül ki a bank számára, hogy milyen hivatalos eljárás indul, akkor viszont el kell engedni az utalásokat. A francia külügyminiszter szerint csak akkor lehet szó az Irán elleni szankciók feloldásáról, ha a perzsa állam megnyitja a Hormuzi szorost. A tárcavezető hangsúlyozta, nem ellenséges, ha Teherán csak a nukleáris programját érintően tesz engedményeket. A büntető intézkedések mindaddig maradnak, amíg a világ legforgalmasabb tengeri kereskedelmi útvonalát zárva tartják. Közben a CNN azt írja, Irán várhatóan ma válaszol a közvetítőknek az amerikai tűzszüneti javaslatra. Két Oroszországból indított külföldi drón belépett Lettország légterébe, majd becsapódott az ország területén, közölte a lett hadsereg. Arra kérik az orosz határ mentén élőket, hogy ne hagyják el az otthonaikat. Az egyik drón egy olajtározó létesítménybe csapódott be az orosz határhoz közeli Rezekne városában, ami 40 kilométerre fekszik az orosz határtól. Újabb energiatároló fejlesztés indul Magyarországon, az Oroszlányi erőmű területén épül akkumulátoros telep. A rendszer a magyar villamosenergia hálózat kiegyensúlyozását segíti majd, és csúcsidőszakban áramot is visszatáplál a hálózatba. Teljes feltöltéssel 3 órán át képes egy közepes méretű város energiaigényét kielégíteni. Zalaegerszegen is azonosítottak aszbesztel szennyezett kővel borított parkolót és utakat. A Mártírok útja és a Kisfaludi utca sarkán lévő parkolót ideiglenesen lezárták és befedik, közölte a város polgármestere. A problémák kezelésére a kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek.
0: A Spirit FM híreit hallották.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en.

zuhany. 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: 4 éves csúcsra erősödött a forint árfolyama. Jelentősen nőtt a boltok forgalma márciusban a tavalyihoz képest. Zalaegerszegen is azonosítottak azbeszttel szennyezett, kővel borított parkolót és utakat. Délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, napközben 20-25 fok is valószínű. Jó napot kívánok, ezek a Spirit FM hírei 14 órakor. 4 éves csúcsra erősödött a forint, az árfolyam közelít ahhoz a szinthez, ahol az orosz-ukrán háború előtti napokban volt. Jelenleg 357 forint alatt jegyzik az eurót, ennél erősebb 2022. februárja óta nem volt a forint. Bár jelentősen javult az üzemanyagok megfizethetősége Magyarországon, az uniós átlagkeresetek még mindig jóval többet érnek a benzinkutaknál. A GKI gazdaságkutató elemzése szerint mi 2010-ben egy havi nettó átlagbérből 450 liter üzemanyagot lehetett vásárolni idehaza, addig idén tavasszal már 900 litert. Az Európai Unióban ugyanakkor még mindig másfélszer ennyi üzemanyagra elég az átlagfizetés. A francia külügyminiszter szerint csak akkor lehet szó az Irán elleni szankciók feloldásáról, ha a perzsa állam megnyitja a Hormuzi szorost. A tárcavezető hangsúlyozta, nem ellenséges, ha Teherán csak a nukleáris programját érintően tesz engedményeket. A büntető intézkedések mindaddig maradnak, amíg a világ legforgalmasabb tengeri kereskedelmi útvonalát zárva tartják. Közben a CNN azt írja, Irán várhatóan ma válaszol a közvetítőknek az amerikai tűzszüneti javaslatra. Újabb energiatároló fejlesztés indul Magyarországon, az Oroszlányi erőmű területén épül akkumulátoros telep. A rendszer a magyar villamos energia hálózat kiegyensúlyozását segíti majd, és csúcsidőszakban áramot is visszatáplál a hálózatba.

0: feltöltéssel 3 órán át képes egy közepes méretű város energiaigényét kielégíteni. Zalaegerszegen is azonosítottak aszbesztel szennyezett, kővel borított parkolót és utakat. A Mártírok útja és a Kisfaludi utca sarkán lévő parkolót ideiglenesen lezárták és befedik, közölte a város polgármestere. A problémák kezelésére a kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek. 3 beteget, köztük a hajó brit orvosát is evakuálták a zöldfoki szigeteknél hantavírus járványban érintett tengerjáróról, amelynek fedélzetén 3 fertőzött korábban már meghalt. A hajó várhatóan 3 nap múlva Tenerife szigetén köt ki, jelentette be a spanyol egészségügyi miniszter. Az óceánjáró eredetileg a zöldfoki köztársaságba tartott, ám az ország a fertőzés megjelenése miatt megtagadta a kikötési engedélyt. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi között a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadék összeg térkép pedig 10 percenként frissül. Látható az is, hogy az aktuális hőmérséklet eléri az adott napra vonatkozó meleg rekord. Az időjárásról. Délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, többfelé kialakulhat zápor, zivatar, a szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. Napközben 20-25, késő este 12-20 fok között alakulnak az értékek.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Letöltendő. A bűn nyomában. Gyilkosság, rablás, sikkasztás, nyomozás. Ki, miért és mit tett? Szakértői talkshow a bűnözésről. Letöltendő. A műsorvezető Vogyerák Anikó.
2: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Nagy Angéla nevében is. Az elmúlt hónapokban, sőt most már lassan 2 évben sokat kerül szóba az, hogy hogyan lehet az áldozatokat segíteni, egyáltalán mitől lesz valaki áldozat, hogyan lehet azt feldolgozni, sőt az is érdekes lehet, hogy mitől lesz valaki bántalmazó. Ezeket megpróbáljuk majd sorra venni a mai adásban. Vendégem Sér Michel, aki kriminál pszichológiai áldozatsegítő konzulens, köszöntelek, tegeződni fogunk, úgyhogy ezt köszönöm, hogy tegeződhetünk, és induljunk is talán a titulusodból, hogy ez mennyire speciális, hogyha kriminálpszichológusokkal találkozunk, akikkel szoktunk ebben az adásban, az, hogy te kifejezetten áldozatsegítő konzulens vagy, az mit jelent a gyakorlatban?
3: Rendben, köszönöm szépen, szép napot kívánok mindenkinek, és köszöntöm a kedves hallgatókat, nézőket, és köszönöm, hogy itt lehetek. Igazából a konzuláns az nem egy ilyen választott forma, hogy én ezt választottam, hanem én külföldön végeztem az egyetemet, mert itt Magyarországon nincs speciálisan ez a kriminálpszichológus. De egyébként én kriminálpszichológusként végeztem, csak itt Magyarországon a honosítással voltak elakadások, és így mondták, hogy nevezhetem magam elemzőnek, vagy tanácsadónak, vagy viselkedés elemzőnek, de vagy ugye a konzulánsnak, de pszichológusnak nem, és igazából ezért választottam ezt a konzulánst.
2: Az, hogy áldozatsegítés az, amire kvázi specializálódtál, az mit jelent a gyakorlatban?
3: Igen, igazából a hozzám forduló személyek általában olyanok, akik valamilyen traumát átéltek, megtapasztaltak, és nekik segítek ezt felismerni, megismerni, illetve feldolgozni, de szóval főleg áldozatokkal foglalkozom.
2: Azt, hogyha már valaki eljut odáig, hogy segítséget kérjen, és szakemberhez forduljon, én azt feltételezném, hogy az azt jelenti, hogy ő egyébként már szembesült azzal, vagy szembenéz azzal, hogy ő kvázi áldozat. De amit mondasz, abból az derül ki, hogy ez nem feltétlen igaz, vagy nem biztos, hogy tudja, hogy mi volt ez a pont, ami a valódi trauma. Így van ez?
3: Igen, igen, legtöbb esetben azért tudják. Vagy azt érzik, hogy valami nincs rendben. Csak nem tudják, hogy milyennek a gyökere, vagy milyennek a forrása. Ez nagyon sűrűn előfordul. Én hipnózissal is foglalkozom egyébként, szóval, hogyha valami olyan emlék történt, vagy olyan esemény történt, amire nem emlékszik vissza az áldozat, vagy a hozzám forduló személy, ezt pedig a hipnózissal kezeljük ilyenkor. De nagyon sokszor az ember tele van kérdésekkel, hogy például megjelenik benne az, hogy elmegy a boltba, és érzi, hogy a gyomra görcsbe rándul, vagy elkezd szaporán verni a szíve, vagy remegni, vagy izzadni a tenyere, és nem tudja, hogy miért. Hogy nagyon sűrűn előfordul az is, hogy valaki érzi, hogy valami nincs rendben, nem érzi magát biztonságban, de nem tudja, hogy miért. De sokszor konkrétan tudják, hogy milyen megtapasztalás által traumatizálódtak.
2: Hogyha kimondom azt a szót, hogy trauma, akkor szerintem mindannyian körülbelül arra asszociálunk, hogy az valami hirtelen, nem várt, nagyon rossz dolog, amiből azt gondolnánk, hogy akkor ezt így fixen tudom. Tehát, hogyha így végig kellene gondolnom az életem, én is tudom, hogy mik voltak mondjuk azok a traumapontok, vagy amik traumát okoztak. Ehhez képest, hogyha valaki ebben bizonytalan, az azt jelenti, hogy ezeket próbáljuk elnyomni, vagy nem jól feldolgozni, vagy nem sikerül feldolgozni?
3: Igen, részben igen, de van különbség trauma és trauma között. Amiről te beszéltél, az az akut trauma, ami egy hirtelen váratlan esemény. Ez lehet egy erőszakos bűncselekmény, ez lehet egy haláleset, ez lehet egy természeti katasztrófa, de ezen kívül több traumafajta létezik, akár fejlődési trauma, hogy valaki nem kapott meg valamit, amire szüksége lett volna, például a biztonságos tér, vagy az érzelmek visszatükröződése, vagy akár ez lehet a krónikus trauma, amikor hosszú éveken keresztül benne van, például egy bántalmazó kapcsolatban valaki, és manipulálva van, és így a saját valóság észlelését megkérdőjelezi. Szóval többfajta trauma létezik, illetve sokan azt gondolják, hogy trauma magába az, ami történik veled, magába az esemény, de a trauma inkább az, ami benned történik, miközben valami olyannal nézel szembe, ami túl nagy ahhoz, hogy azonnal feldolgozz, vagy rövid időn belül. Szóval ilyenkor nem az esemény magába a trauma, hisz például ugyanazt az eseményt átélheti két ember, és valaki számára trauma, valaki pedig holnap túlteszi magát rajta. Azért, mert nem magába az esemény a trauma, hanem az, ami benned történik ilyenkor.
2: Akkor innentől szálazzuk is ezeket szét. Vannak az akut traumák, jól idézem vissza, amit mondtál? Ezek mennyiben mások, mint amikor kvázi egy ilyen hosszan elnyúló traumáról beszélünk, vagy valami hatására előjövő ilyen megbúvó traumáról beszélünk. Két tök külön kezelési módot is igényel egyébként?
3: Én igazából minden embernél úgy gondolom, hogy más-más kezelést igényelnek. Szóval én abszolút ilyen emberközpontúan, személyre szabottan kezelek minden hozzám forduló személy, de igen, más hatása van például, hogyha hosszú távon például egy bántalmazó kapcsolatban bent van valaki, ő a saját maga észlelését, megtapasztalásait megkérdőjelezi. Ha sűrűn hallotta, hogy te túlérzékeny vagy, ez nem is így volt, nem is igaz, stb., akkor úgy megkérdőjelezi, hogy vajon igaza van-e, vagy vajon ő a hibás-e. De például egy természeti katasztrófánál ez nincs. Ott a biztonságérzet sérül, igen, ez a kapcsolódásokra is hatással lehet abszolút, de hogy itt nem a saját észlelését fogja megkérdőjelezni az áldozat.
2: Mennyire függ attól, hogy milyen személyiség vagyok, hogy hogyan állok hozzá egy traumához. Ez számít?
3: Részben számít, igen, a tudatosság emögött, illetve az is, hogy például gyerekkorban mennyire tapasztaltam meg a biztonságot. Hogy például, hogyha egy abszolút biztonságos gyerekkorból jöttél ki, és ott történt egy trauma későbbiekben, akkor azt hamarabb feldolgozza, illetve több eszköze van az embernek feldolgozni. Itt inkább az, hogy milyen eszközök vannak a stresszkezelésre, az idegrendszer lenyugtatására, illetve a tudás, a tudatosság, hogyha informált vagy arról, hogy mi a trauma, hogyan működik, mi történik ilyenkor a testben, az elmében, az idegrendszerben, akkor ez könnyebb kezelni. De nagyon sokszor nem tudjuk, hogy mi történik velünk. Ugye, mint korábban említettem, hogy nem tudom, miért szorul a gyomrom görcsbe, vagy miért kezd el izzadni a tenyerem. És amikor nem tudjuk a forrását, a gyökerét, vagy hogy mi történik pontosan, akkor nehezebb azt kezelni.
2: Említetted mondjuk a bántalmazó kapcsolatokat. Én erről már beszéltem ebben az adásban, nem titok, hogy nekem volt bántalmazó kapcsolatom, ahol egyébként én azt ott az elejétől kezdve körülbelül úgy kezeltem, hogy hát igen, nyilván én vagyok a hülye, én látom rosszul, én mentem a kert végébe bőgni, tehát abszolút áldozati szerepben voltam, és ehhez képest később, amikor mondjuk találkoztam ilyen helyzettel, akkor alapból ki tudtam lépni, vagy elutasító tudtam lenni. Kevesen vagyunk így. ami nem biztos, hogy jó megoldás egyébként, erről majd egyszer kettesben beszélgetünk, amikor hipnotizálsz, mert hogy ez is egyfajta tagadása lehet, és nem a megoldása a helyzetnek, de nagyon sokan újra és újra ebbe a helyzetbe kerülnek, vagy nehezen kizökkenthetők egy ilyen helyzetből, nehezen lehet őket ráébreszteni. Maradjunk most ennél a traumánál, aztán beszéljünk még más traumákról is. Tehát egy bántalmazó kapcsolatnál például mi múlik az, hogy tovább tudok lépni, tudok-e segítséget kérni, elfogadom-e azt, hogyha kintről mondja a barátnőm, hogy figyelj, ez nem normális, és nem tagadásban vagyok?
3: Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, és sok mindentől függ, attól is akár, hogy hány éves korban volt körülbelül ez, mennyi ideig, milyen mintákban, hogy például az apasebből történik el a kapcsolódás, például már nagyon sűrűn ez is előfordult. Szóval ez nagyon összetett dolog. Nincsenek ilyen törvényszerűségek, hogy hogyha ilyen meg ilyen volt, akkor könnyebben vagy nehezebben jut túl rajta az ember. Általában a külső dolgok, megjegyzések, hogy ez itt nincs rendben valami, az nem mindig segíti az embert. Általában az ember tudja, érzi, hogy valami nem oké, nem így kellene lenni ennek, de nagyon nehéz ugye kilépni ebből. Fontos ugye az, hogy mennyi ideig tart, mert az ember az önmagával való kapcsolódását elveszítheti, illetve ez megmérgezheti azt, hogy ő ugye hogyan észleli, mennyire bízik a saját észlelésébe, mennyire bízik önmagában, és hogy mennyire hiszi el ezeket a dolgokat, és hogy van-e külső kapaszkodó. Mert nagyon sok bántalmazásos kapcsolatnál az van, hogy úgy elkülöníti az áldozatot a bűnelkövető, vagy hát a bántalmazó, vagy manipulálja. És hogyha nagyon sűrűn megszűnnek a külső kapaszkodók, sokszor például nincs is az a barát, aki mondja, hogy figyelj, ez így nem oké, mert őtől már leválasztotta.
2: Mit okoznak az ilyen szintű, mondjuk maradjunk még mindig ennél a példánál, traumák hosszú távon egy személyiségben?
3: Általában, hogy az én képet azt mindenképp roncsolja, illetve, hogy hogyan kapcsolódik az ember más személyekkel, és itt nem csak a párkapcsolati kapcsolódásokról van szó, akár egy munkahelyen, hogy milyen nyomás alá helyezi saját magát. Ugye itt például ez két fő aspektusa lehet, hogy vagy túléber, hogy mindenre nagyon-nagyon odafigyel, és nagyon nagy nyomás alá helyezi magát, és mindent odafigyel nagyon, hogy gyanakvó, stb. De van a másik is, amikor így kicsit némának érzi magát, kicsit feladja önmagát. Ez a, hogy nekem már úgyis mindegy kicsit. És még miután kiérkezett ebből az állapotból, akkor is sűrűn visszajelenhetnek, vagy visszaránthatják ezek a gondolatok. Na, szóval hogyha áldozatként tekint magára még az áldozatos szerepkör után is, az minden életterületre rányomja a bélyeget. Főleg például a határhúzásnál is bűntudatot érezhet, hogyha határt húz, vagy hogy lekommunikálja a szükségleteit, az igényeit, amit szeretne, ez nagy kihívás jelenthet egy bántalmazott személy számára.
2: És itt most ugye feltételezhetően felnőttekről beszélünk, amikor mondjuk párkapcsolati bántalmazásról, vagy ott megélt traumáról beszélünk, de maradjunk még így ezen a vonalon, sokat van róla szó sajnos a családon belüli bántalmazásról, amikor mondjuk gyermek is érintett. És itt nem feltétlen, nem tudom, abúzusra gondolok, vagy arra gondolok, hogy verik azt a gyermeket, hanem van ez a bizonyos lelki terror, ami ugyanúgy érintheti a gyerekeket, és na hát ők meg aztán ugye még nem kifejlett személyiségek. Na ott milyen hatással lehet mindez?
3: Igen, abszolút, ez a komplex trauma, ugye? Itt is szinte mindenre rá tudja nyomni a bélyeget, így, hogyha így fogalmazhatok. Igen, itt is ugye a határok, a szükségletek, hogy az érzelem kifejezés, illetve az érzelmeinek az észlelése. Ugye itt nagyon sűrű megjelenik ez a tojás héjon járkálok. Nem beszélhetek, vagy nagyon olvasnom kell a teret, hogy jaj, vajon most anya milyen hangulatban van, vajon most beszélhetek-e apával erről meg erről, hogy itt ez a nagyon-nagyon körültekintő vagyok, a saját igényeimet teljesen háttérbe szorítom, vagy hibáztatom magam, hogy vajon ha én nem lennék, akkor is ilyen lenne a kapcsolódásuk, vagy ilyen lenne ez a légkör. Hogy itt is ugye az önmagad megkérdőjelezése, a kommunikáció, az, hogy háttérbe szorítom a saját igényeimet, a saját szükségleteimet, ez jelenik meg főleg.
2: Itt most olyanokról beszéltünk, olyan esetekről, amikor ismerem azt, aki kvázi a bántalmazó. Mi van azokkal, akik mondjuk bűncselekmény áldozatai? És mondjuk oké, később kiderül, hogy ki volt az elkövető, vagy megtudja, de egy kvázi nem várt helyzetben lesz ő áldozat.
3: Igen, ez a kiszolgáltatottság érzése nagyon erősen. Ugye itt is vissza lehet kapcsolódni arra, hogy vagy nagyon gyanakvó lesz, nagyon figyel a körülötte lévő helyzetekre, vagy ez a némaság, ez az eltompulás, eltompítottság. Ez egy nagyon nehéz kiszolgáltatott helyzet, és itt ugye elveszíti az önmaga feletti kontrollt, illetve a helyzet feletti kontrollt, ami egy nagyon kiszolgáltatott helyzetbe teszi őt, ezt a személyt, és itt ugye kontrollal kapcsolata is megváltozhat. Akár nagyon nagy kontrolligény, vagy akár ez a alárendelődök mindenki és minden felett. Illetve ugye itt is a kapcsolódásokra hatással van, akár így az intimitásban, akár a bizalomban, akár bármiféle önkifejezésben is.
2: Ez jelentheti azt, hogy akkor egy bezárkózó személyiség lesz, aki onnantól kezdve nem, hogy nem tud kapcsolódni mondjuk társadalmilag, de nem merek kimenni az utcára, a sötétedés után nem hagyom el a lakást, otthon mindent megteszek, hogy biztonságban érezzem magam.
3: Igen, igen, abszolút.
2: Vegyünk egy megint másfajta traumát, amikor viszont nem tudom megfogni azt, hogy kire haragudjak, uh-huh. vagy mi az én traumámnak a pontos vagy konkrét megfogható személyiségi oka, hanem mondjuk ugye te is mondtad, hogy akár egy természeti katasztrófa, de nekem eszembe jut az is, hogyha mondjuk egy olyan gazdasági helyzetbe találja egyik pillanatról a másikra mondjuk egy szülő magát, hogy elveszti a munkáját, vagy a házát, vagy a hitelét, vagy akár, az is trauma.
3: Persze.
2: Azokat hogyan hívjuk, vagy hogyan lehet feldolgozni?
3: Igen, ez is egy, ugye itt a kontrollal. Itt is ugye kontrollra rá lehet kapcsolódni, így itt kontrollvesztés nagyon-nagyon erős. Ugye itt lehet ez komplex trauma is, illetve akut trauma is, attól függ, hogy milyen hirtelen jön az esemény, és meddig van fent, meddig áll fent, de itt is nagyon nehéz, mert itt a saját biztonságérzésed is sérül, hogy ilyenkor nem a gazdasági helyzetre fog csak haragudni az ember, hanem ilyenkor minden része sebezhetőnek érződik. Ilyenkor minden veszélyesnek tűnhet, hogy lehet, hogy mondjuk a gazdasági helyzettel van probléma, vagy a természeti katasztrófában mondjuk egy adott országban, de ő más országban sem fogja biztonságba érezni magát, amíg ugye belső biztonságra a helyre nem áll.
2: Na, hogyan oldhatok fel ezek mind? És akkor itt most végigvettünk egy elég nagy csomagot, hogyha valaki eljut odáig, hogy segítséget kér, vagy eljut mondjuk hozzád, akkor honnan indulunk, és mi az a biztató pont, ahová el lehet jutni?
3: Igen, ez egy nagyon nehéz kérdés, mert ugye mind más, és minden ember más.
2: Nyilván.
3: Az én praxisomban is nagyon fontos, hogy ilyen nagyon-nagyon személyre szabottan működünk együtt. Szóval én nem egy-egy gyakorlatot erőltetek rá különböző emberekre, hanem úgy megnézzük, hogy mi a könnyed érzésű, mi a nehéz érzésű, és ugye a saját tempójában tudunk haladni. Az első és legfontosabb az ugye a biztonságos tér kialakítása, hogy biztonságban érezzék magukat, hogy érezzék, hogy jó, amit tesznek. Mert nagyon sokszor ugye megkérdőjelezik, hogy vajon szabadná segítséget kérnem, vagy vajon elég durva-e az, ami velem történt, hogy én segítséget merhessek kérni. És ez is ugye, hogy mennyire összehasonlítják az emberek a különböző traumákat és problémákat. Itt ugye szoktam mondani, hogy 2 méter vízbe is ugyanúgy meg lehet fulladni, mint 20 méter vízbe, szóval ezt nem is kellene összehasonlítani, hogy melyik milyen súlyos. De első ugye a biztonságos tér létrehozása, kialakítása, hogy ő meg tudjon nyílni. Már ez egy óriási támogatás, segítséget tud nyújtani, hogy ő tisztában legyen azzal, hogy mi van benne, milyen érzések, gondolatok vannak benne, mert ugye ez nagyon sűrűn elfojtásra kerül. Ez az első lépés. Utána vannak különböző gyakorlatok, eszközök, nézőpontok. Én nézőpontokkal szoktam megközelíteni nagyon sokszor, mert ilyenkor a belső valóság az embernek eltorzul, és ezek a nézőpontok tudnak horgonyokat adni, kapaszkodókat adni, hogy a világa nem is annyira fenyegető, mint amilyennek ő megtapasztalta ezt.
2: Hogyha mondjuk nézőpontokról beszélünk, akkor számomra az azt feltételezi, hogy nekem, aki mondjuk én hozzád fordulok, nekem azért viszonylag empatikus embernek kell lennem ahhoz, hogy bele tudjam helyezni magam egy másik nézőpontba, de sok esetben mondjuk egy áldozatnál egyáltalán nem biztos, hogy empatikus személyiségről beszélünk.
3: Igen, abszolút. Ezek a nézőpontokban nem is igazán ez a belehelyezés, hanem mondok például akkor neki egy példát, ami őt segíti, és ő magára rá tudja ruházni, a saját életére rá tudja ezt ruházni. Úgy tudja megfogni, ahogy neki szüksége van rá. Szóval én nem az abszolút valóságot, igazságot mondom el, hogy na, így kell gondolkodni, és akkor meggyógyulsz. Abszolút nem. Hanem adok kapaszkodókat, és hogyha neki ez könnyedérzésű, be tudja építeni a saját valóságában.
2: Milyen időtávról beszélünk egyébként? Tudom, hogy személyfüggő és mindenkinél más, de itt hetekről, hónapokról vagy évekről beszélünk, amíg A. feldolgozom, szembenézek vele, B. mondjuk tud erősödni az én személyiségem.
3: Igen, igen, ez is egy nehéz kérdés, de egyébként én igyekszem minél gyorsabban segíteni az embereknek. Sokszor halljuk azt, hogy éveken keresztül 5-10 évig jár pszichológushoz valaki, én azért igyekszem ezt kicsit felgyorsítani. Nem azért, mert én el akarom küldeni őket, hanem igyekszem így a gyakorlatiasságra ráfeküdni, hogy olyan eszközöket, kézzelfogható gyakorlatokat, lépéseket adok át, amit ő a hétköznapjaiban tud használni, hasznosítani. A változás nem magában ebben az egy-egy vagy másfél órákban történik meg, hanem az eszközökben, amikkel ő gazdagodik az ülések során. Én általában azt szoktam észrevenni, hogy már a harmadik ülésnél van változás, történik változás. Utána van azért néha visszacsúszás, vagy megkérdőjelezés, vagy egy másik helyzet, ami úgy megnyomja azokat a gombokat, amit a trauma megnyomott nála, de általában egyébként ez egy rövidebb folyamat, mint ahogyan az emberek gondolnák, úgy gondolom.
2: Hoztál nekünk jegyet, köszönjük szépen, egy színházi előadásra. Sötét gondolatok. Ez mi?
3: Igen, ezt egy pszichológiai verses színdarab, amit én rendeztem az első könyvem alapján. Itt igazából nagyon nyomasztó, fájó, igaz történeteket foglaltam versek formájában. Itt ugye nagyon érdekes, hogy egy pszichológiai előadás versek formájában miért? A versírást használtam, mint eszköz arra, hogy kézzelfogható legyen. Arra, hogy itt ne szakszavak mögé bújtassuk azt, hogy mi történik ilyenkor. Ez ne egy rétegnek szóljon, vagy csak a szakmabelieknek, hanem itt tényleg valóban azt szerettem volna átadni, hogy mi történik ilyenkor az áldozatban, vagy a traumát átélt személyben, hogy milyen érzés ezzel küzdeni. És igazából itt visszaadtam azoknak a hangját, akiket elnémítottak, ezek igaz ügyféltörténetek alapján íródtak, a könyv is, illetve itt a színházi előadás is, és ma 5 színésszel dolgozom együtt, és nagyon-nagyon bátor és hitelesen tudják előadni, szóval eszméletlen.
2: Vannak is itt ilyen trauma kategóriák egyébként, amik fel vannak sorolva, és ezzel foglalkoztok. Van közte olyan, amiről már egyébként beszéltünk, de itt is azért néhányról beszélhetünk, és akkor akár nem spoilerezve az előadást, vagy a könyvet, de részletet mondva a sztoriból, az lehet, hogy segítség, hogy például amiről nem beszéltünk, az a gyász.
3: Igen, igen, abszolút. Ugye a gyász is egy óriási trauma, amikor elveszítesz valaki olyat, akire mondjuk eddig támaszkodtál, vagy akivel nagyon szoros kapcsolódásod volt, illetve még akkor is, hogyha szinte alig ismerted, akkor is megrázó tud lenni. Vagy akár magában a halál, az egy ilyen megfoghatatlan dolog, amitől nagyon sok ember fél vagy tart, vagy ugye negatív érzéseket generál benne. Itt lehet az is például, most nem pont a gyászhoz, de így a halálra rákapcsolódva, hogy nem tudom, sétálok és látom, hogy a mentősök ott próbálnak újraéleszteni valakit. Akár ez is lehet egy trauma, de persze a gyász is, amikor elveszítek valakit.
2: Ennek gondolom tök más a feldolgozása, meg ugye aki felszínesen olvas ilyeneket, akkor tudom, hogy a gyász fázisai, és akkor körülbelül tudom azonosítani, hogy hol tartok éppen, vagy hol nem. Teljesen más a feldolgozása ennek, vagy az, amit okozhat egy gyász?
3: Igen, igen, illetve ugye gyászon belül is, hogy nem mindegy, hogy például valaki olyat veszítettem el, aki mondjuk a saját életét vette el, akkor itt megint van az önmagam megkérdőjelezése, miért nem vettem észre, miért nem tudtam támaszt nyújtani, illetve mondjuk egy természetes halál is teljesen más, hogy itt még egy-egy kategórián belül is teljesen más, és a színházi előadás is, illetve a könyv is úgy épült fel, hogy minden fejezet vagy felvonás különböző aspektusait mutatja meg egy-egy témakörnek, hogy például a közösségi bántalmazás, az is lehet ezerfajta, a szexuális bántalmazás is lehet ugye többfajta, ismerem az elkövetőt, nem ismerem, a párom volt esetleg, vagy családon belül történt-e, és ennek mindnek más a feldolgozási folyamata, illetve az emberfüggő is, és az eszköztára szerint is. Ugye függ a folyamat, hogy mi az, ami nehézséget okoz neki. Mert például a határhúzás, ugye általában ez szinte minden traumánál meginog. De lehet olyan is, hogy mondjuk valaki nagyon-nagyon szorosan húz határokat, és mindenre nemet mond, de az is, hogy mindenre igent mond, és mindenre bólogat, és mindenre alárendelődik.
2: Amikor nekiálltál ennek a munkának megrendezni egy ilyen darabot, egyrészt hogyan reagáltak a színészek, másrészt van-e bármilyen visszajelzés már a darabbal kapcsolatban?
3: Igen, igen, a színészek, ők nagyon lelkesek voltak. Ugye a castingot magában úgy indítottam el, hogy már voltak versrészletek kint, és csak azok jelentkeztek, akik úgy érzik, hogy ezt úgy elbírják, de azért ez egy nehéz, kemény folyamat.
2: Nehéz helyzetekről, igen. Szövegekről van szó?
3: Igen, abszolút, és kendőzetlenül. Szóval itt tényleg nagyon...
2: Mondasz nekünk példát?
3: Saját versenyét felidézni pillanat.
2: Van vagy akár magát a történetet, tehát, hogy nem kell most szó igen. szerint szavalnod, csak hogy mondjuk van egy olyan történet, ami attól megrázó, hogy...
3: Igen, több különböző történet van, szóval ez nem egy történet, uh-huh. hanem ugye különböző apró történetek. Például van egy szexuális bántalmazásos téma, ahol egy gyerekről van szó, és megy haza az iskolából, és hogy milyen megtapasztalása volt, mi volt benne körülötte közben, a helyzet közben például. Sok olyan vers is íródott, hogy mi történt ugye a múltban, de olyan is, hogy akkor mit éreztem, akkor mit gondoltam, és hogy például legszívesebben letéptem volna a bőrömet, vagy hogy milyen szörny az, aki ilyet tesz, és hogy itt minden érzés is megnyilvánítanak nagyon jól a színészek, a mérget, a dühöt, az undort a másik felé, undort önmagam felé. Ugye a szexuális bántalmazásnál nagyon gyakran előfordul, hogy magát hibáztatja az ember, illetve magától kezd el undorodni.
2: Egy picit beszéljünk a másik oldalról, aki traumát okoz, és akkor nyilván a természeti katasztrófáról, meg a gazdasági helyzetről beszélek, az ő lelkük, pszichéjük, az mitől olyan, amilyen?
3: Igen, általában ők is sérült emberek, hogy általában traumatizált ember traumatizál másokat. Nem minden esetben ez nincs kőbevésve, de általában ők is sérülten tudnak kapcsolódni, és ezáltal hozzák létre ezeket a traumákat, vagy akár egy mintát követnek, amit ők is megtapasztaltak, vagy láttak.
2: Most beszéltünk a darabról, ami azért egy könyvből született, erről is ejthetünk pár szót. Miért tartottad azt fontosnak, hogy ezt kvázi összefoglald, és le legyen írva az, amit te ezek szerint megtapasztalsz? Ez a te traumafeldolgozásod?
3: Nem, ezek az ügyféltörténeteim, abszolút.
2: Jó, és... csak ott szokták mondani, hogy kiírom magamból, és akkor jó.
3: Igen, igen. Meg szokták mondani, hogy a könyv többet árul el az íróról, mint a munkájára. Az első könyvem, ez a Sötét gondolatok, 4 könyvem van, és az első könyvem, és azért tartottam ezt fontosnak, mert nagyon sok pszichológiai könyv tényleg szakszavak mögé rejti, vagy úgy ilyen nagyon optimistán áll a dolgokhoz, hogy jó, nehéz, de van fény az alagút végén, meg jobb lesz, és hogy nem mondják el, hogy valóban milyen súlyos tud ez lenni, hogy kicsit szépítve van, és szerettem volna egy olyan mit létrehozni, ami nem egy rétegnek szól, nem a szakmabelieknek, hanem tényleg kézzelfoghatóvá teszi azt, hogy mi történik ilyenkor, és ugye ezzel a célom az, hogy az olvasó vagy a hallgató néző értve látva halva érezze magát, hogy érezze, hogy nincs egyedül, bármin is megy keresztül, és hogy az ő története számít.
2: Ez az első könyv, az összes többi hasonló tematikában készül?
3: Hasonló, de mégse teljesen. Mindegyik segítőkönyv, de ilyen különböző fázisait mutatja be. Például van egy olyan ismereti munkafüzet, ez az önmagammal való kapcsolat, kapcsolódás, ugye. Illetve most a legújabb könyvem, ez a traumáról szól, a traumatizált ember az áldozat pszichológiájáról, a trauma feldolgozásáról, mi történik akkor az elmében, az idegrendszerben, milyen traumák léteznek, milyen hatásai vannak az életre, ugye azok, amikről beszéltünk, illetve konkrét gyakorlatok, eszközök is a végén.
2: No, akkor így a vége felé mondjunk egyrészt gyakorlati kapaszkodót, hogyha valaki elgondolkodik azon, hogy hú, lehet, hogy akkor velem is ez van. Mi az a támpont, amit akár láthatatlanul szinte bárki megkaphat, és hogyha munkafüzetről beszélünk, az mit jelent egyébként, hogy kitöltök egy tesztet, és akkor...
3: Ez a munkafüzet, ez a 365 kérdés, amit fel kell tenned magadnak. Vannak kérdések, egyébként nagyon mély elgondolkodható kérdések, és ezeket meg lehet válaszolgatni és beleírkálni ebben a munkafüzetben. Igen.
2: Ettől magamhoz kerülök közelebb, vagy a megoldáshoz, vagy miért ajánlanád?
3: Mindkettőhöz, mert a megoldás nagyon sokszor magunkban van, csak mi nem tudunk hozzáférni, mert nincsenek eszközeink hozzáférni. És a kérdések talán a legjobb eszköz, vagy az egyik legjobb eszköz, hogy rájöjjünk a saját valóságunkra, azt, hogy ez hogyan csattant le bennünk, mit tapasztaltunk meg, illetve milyen erőforrásaink vannak, amiket utána ugye segítségül tudunk hívni egy ilyen helyzetben.
2: Ez már mondjuk egyfajta eszköz, akkor egyben.
3: Igen, igen.
2: Milyen más olyan eszköz lehet, ami segíthet akár abban, hogy elinduljak odáig, hogy eljutok hozzád, vagy más szakemberhez?
3: Igen, nagyon sok eszköz van meg gyakorlat, szóval erről lehetne 3-4 órát is beszélni. Egyébként van egy belső utazás Michelle nevű programom, ahol ezeket a konkrét eszközöket, gyakorlatokat adom át, de hogyha egyet kellene ajánlanom, az talán az lenne, hogy így két kis karaktert lehet írni, és az egyik az a sérült részem, a sérült énem. Erről írni, ugye ez nem én vagyok, nem az identitásom, de egy kis részem. Mire mond igent ez az ember? Mire mond nemet? Hogy telik egy reggele, egy estéje? Milyen érzések, gondolatok vannak benne? Mi szerint él? Illetve egy gyógyult részt, vagy ezt a vágyott identitást. És megfigyelni, hogy melyik milyen helyzetben aktiválódik, melyik milyen helyzetben dominál, melyik működik. Például, hogyha mondjuk valaki felhív, hogy menjünk el találkozni, és nekem abszolút nincs kedvem, mondjuk nem is kedvelem ezt az embert, nem is hozzájárulás az én életemhez, és azt mondom, hogy igen, igen, menjünk el. Na, hát ez a sérült részemből való kapcsolódás.
2: Mennyire vagyunk ma már tisztában azzal, hogy egyébként egyre többet halljuk, hogy a fizikai egészség mellett, vagy a biológiai egészség mellett a lelki egészség is fontos. Azért én még emlékszem arra, amikor mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, hogyha valaki pszichológushoz ment, akkor az hülye, és azért nem mert menni. Ma már ez talán itthon sem így van, sőt, hát az amerikai filmekben szinte evidens, hogy úgy, ahogy fogorvosom, úgy pszichológusom is van. Itthon te hogyan látod ezt?
3: Igen, egyre nyitottabbak az emberek, abszolút én is ezt veszem észre, de azért sokszor előfordul. Az, hogy magába hozzám fordul személy, és azt mondja, hogy hát nem tudom, hogy jó helyen vagyok el, mert itt általában a bolondok járnak, meg hogy anyukám ezt mondta, apukám ezt mondta, hogy azért jelen van, de nem annyira, mint volt, és ennek nagyon örülök, hogy itt most már például a diétára rákapcsolódva, a diéta sem abból áll most már csak, hogy jaj, egészségesen étkezek és mozgok, hanem akár az, hogy mit fogyasztok, milyen tartalmakat fogyasztok, mire viszem az energiát, a fókuszt, mivel töltöm az időmet, hogy erre is egyre több ember odafigyel. Szerintem azzal tisztában vagyunk, hogy fontos, csak azzal nem, hogy oké, kihez fordulhatok, mikor, meg nagyon jelen van szerintem az, hogy összehasonlítom a saját problémámat a másikéval, hogy jó, de hát az én problémám nem is olyan súlyos, meg nem is annyira tragikus, illetve traumával nincsenek igazán képbe az emberek szerintem. Hogy a traumát tényleg arra, azzal asszociálnak a traumára, hogy ez egy esemény, ami mondjuk egy tragikus esemény, és hogy nem magába az, hogy én hogyan tapasztaltam meg, hanem az, hogy mi történt velem. És igazából sokkal fontosabb lenne onnan megközelíteni, hogy bennem mi történt ilyenkor. Illetve ugye az idegrendszeri reakciók trauma hatására, ezek is nagyon félreértettek, például egy lefagyás vagy egy behódolás. Ugye ebből következik az áldozat hibáztatása is.
2: Mi a szerepe ebben mondjuk az oktatásnak vagy a médiának, hogy akkor ez egy kicsit ismertebb legyen, elfogadottabb legyen, tehát itt olyan dolgokról beszélünk már, ami szinte azért edukáció valamilyen szinten.
3: Igen. Igen, az edukáció nagyon fontos, kulcsfontosságú szerintem, mert ha értjük, hogy mi történik, akkor sokkal könnyebben kezeljük. Nagyon fontos lenne ezt rendszer szinten beépíteni, úgy gondolom. Akár az önvédelmet, hogy hogyan ne legyünk áldozatok, fizikailag és mentálisan, lelkileg is, illetve ez a pszichoedukáció, akár az iskolákban, akár így a közösségi médiában is, de nagyon örömmel látom, hogy egyre többen beszélnek erről a témáról, és egyre többen befogadják ezeket a témákat.
2: Számodra miért volt ez fontos? Miért ilyen pályán indultál el?
3: Nekem az általános iskolás éveim nem voltak annyira fényesek. Én így közösségi bántalmazás áldozata voltam, illetve nagyon kiközösítettek, kirekesztettek, és én egy nagyon érzékeny gyerek voltam, nagyon mély érzési gyerek voltam, és szerencsémre ott voltak a szüleim. Abszolút segítettek, támaszt nyújtottak, de úgy gondolom, hogy vannak helyzetek, ahol egy szülő nem elég idézőjelben. Mert ugye ők próbáltak motiválni, meg vigasztalni, ne foglalkozz velük, csak irigyek, meg nem tudom, váltsunk iskolát, de igazából nem értettem pontosan, hogy mi történik. Miért csinálják ezt? Miért így működnek? Miért pont velem? Vajon én vagyok a hibás? Miért ilyen gonoszak a gyerekek? Stb. Szóval nagyon sok kérdés volt bennem, amit ugye nem kaptam rá választ. Illetve ugye a reakcióim, hogy tényleg gyomorgörcsel mentem iskolába. Miért történik ez? Miért izgolok? Miért rándulok össze, hogyha mondjuk felszólít a tanár? Hogy nagyon sok kérdés volt bennem, amire nem kaptam választ, illetve hogy hogyan tudnám ezt kezelni. És ott volt a támasz, tudtam támaszkodni a szüleimre, de ugye nem, ugye saját eszköztáruk szerint és a saját legjobb tudásuk szerint nyújtották a támaszt, és azzá akartam válni, akire nekem szükségem lett volna, és ez a cél lebeg a szemem előtt.
2: Ott vagy már?
3: Úgy gondolom, hogy igen, de ugye van hova fejlődni mindig. A tudásszomjam az szerintem végtelen. Én mindig akarom fejleszteni magam, tanulni, de rengeteg embernek segítettem már. Nagyon hálás visszajelzéseket kapok, és ez egyre bővül és bővül, szóval nagyon hálás vagyok ezért az ügyfeleimnek is, meg az olvasóimnak is.
2: Ez kiteljesedik abban is, hogy azon túl, hogy kimentél külföldre, elvégeztél egy iskolát, hazajöttél, foglalkozol emberekkel, áldozatokkal, próbálsz segíteni, akkor nekiálltak könyvet írni, most színházi előadás is van belőle. Hogyan tovább? Új könyv, új darab? Magadat szálazod szét igazából ezekben?
3: Egyrészt igen, hogy magamból is adok egy-egy darabot, így a művészeten keresztül is, illetve ezek mind eszközök számomra arra, hogy minél több embernek tudjak segíteni. Mert például lehet, hogy valaki nem jön el egy színházi előadásra, de örömmel elolvas egy könyvet. Lehet, hogy valaki nem ül be mondjuk egy pszichológiai konzultációra, de mondjuk, nem tudom, meghallgat egy előadást, vagy egy műsort, vagy tényleg a könyvolvasással talán a legtöbb embert lehet elérni. Hogy ezek mind eszközök, amikkel tudok segíteni az embereknek.
2: A szüleid most hogyan tekintenek rád?
3: Hát én vagyok a nagy tudású lányuk, nagyon büszkék rám, és most is nagyon izgulnak értem, és mondták, hogy hívjam fel őket utána, szóval nagyon-nagyon támogatóak.
2: Van olyan pont egyébként, amit a mostani tudásoddal egyébként tudsz akár hasonló helyzetben lévő szülőknek tanácsolni? Tehát, hogyha eljutok odáig, hogy szembesülök azzal, hogy és akkor ugye a cyberbullyingról irgalmatlan sokat szoktunk sajnos beszélni, egy ilyen alapvetése sajnos a gyerekek életének, hogyha eljutunk odáig, hogy felismerem ezt, egyébként jó kapcsolatban vagyunk, segítséget kér tőlem, mi az a plusz, amit mondjuk te ma tudnál tanácsolni a szüleinek, hogy figyelj, tök jól csináltátok, köszi, hogy mellettem volt, de még azt kellett volna.
3: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Egyrészt ugye a pszichoedukáció, hogy utána nézni a szülének, hogy mi történik ilyenkor, hogy mondjuk az a gyerek tényleg miért bántja az én gyerekemet. És általában ugye itt mondjuk a szülői minta, hogy ez nem a gyereknek a véleménye, a nézőpontjai, a valósága, a hiedelmei, hanem csak egy felvett minta. És már ez egy megnyugtató dolog tud lenni, hogy oké, ez nem rólam szól, hanem róla szól, ez az ő valósága. Ez is egy nagyon megnyugtató dolog tud lenni, illetve az, hogy meg teret adok az érzéseknek, megértem. És ugye a szülők nagyon hajlamosak arra, hogy megoldást próbálnak keresni. Jó, akkor mondjuk írok neked kikérőt, vagy váltsunk akkor iskolát, vagy akkor csináld azt, akkor nem tudom, beszélj többet, beszélj kevesebbet, és ők a legjobb tudásuk szerint cselekszenek. De sokszor nem a megoldásban van a megoldás, hanem abban, hogy teret adok az érzéseinek, meghallgatom, és nem próbálom megoldani azt, amit neki kell valamilyen szinten.
2: Akkor ebben valamilyen szinten körbe is érünk, mert segítség, akár az, hogyha elolvassák a te könyveidet, amik pont arról szólnak, hogy edukálhatják magukat olyan szülők, nem?
3: Igen, valóban, igen.
2: Svérmisel, köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

az interneten bárhol a világon. spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában. Autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Palkovics László egykori ipari miniszter szerint a kormányüléseken többször is tárgyalták az akkugyárak szennyezéseit. 4 éve nem látott erőre kapott a forint az euróval szemben. Magyar Péter Giorgia Melonival egyeztetett, szóba került a trieszti magyar kikötő is. A nap további részében többfelé kialakulhat zápor, zivatar. Jó napot kívánok, ezek a Spirit FM hírei 15 órakor. Nem cáfolta a külgazdasági és külügyminisztérium a Telexnek Palkovics László egykori ipari és technológiai miniszter kijelentését, miszerint a kormányüléseken többször is tárgyaltak az akkumulátorgyárak szennyezéseiről. A KKM szerint Palkovics kijelentése nem áll ellentmondásban Szijjártó korábbi nyilatkozataival. A 2022. novemberéig ipari és technológiai miniszterként dolgozó Palkovics László a Della podcastban beszélt arról, hogy a kormányüléseken többször is téma volt az akkugyárak szennyezése. Szerinte az ilyen ügyek azzal a kitétellel jelentek meg a kormányüléseken, hogy hogyan ne történjen ilyen, és ha történt, találják meg a felelősét. Mikor a 24.hu felvetette, hogy Szijjártó Péter korábban azt mondta, hogy nem volt ez téma a kormányüléseken, Palkovics azt mondta, hogy szerinte de. 4 éve nem látott erőre kapott a forint az euróval szemben, 356 alá is benézett az árfolyam. Ez nagyjából 4 éves csúcsot jelent forint-euró viszonylatban, utoljára 2022 elején lehetett látni hasonló adatokat. A forint legutóbb azután kezdett intenzíven erősödni, hogy kiderült, a Tisza párt nyerte az áprilisi választásokat. Egyes elemzések szerint az erősödést az a várakozás hajtja, hogy néhány éven belül bevezethetik az eurót Magyarországon, amire a támogatottság és a politikai akarat is megvan. Sikeresnek és előremutatónak nevezte Magyar Péter leendő magyar miniszterelnök a Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel folytatott megbeszélését. Azt írta, megállapították, hogy Olaszország és Magyarország nagyon sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel, és itt említette az illegális migráció elleni fellépést, a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásának kérdését, vagy a tagállamok versenyképességének erősítését. Azt írta, meghívta Magyarországra az olasz miniszterelnököt, és megállapodtak abban, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét.

0: angol nyelvből érettségiztek a diákok középszinten valamivel több mint 47 ezeren, emeltszinten pedig 29 ezeren. A középszintű írásbeli délben ért véget, emeltszinten délután 1 óráig dolgozhattak az érintettek. Holnap német nyelvvel folytatódik az érettségi időszak, a szóbeli vizsgák júniusban lesznek. Mintegy 40 utas szállhatott partra a hantavírussal fertőzött óceánjáróról Szent-Ilona szigetén azután, hogy az egyik utas már meghalt a fertőzésben, állítja a holland külügyminisztérium. Az elhunyt holland férfi felesége is elhagyta a hajót, majd Dél-Afrikába repült, ahol Johannesburgban maga is meghalt. A hajótársaság egyelőre nem ismerte el, hogy bárki más leszállt volna Szent-Ilona szigetén. Az időjárásról. A nap további részében többfelé kialakulhat zápor-zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12-20 fok között alakulnak az értékek.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: Veszik vagy isszák, ezt a költői kérdést tesszük fel hétről hétre, ez a Spirit FM borműsora. Jó napot kívánok! Nagy Sebestyénnel kezdjük, aki a Borzsúr alapítója, és maga is borszakértő, de ha nem lenne az, ennyi év után már nyilván akkor is az lenne, ha nem így indult volna a dolog. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
2: Ez a Borzsúr, ez valahogy társasági eseményén nőtte ki magát, ezt én a saját ismerőseimén is látom. Mi a titok?
3: Hát egyrészt örömmel hallom, hát másrészt talán az, hogy több mint 20 éve vagyunk, és gyakorlatilag aki érdeklődik a bor iránt, szívesen jár borkóstoló eseményekre Budapesten, az szerintem lehetetlen, hogy ne járt volna még egy Borzsúr rendezvényen elmúlt 20 évben, úgyhogy szerintem a titok az, hogy nagyon régóta üzzük az ipart.
2: Régóta és kitartóan, meg hát kiváló helyszíneken, azért az is hozzátartozik, hogy jól kell tudni választani azt is, hogy mikor, hol. Most például a Stefánia palotában május 13-án.
3: Így van, ugye ez egy szerdai nap, ilyen talán még soha nem volt a 20 éves történetünkben, ugye mindig inkább hétvégére péntekre szervezünk. De most így hozta a sors, akkor volt elérhető ez a helyszín, a Stefánia palota, amit nagyon szeretünk. Úgyhogy kipróbáltuk szerdai napot, de úgy tűnik, hogy működik, mert egészen jól állunk már a értékesítésekkel, úgyhogy várhatóan azért közelítjük a teltházat, ami a Stefániában, hogyha csak egy szintet foglalunk el, akkor olyan 3-350 főt jelent.
2: Azért az nem kevés. Törzsközönség? Tehát ahogy én érzékeltem azokon az ismerősökön, akiket említettem az elején, visszajáró vendégekkel találkozik?
3: Igen, mindig vannak ismerős arcok. Hát van egy 20 ezer főt számláló adatbázisunk, ugye az évek során, ahogyan ez így gyűlt organikusan. Úgyhogy ez egy nagy érték, hírleveleinkből azért nagyon sokan értesülnek a rendezvényekre, és ugye ők nagy számban jönnek. Nyilván hirdetjük a social médiában is, attól függően, hogy éppen mit nyomunk meg jobban, Instát, TikTokot, stb. Úgy tudjuk egy picit alakítani a korosztályt, meg hogy kiket célzunk. Mindig vannak újak is, ugye erre törekszünk, hogy próbáljuk a fiatalabb generációt is megszólítani azokon a csatornákon, ahol ők vannak jelen.
2: És most Szekszárd a fókuszban, és hogyha Szekszárd, akkor Kék Frankos elsősorban?
3: Hát nagyon remélem. Nyilván a borászokat kell erről megkérdezni, és azért amennyire tudom, van is köztük még valamennyi vita ebben a kérdésben, bár már azért én úgy látom, hogy ez egyre inkább talán eldőlni látszik. Igen, Kék Frankos, vagy Kék Frankos alapú házasítások, ugye ebbe az irányba megy a borvilág, a fogyasztás, az igazán érdekes a fogyasztók számára, ami helyi vagy helyibbnek tartott termék vagy szőlőfajta, és hát ez Szekszárdon ugye a kékfrankos, illetve hát kis mennyiségben ugyan, de ott van a kadarka is, és ezekre épülő bikavérek remélhetőleg egyre népszerűbbek lesznek.
2: Hogyha egy tájegységet böknek ki a tervezés során, akkor ott önök veszik fel utána a borászokkal a kapcsolatot nyilván, de hogy kik jönnek, hogy milyen pincészetek neveznek arra, hogy megmutassák magukat, az hogy dől el? Illetve van-e olyan pont, amikor azt kénytelen mondani, hogy elkéstetek?
3: Ilyen nincs, hogy elkészítettek. Szerencsére a Stefánia Palota olyan, hogy nagyon sok szalonja van, ki tudjuk nyitni az újabb és újabb ajtókat, hogyha nagyon sokan lennék, vagy nagyon sok kiállító lenne. Tehát nem olyan nagy borvidék ez a Szekszárd, de gyakorlatilag meghívunk minden olyan borászt, aki rajta van a térképen, és minőségi borokat készít, és ismerjük. Jelen pillanatban 24-nél járunk, tehát 24 szekszárdi kiállító, ilyen sokkal még szekszárdi hát, rendezvényünk.
2: Azért az nagy merítés, volt. Igen.
3: Igen.
2: Az
3: igen,
2: egy komoly igen. Merítés. Május 13-a mondta, hogy vannak még belépők, tehát aki most hall erről először, és mondjuk a Borzsóra meg régóta vágyódott, annak itt a lehetőség, hogy a szekszárdiakat megismerve a Borzsúrral is megismerkedjen. A helyszín a Stefánia, az önök oldalán pedig, hogyha valaki kíváncsi a részletekre, akkor megtalál mindent és mindenkit, igaz?
3: Így van, most még mesterkurzusaink is lesznek a Sisi szalomban. A két szőlőfajtára építjük, az egyik a kadarka párbaj lesz, itt szekszárdi kadarkákat fogunk összekóstolni híres egyéb magyar kadarkákkal. A másik mesterkurzust pedig a kékfrankosnak szenteljük, ott hét különböző magyar borvidék, hét kékfrankosát, köztük egy szekszárdit is, fogjuk szépen sorban ilyen vezetett mesterkurzuson megkóstolni.
2: Viszont akkor logikus kérdésként behozom azt is, hogy a mesterkurzusra a belépő az benne van-e az egyébként megvásárolt belépő árában?
3: Ez nálunk is úgy van, ahogy úgy külföldön is az ilyen nagy borexpokon, borfesztiválokon szokott lenni, hogy azt tudja megvásárolni a külön mesterkurzus belépőt, aki már megvette a nagy kóstolóra is a jegyet. Egyébként ez egy jelképes belépő ár, de külön meg kell váltani.
2: Viszont elég nagy merítést kap a szekszárdi borokról, és nagy valószínűséggel a borászokról is, hiszen ők is ott lesznek. Nagy Sebestyén, köszönöm szépen. Még egyszer elmondom a legfontosabbat, hogy május 13-án a Stefánia Palotában várja önöket a Borzsúr, Nagy Sebestyén pedig ennek az alapítója, borszakértője. Köszönöm szépen a beszélgetést.
3: Én köszönöm a lehetőséget.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Még egy programot ajánlunk a figyelmükbe, hogyha az előző nem lett volna elég, akkor egy Szegedit ajánlunk szíves figyelmükbe. A Novotel Hotel Szegedben egy nagyszabású sétáló borkóstolóval várják Önöket. Múltkor megbeszéltük már Varga Zoltán Gáborral, aki a Szegedi Borpontnak a tulajdonosa, hogy hát Szeged talán nem a bor őshazája, de ettől még szerethetik a bort, igaz? Jó napot kívánok!
2: Igen, abszolút jó napot kívánok! Múltkor is beszéltük, hogy Szeged ugyan most nem a bor központja, viszont régebben abszolút jelentős szerepet játszott a magyar borkereskedelemben. Többek között a szerémségi borokkal, illetve a ménesi borokkal is Szegedről keresettek meg. A szegedieknek nagyon nagy területeik voltak ezekben a régiókban. És most is egyébként Szeged nagyon-nagyon borkedvelő várváros, mi sem bizonyítja tulajdonképpen jobban, mint hogy itt rendezik meg az ország egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb borfesztiválját immár 30. éve.
1: Na de, ez a borkóstoló, amiről most beszélünk, ez gyakorlatilag az előfutára ennek a borfesztiválnak, ugye?
2: Igen, igen, ez az első ilyen típusú rendezvény, hogy a Bordéből többet is tartok, a Bordé Soundot, Bordé Grandot, viszont az idei évben meg lehetőség nyílt arra, hogy így tavasszal egy borfesztet megelőző Bordét is tartsak, és innen jött az ötlet, hogy ezt a nevet is adtam neki, illetve hogy az egészet gyakorlatilag a borfesztiválra fűztük föl, és azért lett ez a lehetőség igazából, mert egy héttel tolódik a borfesztivál időpontja. A hallgatók közül, akik voltak már a Szegedi Borfesztiválon, biztos sokan tudják, hogy nagyon jó borokkal lehet találkozni, viszont nagyon jó időjárással kevésbé. A borfesztiválnak általában az 50%-át el szoktam mosni az első.
1: Hát most egyébként sokan imádkoznak érte, hogy ez így legyen most is, de nyilván nem a borfesztivál miatt, hanem hogy végre legyen eső.
2: Igen, hát lehet, hogy akkor ezt kéne csinálni tényleg, hogyha nagyon nagy asszály sújtja az országot, akkor egy ilyen több hónapos szegedi borfesztivált rendezni, és akkor ezt ellélegeztetnének.
1: Ha ez ezen múlik, akkor szerintem az agráriumban ezt megszavazzák.
2: Igen, igen. De tényleg viccet félretéve, tehát leginkább, vagy nagyon-nagyon gyakran elmos, ahol az egész fesztivált, hol egy részét, és pont a tavaly is egyébként egy ilyen fesztivál volt, és akkor az idei évben a szervezők úgy gondolták, hogy egy héttel csúsztatják a programot, és így talán nagyobb valószínűséggel kerül el az eső, tehát semmire sincsen garancia.
1: Viszont így meg rácsapott erre az időpontra, és ráadásul, mert hogy óvatos duhaj, zárt helyen rendezi.
2: Igen, viszont egy viszonylag nagy terasz lehetőség, és úgy néz ki, hogy most nagyon szép időnk lesz, úgyhogy részben a teraszon, részben pedig zárt téren lesz a rendezvény, hogyha nem lesz eső, akkor is kiállítók fele legalább a teraszon lesz elhelyezve.
1: Kiket hív meg egy ilyenre? Főleg annak fényében, hogy jön a borfesztivál, tehát ott is rengetegen megjelennek nyilván azok közül, akik itt szóba jöhettek.
2: Igen, hát most csak azokat a borászatokat hívtam meg, akik részt vesznek a borfesztiválon, csak olyan pincészeteket hívtam meg egyáltalán. Nagyjából 20 kiállító vesz majd részt a rendezvényen, és még az is egy ilyen kikötés volt, hogy mindenképpen szerettem volna olyan kiállítókat is hívni, akik most vesznek részt először a Szegedi Borfesztiválon. Ugye viszonylag nehéz bekerülni a borfesztivál, tehát nincs olyan sok új kiállító, most jelen pillanatban egyébként közülük kettőt tudtam meghívni, tehát lesz 18 olyan pincet, aki már régebb óta, vannak olyanok is, akik már a kezdetektől ott vannak, tehát tényleg az első-második borfesztiváltól, tehát közel 30 éve, és mondom, vannak olyanok is, akik most lesznek először.
1: Mennyire kötötte a tájegységek sora azt, hogy kiket hív meg? Arra gondolok, hogy például az alföldi boroknak külön nem szokott lenni rendezvénye. Lehet, hogy megérdemelnék.
2: Abszolút, mert nagyon jó borokat lehet készíteni az alföldön is. Gyakorlatilag nekem is vannak olyan, vagy én is forgalmazok olyan pincéteket, akiket simán el lehet helyezni Michelin csillagos helyeken is. Sőt, voltak, akiket el is tudtam, viszont azért Magyarországon még mindig kevésbé ismerik el az alföldöt, mint egy olyan borvidéket, ahol tényleg igazán jó csúcsborokat is lehet termelni, pedig ez abszolút így van. Sőt, akár még olyan borokat is lehet, amiknek az ásványok tartalma is egy plusz komplexitást ad, hisz akár vannak olyan talajrészek, ahol a mészkő akár ásványanyag hordozó lehet, illetve a réti mészkővel is lehet különféle ásványanyagokat tudnak felszívni a szőlőtőkék. Tehát Alföldről is hívtam egyébként borásztokat, 2 Kunság és 1 Csongrádi borászat is részt vesz, de egyébként most nem volt igazából megkötve, hogy milyen borvidék, milyen fajta, az a kritérium igazából, az egyetlen egy kritérium az volt, hogy olyan pincének kell lenni, aki az idei borfesztiválon is részt vesz. Hát az már ugye más részt, hogy egy ilyen sétáló kóstolóra, hogyha nem tematikus, akkor szeretem úgy összeválogatni a kiállítókat, hogy legyen közt olyan, aki mondjuk vörös borokban nagyon erős, legyen olyan, aki fehér borokban, legyen olyan, aki a buborékos kategóriában, tehát mondjuk jó pezsgőket készít, gyöngyöző borokat, legyen olyan, aki meg nagyon jó desszertborokat, tehát hogyha aki bizonyos kategóriát akar megkóstolni, az is azért több közül tudjon válogatni, illetve hát az, aki el akar indulni, még a pezsgőkkel és a desszertboroknál akarja zárni, az is meg tudja valósítani a tervét egy-egy ilyen sétáló kóstolón.
1: Május 9-én lesz az esemény, úgyhogy itt van a nyakunkon, nem tudom, hogy a szegediek mennyire égnek már borlázban, de a Bordé várja önöket. És hát a sétáló borkóstoló helyszíne a Novotel. Egy szálloda megfelelő keret ehhez?
2: Abszolút, igen, hát egy nagyon nagy benti térrel rendelkeznek, ahová tényleg nagyon sok kiállítót, meg viszonylag sok vendéget is el lehet helyezni, nagyon jó az infrastruktúrájuk, tehát nagyon jó borkocsia tálakat tudnak készíteni. Illetve mondom most így, amikor jó idő van, a terasz, egy tisztára néző terasz is egy nagyon jó adottsága a szállodának, meg a személyzettel is maximálisan meg voltunk elégedve mindig, úgyhogy abszolút szerintem egy nagyon jó választás, meg szerencsére azért a közönség is olyan, hogy nem feltétlenül csak egy romkocsmába merem szervezni ezeket a rendezvényeket, hanem akár tényleg egy nagyon igényes.
1: Tényleg, de jó, hogy ezt mondja, ezt a romkocsma analógiát ehhez, hát mert hogy nem. De mennyire öltöznek ki a vendégek? Attól, hogy például itt az a meghívó lényege, hogy bor és Novotel, tehát szálloda.
2: Nem, tehát abszolút attól függ, hogy ki éppen a vendég van, aki egyáltalán nem, tehát nem szokták túlzásba vinni a vendégek, én úgy gondolom. Néhányan persze kiöltöznek, de a többség hát nyilván egy elegánsabb megjelenéssel, de nem öltönyben nyakkendőben.
1: Ez a hétköznapi elegancia, ami ilyenkor illendő, ugye?
2: Igen, abszolút. Abszolút, de hogyha valaki nem így jelenik meg, igazából akkor sincsen olyan nagy probléma. Szoktak egyébként lenni ennél az ápkóstolók is, tehát most a következő, ami majd nyár közepén lesz, a Bordé Sound, az itt Szegeden egy úszóházon lesz, hát ott nyilván ott tényleg ez a póló rövid nadrág kombináció.
1: Hát azért az más, de hát ott más a hangulata az egésznek nyilván, tehát azért kérdeztem, hogy a szálloda milyen keretet ad ehhez, mert hogy ez önmagában meghatározó lehet. Na, hát ki fog derülni, szombat 17 óra, Bordé borfesztelő, a sétáló borkostoló Szegeden a Novotelben. Varga Zoltán Gábor, köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm szépen, minden jót, viszonthallásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap 2-szer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Amikor arról beszélünk, hogy bormarketing, meg arról, hogy a fiatalok, meg az idősebbek hogy állnak a borhoz, és mennyire divat a körükben eleve a minőségi borfogyasztás, akkor azért nem árt tudni, hogy mivel nézünk szembe, vagy miről beszélünk. A Egyközségek Nemzeti Tanácsa éppen ezért készített egy kutatást. Pontosan a fiatal felnőttek körében készült ez a kutatás. Frittmann János borász, a Egyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke fog nekünk beszámolni arról, hogy mit találtak. Jó napot kívánok!
3: Napot kívánok mindenkinek. Hát összehasonlítás, évek óta foglalkozunk vele, próbáljuk nyomon követni, hogy hogy alakulnak a fogyasztás, a bor népszerűsítése, népszerűsége. 2017-ben volt az első ilyen kutatásunk, 23-ban és a tavalyi évben lett a 25-ös. Hát ez elég szépen mutatja azt a tendenciát, ami nyomon követhető. Én most annyi szerencse van, hogy csökken a borfogyasztás valamilyen mértékig, de az utóbbi pár évben nagyon minimális mértékkel csökken. A borfogyasztáson belül az a tendencia változik, hogy mely borokat fogyasszák szívesen, melyiket kevésbé a fiatalok, úgyhogy egyértelműen a nemzetközi trend itt is érvényesül, de mint mondtam, azért egy pár éve, 2023 után jóval, 2017 után jóval nagyobb mértékben csökkent a borfogyasztás, mint az utóbbi három évben. Szerencsére a fiatalok szeretik a bort, de ritkábban fogyasztanak valamivel. A fehérborok felé, és most elsősorban a rozé felé, és a fehérborok felé ment el a borfogyasztási szokás, vagyis a kedveltség, a könnyedebb, gyümölcsösebb borok fognak ma jobban.
1: Azt értjük, hogy mitől változott ez meg? Tehát, mert hogy ez nyilván generációs kérdés is, de úgy látom, hogy az idősebbeknél is valahogy ez kezdődött el.
3: Hát mi úgy gondoljuk, ezt évek óta azt tapasztaljuk, először a rozénál tapasztaltuk a nagymértékű, a 2000-es évek elején a nagymértékű rozébort, úgymond szokták mondani divat, ez nem egészen divat, hanem azt gondoljuk, hogy az étkezési szokások megváltoztak. Kevesebb zsíros ételt tesznek az emberek, kevesebb fizikai munkát, gépek végzik a fizikai munkát, és más kívánnak inni az emberek, úgyhogy én szerintem tökéletesen ez követhető nyomon, és azt azért el kell ismerni, hogy egy fehérborokban a 2000-es évek, 90-es években sokkal gyöngébb minőségű fehérborokat készítettünk Magyarországon, mint most. Én úgy gondolom, a fehérborokban biztos, hogy nagyon világszínvonal lejjében van Magyarország, és az azért is tulajdonképpen a fröccsöt is fogyasztanak, isszák az emberek nyáron, úgyhogy ezt tapasztaljuk, hogy az étkezési szokás meg az életvitel megváltozása hozta magával a változásokat.
1: Van itt egy nagyon fontos megállapítás, ami tulajdonképpen egyfelől jó hír, másrészt pedig a célzott marketingre hívja fel a figyelmet. Úgy szól a mondat, hogy a bor a fiatalok számára nem alapértelmezett választás. Ez annyiból jó, hogy hát nem lesznek rendszeres napi szintű borfogyasztók. Itt a mondat folytatása, hogy tudatos alkalomhoz kötő döntés. Itt viszont kellene segíteni, hogy minőségi termékeket fogyasszanak, hogy megtanulják azt, hogy mi a jó bor, és nem csak azt a mondatot, hogy adj egy bort, használják, mondjuk, hogyha társaságban vannak és inni akarnak valamit.
3: Az is jó követhető, hogy ahogy járnak iskolába, kevesebb zseppénz van azért egy fiatalnál, akkor még inkább az alkohol miatt vissza talán a bort. Nem mindenki, de egy csomóan. Későbbiekben, mikor már van nekik fizetése, keresnek, akkor azért nő az igény. Rengeteg borfesztivál van, ahol tapasztalnak, rengeteg borral találkoznak. Úgyhogy, és a társasági élmény is, ami úgy gondolom, nagyon, ez a bornak a legpozitívabb része, én úgy gondolom ma, amikor az emberek bezárkózva, főleg a fiatalok egy számítógép, egy telefonnal kettesben jól el vannak, és ebből adódóan sok depressziós ember is van. A bor viszont társaságban fogyasztanak legtöbbet bort, le tudnak ülni, beszélgetni, szokták paterkázni lehet a borral. És azért felismerték a fiatalok is nagyon sokszor, nem véletlen azért fiatalok is tartanak ilyen úgymond bulikat, azért a bor legtöbbször ott van náluk, lehet vele beszélgetni, lehet mellette beszélgetni.
1: Hát igen, vele ne beszélgessünk, mert az már egy másik szint, de mellette annál inkább. Frittmann úr, köszönöm szépen, hát lesz feladat, de hát végeredményben a jó bor adja önmagát, szokták mondani. Ha jó bort adunk az emberek kezébe, akkor mértékkel, de gondolom, hogy rendszeresen is örömmel fogyasztják. Köszönöm szépen.
3: Élmény kell egy bornak a fogyasztása mellé.
1: Így van. Köszönöm, minden jót kívánok önnek. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnökét, Frittmann Jánost hallották.

0: Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Az időjárás durván megtréfálja idén tavasszal is a gazdákat. Ugye általában mindenki, tehát hiszen csapadék nem esik egy hónapja, hanem régebben egy csomó helyen. Ehhez képest viszont száraz, hideg idő volt az elmúlt éjszakákon, és ez gyakorlatilag irgalmatlan kárt okozva múlt el, már amennyire elmúlt, most ugye éppen kánikula van, de remélhetőleg a fagy már nem jön vissza. De ahova beköszönt, oda nagyon komoly nyomot hagyva köszönt be. Kós Csaba van a vonalban, a Hajós-Bajai Borvidék elnöke, maga is borász természetesen, úgyhogy egyrészt a saját földjeiről is tudja, hogy mi a helyzet, meg hát nyilván a gazdák be is számoltak arról, hogy mit találtak. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat.
1: Szóval ez a május elejé borzasztóan furcsa, nagyon komoly fagyokat és egyébként meg meleg nappalokat hozó időjárás tönkretette a térségben a szőlőket?
2: Sajnos az egész Dunabor régió, ugye három borvidék alkotja, a Csongrádi, Hajós-Baja és a Kunsági borvidék. Itt található Magyarország szőlőtetvényeinek több mint 40%-a, több mint 23 ezer hektár szőlő, és gyakorlatilag ennek több mint 80%-án végzett a fagy sajnos közel 100%-os pusztítást, ami talán 40 évvel ezelőtt volt utoljára, 1984-85 telén hasonló, amikor téli fagytárosodás történt, ugye most ez egy tavaszi fagytár volt.
1: Hát ráadásul egyéb bajok is vannak, tehát ugye a mi hallgatóink is hallottak már a pusztító vészről, amely elérte az elmúlt években a magyarországi szőlőket is, és hát például Zalában egészen durva pusztítást végzett. Most akkor önök a következő ezen a borvidéken, akiknek lényegében nem maradt szőlőjük, nem lesz boruk?
2: Hát gyakorlatilag a Dunabor régió, tehát a három borvidék, Hajós-Baja, Kunság és Csongrád, de tényleg olyan elképesztő mértékű a pusztulás, amit a szőlő növény, remélhetőleg a tavaszi fagy az egy picivel jobb a télitől, mert ilyenkor általában a zöld részek károsodnak, és a növény később kihajt. Vannak olyan fajták, amelyeknek a mellékügyei is hoznak valamilyen kisebb, nagyobb, egy csökkent minőségű és jelentősen csökkent mennyiségű termést, de igazából a nemesebb fajták, szőlőfajtáknak csak a főrügye termékeny, ezért ilyenkor a ki is hajt a növény, már nem számíthat a gazda értékelhető termésre, nem beszélve arról a kockázatról, hogy egyre nem tudjuk még, hogy a szállító szövetekben okozott-e a növénynek károsodást ez a fagy, hiszen voltak olyan helyek, ahol -5-6 fokot mértek, ami olyan súlyos fagykárt okozhatott több borán keresztül, hogy lehet, hogy kiderült nyár elején vagy tavasszal, hogy majd a növény nem is tud kihajtani, vagy ha kihajt, akkor tehát a következő évek termését is lehet, hogy negatívan befolyásolja.
1: Ilyenkor egy borász mit tud csinálni? Ugye itt két probléma van, egyrészt maga a szőlő, másrészt pedig, hogy a borásznak a következő szezonja megy gajra.
2: Hát igen, ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés, hisz ugye közvetlen kár a szőlőtermelő családokat érinti, de általában tudni kell, hogy a magyar kb. 26 ezer szőlőtermelő él Magyarországon, és ugye a borászat jóval kevesebb, tehát nagyon sokan termelő van, aki csak szőlőt állít elő, vagy jövedelem kiegészítésként, vagy pedig megélhetésszerűen. Most a megélhetésszerűen szőlőtermesztők helyzetében nem is szeretnék nagyon belegondolni, de ugye az igazi gond az, hogy a szőlőt ugyanúgy művelni kell. Sőt, hogyha netán a szállító szövetek is károsodtak, akkor újra kell nevelni a törzset, tehát akkor még fokozottabb költségek fognak jelentkezni.
1: Ráadásul akkor jövőre sincs termés.
2: És jövőre sincs akkor termés, és ugye a másik gond a borászok, és az egész ágazat, meg az egész termelési és értékesítési lánc, ami gyakorlatilag, aki szőlőt termel, ugyanak meg volt az a borász, aki vagy megvette, vagy saját magának termelt a szőlőt, az bort készítette, vitte a megfelelő vevőinek. Ugye ez a lánc gyakorlatilag most megszakadt, hisz a szőlőt termel, nem lesz szőlő, a borász nem tud bort készíteni, tehát ez egy viszonylag súlyos és tovább gyűrűző probléma, amelyet részben tud enyhíteni az, hogy egyéb borvidékekről be lehet szerezni remélhetőleg majd valamennyi szőlőt, és az ottani borvidéken lévő borászoknak is kell a szőlő, úgyhogy reméljük nem fogja azt maga után vonzani, hogy mondjuk egy év múlva Magyarország polcain, kereskedelmi láncokban mondjuk 60% külföldi bor lesz, mert nem lesz elég Magyarországon, tehát azért reménykedek, hogy valamilyen úton, módon azért a pincészetekben lévő borkészletek, mondjuk vörösbor esetében mindenféleképp több évre rendelkezésre állnak. Hát pont a ma divatossá váló és nagy mennyiségbe fogyasztott írsai olivér, rozék és egyéb illatos fehér szőlőfajtáknál ugye ott senki nem akar már több évjáratost inni, mert nem is olyan típusú a bor, hogy az igazán magas élvezeti értéket nyújtson, tehát a legnagyobb problémát talán ez fogja okozni.
1: Nem tudom, mennyire volt energiája, lelki ereje, hogy körbeérdeklődjön, hogy máshol mi a helyzet, mert hát nem csak önöknél volt fagy, hanem az országnak egy jelentős részét sújtotta május elején a hajnali fagy, hogy mennyire és milyen mértékben károsodtak más helyeken a szőlőtőkék, ez talán most már látható, tudható.
2: Tudható, gyakorlatilag tegnap volt egy Egykövetség Nemzeti Tanácsának üldött gyűlése, előtte volt elnökséggyűlésünk, és egy pontos fölmérést, egy közel pontos fölmérést már a hegybírók elvégeztek. Úgy tűnik, hogy Magyarországon nagyjából olyan 18-19 ezer hektár szőlő szenvedett komoly tavaszi fagykárt. Ennek legjelentősebb része az Alföldön található, de bizonyos borvidékeken, Zalába, a Dunántúl több borvidékén, és előfordult egy-két helyen Észak-Magyarországon is, ahol a kicsit hűvösebb völgyek be szintén lett fagykár sok termelőnek, ami persze közvetlenül az ott élő embernek óriási probléma. Azok a borvidékeken általában a borvidék össztermeléséhez képest nem olyan jelentős a fagykár, mint az Alföldön.
1: Ez mondjuk ebből a szempontból szerencsés és jó hír, miközben önökön nyilván ez kevés is segít, de annyiból talán mégis, hogy lesz szőlő, hogyha tudnak valahonnan vásárolni, valakitől vásárolni, de miből? Ugye itt a következő kérdés az az, hogyha kimarad egy szezon, akkor a pénz is elfogy, megfogyatkozik. Számíthatnak valakitől támogatásra?
2: Hát az ágazat reménykedik abban, hogyha ez valamilyen szinten katasztróf, párvá lehet minősíteni, az unión belül vannak erre bizonyos források vagy alapok. Gyakorlatilag ugye itt az ágazatot közvetlen termelési értékbe érte egy ilyen 30-40 milliárdos kár. Ugye ezt azért próbálom így kihangsúlyozni, hiszen a 2016-17-ben a borászatoknak nyújtott beruházási támogatások esetében 40 milliárd volt az összuniós is nemzeti forrás, amihez ugye hozzá kellett tenni az 50%-ot, tehát ez a 80 milliárd, aminek fele volt saját erő, mondjuk a fele az a 40 milliárd, egy óriási lökés volt az ágazatnak, akkor visszafordítva érzékelt, hogy ez a 30-40 milliárd a maga szőlőbor ágazatnak, aminek a közvetlen termelési értéke nem érje el a 100 milliárd forintot per év, ez egy óriási kiesés, és az ágazat amúgy sincs rózsás helyzetben, nagyon sok tényező miatt, hogy minket ugyanúgy sújt ez a száj, sújt a fogyasztás csökkenés, gyakorlatilag az unióba való bekerüléssel nem csak támogatások jöttek, hanem nagyon komoly versenytársak is megjelentek a piacokon, úgyhogy semmiféleképp nem mondható el a szőlőbor ágazatról, hogy az elmúlt években milyen szinten mondjuk milyen tőkét fel tud halmozni. Tehát azt gondolom, hogy mindenképp szükség lesz az ágazatnak, amennyiben lesz lehetőség valahonnan valamiféle kárenyhítést kapjon, hiszen a biztosítók ma Magyarországon senki nem köt, nincs olyan biztosító, aki téli vagy tavaszi fagykárra kötne biztosítást szőlőültetvények esetében. Sajnos az éghajlati nagy kitettség miatt, ugye ez most még halmozódik a szárassággal, és én azt gondolom, hogy ez a súlyos aszály is részbe okolható ezért az óriási éjszakai kisugárzásokért, ugye lassan eljutunk oda, hogy nappal 30 fok lesz éjjel, meg mondjuk mínusz 2, mint a félsivatagos területeken, hisz nincs a levegőbe páratartalom, nincs ami a hősugárzást visszaverni. De hát mi termelők, ugye optimisták vagyunk a végletekig.
1: Hát más nem marad. Illetve hát még egy dolog marad nyilván, hogy összefogva meg kell próbálni a támogatást elhozni úgy a magyar kormánytól, mint az Európai Uniótól, hát ha valaki segít, és hát ha ez valódi segítség lesz. Ezt kívánom önöknek, és köszönöm, hogy beszámolt a bajról. Ne csak a jóról beszéljünk, a jó borokról, hanem hogyha baj van, akkor is tudjunk szót váltani. Kovs Csabát hallották, a Hajós Bajai Borvidék elnökét, a fagykáról beszéltünk az előzőben. Köszönöm szépen. És köszönjük az önök figyelmét is. Ne szegje kedvüket az, amit az imént hallottak, mert jó bort azért talál a magyar gazdák pincéiből, úgyhogy kedves egészségükre, jövünk egy hét múlva ugyanezzel a műsorral itt a Spirit FM-en.
0: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Támogatott tartalmat hallottak. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. A TV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehérőszi baratkos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
4: Induljon a barkácsolás! Május
3: fehérőszi baratkos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált

0: és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak! Jegyek és infók a steel.hu-n.
1: Tavasz, napsütés, itt az ideje a vásárlásnak a Half-Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half-Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half-Price. Great Brands.
2: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bamlivin Kispest, az ország első WELL minősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
3: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon, május 11-e és 16-a között.
4: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Palkovics László egykori ipari miniszter szerint a kormányüléseken többször is tárgyalták az akkugyárak szennyezéseit. 4 éve nem látott erőre kapott a forint az euróval szemben. Mintegy 40 utas szállhatott partra a hantavírussal fertőzött óceánjáróról Szent Ilona szigetén. A nap további részében többfelé kialakulhat zápor, zivatar. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 16 órakor. Nem cáfolta a külgazdasági és külügyminisztérium a Telexnek Palkovics László egykori ipari és technológiai miniszter kijelentését, miszerint a kormányüléseken többször is tárgyaltak az akkumulátorgyárak szennyezéseiről. A KKM szerint Palkovics kijelentése nem áll ellentmondásban Szijjártó korábbi nyilatkozataival. A 2022. novemberéig ipari és technológiai miniszterként dolgozó Palkovics László a Della podcastban beszélt arról, hogy a kormányüléseken többször is téma volt az akkugyárak szennyezése. Szerinte az ilyen ügyek azzal a kitétellel jelentek meg a kormányüléseken, hogy hogyan ne történjen ilyen, és ha történt, találják meg a felelősét. Mikor a 24.hu felvetette, hogy Szijjártó Péter korábban azt mondta, hogy nem volt ez téma a kormányüléseken, Palkovics azt mondta, hogy szerinte de. 4 éve nem látott erőre kapott a forint az euróval szemben, 356 alá is benézett az árfolyam. Ez nagyjából 4 éves csúcsot jelent forint-euró viszonylatban, utoljára 2022 elején lehetett látni hasonló adatokat. A forint legutóbb azután kezdett intenzíven erősödni, hogy kiderült, a Tisza párt nyerte az áprilisi választásokat. Egyes elemzések szerint az erősödést az a várakozás hajtja, hogy néhány éven belül bevezethetik az eurót Magyarország, amire a támogatottság és a politikai akarat is megvan. A sikeres felsőoktatáshoz a modellváltó egyetemi struktúra átrendezésére van szükség, jelentette ki a leendő oktatási miniszter. Lannert Katalin hozzátette, a Tisza kormány célja, hogy a magyar egyetemeket mielőbb visszajuttassa az Európai Unió oktatási és kulturális programjaiba. Ma angol nyelvből érettségiztek a diákok, középszinten valamivel több mint 47 ezeren, emelt szinten pedig 29 ezeren. A középszintű írásbeli délben ért véget, emelt szinten délután 1 óráig dolgozhattak az érintettek. Holnap német nyelvvel folytatódik az érettségi időszak, a szóbeli vizsgák júniusban lesznek. Mintegy 40 utas szállhatott partra a hantavírussal fertőzött óceánjáróról Szent Ilona szigetén azután, hogy az egyik utas már meghalt a fertőzésben, állítja a holland külügyminisztérium. Az elhunyt holland férfi felesége is elhagyta a hajót, majd Dél-Afrikába repült, ahol Johannesburgban maga is meghalt. A hajótársaság egyelőre nem ismerte el, hogy bárki más leszállt volna Szent Ilona szigetén. Magyarországon rendkívül ritkán fordul

0: hantavírus fertőzés. Tavaly mindössze egyetlen esetet regisztráltak, mondta a Dél-Pesti Centrum Kórház főorvosa a közmédiának. Szlávik János hangsúlyozta, hogy a fertőzést elsősorban rákcsálók terjesztik, de egyes variánsok emberről emberre is terjedhetnek. A betegség influenza-szerű tünetekkel kezdődik, súlyosabb esetben pedig vesekárosodást vagy légzési elégtelenséget is okozhat. Az időjárásról. A nap további részében többfelé kialakulhat zápor-zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12-20 fok között alakulnak az értékek.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket, a gazdasági magazin jelentkezik. Szakál Erzsi, a mai szerkesztő, Rónai Egon vagyok, és Horváth Sebestyén, az Ökonomusz elemzője a vonalban. Inflációról fogunk beszélni, nem a sajátunkról, bár nyilván benne van az is, hanem az Európai Unióéről, amely növekedett a februári 2,1%-ról márciusra 2,8%-ra. Nem vészes, de folyamatos a növekmény. A kérdés az az, hogy vajon miért? Jó napot kívánok, Sebestyén!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
2: Szóval egyszerűen meg tudjuk magyarázni azzal, hogy az iráni háború ezt okozta Európa számára?
3: Igen, egyértelműen a márciusi megnövekedett áremelkedési ütemnek ez az elsődleges oka. Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án indította meg az offenzíváját Iránnal szemben, vagy hát a támadásait Iránnal szemben, amire válaszul Irán lezárta a Hormuzi szorost, ezen a tengeri átjárón haladt keresztül a kőolaj kereskedelemnek minden egyes nap a 20%-a, ez a kínálat kiesés pedig jelentősen több mint 70%-kal megdobta a kőolajárakat, a kőolajáraknak az emelkedése, az pedig a teljes termék spektrumra be fog szivárogni, sőt, ahogyan az adatok mutatják, már be is szivárgott.
2: Hogyha azt nézzük, hogy mekkora a növekmény, hát ez azért nem tűnik vészesnek, de hát azért vannak az Európai Unióban olyan államok, amelyek egyáltalán még ehhez sincsenek hozzászokva.
3: Igen, az Ökonomusznál megnéztük, hogy a 27 Európai Uniós tagállam közül a március hónapban, tehát a háború kitörését követő első hónapban a tagállamok közül mekkora, vagy mennyiben nőtt februárhoz képest az éves inflációs ráta, és a 27 tagállam közül 23-ban nagyobb volt a márciusi infláció, mint a februári. Legutoljára 2022-es válság közepén, 2022. júniusában volt a tagállamoknak ekkora részében egy hasonló mértékű ársok. Ahogyan ön is említette, márciusban az Európai Unióban átlagosan csak 2,8%-os volt az infláció. Ezt még azért nem lehet egy óriási mértékű drágulásnak nevezni, de a különböző nemzetközi elemző intézetek az idei évre vonatkozó inflációs előrejelzésüket a közel-keleti háború miatt már felülvizsgálták. Például az IMF az idei évre a háború kitörése előtt a globális átlagos inflációt 3,5%-ra jósolta, a háború kitörését követő hónapban revideált előrejelzésükben pedig már 5% fölötti globális átlagos inflációt jeleztek előre.
2: Hogyha az inflációt tekintjük csak alapul, az nagyon sokszor egy kicsikét csalóka, mert nézni kellene a növekedést is. És akkor ezzel valamilyen egyensúlyt ki lehetne alakítani, hogy milyen lesz az év az Európai Unió számára. Na de a növekedéssel eddig is bajok voltak, igaz?
3: Igen, az európai gazdaság azt lehet mondani, hogy 2019 óta stagnál. A koronavírus utáni újranyitás miatt 2021-ben és 2022-ben volt egyfajta visszapattanás, tehát a GDP az ebben a két évben jelentősen nőni tudott, de ez inkább, ahogyan nem tettem, csak a koronavírusból való kilábalásnak a hatása volt. Azt lehet mondani, hogy az utolsó olyan év az európai és így a magyar gazdaság számára is, amikor egy jelentős gazdasági fejlődést tudtunk elérni, az 7 évvel ezelőtt, 2019-ben volt, és ahogyan ön is említette, nem csak az áraknak az emelkedését, vagy a GDP-nek a bővülését kell figyelembe venni, hanem ott van ugyanakkor a béreknek az emelkedése, hiszen lehet 1,5-2-3-4-5%-os infláció, hogyha a bérek ennél kisebb mértékben növekednek, akkor a fizetéseknek a vásárlóereje, tehát az a termékkosár, amit meg tudnak az emberek vásárolni a keresetükből, az csökkenni fog.
2: Hogyha a prognózisok beválnak, akkor sajnos az iráni háború nem a jövő héten fog véget érni. Ugye most éppen Trump elnök azt mondja, hogy nincs háború, de közben van. Tehát ez egy nagyon furcsa történet, és hát csak reménykedhetünk abban, hogy végül lesz valamiféle megegyezés. Amennyiben nem, arra vannak már forgatókönyvek, egyik rosszabb, mint a másik, mindegyik meg fogja tépázni az Európai Uniót. Talán nem annyira, mint az ázsiai gazdaságokat, amelyek még jobban ki vannak szolgáltatva az iráni konfliktusnak, mert ő onnan szerzik be a kőolajat, mi azért kevésbé, de hát azért itt az Európai Unió is bajba kerülhet. Vannak-e erre forgatókönyvek? Lát-e valami olyat, ami valahogyan azt próbálna ellensúlyozni, ami vár Európára, hogyha a legrosszabb forgatókönyv valósul meg?
3: A problémát az okozza, hogy ugyan a közel-keleti energiahordozók elsődlegesen nem az európai piacra jönnek, de a globális energiapiac már annyira össze van kapcsolva, hogy egy másik régióban jelentkező árhatás az beszivárog a mi kontinensünkre is. Egyébként az elmúlt 2 hónapban több tucat olyan tankerhajóról lehetett hallani, ami eredetileg az Európai Unióba érkezett volna, csak útközben kapott egy ázsiai országtól egy jobb ajánlatot, és végül módosította a célállomást.
2: Ezek ám a komoly szerződések, teszem hozzá.
3: Hát igen, a pénz felül tudja írni a szerződéses kötelezettségeket. És hát a problémát emellett még az is okozza, hogyha ebben a pillanatban megszületne a béke, és abba hagynák a kölcsönös támadásokat a közel-keleti háborúban érintett országok, a Hormuzi szorosnak az újranyitása az hónapokat venne igénybe, hiszen az elmúlt 2 hónapban az iráni forradalmi gárda elaknásította ezt a kb. 30 km széles tengeri folytópontot. A biztonságos hajózási útvonalnak a kialakítása, ahogy nem tettem, az hónapokat venne igénybe. De emellett a régiónak az energetikai infrastruktúrája, a csővezetékei, az olajkutai, az LNG termináljaim olyan mértékben károsodtak az iráni drón és rakétatámadásoknak köszönhetően, hogy azoknak a kijavítása pedig nem is hónapokat, hanem éveket fog igénybe venni. Tehát, hogyha most meg is születne a béke, akkor az energiárak nem esnének vissza a háború előtti szintre. Ezt ismerte fel a Nemzetközi Energiai Ügynökségnek az elnöke is, aki az elmúlt 2 hónapban számos olyan nyilatkozatot tett, hogy egy most kialakuló energiaválság 2-szer olyan súlyos lesz, mint a 70-es években tapasztalt energiaválságok. Ehhez a különböző államok különbözőképpen alkalmazkodnak, például az Egyesült Államok feloldotta az orosz energiahordozókra, elsődlegesen a kőolajra az elmúlt 4 évben kivetett szankciókat részlegesen és ideiglenesen. Az ázsiai országok, a távol-keleti országok alternatív beszerzési források után néznek, ők elsődlegesen Oroszország felé fordulnak a közel-keleti olaj és földgáz helyett. Az Európai Unióban is hasonló politika megy végbe, mi Kazaksztán, illetve Nigéria, illetve az Egyesült Államok felé fordulunk, mint alternatív energiaellátó országok. De azt lehet mondani, hogy a helyzet az nem sok jóval kecsegtet.
2: És hát követjük, hogy mi történik. A hírek is erről szólnak, meg hát nyilván az árak is majd erről valamilyen módon visszajelzést adnak számunkra. Túl sok illúziónk nem lehet. Horváth Sebestyén, az Economus elemzője. Köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen.

nevetek, most remegek, most nevetek, most remegek, most nevetek.

0: neked ilyen.
1: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Néhány mondat a használt autó piacról, hát annál mondjuk a néhánynál egy kicsikét több is. Halász Bertalannal fogunk beszélgetni a joautók.hu vezérigazgatójával. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Vannak friss adatok, 12.821 import használt személyautó kapott hazai rendszámot áprilisban. Ez pedig, hát ugrásszerű növekmény az egy évvel korábbihoz képest, 23,5%-kal több. Vajon miért?
3: Így van. Ebben látunk egy szezonális hatást. Ugye volt egy nagyon fura januárunk idén, ami nem szokott lenni. Nagyon havas volt, nem lehetett behozni autókat a nyugati importországainkból, elmaradt vásárlások ezért megtörténtek az elmúlt hónapokban, február, március, áprilisban, viszont az importált használt autó forgalma helyezésekben e hónapban, áprilisban már egyértelmű, hogy az euró-forint árfolyamnak a kedvező alakulása is hajtja fölfelé a piacot.
2: Az mennyire és milyen sebességgel képeződik le az árakban, hogy mennyi a forint árfolyam az euróhoz képest? Ugye ma 358-on kezdett például.
3: Igen, hát ez holnap még nem fogjuk látni, de az, hogy hónapok óta most már a belénk ivódott 400 körüli 400 fölötti árfolyam alatt vagyunk bőven, és ugye folyamatosan szépen csordogálunk lefelé. Ez viszonylag gyorsan megjelenik a piacon, tehát hogyha elkezdünk nézelődni kereskedői szemmel, magánszemély szemmel, a mobiledén, tehát a németországi autópiacokon, és elkezdünk osztani szorozni, akkor nagyon hamar kiderülhet, hogy egy évvel ezelőtti, vagy két évvel ezelőtti helyzethez képest ugyanabból a pénzből egy 10-15%-kal akár jobb autót is kinézhetünk, és ezek azért már jelentős tételek, tehát hogy egy átlagos 4 milliós használt autót nézünk, és pörgetjük a kínálatot, és valaki odaállna felénk, hogy hello, most akkor nézhetem 4,5 milliós autókat is, akkor ott már kevesebb futás teljesítmény, jobb motorizáltság, fiatalabb évjárat, ezek látható előnyök.
2: Na, hogy kedvet kapjon mindenki, most 355 forinton áll az euró árfolyama, amikor mi beszélgetünk, és hát folyamatosan megy lefelé a mai napon, tehát egészen látványos módon erősödik. Azt gondolom, hogy például ebben nyilván a kormányváltásnak és azzal kapcsolatos várakozásoknak nagyon komoly része van. Aztán meglátjuk, hogy az ott hogyan megy tovább. Tehát, és akkor most visszatérve az autópiacra, hogyha valaki abban gondolkodik, hogy most venne külföldről autót, akkor ez az a pillanat?
3: Ez egy jó pillanat, viszont ugye azt tudni kell, hogy ez a mosolygörbe, aminek most a felfelé szálló ágában vagyunk, ugye ez 2019-től kezdett el nagyon durván leesni, ott a éves szinten a 150-160 ezeres békeidőben látott számok estek be 23-ra, majdnem 100 ezer alá, ezek kezdtek el emelkedni, és ugye a mi piacunk azért ahhoz képest, hogy most szép számokat produkál év per év alapon, azért nem itt van. Tehát most idénre egy ilyen 140 ezer környékére satszoljuk a piacot, hogy oda fogunk beérkezni. De ezzel a 4,4 millió futóautóval, amivel rendelkezünk, egy bőven egy 200 ezer környéki szintre kellene, hogy felérkezzünk. És ugye ezek a mostani piaci folyamatok, ezek alátámasztják ezt, meg egy kedvező környezetet biztosítanak neki, de nem itt van a vége ennek a rallinak reményeink szerint.
2: 12 év az átlag életkora a behozott járműveknek, ez javítja a magyarországi gépkocsi életkor átlagot, de azért ezek nem fiatal autók.
3: Nem fiatal autók, és hát igen, tehát ez a tipikus egyik szemünk sír a másik nevet helyzet, mert ugye mennyiségi darabszámokban szépeket produkál most a piac, azzal együtt is, amit az előbb mondtam, hogy volt honnan fejlődni. De ugye ez a másik része, hogy átlag életkor 16,5 év fölött van, és ezzel a 4,4 millió autóval ez a 12 éves átlag életkor, amit az importált használt tud, vagy jóval többet kellene behozni, vagy fiatalabbakat kellene behozni. Ugye a másik beta csatornája az autópiacnak, meg a magyar utakon futó flottának, ugye az új autós piac, és ő sem tart még ott, ahol a Covid-járvány előtt tartott, és hát nem is elegendő az a szint, hogyha ezt a klasszikus kérdést vizsgáljuk, hogy meddig fog még öregedni a magyar használt autó, illetve autóflotta. Nagyjából a számítások szerint, hogyha éves szinten mondjuk 200 ezer nulla éves új autó be tudna érkezni a piacra, meg ugyanennyi mondjuk 10 év körül importált használt, akkor állhatna meg az öregedés. Tehát akkor jöhetne a stagnálás, de a fiatalodáshoz még ennél is jóval több autóra lenne szükség.
2: És hát nem a felé megyünk a jelek szerint. A legnépszerűbb márkák nem nagyon változnak viszont. Érdekes, a világ változik körülöttünk, de a Volkswagen nem. 12,6% a behozott autóknak VW, az Opel is jól szerepel, a Ford is hozza a magáét. Szóval, hogy változatlanul a német ipar, ugye a európai Ford is német, szóval változatlanul a német ipar dominál.
3: Így van, de ugye használt autó az ebből a szempontból egy picit más piac, mint az új autó. Az új autós piacon a kínai márkák térnyerése az egyértelmű szemmel látható, de használt autót nagyon sok esetben alkatrészhez veszünk, szervizhálózathoz veszünk, vagy ismerős szerelőhöz veszünk, és ugye ezek az is említett márkák ott vannak zsigeri rutinként bennünk. Ismerjük, hogy hova kell menni alkatrészért, kihez kell vinni szerelni őket, és ezért nem nagyon változnak ezek is, nem is nagyon várható, hogy változni fognak.
2: Na jó, hát akkor meglátjuk, minden esetre most itt egy jó lehetőség arra, hogy az ember kicsit számolgasson a 355 forintos euróval, hogyha autót szeretne vásárolni. Halász Bertalannak pedig köszönöm szépen az információkat. A joautók.hu vezérigazgatója volt itt velünk.
3: Én köszönöm szépen.
1: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
0: Jó napot kívánok! Budapesten telítettek a sávok a Rákóczi úton a Barostértől, az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt, a Kerepesi úton szakaszonként, a Károly körúton az Asztória felé, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Lassú a haladása a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól, a Szél Kálmán tér környékén és a Margit körúton. Akadozik az előrejutása a pesti alsórakparton a Szent István parktól az Országházig és az Erzsébet hídtól a Lánchídig, illetve a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Nehéz az átjutása a Margit hídon és az Erzsébet hídon is Pestre. A hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik majd karbantartás miatt. A második kerületben a Széher úton a Kuruc utca után útszűkületre számítsanak építkezés miatt 20 óráig. Kovács Botond, BKK Info.
1: közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: KSH adatokkal folytatjuk, de csak nagyon kevés adat lesz, aztán többet beszélgetünk majd Kozák Tamással, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárával, úgy általában a helyzetről. 2026 márciusi KSH adatok, a kiskereskedelem forgalma 10,6%-kal, a naptárhatástól meg a húsvéttól megtisztítva 8,2%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. És hát itt igazából az üzemanyag kereskedelem az, ami egészen drámai módon meghúzta ezt. 20,6%-kal bővült az értékesítés, vagy sokkal többet megyünk, vagy sokkal többet tankolunk, de akkor azt hova? Szóval ezt most meg fogjuk fejteni reményeim szerint. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
2: Szóval én azt gondolom, hogy a tank nem lett nagyobb. Attól, mert ár és sapka van a benzinen meg a gázolajon, attól valószínűleg nem járjuk körbe az országot lelkesen énekelve. Hát akkor hogy lehet az, hogy ennyivel többet tankolunk?
4: Hát ennyivel többet tankolunk, és ennyivel többet vettünk úgynevezett tartós fogyasztási cikkeket. Ugye ezek az impozáns számokat, hát nagyjából azért mi vártuk. Tehát amikor arról olvastunk, hogy... Ugye mondjuk például 6 havi fegyverpénz került kifizetésre az első 2 hónapban, vagy ugye ne felejtsük el, hogy az anyák adókedvezménye, ugye a 30 év alatti anyák 2 gyermekesek adókedvezménye is hatályba lépett. Történt nyugdíjkifizetés is az első negyedében, tehát nyugodtan mondhatjuk és nevezzük nevén a gyereket, ugye a választások előtt olyan jövedelem kifizetés, jövedelem transfer történt, ami azért várhatóan, és a kereskedőket várták is, hogy valamilyen szinten ez lecsapódik a kereskedelemben.
2: Bárcsak minden évben választás lenne? Egyébként azt gondolom, hogy bárcsak ne, mert azért ez eléggé megviseli a társadalmat, mint látjuk, de ezek szerint a kereskedelemnek jó.
4: És nagyon sokan legalábbis azt látjuk, vagy azt látják a kereskedők, hogy amit mondjuk halasztottak, vagy tétováztak, hogy megvegyék a hűtőszekrényt, a színes televíziót, vagy akár a gépkocsit, érdemes majd arról is egy pár szót ejteni. Ezt most azért megtették. Magyarul pénz állt a házhoz, tehát ez a fajta óvatossági motívum, ez oldódott. Más dolog az üzemanyagnál, ugye ne felejtsük el, március elején lépett hatályba az úgynevezett védett ár, és nagy valószínűséggel azért ez a bizonyos telitankos készletezési pszichózis, tehát hogy azért aki nem szokott teletankolni, az is most megtette, volt egyfajta bizonytalanság, hogy mi lesz a következő napokban, hetekben, tehát sokan telitankoltak, készleteztek, ez biztos, hogy ez is hatással volt az üzemanyag forgalomra, és hát biztos, hogy ugye ott volt a húsvét, többet is utaztunk, bár ugye ez a 20% ez a szezonhatástól megtisztított, de akkor is az utazási valamilyen szinten az életben benne van. Ugye érdekes, hogy a gépkocsi forgalom is 20%-kal növekedett márciusban. Nagy valószínűséggel azért ez is ez a várt vagy nem várt pénzesőnek a hatása. Most attól függetlenül, hogy én most lehet, hogy nem megvásárolom, leasingelem a kocsit, de hát az értékesítő, a kereskedő, az autókereskedő eladja a finanszírozónak. Tehát ez is biztos benne van. A műszaki cikkek, bútorok, gépkocsi, látjuk az üzemanyag, itt történt egy olyan felfutás, amire hát a kereskedők régen vártak, de azért legyünk reálisak, azért ez a 8%-os volumen növekedés, hát ez nem fog kitartani az év végéig, tehát nagy valószínűsége, hogy a szépen lassan azért ki fog simulni. És ugye az élelmiszerekről is azért beszéljünk, hiszen ugye a fogyasztásnak a nagy részét az élelmiszerek teszik ki, hát ott az a 2,5%-os volumen azért tartja magát. Ár és top ide, ár és top oda, tehát ott nagy csodák nem történnek.
2: Ár és top, hát ha már mondja. Ugye az Orbán kormány ragaszkodott ahhoz, hogy ezt meg kell tartani, ennek is nyilván volt egy a kampánnyal és a választással összefüggő lelki oka is, tehát nem veszünk el valamit, amiről azt gondoljuk, hogy azt szeretik, annak örülnek az emberek. Na de hát önök meg a kereskedelemben dolgozók, legyenek kiskereskedők, vagy éppen nagy cégek vezetői, mind azt mondják, hogy ezt azért előbb-utóbb ettől meg kell szabadítani a gazdaságot. De hogyan?
4: Hát inkább előbb, mint utóbb. A kereskedők és a szövetség is ezt kezdeményezi. Azért az reménykeltő, hogy hogy itt az előzetes szakmai egyeztetéseken az nyitottság van, legalábbis meghallgatják a problémákat, a kereskedőknek a problémát. Ugye ez már nem csak a kereskedőknek a problémája az árstopp, hanem ez már az egész ellátási láncnak, tehát élelmiszer feldolgozók, a mezőgazdasági termelőknek is fáj, mert hogy gyakorlatilag lefagyasztja a piacot. És azért mondjuk azt, hogy mielőbbi kivezetést szorgalmazzuk, mert hát azért benne van az árakban a kockázat, benne van az inflációban a kockázat, de azt még nem látjuk, hogy az iráni válság az milyen ütemben fog begyűrűzni az üzemanyagon, energiákon keresztül a fogyasztói árakba. Ebből a szempontból jobb egy mielőbbi kivezetés, mint hogyha akkor történik meg, amikor esetleg az árak már elkezdenek mozogni, és mondjuk az infláció felgyorsul.
2: Hogyha abból indulunk ki, hogy ezt ki kell vezetni valamilyen módon, annak nyilván van egy társadalmi hatása. Egyrészt ugye az infláció nyilván felgyorsul, tehát ezt okosan kell tenni. Másrészt nagyon sokan úgy fogják érezni, hogy elvesznek tőlük valamit. Ennek van egy politikai kockázata is. Nem biztos, hogy ezt most itt az elején megmeri lépni egy új kormány.
4: Hát ez természetesen, ezt az új kormány mérlegelni fogja a politikai kockázatokat is, meg valószínűleg azt is mérlegelni fogja, hogy azért a gazdaságban most már olyan feszültségek halmozottak föl, főleg az élelmiszerpiacon, vagy az élelmiszergazdaságban, ami hát sokáig nem tartható. Tehát az már ugye sokat mond, amikor nem csak a kereskedők emelik fel a hangjukat, hanem az élelmiszerfeldolgozók is, hiszen ez nem jó. És ez a bizonyos élelmiszer kockázat azért, ha a számokat nézzük, és ígérem, hogy most nem fogunk belebonyolódni a számmisztikába, de azért az élelmiszer kosárból úgy, tehát az, hogy 100 forintból mennyit költünk élelmiszer, az nem több, mint 20%. Tehát, hogyha itt megmozdulnak az árak, akkor ennek csak egy része fog az inflációban jelentkezni. De a mi számításaink szerint ennek az inflációs hatása a legrosszabb esetben se fogja meghaladni egy 1,5%-ot. A másik pedig az, hogy amennyiben egy valódi szabadpiaci verseny alakul ki az élelmiszer kiskereskedelemben, és akkor azért az a verseny kordába tudja tartani az árakat.
2: Hát akkor bízunk ebben, és köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre. Hát Kozák Tamás, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára értékelte az adatokat, és elemezte a várható eseményeket. Köszönöm.
4: Köszönöm szépen.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Egy kis mesterséges intelligencia a mai gazdasági magazin végére, mostanában úgyis olyan ritkán beszéltünk róla. Egyébként nem tudom, azt észrevették-e, hogy szépen lassan a legtöbb a számítógépét vagy a telefonját napi gyakorisággal keresésre vagy valami feladat megoldására használó ember, az én ismeretségi körömben is így van, ez teljesen hétköznapi módon elkezdte használni ezeket a legkézenfekvőbb programokat, amiket felkínálnak az applikációk. Úgyhogy ez szépen lassan, ugyanúgy, mint ahogy hajdanában az okostelefon előtte az internet, a betárcsázós, szóval, hogy beépül az életünkbe. Tiszavölgyi Péterrel fogunk beszélgetni, a CTO Stylers Group társalapítójával. Jó napot kívánok!
2: Jó napot, üdvözlök mindenkit!
1: Szóval, amit a vállalatok a maguk AI fejlesztésében csinálnak, az nagy valószínűséggel egy teljesen más világ, mint amit mi hétköznapi módon a számunkra felkínált felületeken használunk, ugye? Ez teljesen elválnak lassan egymástól.
2: Is. Részben igen, részben nem, tehát használnak sok olyan eszközt is, amit ugye mi hétköznapi emberek vagy hasonlókat, de igen, tehát az igazi ereje az AI-nak ott jön ki így a vállalati felhasználásban, amikor folyamatokba építjük bele az AI-t.
1: Mennyire terjedt el a vállalatok között? Mennyire kényszer az, hogy használják?
2: Hát én úgy érzem, kényszernek kényszer, most még az elterjedés azért elég kezdetleges, mindenki próbálkozik valamilyen szinten, de a számok azok elég rosszak, hogy mennyi helyen sikeresen és jól van bevezetve, ahol tényleg rengeteg valódi értéket teremt.
1: Önök ezzel foglalkoznak, tehát nyilván rálátnak. Min múlik ez? Min múlik az, hogy a legjobb szándék az egyik cégnél kapufa, a másik cégnél pedig egyszerűen repíti a vállalkozást?
2: Hát ez egy összetett feladat. Egyrészt sokszor azon múlik, hogy nagyon sok cég úgy tekint erre, mint egy IT projekt. Odaadom az IT-nak, hogy vitelezzétek ki, és csináljatok nekem, ugye legyen nekem is AI, mert már a konkurenciának is van AI. És itt nagyon sokszor elbukik, hiszen ez sokkal inkább egy szervezeti változást jelent, az embereket erre fel kell készíteni, nincs elég idő arra alokálva, hogy tényleg megtanulják, megértsék az emberek jól használni ezeket az eszközöket. Ez egy nagyon, nagyon gyakori csapda, amit látunk. Szintén az, hogy nem jól választák ki, hogy mit, tehát hogy látom azt, hogy az AI az nekem biztos nagyon jó lesz erre, úgyhogy erre legyen AI, de hogy az nincs igazán jól megteremtve az alapjai, vagy egy nagyon nehéz eset van kiválasztva, ahelyett, hogy egy könnyebb, gyorsabban, nagyobb értéket teremtő eset lenne, tehát nem a megfelelő esetnek a kiválasztása egy jellemző probléma, illetve hogy sokan úgy vannak vele, hogy a szervezeten belül számos különböző osztály, különböző dolgokat kezd el használni, valamennyire sikerrel, de nem egy összefogott erővel egy közös platformot teremtenek meg, és ezek az adatsilók és ilyen AI silók is elég nagy problémákat tudnak okozni, és mivel nincs a megfelelő oktatás, úgy kezelik, mint ahogy ugye a hétköznapi ember otthon, hogy kérdez tőle, vár egy választ, arra használja, hogy írja át a levelet, fordítsa le ezt az anyagot, ehelyett sokkal mélyebbre lehetne menni, és sokkal nagyszerűbb dolgokra lehetne használni.
1: Hát ugye mi otthon kísérletezgethetünk. Egy vállalat ezt nyilván sokkal szűkebb keretek között teheti meg a nyilvánosság előtt. De mindenképpen kell kísérleteznie, mielőtt ezt ráereszti a vállalati rendszerére, amit ők maguk például kitaláltak. Van-e ma már olyan szakembergárda, amelyik ez a támaszt meg tudja adni? Mert hogy nem minden IT-s ért a mesterséges intelligenciához, sőt, valójában nem is kellene, hogy ez legyen a szakterülete.
2: Abszolút, én úgy látom, hogy nagyon erős szakemberek vannak Magyarországon, mi is sok szakemberrel dolgozunk együtt, nyilván hasonló cégekkel is folyamatosan eszmét cserélünk, hogy mit a legérdemesebb. Annyira gyorsan változik ez a technológia, hogy nagyon nehéz lekövetni, ezért mi csinálunk olyan szakmai fórumokat, ahol erről beszélgetünk, tudást cserélünk, de szerencsére azt látom, hogy ez a tudás abszolút megvan, inkább a probléma akkor van, amikor nem fogadja el a vállalat, hogy erre egy külső szakértő kellene, hiszen nekünk van IT, hát eddig is ő telepített mindenféle programot, majd ezt is megoldja. Itt vannak igazán a hibák, főleg abból, amit említettem, hogy azért ez egy szervezeti probléma és egy szervezeti átalakulást is igényel. Az embereknek meg kell szokni, hogy amit eddig csináltak, azt máshogy, teljesen más hozzáállással, vagy másra kell fordítani az energiájukat, mint eddig, nem az úgymond favágó munkákra, de abszolút a támogatás szerintem elérhető itt Magyarországon.
1: Nagyon gyakori az, hogy úgy gondolunk erre a mesterséges intelligencia által a vállalati szisztémába beépülő rendszerre, hogy azt én nem is látom. Tehát az a lényege a dolognak, hogy ez működik magától. És hát nyilván van erre is precedens, meg van arra is precedens, hogy rám van bízva a magára a munkavállalóra, hogy mit kezdek vele. Nyilván itt azért vannak azok a keretek, amelyek meghatározhatóak, tehát hogy mettől meddig kezdhetek én ezzel valamit, ugye?
2: Így van, és ez is sokszor egy hiba egyébként, ha már itt járunk, hogy azt gondolják, hogy most már van AI, akkor az megoldja, és akkor nekem nem kell azzal foglalkozni, az A-tól Z-ig megcsinálni.
1: Hát azért van, hát nem?
2: Hát azért van, így van, de hát, hogy igazán nem erről van szó. Tehát inkább azt mondjuk, hogy jelenleg ma még a legjobb eredmény akkor érhető el, ha úgy használjuk, mint egy eszköz, mint egy számológépet, és mellette vele együtt dolgozunk, közösen gondolkozunk, mint hogy van mellettem egy kolléga, aki mindent tud, mindent lát, minden információhoz hozzáfér, nagyon gyorsan gondolkozik, nagyon kreatív, elolvasta a Széchenyi könyvtár összes létező könyvét, és vele együtt kell tudnom dolgoznom, nem pedig ráhagyom, hiszen a domén tudásom, meg rengeteg folyamatbeli tudásom, amit a vállalatról tudok, hogy mi az a rengeteg minden, az a, mert úgy szoktuk, ugye azt az AI nem tudja, és nagyon sok olyan dolog van egy vállalatban, hogy te Józsi, azt mi úgy csináljátok? Hát mert 10 éve így szoktuk, ugye? Tehát ezt a kognitív tudást ezt nem lehet reprogramozni, ezért, hogyha az AI-jal együtt működünk, és akkor tud igazán nagy értéket teremteni.
1: Mondjuk ezügyben az AI becsapható, mert ugyan meg is tudjuk tanítani rá, hogy mi hogy szoktuk, csak ne tegyük, mert lehet, hogy azért van ott, hogy neki jobb ötlete legyen.
2: Ez így van.
1: Hogyha a pénzügyi oldalát nézzük ennek is, most nem a megtérülés, mibe kerül az, hogy egy cég igazán hatékony, jó AI rendszert működtessen? A költségek azok nagyon jól beláthatóak, vagy valójában végtelenek, és egyszer majd talán bízhatunk benne, hogy visszajön, hogy megtérül?
2: Jól beláthatóak. A legtöbb kisebb projekt, amiken dolgozunk, és most tényleg ilyen példákkal éljek, mondjuk a rengeteg cégnél mondjuk a számlákat, teljesítési igazolásokat még mindig kézzel párosítják össze, vagy írják ki belőle az adatokat, amikor postán kapják meg egy másik rendszerbe. Egy ilyen jellegű projektet igazán 1-2-3 hónap alatt ki lehet vitelezni. A maga az AI igénye az egyébként nem olyan hatalmas, kicsit, mint a villanyszámlára úgy kell gondolni, tehát, hogy amennyit fogyasztunk, annyiba kerül, de nem szokott vészes összeg lenni ez a történet. Egy-egy ilyen projekt, azt mondom, hogy valahol ez az 5 és 30 millió forint közötti nagyságrendekben mozog, ami ha azt nézünk, hogyha mondjuk egy ilyen projekt kivált egy fél munkaerőt, akkor azért látható, hogy kb. Ilyen egy, nagyon max. 2 év alatt simán megtérül, sokszor még gyorsabban. Nyilván mi is mindig arra törekszünk, mikor egy vállalattal felmérjük, hogy egyáltalán milyen lehetőségek vannak, hogy ne csak azt nézzük, hogy mondjuk mennyibe kerül kivitelezni, de hogy milyen gyorsan térül meg, mennyi energiát szabadít fel cégen belül, de nem ilyen hatalmas több százmilliós projektekre kell gondolni egyáltalán.
1: Nyilván van az is, de azok gigavállalatok hatalmas projektjei, az egy másik történet, nem egy KKV saját probléma megoldása. Viszont ha már probléma megoldás, nekem az derült ki abból, amit hallottam öntől, hogy ne féljünk szakemberhez fordulni, tehát ne akarjunk mindent mi kitalálni. Segít nekünk az AI, hogy kitaláljuk meg, ha jól promptolunk, akkor egy csomó dolgot megold, de lehet, hogy egy szakember rálátásával és egy sokkal pontosabb meghatározással sokkal messzebb tudunk jutni gyorsabban.
2: Abszolút, egyetértek. Mi szakemberek már sok projektet láttunk, sokat láttunk elbukni és nyerni, és tudjuk, mi volt benne a közös, úgyhogy ez a legnagyobb hozzáadott érték szerintem, amivel tudunk élni.
1: Tiszavölgyi Péterrel beszélgettünk, a Stylus Group CTO-jával, azaz technológiai igazgatójával, hogyha így akarjuk fordítani, fordítsuk így, jó? És köszönöm szépen önnek.
2: Én is köszönöm a lehetőséget, további szép napot mindenkinek.
1: Önnek is, meg a kedves hallgatóknak is, hiszen most elköszönünk, ez volt ma a Gazdasági Magazin, Szakál Erzsi szerkesztette, Rónai Egon vagyok. Szép napot!
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön is. Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja

a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Palkovics László egykori ipari miniszter szerint a kormányüléseken többször is tárgyalták az akkugyárak szennyezéseit. 4 éve nem látott erőre kapott a forint az euróval szemben. Zalaegerszegen is azonosítottak azbesztel szennyezett kővel borított parkolót és utakat. A nap további részében többfelé kialakulhat zápor, zivatar. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 17 órakor. Nem cáfolta a külgazdasági és külügyminisztérium a Telexnek Palkovics László egykori ipari és technológiai miniszter kijelentését, miszerint a kormányüléseken többször is tárgyaltak az akkumulátorgyárak szennyezéseiről. A KKM szerint Palkovics kijelentése nem áll ellentmondásban Szijjártó korábbi nyilatkozataival. A 2022. novemberéig ipari és technológiai miniszterként dolgozó Palkovics László a Della podcastban beszélt arról, hogy a kormányüléseken többször is téma volt az akkugyárak szennyezése. Szerinte az ilyen ügyek azzal a kitétellel jelentek meg a kormányüléseken, hogy hogyan ne történjen ilyen, és ha történt, találják meg a felelősét. Mikor a 24.hu felvetette, hogy Szijjártó Péter korábban azt mondta, hogy nem volt ez téma a kormányüléseken, Palkovics azt mondta, hogy szerinte de. 4 éve nem látott erőre kapott a forint az euróval szemben. 356 alá is benézett az árfolyam. Ez nagyjából 4 éves csúcsot jelent forint-euró viszonylatban. Utoljára 2022 elején lehetett látni hasonló adatokat. A forint legutóbb azután kezdett intenzíven erősödni, hogy kiderült, a Tisza párt nyerte az áprilisi választásokat. Egyes elemzések szerint az erősödést az a várakozás hajtja, hogy néhány éven belül bevezethetik az eurót Magyarországon, amire a támogatottság és a politikai akarat is megvan. Sikeresnek és előremutatónak nevezte Magyar Péter leendő magyar miniszterelnök a Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel folytatott megbeszélését. Azt írta, megállapították, hogy Olaszország és Magyarország nagyon sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel, és itt említette az illegális migráció elleni fellépést, a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásának kérdését, vagy a tagállamok versenyképességének erősítését. Azt írta, meghívta Magyarországra az olasz miniszterelnököt, és megállapodtak abban, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a Trieste magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Személyes adattal való visszaélés miatt indult nyomozás, miután nagy mennyiségű adat szivárgott ki a MediaWorks rendszeréből. A vármegyei gazdasági és bulvárlapokat is kiadó médiabirodalom hálózatából egy zsarolásra specializálódott bűnözői csoport szerzett meg illegálisan 15 millió fájlt. Az interneten elérhetővé váltak bérjegyzékek, szerződések, kimutatások és belső üzenetek is. Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság indított vizsgálatot. Zalaegerszegen is azonosítottak azbesztel szennyezett kővel borított parkolót és utakat. A Mártírok útja és a Kisfaludi utca sarkán lévő parkolót ideiglenesen lezárták és befedik, közölte a város polgármestere. A problémák kezelésére a kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek. Az időjárásról. A nap további részében többfelé kialakulhat zápor.

0: csupor zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12-20 fok között alakulnak az értékek.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: A kultúrát hallják, jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, Szabó Betty szerkeszti, és Kárpáti György producerrel indítjuk a műsort, meg egy filmmel, ami thriller, és hát az mindig izgi, mert magyar thriller, és ez mostanában kezd ismét létjogosultságot nyerni, vagy hogy egyáltalán, mert hát azért a thrillerekkel mi nem voltunk nagyon árasztva eddig. Az Örökség a címe, és hát hogy alakult ez a történet, hogy születik egy ilyen film, arról beszélgetünk Kárpáti Györgyel, mert hiszen a filmet még nem láthatják, csak az előzetesét. Szervusz, Gyuri!
3: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
2: Szóval, amikor megjelenik egy előzetes, meg jön egy plakát, akkor az, annak nyilván az a funkciója, az a célja, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy majd lesz valami. A thriller az egy speciális műfaj, annak van egy nagyon, nagyon konkrét, nagyon komoly közönsége. Mennyire számítotok rájuk, és mennyire nyitjátok ki ezt úgy, hogy hát ez thriller, de hát nem kell azért félni annyira.
3: Hát kétféleképpen thriller volt az elkészítése is. De a nézők szempontjából ez egy olyan bűnügyi történet, amire nagyon széles közönség tud kapcsolódni. Tehát egyrészt van egy ilyen klasszikus műfajisága, ahogy azt megszoktuk Hitchcocktól, és mostanság szeretjük David Finchertől, és általában szeretjük a thrillereket, hogyha ezek skandinávok vagy amerikaiak. Ahogy mondtad, ennek Magyarországon nagyon széles a közönsége, viszont a hagyománya kevesebb.
2: Bizony.
3: Nálunk kevés készült, azok között sem volt minden jó. Szerintem itt nekünk tényleg hiányzik mondjuk az a több évtizedes tapasztalat, ami mondjuk a vígjáték esetében megvan, de ahogy te is említetted, az elmúlt időszakban azért voltak ígéretes próbálkozások, és szerintem mi ezt a sort tudjuk gyarapítani, gazdagítani, remélem legalábbis, hogy majd a nézők utólag ezt fogják gondolni.
2: Mondod, hogy thriller volt az elkészítése is, ez megint egy független film, ugye?
3: Igen, és ez most tényleg egy nagyon rendhagyó, szóval több szempontból is az ember ilyenkor elfogult a gyerekkel, és mondhatom azt, hogy ennek a filmnek az elkészítési körülményei tényleg hát abnormálisak. Tehát, hogy szeretném hangsúlyozni, hogy ahogy ez a film elkészült, az nem modellértékű, hanem a kényszer. Viszont a kényszer itt egy nagyon pozitív dolog volt, az alkotás, a létrehozás, közös vágya volt az, ami indukálta azt, hogy ez a gyermek megszülessen, és tényleg van egy ilyen vadromantikája is a dolognak, mert amikor másfél éve forgattuk a Szenvedélyes nőket, és abban Lengyel Tamás szerepelt, akkor a Tomi mondta, hogy hát van nekik egy szerelem projektjük Tasnádi Istvánnal, ő írta és ő rendezné, illetve Mucsi Zoltán és Molnár Áron főszereplőkkel, és ez egy ilyen közös gyerek, ami 8 éve nem akar megszületni.
2: Na jó, mondjuk ez a népsor viszont elég jó. Hát Tasnádi a sikerfilmek egyik letéteményese, a három színész pedig a legnagyobb sztárok egyike.
3: Na most az én visszakérdezésem az rögtön ez volt, hogy ez hogy nem tudott így 8 éve megszületni.
2: És
3: tehát, hogy mégiscsak itt, ahogy említett Tasnádi István, azért az Aranyélet és a Terápia című kultsorozatoknak az írója, meg csinált olyan csodálatos közönségfilmeket is, mint a Nyugati Nyaralás. Tehát igazából tényleg itt van egy nagyon furcsa helyzet. A történet tudnélik az öregezésről szól, és hát ugye az volt a mondás, hogy unokázás már volt, ugye Deák Kristóf az Unoka című filmje, és hogy ez nem nincs a téma átfedésben. Az én rövid válaszom az az, hogy nem, nincsen. Minden esetre egy zseniális forgatókönyv született, ami aztán, ahogy az nagyon gyakran megesik, jobb és rosszabb forgatókönyvekkel fiókba került, és várta a jobb vagy rosszabb sorsát. És akkor én mondtam a csapatnak, hogy ugyan a történet fantasztikus, de van egy icipici félszünk, hiszen függetlenben alapvetően azért inkább a vígjátékok fele törekszünk, mert annak biztosabb közönségét látjuk. És akkor mondták a társaság tényleg nagyon elkötelezett volt, hogy bármi áron vállalják, és egy egészen rendhagyó dolog volt, ami szóval megható volt ez a fajta elköteleződés, hogy mindenki, tehát a rendező, a három főszereplő, illetve az operatőr Csukás Sanyi is azt mondta, hogy ingyen megvállalják ezt, tehát 0 forint honoráriumot kaptak, hogyha a film gyártását meg tudjuk oldani, és ők nem terelik ezt a költségvetést. Én nem szeretek ilyet kérni, továbbra is tartom, hogy a munkáért pénz jár, és ez nem lehet egy modell, hogy valaki pro bono dolgozik csak azért, mert valami a szívügye. Ezért volt az a közös döntés, hogy legyártjuk a filmet, és ezért cserébe az osztozkodás az közös lesz. Tehát gyakorlatilag az, hogy a forgalmazó ennek csak a egy hatodát fogja a bevételből megkapni, ezt mi vállaltuk azzal a felkiáltással, hogyha sokan nézik meg a filmet, akkor az alkotógárda magára fogadott, hogyha pedig nem, akkor azzal nem merünk számolni.
2: Akkor így jártak, de hát ne ebből induljunk ki, de most, ahogy ezt így mondod, azért itt álljunk meg egy picit, mert ez valóban egy abnormális helyzet. Tehát kezdjük eleve azzal, hogy Tasnádi István, aki sorra gyártotta a sikerkönyveket, hát nem is tudom, egy évtizede nem készített film? Mert valami ilyesmi. És akkor itt vannak ezek a sztárszínészek, akik akarnak egy filmet, van hozzá egy rendezőjük, aki maga tudja, hogy hogyan kell filmet készíteni, és nincs hozzá pénz. Miközben tudjuk, hogy, és most nem ülök rá arra a hintára, ami most mindenhol azt a pénzt keresi, amit különböző mondva csinált okokkal kiosztottak, de azért azt tudjuk, hogy az elmúlt években a magyar filmgyártás pont ezzel nézett szembe.
3: Én azt gondolom, hogy egy olyan formátumú alkotó, mint Tasnádi István, akinek, ahogy említetted, itt nem csak egy jelentős televíziós filmes karrierje van, hanem színházban is egy megkerülhetetlen figura, és drámaíróként is, tehát hogy gyakorlatilag itt azt gondolom, hogy nem nagyon kell ajánlgatni a portékát, hogy egyértelmű legyen, hogy itt minőségről beszélünk, ami a magyar kultúrának egy nagyon fontos szerves része lehetne, nagyon fontos témáról, ami azt gondolom, hogy hiánypótló, és ez a legmagasabb színvonalon teljesítő művészek vannak. Őszinte leszek, értetlenül állok azelőtt, és én nagyon remélem, hogy ez olyan szempontból optimalizálódik, hogy a minőség és a színvonal az objektív szempontok szerint megmérhető teljesítmény az utat fog törni magának. Eztán most itt egy ilyen kényszer szülte megoldás volt, amit még egyszer hangsúlyozom, hogy nem vehetünk normának, mert ez nem várható el, tehát hogy...
2: De tőletek sem. Egyébként hozzáteszem, hogy beszélsz a művészekről, de ti producerek, forgalmazók, ti is kiszolgáltatott helyzetben vagytok, tehát hogyha ez bukás, akkor ti is úgy jártatok, hogy beletettetek csomó energiát, nyilván pénzt is, és hát akkor most mi van? Oké, hogyha államilag finanszírozott, vagy támogatott, akkor is benne van ez a pakliban, de hát végül is ezen ti meggazdagodni, akkor sem fogtok, ha ez egy sikerfilm, ha jól értem a konstrukciót.
3: Ez lehet, hogy a mai világban ez egy furcsa szó, de ez egy misszió. Ez így van. Tehát jól mondod, itt tényleg úgy voltunk vele, hogy azt a költségvetést el lett költve, nagyon-nagyon szépen látszódik a film minden egyes képkockáján. Nemzetközi színvonalú produkciót hoztunk létre, ezt bátran merem mondani, ez szerintem talán már az előzetesből is látszódik, és gyakorlatilag valóban, hogyha a végén boldogság van, akkor mi nekünk arányaiban a kockázatunkhoz képest kisebb boldogság, viszont a siker annál nagyobb örömet jelentene. Én tényleg azt gondolom, hogy kell a filmes sokszínűség, az, hogy ezt az alkotást megcsináljuk, és ha ez eredményes lesz, akkor ez másokat inspirálhat arra, ahogy te is említetted, hogy a bűnügyi filmben, a thrillerben egy kicsit kinyíljon az univerzum, fiatal filmesek is kedvet kapjanak ehhez a műfajhoz, és elhiggyék azt, hogy ezt nem csak tőlünk nyugatra vagy északra lehet eredményesen és sikeresen csinálni, hanem Magyarországon is.
2: Itt ugye arról van szó, hogy van egy idős ember, aki egy fiatal, nehéz sorsú lánynak odaadja a pénzét, amit mások pedig a fiatal fiúk, vagy a mondjuk középkor felé hajló fiúk kétkedéssel fogadnak, azt gondolják, hogy ez nem szerelem, ez nem egy kapcsolat, itt átverés van, és egyáltalán hol van ez a lány? És ez a lány egyszer csak ott van.
3: Az a helyzet, hogy az öregezés az sajnos nem csak Magyarországon, hanem Kelet-Európában, de a világban egyre több helyen okoz komoly problémát. Ugye ez egy büntetőjogi kategória, ahol arról van szó, hogy egy idős, gyakran férfi, de azért nem kizárólag, tehát nők is lehetnek, tehát idős, kiszolgáltatottabb állapotban, egészségi vagy fizikai állapotban lévő embereket behálóznak bűnszövetkezetek úgy, hogy fiatal férfi, egy fiatal nő hát elcsavarja az időseknek a fejét, vagy megtéveszti őket, és gyakorlatilag azért nagyon nehéz ennek a bűncselekménynek a tetten érése, mert amíg önszántából vesz ebbe az idős ember részt és beszámítható, addig független attól, hogy marhaságnak tűnik, hogy egy alig ismert emberre átírja mondjuk akár az egész házát vagy lakását az ember, de hogy ez nem tekintendő bűncselekménynek, és itt ugye ezt a történetet úgy fogtuk meg, hogy az idős apát egy fiatal hölgy hálózza be, és ezt a két fia már akkor tudja csak meg, amikor kikapcsolják az öregnél az áramot, mert eltűnt a pénz a számlájáról, és akkor így próbálják meg felfejteni a szálat, és derül ki, hogy hát itt feltűnt egy hajnalka, aki először csak ruhákat, aztán körömlakot, aztán wellness hétvégét kér, és aztán utána elfogy a pénz, és hát valós veszélye van annak, hogy megy a drága ingatlan is, és mit tud tenni a két fiú, akkor, amikor az apa meggyőződéssel állítja, hogy a fiatal lány őt nem használja ki, hanem szerelmes belé, és ez kölcsönös, és a két fiú pedig csak jót akar, de úgy tűnik, minthogyha az ingatlanra, az örökségre hajtanának, és az apa boldogságának, kései boldogságának az útjába akarnának állni.
2: Hogy lesz ebből thriller? Szerintem hagyjuk meg, az alaphelyzet ez. És innentől kezdve tessék beülni a moziba. Egyébként az előzetes elég sokat mondó, és elég sokat elárul a film hangulatáról, úgyhogy a YouTube-on azt a kedves hallgatók megtalálják, azt kell odaírni csak, hogy örökség. Viszont tudod, minek örülök még különösen? Mucsit nagyon gyakran egy poénkodó, mindig csúnyán beszélő, vicces, keserű fejű figurának mutatják. És Mucsi egy fantasztikus színész. És én azt remélem, miközben nem láttam a filmet, hogy ez a film ez pont arra lesz jó, hogy erről mindenki megbizonyosodjon, hogy alapvetően nem csak az, amit egyébként a vicces, rövid szkecsekben látunk, hanem ő egy nagy művész.
3: Az a helyzet, hogy, és megint csak elfogadottság nélkül mondhatom, hogy mindenkit meg fognak lepni az alakítások, mert amennyire Mucsi Zoli, főleg aztán ugye a késői korszakában, a Jancsó késői korszakában a Kapa Pepe filmekből egy ilyen tényleg egy harsány, trágár karakterként ismertek meg, itt valóban egy nagy, magas színvonalú színészi játék van, teljesen visszafogott és trágárság nélkül, és ugyanez a visszafogott alakítás lesz Lengyel Tominál is látható, akit szintén különféle sorozatokban, vígjátékokban egy kicsit a harsányabb oldaláról, például a Mi kis falunkból ismer a közönség, és Áron, de mondhatom, hogy a mellékszereplők is, akiknek kisebb, de annál fontosabb szerepe van, is csodásak. Staub Viktória játsza a fiatal lányt, és nagy örömömre egy kisebb szerepbe Udvaros Dorottya is feltűnik a filmbe, illetve mellette Mátrai László Orosz Ákos. Szóval nagyon szuper, hogy mindenki kisebb vagy nagyobb szerepben a maximumot nyújtotta, és teljes odaadással első szóra jött. Szóval igazából ilyenkor ezt hideg örömfilmezésnek, csak tudom, hogy ez állati nagy közhely, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy tényleg ez egy olyan szituáció, amikor egy szerelem gyerek születik, és annyi pozitív energia van, aminek az eredménye egy emlékezetes film lehet. Az egyetlen fájdalmam, hogy mi most erről úgy beszélünk, hogy muszáj azt mondanom, hogy a kedves nézők ezt majd csak október 22-től fogják tudni megtapasztalni a mozikban, de
2: megőrzik az emlékezetükben, hogy mi már beszéltünk erről. Ja, ez az örökség, igen, tudom.
3: És éri számon kérni rajtam.
2: Oké, az lesz. Meg fogjuk tenni, jó? Szóval október 22-től lesz majd a mozikban, tessék moziba menni egyébként is, és hát most meg csak a trélert, az előzetes lehet látni a YouTube-on az Örökség című filmből. Kárpáti György, az egyik producer, Gyuri, köszönöm.
3: Köszönöm, szép napot kívánok, és a hallgatóknak pedig előre is köszönöm.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Folytatjuk a kultúrát, a Magyar Zenei Tanács elnöke Zsoldos Dávid a vonalban. Szervusz, Dávid!
2: Szervusz, Egon, és köszöntöm a hallgatókat szeretettel.
1: Van itt egy helyzet a magyar kultúrában, amit nyilván a következő hetek, hónapok majd jól fognak tükrözni, méghozzá az, hogy egyfelől forr az egész, másrészt újra rendeződnek bizonyos vonalak, harmadsorban pedig nyilvánvalóan újra kell strukturálni bizonyos szervezeteket és a kulturális élet szerkezetét. Ehhez a Magyar Zenei Tanács vajon mit tud hozzátenni, egyáltalán mi a dolga, és ha üléseztek, akkor miről beszéltek?
2: Magyar Zenei Tanács a zenei élet elnyő szervezete, ami azt jelenti, hogy összefogja azt a meglehetősen divers területet, amely a zeneművészetet jelenti. Azért kicsit távolabbról nézve, hogy a kultúra a GDP-ből egy porció, és akkor ezt még ugye tovább osztjuk ugye előadóművészetekre, meg képzőművészetre, filmművészetre, és akkor ezen belül a zene. Hogy lehet ez nagyon divers? Azért, mert tele van specialistával, tehát teljesen más kérdései, kihívásai, problémái vannak a zeneoktatásnak, a professzionális zeneoktatásnak, mint az iskolai oktatásnak, a hangszerészetnek, vagy a professzionális zenei együtteseknek, a zenemű kiadásnak, a portászenének, a zeneszerzőknek. Tehát nem tehettünk más, mint hogy összetrombitáltuk a legjobb szakembereket, méghozzá részben a tudásuk alapján, részben pedig a reprezentativitásuk alapján, hiszen Magyar Zenei Tanácsban ott van takint a Kóta, ugye a kórusok gyűjtőhelye, a Szimfonikus Zenekarok Szövetsége, a Művészeti és Zeneiskoláknak a Szövetsége. Tehát próbálunk egyfelől egyfajta bázisdemokráciát játszani, hogy minden létező impulzust becsatornázunk, másrészt a legjobb agyakat is összegyűjteni ezekbe a szobákba, hogy aztán minél hamarabb, minél pontosabb és minél jobb javaslatokat tegyünk le, mert azt azért sose felejtjük, hogy a Mi odáig tudunk dolgozni, hogy elmondjuk, hogy mi a probléma, és milyen megoldások léteznek erre a problémára, amiket támogatni tudunk, és aztán a döntéshozó feladata és felelőssége, hogy eldöntse, hogy ezekből a javaslatokból mit és hogyan fogad meg.
1: A kormányváltás milyen lehetőségeket, vagy milyen reményeket ad számotokra? Egyáltalán ez a szféra, ez mennyire volt sújtva a kultúrát egyébként oly sok ponton sújtó egyensúlytalansággal, hogy ide sok jut, máshova meg kevés, vagy szinte semmi.
2: A kultúra tulajdonképpen, hogy valami jót is mondjak az elmúlt néhány évről, vagy az elmúlt korszakról, hogy összegszerűen rendben volt. Tehát a kultúra nem volt alulfinanszírozott. A valódi problémát a finanszírozásnak az ad-hoc jellege és kiszámíthatatlansága adta. Ami tulajdonképpen jó hír, mert azt gondolom, hogy úgy lehet rendbe tenni ezt a területet, hogy nincs különösebben forrásigénye. Hogy most egy közelmúltbeli botrányra utaljak, hogy az, ahogy a nagy kulturális intézmények szinte mind be voltak terelve a Balázsi féle cégek alá kommunikációs költés illetően, ha ez a kötőfék lehull a szektorról, akkor rögtön 30-50-80%-kal több forrás lesz médiát vásárolni és kommunikálni például. De nyilvánvalóan nagyon sok szempontból ugye a zeneiskoláknak azért nem volt túl jó helye szabályozói környezetet tekintve az elmúlt pár évben, és hiába ágáltak és emelték fel a szavukat, igazából nem volt érdemi párbeszéd, és tulajdonképpen a zenei élet összes területéről ezt elmondhatjuk. Az egyik legkivívó példa az, hogy a zenei díjak, ugye az összes művészeti díjhoz hasonlóan, tulajdonképpen politikai díjakká degradálódtak az elmúlt években, hiszen a miniszter által kinevezett bizottság is csak egy fügefa lévő volt, hiszen a miniszter soha nem kötelezte, az aktuális miniszter senki nem kötelezte, hogy figyelembe is vegye ezeket az ajánlásokat. Tehát többször is előfordult, hogy a Lisztbizottság például hiába terjesztett fel öt nevet, senkit nem látott viszont a díjazottak közül, vagy épp fordítva megjelent egy olyan díjazott, akiről csak utólag tudták meg, hogy neki is díjat adtunk.
1: A Magyar Színházi Társaság pontosan ugyanígy járt valamennyi színésznek járó díjra, felterjesztett művészeket, senki nem kapott közülük.
2: Igen, és egyébként jó is, hogy mondod a színészeket, a színházasokat, hiszen ez a két terület azért nagyon sok ponton összeér. A Magyar Zenei Tanácsnak most május 12-én lesz közgyűlése, ahol az első eredményeket, gondolatokat szeretnénk a tagság elé tárni, és három napra rá, a Színházi Társaság meghívására lesz egy komoly egyeztetés az összes elődöntési szervezet képviseletével, hiszen az elődöntési törvény az egy sarkalatos pontja annak a keretrendszernek, amelyben ez a szakma dolgozik, és bizony partikuláris igényei vannak a színészeknek, táncosoknak, zenészeknek, de egyébként még nagyon sok, azt mondom, hogy részterületnek, a zenészszínháznak is vannak egyébként, még az operának is vannak speciális követelményei, amit érdemes egyébként törvényalkotói szinten figyelembe venni.
1: Ha jól értem, akkor a leginkább nem is az összeggel, sőt azzal talán a legkevésbé, hanem az átláthatósággal, az áttekinthető szabályokkal, a mindenkire egyformán érvényes keretekkel van gondotok, és ezeknek a kialakítását várnátok.
2: Hát ez persze, ha meg lehet nézni, hogy a nyilvánosan elérhető, mondjuk az NKO pályázata összegek, azok nagyon sokszor egészen nevetséges keretösszegek voltak. Míg a Tehát ha megnézi az ember, hogy például a fesztivál kollégium az 600 plusz 150 millióból gazdálkodott idén, ami ugye az összes művészeti fesztivált jelent, ami egy nyilvánosan elérhető keretre, az egy 10 milliós országnak, az tényleg egy vicc. Miközben 2-3 mondjuk, hogy egy politikai érintett figura ugyanebből, vagy egy másik kollégiumból, de ugyanúgy az NK a kasszából lazán megkapta ezeket az összegeket. Én azt gondolom, hogy ha nem szórjuk el a pénzt, akkor ez a pénz az van. Az igazi nagy kihívás az, mert azért nyilvánvalóan vannak partikuláris, néha egymással szembe menő érdekek a szakmán belül is, hogy legyen képes a szakma egy olyan keretrendszerre javaslatot tenni, amely az adott terület valamennyi szereplőinek az igényét kielégíti, és így tulajdonképpen tehermesztésítsük a döntéshozót is, hogy a lehetőségétől is fosszuk meg, úgymond a kézi vezéléstől a rendszert, és a döntéshozót is segítjük azzal, hogyha nagyon világos szempontokat javasolunk a teljesítmény értékeléshez például.
1: Egy kicsit jöjjünk le a hétköznapi szintre most, hogy kormányváltás előtt vagyunk, és pontosan lehet tudni, hogy az NK-t kisöpörték, tehát ott egy vas nincs abból a keretből, ami, vagy legalábbis feltehető, hogy egy vas nincs abból a keretből, ami erre az esztendőre ott számba volt, hiszen itt olyan pénzek repkedtek az utolsó hetekben, amik milliárdos tételekre rúgnak. Nem tartotok attól, hogy egyúttal ez az év az igazi hétszűk esztendő egyike lesz a magyar kultúrában? Mert hogy valahonnan új forrást találni iszonyú nehéz lesz, viszont az elpusztuló korábbi pályázatok, nyilván ez lesz a sorsuk, azok pótlása pedig valószínűleg hosszú idő.
2: De én azt gondolom, hogy igen, ez egy nagyon szűk esztendő lesz, szinte biztosan. Én abban azért egy picit próbálok bízni, hogy nemzetgazdasági szinten ezek a hiányzó összegek azért annyira aprók, hogy talán egy másik zsebből megvan ezeket a hiányzó, inkább 10 és maximum 100 milliókat, mint milliárdokat. De valóban ez az év, ez minden lesz, csak vidám nem, és azt se felejtsük el, hogy egy rendszer összeomlása, mert itt tulajdonképpen meglévő rendszereknek a diszfunkcionalitásáról beszélünk, óhatatlanul megrázkódtatásokkal jár. Tehát most például a balási cégekre visszautalva, meg a kommunikációra, hogy ugye ha ezen a cégen keresztül kommunikál ugye az összes nagy intézmény, és ez a cég nem tud fizetni, nem tud kifizetést teljesíteni, akkor komplett évados kampányok kerülhetnek veszélybe.
1: És hát ugye, mivel, és zárulva mivel, van és mivel, a számla.
2: És mivel nem egy ügynökség ment úgymond csődbe, vagy lezárulva, hanem az ügynökség, amely az összes ilyen típusú kampányt kezeli, ez nyilvánvalóan rendszer szintű problémákat tud okozni. Itt azt gondolom, hogy amúgy az a lehetőség, hogy újra lehet gondolni egy kicsit tiszta lappal a struktúrákat, a mérőszámokat, hogy implementálni lehet végre olyan kifejezetten jól bevált nyugati modelleket, amelyektől eddig valahogy azért ózkodtunk. Ez mindenkinek egy kicsit olyan fellélegzés jelent, hogy ez a munka ez elmaradt 2010-ben, elmaradt még korábban is, és én meg néhány kollégám azt gondoljuk, hogy most itt van az idő, hogy tényleg megnézzük, hogy hogyan lehet egy korszerű európai standardeken alapuló zenei finanszírozási keretrendszert megteremteni.
1: Bárcsak legyen így, jó munkát kívánok hozzá nektek. A Magyar Zenei Tanács elnökét, Zsoldos Dávidot hallották. Szervusz, Dávid!
2: Köszönöm meg, minden jót!

0: most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: 8. alkalommal rendezik meg a Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivált két helyszínen, ebből az egyik az ma játszik utoljára, hogyha éppen a mai napon hallgatnak csütörtökön minket, hogyha csak az ismétlésben találkozunk, akkor pedig a Pince Színházat kell látogatni a következő napokon, 8. és 9. ott várják önöket a Roma Hősök. Balog Rodrigo, a Független Színház vezetője, a fesztivál igazgatója a vonalban. Jó napot kívánok, Rodrigo!
3: Üdvözlöm a rádió hallgatókat, sziasztok!
2: Miről szól ez a fesztivál? Mert azt gondolom, hogy az, hogy 8. Roma Hősök Nemzetközi Színházi Fesztivál, ez itt nagyon általános. Fordítsuk le konkrétra.
3: Mindig minden korban és társadalomban voltak meghatározó emberek, mindig másségét nevezték őket. Történelmi tanulmányaink során, irodalmi tanulmányaink során nagyon sok hősről hallottunk és tanultunk. Közülük meglehetősen kevesen voltak romák, annak ellenére, hogy a társadalomban viszonylag szép számmal képviseltették magukat, ha csak az arányokat nézzük. A helyzet nem sokat változott az elmúlt évtizedekben, és nem véletlenül hívtuk illetve ezt a fesztivált. Már a kezdetekkor 2017-ben a stúdiókából indultunk, 18-ban még ott voltunk, aztán hát kinőttük a helyet, úgyhogy ezért is volt szükség az 5-10-re, és akkor még Gálvölgyi Dorka volt az igazgató, és őrült el, jó fej volt, hogy meghívott minket, hát azóta is megtapadtunk, pedig már nem ő az igazgató, de hogy aztán az idejében csatlakozott a Renki Pali, a Pince Színház igazgatója, és akkor arra gondoltuk, hogy megosszuk ezt a fesztivált, hogy két helyszínen lesz. De hogy visszatérve a kérdés, hogy miért van erre egyáltalán szükség. Szóval mindig mindenkorban szüksége volt egy társadalomnak, egy népcsoportnak arra, hogy színházi formanyelvvel reprezentálja önmagát. Nyilván ez kb. 2000 évre nyúlik vissza, ugye a ókori görögöktől, de hát ahogy ugye szükség van egyes nemzetállamoknak, nemzeti színházakra, nem tudom, svéd, norvég, magyar, sorolhatnám, úgy hát mondjuk üdvözítő lenne, hogyha Magyarországon is lenne egy roma színház végre valahára, minden esetre...
2: Azt hittem, hogy egy nemzeti, mert az van, vagy mi. Szóval
3: van bőven. Van bőven. Na de hogy csak a lényegre térjek, hogy azt gondolom, hogy itt az önreprezentáció kérdése fontos. Az, hogy belülről miként mutatjuk meg önmagunkat. És most egy kicsit hagyjuk most a többségi társadalmaknak a megítélését, mert az ilyen meglehetősen szűk, hiszen vagy a kriminalizáció, vagy az áldozatiság narratívája az, ami dominál. Na de ebből senki nem lép tovább, és senki nem lép sehova, és senki nem nyer vele, csak veszít.
2: Próbáljunk erről a dologról normálisan beszélni? Erről szól ez?
3: Minden esetre próbáljunk úgy beszélni, mint egy európai polgár. Tudniuk az van, hogy a színház az a polgárság játékszere. Így van. És abban a pillanatban, hogy egy roma közösség azt mondja, hogy ide hozzánk Magyarországra kedves román, brit, német, nem tudom, olasz alkotók, abban a pillanatban tulajdonképpen egy kicsit az európai polgár fogalmát terjesztjük ki, és állítjuk azt, hogy erre roma közösségek is képesek. Már az erre az azt jelenti konkrétan, hogy tegyünk valamit azért, hogy jobb legyen a holnap.
2: Forgás Rudit elég sokan ismerik, Horváth Kristófot is, ők kezdték a fesztivált a mai napon, és hát ők valami olyat reprezentálnak, ami el tudott jutni a többségi társadalomig, és még megértést is kapott. Ez a jó példa, tehát, hogy a többségi társadalmat megszólítani, vagy menni egy olyan úton, ami tudomást vesz róla, de nem, nincs kitéve neki.
3: Ez is egy jó példa. Én azt gondolom, hogy minden üdvözítő, ami arról beszél, hogy ha te képes vagy dönteni, ha te képes vagy beleállni egy ügybe, és uram, bocsánat, felelősséget vállalni azért, ha képes vagy ezért az ügyért tenni, és cselekszel, és aktív vagy, és bármilyen változást hozol, legyen az a te szűk életed, vagy tágabb közösséged, ez már önmagában véve azt gondolom, hogy több, mint amit lehet tenni így a mai embernek. És azt is gondolom ezzel együtt, hogy például a Forgács Rudi vagy Horváth Kristóf esete az abból a szempontból mindenképpen figyelemre méltó, hogy ugye hogy meghatározó emberekről van szó, szóval, hogy rendkívül hiteles emberek, szuperek a szakmájukban, de hogy azt is gondolom ezzel együtt, hogy egy kicsit nyugodtan túl lehet lépni a szuper cigány szerepkörön. És nem feltétlenül ezek a viszonylag sikamlósan megtörtént karrierek. Tehát azt gondolom, hogy akkor, amikor van mondjuk egy kétkezi munkásember, aki tisztességgel, becsülettel neveli a gyermekeit, szereti a feleségét, és építi napról napra a családjának a jólétét, meg a boldogulását, ugyanolyan tiszteletre méltó, csak hát nem tudunk róluk. És milyen érdekes, hogy például az olasz, román, vagy akár a német tesók, akik jönnek erre a fesztiválra, ők például beszélnek erről. Megjegyzem, egyébként Horváth Kristóf is, és a Rudi is beszél erről.
2: Ez így van. Sőt, Kristóf ezt konkrétan képviseli nagyon erősen.
3: Így van.
2: Na jó, szóval, hogy igazából ez egy kicsit arról is szólna, és akkor utolsó kérdésként feszegetem ezt a miben létét a fesztiválnak, hogy azokról is beszéljünk, akik úgy egyébként nincsenek szem előtt, de különben meg, mint hogy az egyik előadás címe szól erről, cigány, de rendes?
3: Igen, ez Rudi előadásának a címe. Hát igen, ez a klasszikus eset, hogy ez a nekem is van cigány barátom, na itt már azért fogjuk a fejünket.
2: Igen.
3: Roma értelmű.
2: Hát én is ismerek rendes cigányt, hát most miért?
3: Persze, nekem is vannak nem cigány barátaim, hogy ne. Na de nem is, csak hogy válaszok akkor a kérdésre, hogy igen, egyfelől őrülten fontos a fesztivál során, hogy azok is kapjanak hangot, akiknek nincs hangjuk. Másfelől meg, ha egy kicsit belegondolunk, akkor nem véletlenül mondtam a tanulmányokat rögtön az interjú elején. Ez azért őrülten fontos, mert mindig mindenkorban voltak olyan művészeti alkotócsoportok vagy művészek, akik egy lenyomatát adták az adott kornak, amivel aztán a jövő generációi találkoztak. És én azt is gondolom, hogy azért a történelmünk nem szűnt meg, tehát hogy ugyanúgy, ahogy mit adtunk annak idején Petőfiről és Petőfin keresztül, vagy Arany Jánoson sorolhatnám, keresztül nagyon sok mindent megtudtunk a reformkori Magyarországról például, vagy akár Csehov munkásságán keresztül a 19. század, vagy a 20. század elejei Oroszországról, és még sorolhatnám, ugyanúgy mi is egy lenyomatát adjuk ennek, és az ugye nem véletlenül van felvéve nagyon-nagyon profi minőségben az előadás, vagy a fesztiválnak minden egyes előadása, hogy az utókorra ráhagyjuk. Tudni, hogy ezek elérhető videók a jövőben, és ezek felkerülnek közösségi videó megosztókra, ahol aztán meg lehet őket később is tekinteni. Nyilván nem adja azt az élményt, mint egy offline színházi előadás, az napnál világosabb, de az biztos, hogy a jelenkor társadalmának, a jelenkor kihívásainak egy nagyon-nagyon fontos lenyomata ezeken a fesztiválokon az egyes előadások.
2: Hogyha a részletekre kíváncsiak, azt megtalálják az interneten, a helyszín ugye adott, arról már beszéltünk most az utolsó két napon, a Pince Színház 8-án és 9-én, és az Európai Unió a társfinanszírozó, ezt azért érdemes megjegyezni, hogy azért lássuk azt, hogy ennek van egy nemzetközi támogatottsága, ennek a gondolkodásmódnak, amit ez a fesztivál képvisel, amit a Független Színház vezetője Balog Rodrigo hozott össze, mi már nem először, hanem kifejezetten a sokadik alkalommal. Ez a 8., ugye a Roma Hősök Fesztiválból. Rodrigo,
3: ez már jó.
2: Köszönöm szépen az ajánlást, szerintem izgalmas, és remélem, hogy sok érdeklődő lesz, aki nem csak azért megy, mert érintett, hanem mert érdekli, és érdekelt, mint mindannyian. Úgyhogy köszönöm.
3: Nagyon hálás vagyok, zsírprofi vagy, köszönöm.
2: Köszönöm szépen. Balog Rodrigot hallották, a Független Színház vezetőjét, a fesztivál igazgatóját, meg a kultúrát itt a Spirit FM-en, amit Szabó Betti szerkesztett, én pedig Rónai Egon vagyok. Minden jót kívánok mindannyiuknak, viszont hallásra.
1: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bok Bar bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehér őszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
5: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bam Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja. Zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
6: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
7: Itt vannak az Alza napok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alza napokkal! Alza.hu!
8: Nincs búcsút az őszhajszálaknak!
9: Állítsd meg az őszülést belsőleg a Katalázzal!
10: Kataláz. Keresd online, vagy a Kataláz weboldalán.
11: A Toyota bemutatja. Egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik...
10: Online, vagy a Kataláz weboldalán.
11: A Toyota bemutatja.

0: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
1: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Palkovics László egykori ipari miniszter szerint a kormányüléseken többször is tárgyalták az akkugyárak szennyezéseit. 4 éve nem látott erőre kapott a forint az euróval szemben. A Gránit Bank azonnali hatállyal bezárta Balási Gyula számláit. A nap további részében többfelé kialakulhat zápor, zivatar. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 18 órakor. Nem cáfolta a külgazdasági és külügyminisztérium a Telexnek Palkovics László egykori ipari és technológiai miniszter kijelentését, miszerint a kormányüléseken többször is tárgyaltak az akkumulátorgyárak szennyezéseiről. A KKM szerint Palkovics kijelentése nem áll ellentmondásban Szijjártó korábbi nyilatkozataival. A 2022. novemberéig ipari és technológiai miniszterként dolgozó Palkovics László a Della podcastban beszélt arról, hogy a kormányüléseken többször is téma volt az akkugyárak szennyezése. Szerinte az ilyen ügyek azzal a kitétellel jelentek meg a kormányüléseken, hogy hogyan ne történjen ilyen, és ha történt, találják meg a felelősét. Mikor a 24.hu felvetette, hogy Szijjártó Péter korábban azt mondta, hogy nem volt ez téma a kormányüléseken, Palkovics azt mondta, hogy szerinte de. 4 éve nem látott erőre kapott a forint az euróval szemben. 356 alá is benézett az árfolyam. Ez nagyjából 4 éves csúcsot jelent forint-euró viszonylatban. Utoljára 2022 elején lehetett látni hasonló adatokat. A forint legutóbb azután kezdett intenzíven erősödni, hogy kiderült, a Tisza párt nyerte az áprilisi választásokat. Egyes elemzések szerint az erősödést az a várakozás hajtja, hogy néhány éven belül bevezethetik az eurót Magyarország, amire a támogatottság és a politikai akarat is megvan. Sikeresnek és előremutatónak nevezte Magyar Péter leendő magyar miniszterelnök a Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel folytatott megbeszélését. Azt írta, megállapították, hogy Olaszország és Magyarország nagyon sok kérdésben hasonló álláspontot képvisel, és itt említette az illegális migráció elleni fellépést, a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozásának kérdését, vagy a tagállamok versenyképességének erősítését. Azt írta, meghívta Magyarországra az olasz miniszterelnököt, és megállapodtak abban, hogy segíteni fogják az olasz és a magyar befektetők eredményes munkáját, valamint a Trieste magyar kikötő mielőbbi elkészültét. A Gránit Bank azonnali hatállyal bezárta Balási Gyula számláit. Balási május 6-án tájékoztatta ügyfeleit, hogy a Lounge Design számlaszáma megváltozott, és a jövőben a Gránit Banknál vezeti a cég számláját. Arra kérte az ügyfeleit, hogy odautaljanak. A Telex cikkének megjelenése után a bank arról tájékoztatott, hogy bezárta a cikkben jelzett számlákat. Ha 4+3 napig nem tisztázódik a helyzet, vagyis nem derül ki a bank számára, hogy milyen hivatalos eljárás indul, akkor viszont el kell engedni az utalásokat. Mintegy 40 utas szállhatott partra a hantavírussal fertőzött óceánjáróról Szent Ilona szigetén azután, hogy az egyik utas már meghalt a fertőzésben, állítja a holland külügyminisztérium. Az elhunyt holland férfi felesége is elhagyta a hajót, majd Dél-Afrikába repült, ahol Johannesburgban maga is meghalt. A hajótársaság egyelőre nem ismerte el, hogy bárki más leszállt volna Szent Ilona szigetén. Az időjárásról. Többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. Napközben általában 20-25, késő este 12-20 fok között alakulnak az értékek.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. 3 világkép. 3 mikrofon és egy forró vélemény.

0: állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: Csoda szép csütörtöki napot kívánok mindenkinek. Szép napot, Csunderlik Péter történész ezúttal is itt van velünk. Szia!
2: Szervusz! Még mindig Hanák Péter díjas vagyok.
1: Szia, Peti! Hanák Péter díjas. Ó, és még milyen díjat mondhatok be?
2: Vezeridi díjas. Igen? Az MTA Bolya ösztöndíjasa, és még sorolhatnám, és ezért mind megdolgoztam.
1: Tudom, tudom. Jó helyre mondtad a dolgokat.
2: Igen, igen.
3: Jó helyre jókat.
2: Mezőgáborék szokták ezt írni, hogy nem véletlen a New York-i ösztöndíj. Nem.
1: De még a Gyurcsányék szórtak meg ilyen díjakkal, ugye?
2: Nem, ezeket mind a NER alatt kaptam. Az én pályám a NER-ben
1: történt már. Ó, sokáig visszafolytottad
2: ezek a politikai véleményeket. Ezek a NER-től független intézményeket.
3: És melyik volt az a pillanat, amikor eldöntetted, hogy áruló leszel?
2: Mikor, hogy áruló lettem?
1: Amikor azt mondtad, hogy hát megkaptad ezeket a díjakat, kifizettek Penyeri azért, hogy tud, hogy hova kritizálj.
2: De ezeket nem az állam adta, ezeket a díjakat.
3: Na, persze.
2: Kivéve gondolod te? Az MTA.
1: Aha, bizonyítsd be.
3: Jó, iróniát tekerjük le, mert
1: szegény nézőink.
2: De az én karrier történetemről szóljon.
1: Oké, Dévény István, szia. És akkor...
3: Ókovács Szilveszterrel maradtunk abban.
1: Jó, mi volt ott a provokatív állításunk? Legyen az, hogy Ókovács Szilveszternek igaza van.
3: Lehet, egyébként persze.
1: Eljött a csőcselék kora.
3: Ja, hát igen, így erős. Én azt gondolom, hogy ugye ennek az esetnek az apropóján, amit a tegnapi adásban mondtuk el, úgyhogy gyorsan megint összefoglalom, ugye Ókovács Szilveszter azt hiszem 12 esztendős lányával, mert valahova kiszállt a kocsiból, beugrott, valaki ott látta, hogy az ő autója, az ő családja is.
2: Opera 01 volt rá szám.
3: Amikor elment a autó mellett, akkor beszólt a kislánynak, hogy takarodjatok innen, meg izé, hazárulok. És Ókovács Szilveszter zokon vette, és amit meg tudok érteni, hát, ha én gyermekemmel történne, miattam ilyen, én se lennék túl boldog. És én most itt nem mennék bele ebben, hogy ki mennyit tett bele, hogy a magyar közélet és a magyar közhangulat olyan legyen, amilyenné vált. Mondjuk az én álláspontom elég egyértelmű, aki a kétharmados hatalom birtokosa, és ez eddig a Fidesz volt, övé a nagyobb felelősség minden körülmények között. Egyébként Áder János, amikor köztársasági elnöki esküjét letette, pont erről beszélt. De mindegy, mehetünk el. Csak én tényleg én is azt tapasztalom, hogy az a felfokozott hangulat, ami a kampányban, és hát egy ilyen kampányban pláne érthető volt, az nem csendesedik, hanem sőt, minthogyha még erősebb lenne. Nem tudom, hogy a fideszes körökben most mi van, ugye én a buborékai miatt most annyira nem találkozom ezekkel, legalábbis nálam nem nagyon jelennek meg, tehát ahhoz képest, amikor beindult a Harcosok Klubja meg a DPK, akkor én is posztoltam valamit, és akkor nagyon sokan megjelentek, és ott nyomták ezt a fideszes nem túl bonyolult gondolatokat, ugye, mert ki volt adva, hogy kell háborogni, de most úgy tűnik, hogy az is úgy elpárolgat, ezért nem tudom, hogy a Fidesz közvéleményen belül mi, de hogy a Tiszás közvéleményen belül valóban megmaradt ez a felfokozott hangulat, és valóban, sőt, mintha még erősebb lenne, és ennek igenis sajnos lesznek, meg vannak is ilyen vadhajtásai. Nekem az se tetszik, amikor Dajs Tamásnak bekiabálnak is el az édesanyját. Uh-huh. Most ugye ez egy ilyen friss a Balázsival kapcsolatos interjú próbálkozás során történt, hogyha valaki német Balázs küldi el oda, ahova maximálisan meg tudom érteni. Én is, ha csak felidézem a kis közös múltunkat ott a közmédiában, már az elég, hogy a lelkem háborgásba kezdjen, de nem jó ez, tehát, hogy uh-huh. És abszolút megértem az indulatokat, főleg aki sértettje volt szó szerint a NER-nek, és nem csak közéletileg, vagy közhangulatilag érezte ezt, vagy az ő demokrácia felfogását sértette a NER működése, vagy morálisan érezte magát sértve, hanem fizikailag is adott esetben elvették a vállalkozását. Tehát mindent megértek, csak szerintem most egy kicsit már valóban úgy higgadni kellene, és hát ki vagyok én, hogy ilyeneket mondjak, de én azt gondolom, hogy például, hogyha Magyar Péter tenne most egy gesztust, nem kell itt senkit megmenteni, úgy értem a gesztust, hogy azt mondaná, hogy egy kicsit vegyünk vissza, vagy nem jó az, ami történt mondjuk az Ókovácssal, az lehet, hogy hasznos lenne.
2: Szakradalomként a Leona Profi című filmet tudom idézni, nőt és gyereket csoha, tehát nyilván amikor ott van a gyermeke, még egy olyan típusú figurának is, mint Ókovács Szilveszter, aki mondjuk így mégiscsak a NER jobbik arca volt mondjuk Rákai Filiphez képest, azért, hogy a gyermek előtt nyilván nem szabad őt gyalázni, meg a családot nem szabad ebbe belevonni, tök mindegy, hogy feleség, élettárs vagy édesanyja, mert A dühünket igazán így kanalizáljuk konkrétan a célszemélyek ellen. Én azt mondom. Tehát, hogy várjuk meg, amíg nincs ott, amíg a kedves gyermekét elviszi iskolába. Aztán, hogyha utána találkoznak vele, akkor az arcában mondhatják, hogy mégis mit tett maga. Mégis mit, hogyan, és... És hozzáteszem, egyébként tényleg Ókovács Szilveszter az még a Jobbik arca volt ennek a rendszernek, tehát még,
3: abszolút,
2: tehát még ugye értette is a kultúrát, van is egy ilyen múltja. Nem az volt, mint oly sok esetben egyébként itt a NER-ben, hogy kizárólag lojalitás alapján kapott meg valaki egy intézményt, mert hogy neki még a szenvedélye is ugye volt az opera ügye, bár valószínű, hogy 20 alkalmasabb szemét lehetett volna találni az operaház élére, ha kizárólag a szakmai megfontolások működnek. Mindegyik tegyük félre, a NER-ben sosem működtek a szakmai megfontolások. Azt mondjuk, hogy az ő esetében legalább volt valami hivatás, és nem Ókovács Szilveszteren kell leverni az elmúlt 16 évnek a bűneit, ez elég egyértelmű, hanem mondjuk mehetnek Rákai Filiphez.
3: Egyébként én azt gondolom, hogy megvan ennek a helye, ennek a népi politizálásnak úgymond. Én a Takács Péteri mozgó lépcsős útvonalat követném. Tehát, hogy ne azt kiabáljuk, most ez kicsit ilyen irónia is lesz benne, ne azt kiabáljuk be, hogy a K anyádat, igen, ne azt kiabáljuk, hogy hazáruló és megfogsz, de ne, hanem legyen,
2: hol
3: ott
2: a pénz?
3: Legyen ott a fejünkben, hogy az adott fideszes politikusnak vagy közszereplőnek milyen BTK gyanús gazdasági ügyei lehetnek, és akkor azt kiabáljuk oda neki, nem? Na és a BT-d, ami a KFT-nek eladott ennyit, ennyi, meg ennyi, azzal mi van? Tehát mennyivel hatásosabb lenne?
2: Igen, de hogy valamit...
3: Egyszerű banyázni, persze.
2: Ugye egy másik klasszikust idézzek, ami olyan, mint egy evangélium, mindig lehet belőle találni szentenciát, hogy az Utolsó Cserkész című filmben hangzik el, hogy a rossz fiúk meg vígan eszik a vörösboros csirkét és a szarvashúsos pizzát. Ne hagyjuk, hogy most vígan egyék a vörösboros csirkét és a szarvashúsos pizzát, legalább kicsit érezzék magukat, ha adott esetben le is papíroztak egyébként mindent. Úgyhogy én megértem ezeket a népi hangokat, akik ordibáltak nekik, mert azért tényleg szétlopták az országot, kárt okoztak, mérgeztek, dühítettek, és egyébként tessék, itt az eredménye ennek az uszításnak, hogy a milyen hangulatban van ez az ország, ez a polgárháborús hangulat, amit egyébként elértek, az az ő eredményük.
3: Tehát de ezt ők úgy élik meg, hogy a Tisza csinálta. Ja, tehát a fideszesek megvan, igen, a győződő róla, hogy a Tisza az, ami, és Magyar, igen, Péter miatt van.
2: A Tisza volt az, ami plakátkampányokat ugye működtetett 100 milliárdokból. Tessék, ugye ez egy Frankenstein szörny. Ez a közhangulat egy Frankenstein, ami most életre kell, és a teremtője ellen fordul. Tessék megküzdeni ezzel. Úgyhogy
3: az egy pillanatra megijedtem, amikor az Utolsó Cserkész mondta, hogy idézni fogsz belőle, hogy inkább az legyen az út, hogy már nem a másik klasszikust, a fej vagy gyomor.
1: Sok van. Sok van abban a filmben, szeretjük nagyon. Én más állásponton vagyok egy picit, mint ti, mert ez nem tudom, hova vezet egyáltalán, hogyha nem a komment falon történik ez, és én visszatuszkolnám egyébként a komment falra ezt a rengeteg negatív érzelmet. Mert ha megjelenik az utcán, akkor értem Ókovács Szilveszter érzelmi keretezését, hogy ott van a kislánya, ne hallja, kellemetlen, valahogy tuszkoljuk vissza ezt a rengeteg gyűlöletet a palackba, vagy egyáltalán lehetséges-e. Szerintem egyébként nem lehetséges, de ha ez az utcán megjelenik, akkor, és ez normává válik, akkor ott már tök mindegy, hogy kislányok lesznek-e, vagy nem. És erre a lehető legrosszabb megfejtés az, hogy várjuk meg, még a kislányt leteszi mondjuk az óvodában, és akkor utána ordítsuk az arcába. Mert ha ezek kijönnek, akkor azok a fajta elégedetlenségek is teret kapnak, amiket mondjuk tisztes politikusokkal szemben éreznek a fideszes oldalon, mert mondjuk elhitették velük, hogy ők a bűnösök azért, mert az ország rossz irányba halad. Vagy innentől kezdve bármelyik rosszabbnak vélt döntését a politikuson az utcán számon kérhetjük. Először csak odapiszmogunk valamit, aztán üvöltözünk, aztán ő éppen a családjával szeretne tölteni egy nyugodt vacsorát, és fölé állunk az asztalnál, és úgy kiaválunk velük.
2: Igen, azt nem, mondjuk, hogy azt nem szabad. Tehát a családot én
1: amire ti buzdítotok, vagy amire
3: mi az, hogy aki miért ti?
1: Elnézést, provokálok. De, amivel kapcsolatban ti azt mondjátok,
3: nem ti, Csudelitnek volt az ötlete, hogy tegye le a gyereket, és
2: akkor utána le, már... utána lehet vele.
1: Nem, én azt mondtam, hogy az utcán egyáltalán nem. Ez egyáltalán ne jelenjen meg, és ebben a politikusnak tényleg felelőssége van, hogy ezt csinítsa.
2: Lehet, hogy be lehet mutatkozni, kezet nyilván nem nyújtok, mert mondjuk sok mindenkivel nem szeretnék kezet fogni egyébként, ugye.
1: De Peti, de érted, de a folyamatot nézd. De mit mondasz el?
2: Elnézést, maga ezt az alávaló rendszert kiszolgálta, maga egyébként hazudott, maga aljadék módon viselkedett, maga karakter. De most nem Ókovács Szilveszterről beszélek, mert mondom.
1: Tudom, hogy ez magától is működik, és benned rengeteg ilyen indulat van, és azt gondolod, hogy valamiféle büntetést kéne kiszabni így a politikusokra, hogy legalább ne érezzék magukat jól, ahogy említetted ezt a filmes példát is. Csak tudod, ennek mi a vége?
2: Ott van, hogy a felsőoktatás gyártásban dolgozom, ott tanítom, ezek után fénymásoló papírra nincsen egyébként pénz, mondjuk, hogy az LT-nek. Ez a helyzet. Ezek után látod a plakátokat, 1000 milliárd volt kerítik a gyűlöletet. Tessék, és ezek után még engem ellene folytatnak karaktergyilkossági kísérletet. Ezek teljesen. A figurák.
1: Mindenben teljesen igazad van, csak mondom még egyszer, hogy ez a folyamat, gondold el, hogy hova vezethet, mert van 1,5 millió, vagy most ki tudja mennyi Fidesz szavazó, a választások óta biztosokat veszítettek, és nekik lehet, hogy a felük gondolja azt, hogy a Tisza párt vezette félre a választókat, mert van egy ilyen olvasat is, és ráadásul véleményvezérek is ezt alátámasztják. Onnantól kezdve tisztás politikusokhoz is, választókhoz is oda fognak menni, hogy ti vagytok azok, akik. És nem fogjuk tudni megoldani azt a problémát, hogy itt családok mennek félre, barátságok mennek félre, az utcán egyre több a bekiabálás, az odamondogatás, az agresszió, mert annak tényleg a következő lépés az lesz, hogy már pofán fogják egymást csapni.
2: Teszek egy javaslatot, ezért kéne minél hamarabb ezt a rendezett körülmények közé terelni, mint egy tárgyalóterem.
1: Ahol nincsen gyerekek.
2: Ahol egyébként megvan meg úgy a módja, a jogi keretek közé tereljük, és akkor tessék, megindult a számonkérés folyamata, és akkor nem jelenek meg az önbíráskodók. Ugye az önbíráskodás, és itt az önbíráskodás az lehet egy leköpés is, vagy egy ilyen beszólás, tényleg szomorú dolog, de az mindig annak a következménye, hogy valahogy az állam meggyengül, és az állam nem elégíti az embereknek az igazságérzetét. Akkor jelenek meg az önbíráskodók.
1: A populista váltások után ez gyakran előfordul, hogy a tömeg érzi úgy, hogy eljött az igazságtétel ideje, és akkor ezt a népharag privatizációjának is hívják.
2: Úgyhogy ezért mondom, hogy minél előbb a közhangulatnak akkor tenne a legjobbat, hogyha minél hamarabb megjelennék a navnyomozók a különböző ilyen oligarcháknál, figuráknál, megkezdődnek lefoglalások, utána néznének vagyonosodásnak, és mondjuk elővennék azokat a figurákat, akik itt uszítottak, gyűlöletkeltettek, és karaktergyilkoltak másokat, közpénzjellegüket elveszítő közpénzből. Mert ha mindez egy rendezett állami jogi keretek között működne, tehát az állam igenis tartsa meg az erőszak monopóliumát, mert az a fontos, az államnak a minimális definíció az, hogy az erőszak monopóliuma rendelkezik, hogy egy civil nem elsorod egy másik civilhez, vagy bárkihez, és ne verre se pofán. Tényleg, ez a minimum, hogy ennek nem szabad megtörténnie egy államban. De amennyiben nem indul meg az elszámoltatás, nem veszünk elő figurákat, akkor szükségszerűen ez elő fog fordulni, mert van egy ilyen népharag, ami dúzzad a figurát.
3: Csak odáig el kell jutni, és azért az elszámoltatás mint folyamat, hát azért ezek még a gyanúsításig eljutni is azért hosszú idő lesz, főleg, ha ilyen bonyolult ügyek lesznek, amikről beszéltünk a tegnapi műsorban, ilyen cégháló, ide-oda tologatott pénz, ide-vissza csorgatott, oda kamu cég, tehát azért ez elég sok időbe telik. Én mondom, én továbbra is abszolút megértem az indulatokat, de hogy igen, én ebben a Tomival értek egyet, hogy ez egy nem jó irány, és hogy ez nagyon jó lenne most már egy kicsit hűteni, hogy eljuthassunk oda, hogy nyugodt körülmények között terelődik a tárgyalótermi dimenzióba ez az egész. És, egyébként csak annyit, még bocsánat, hogy hát azért most így hirtelen az jutott eszembe, hogy ennek a műfajnak azért nagy-nagy atyamestere öreg cimborán Mentzer Tamás, nem? Tehát amikor odaállt Magyar Péter arcába üvöltözni, meg kicsizni, azért ott kinyílt egy kapu. És hát látjuk a következményeit. Nem csak ez volt természetesen, de szerintem az egy szimbolikus, emblematikus és negatív értelemben vett fontos pillanata volt a magyar közállapotoknak és a közvélemény alakulásának.
1: Nem én kezdtem.
3: Hát is ki nem tolja le, de már tényleg. Tehát, hogy ez annyira unalmas. Tehát
1: az egy fun fact egyébként, hogy nem jön ebbe a műsorba, mert hívtam, és hát nem miattam. Nem jön el.
3: Csundálik?
1: Aha,
3: ja, nem jön ki a
1: oda nem ül be, ahol egyszerűen már Csunderliket vennének hívták. Én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy miket mond, és erre mit mondanak.
3: Az egy rohadt idegesítő műsor lenne, én úgy érzem.
1: Nem biztos. Hát figyelj, Ferenc Orsolyán túl vagyunk.
3: De a Ferenc Orsolya...
1: Kommentelők ugyan nagy részt nem szerették, de hát de mi azt gondolom, hogy derekosan helytáltunk.
2: De Ferenc Orsolya, aki beáll, és mint egy ilyen Romanov hercegnő...
1: Nem kellünk ide, mi szerintem.
3: Nem, abszolút jó.
1: Csunderlik
2: show. Na jó. Na még annyi szeretném.
3: Benned ilyen állampolgári düh buzog most. Nem kevés. A legutóbbi.
1: És egyre több a választások után egyre
3: több. Nem tudsz méltósággal örülni a győzelemnek.
2: Korábban is. Bennem volt ez.
1: Kezet kell nyújtani, át kell ölelni az ellenfeledet. Meg kell vigasztalnod.
2: Tényleg az a helyzet, hogy én látom azt, hogy a magyar felsoktásban mennyire nincs egyébként pénz. Nyilván persze. Vannak intézmények, onnan tolták, ugye, ahol
1: anyám pedagógus.
2: Közoktatást lehet mondani, és ez egy szerintem egy nemzetellenes kormányzás volt, amit tettek az egészségügyi oktatással. Minden egyébként pedig ugye egy gyűlöletkampányokra fordítottak akkora összegeket a magyarok pénzéből, amiből szanálni lehetett volna tényleg a, mondjuk a magyar felsoktás például. Ez nem történt meg. Szerintem ez kimeríti a nemzetellenességnek a fogalmát. Voltak olyan figurák, mint a Németh Balázs, aki arccal vállalta ezt, nyilván azért, mert meg volt fizetve, hogy az ő közéleti pálya úgy indult, hogy nem tudom, 4 trafikot nyert el. Nemzeti dohánybolt, ugye itt sikeresen lejáratták a nemzeti fogalmát, tehát a nemzeti kormányzás mindent megtett, hogy gúnytárgyává tegye azt, hogy a nemzeti, és a nemzeti az fosztóképző legyen. Ennyit ezeknek a nemzeti jellegéről, hogy dohányboltot is nemzetévé neveztek át. Na most ennek a Németh Balázsnak a pálya, ugye, de ha jól emlékszem, úgy indul, hogy 3 vagy 4 dohányboltot megkapott, ami az a fix jövő.
3: Nem. A TV2-nél volt, én úgy emlékszem, és a TV2-től hozták át valamilyen megmagyarázhatatlanokból kifolyólag a közmédiához.
2: De amikor hangosan kormánypárti lett, és ugye ő nem csak híreket olvasott, hanem még kommentálta is azokat, ugye mellé téve.
1: Közel 500 milliárdos bevételt ért el.
2: De most
1: tavaly,
2: ezek
1: előtt Németh Balázs feleségével közös cégből.
2: A Németh Balázs, azt mondom, hogy az édesanyját, se az édesanyját, se az apját, se rokonát,
1: senkiét. Mondjuk igazán a Németh Balázséknak trafik biznisze volt. Így
3: persze, mondani. De ezt tudom, csak de, nem azzal
2: azokat
3: indult.
2: Ne sértegessék, de az, hogy ezek után valaki tényleg így oda utána köp, ne köp utána, mondjuk egy képlenség utána köp valami trágárságot, én azt gondolom, hogy ez nyilván az indulatokkal, ez magyarázható. És akkor mellé téve, hogy még milyen szerencsétlen ez az ember, tényleg én nem tudok olyat a kampány történetben, hogy valaki azzal kampányolt volna maga mellett, hogy utálják, mint a és akkor Németh Balázs pedig erre épített fel egy egész kampányt.
3: Az egész figura tényleg, mármint a ténykedése, és bárhol is volt, az egy ilyen ironikus, groteszk valami torzó, de tényleg
2: az nem, állatorvos nem a figura, ennek a...
3: Hanem ami, tehát ahogy ugye, tényleg, ahogy a TV2-ből átzsilipelt a közmédiában, már ez is egyszer csak feltűnt ott egy ilyen vezetői értekezet, és így néztem, hogy, és az a TV2 még nem ez a TV2 volt. Mm-hmm. Tehát, és mi történik itt? Hogy meg mi? Akkor volt ugye trafik biznisz is, amikor azért ezek szerint nem jártak olyan nagyon rosszul ezzel a 4 trafikkal, és akkor utána, amit művelt a hír igazgatóságon, mint ugye képernyős arc is egyben, hogy tele véleményeket, kommentárokat fűzött, amúgy is milyenek voltak ezek a közmédiás hírek, de még ő, mert hogy ez a szerkesztői szabadság, és akkor utána meg átzsiripelték ebbe a atlétikai VB-s poziba, azért azt se lehetett, hogy olyan rossz tud szerintem.
2: Gyulai Istvántól eljutottunk Németh Balázsig.
3: És aztán végrehajtott a Magyarország leggagyibb, legborzalmasabb, legnevetségesebb, legótvarékabb kampányát, és berakják a parlamentbe. Tehát, hogy...
1: Ki érti ezt?
3: Tényleg nem. Ezt most tényleg nem.
1: Ő tényleg valakinek a valaki.
3: Ez a kontraszelekciónak már nem tudom milyen szintje vagy.
1: Nem tudok mást mondani, mint hogy visszatértünk a régi időkbe, és az agórára visszaköltözött a politika. Ez volt...
3: Ez jó.
1: Ez volt tetten érhető akkor, amikor, és erről már beszéltünk, Karácsony Gergely és Magyar Péter között egy kommentháború dúlt. Mert rájöttek arra sokkal korábban a Fidesznél, Magyar Péter stábjában, Radnai Márk szerintem ezt gyönyörűen felrajzolta és véghez vitte ezt a Magyar Péter, hogy hitelességet nem úgy kell nyerni, hogy te milyen politikai döntéseket hozol, mert az embereket nem érdekli. Hanem az, hogyha abban a közegben szólalsz meg, és úgy, ahogy azt ők szeretik, akkor közülük valónak érzed magad, és abban a pillanatban már áthidalod azt a különbséget, hogy jaj, ez a politika, ez a kis új eltartás. És ez érhető tetten ebben is. A parlamenti politizálásnak befellegzett, az totálisan elengedte a Fidesz. Mondom még egyszer, Németh Balázst ezért dobják oda. Oké, még felszínen tartjuk hozzá azt a figurát, amit eddig.
3: Ez egy ócska troll-frakció.
1: Nem értem, most megpróbálják majd valahogy megújítani ezt a közösségi médiás jelenlétet, de hát ha a DPK-kkal akarják, akkor sok szerencsét hozzá. Szünet.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
1: NK-val folytatjuk a Provokatőrt. Erről már beszéltünk azért nem is keveset, de hát napról napra jönnek elő újabb és újabb szerződések. Ugye most Molnár Áron kitett egy olyan posztot, amelybe befotózott egy pályázati ellenőrző visszacsatoló dokumentumot, amiben a végproduktumot be sem kell mutatni, ha hihetünk egyáltalán ennek. Tehát, hogy ráírod azt, hogy igen, köszi, ezt megvalósult, Fási Zsülike ráírja, hogy elkészült a dokumentumfilm, és aztán NK-ban meglepecsételik. Bár remélem, hogy most már ennyivel nem ússzák.
2: Jó, így vissza is kérde az illetékes, hogy jó napot kívánok, akkor megcsináltuk a dokumentumfilmet. És jó lett? Jó? Na, jó.
1: Nem, biztos? Igen. Jó lett?
2: Oké, köszi.
1: Hát mi nem vagyunk vele teljesen elégedettek, nem, de hát ennyi pénzből ennyi jött ki, esetleg még ha kérhetnénk egy keveset, hogy tökéletes legyen a befejezés. Jó, semmi probléma, mennyi kell, még egyszer ennyi.
2: Ugye a Pataki Attila pályázatát szereztem, a 444, ezt csak én ezt nem is nagyon kell szerintem mit hozzátenni, hogy felolvasnék belőle ilyen kis részletecskét, mert az gyönyörű. No. Pataki Attila írja ugye a pályázatában. Dolgomnak érzem korunk zűrzavaros, káosz felé tántorgó világának utat mutatni a fény és a szabadság felé. Hitet adni, hogy élni érdemes, és mindezeket az emberi léptékű természeti törvények mesdjéjén. Napfényben utazó jövendőt prognosztizálok magunknak, magyaroknak, mert ártást, káoszt lehet teremteni ideig, óráig, de az életet nem lehet legyőzni soha.
1: Ez tényleg ő is.
2: 100 millió. 100 misi.
3: Tehát, mert ez 100 misi?
2: Ez nem tudom, melyik volt a több közül, mert több részletben kapott.
1: Számra,
3: de hogy mellette nem még rossz. Kapott azt, hogy jól emlékszem, 5 millió forintot 3 dalszöveg megírására.
2: Persze, de azért mondom, az nyomon követetlen, hogy az épp melyik volt.
1: És
2: de...
1: ez már rögtön egy dalszöveg is, tehát zseni ez.
3: Hát a lelkéből szólt.
1: Igen. Éjjel érkezik.
3: Csak aztán rátaláltak a rosszak, és itt publikálták ezt a pályázatot.
2: Komolyra fordítva, már nehéz egyébként a pályázók bizonyos halmaza mellett komolyan beszélni a témáról. Ugye most már kirajzolódott a minta, most már látjuk azt, hogy kik kaptak, és persze a felszínen erről van a legtöbb szó, a celebekről, az ismert figurákról, a előadó művészekről, de nem ők a lényeg, hanem az a minta, ami kirajzolódott, és az a minta az egyszerűen arról szól, hogy Hankó Balázs úgy osztotta szét ezeket a pénzeket saját hatáskörben, hogy tulajdonképpen lefették a Fidesz választási körzeteket, tehát ilyen 50 és 100 millió forint körüli összegek érkeztek ilyen-olyan-amolyan alapítványokhoz, civilnak mondott szervezetekhez, amelyek valamely ilyen furcsa módon épp az adott választókerületben épp a fideszes jelölt kampányát segítették így úgy amúgy. Tehát ez itt tulajdonképpen a hűtlen kezelésnek és a tiltott pártfinanszírozásnak egy nagyon gyönyörű küvéje.
3: Ami egy letöltendő szabadságvesztést kéne reményezzen, nem?
2: Hát adott esetben igen. Nektűnik, mert most...
1: Igen, majd dönt a bíróság.
2: Így van.
1: NKA.
2: Még?
1: Sok okosságot ezzel kapcsolatban már nehéz elmondani. Tényleg azokra vagyok kíváncsi, akik mindvégig ütötték az asztalt, hogy nem, mi autonómak vagyunk, mi, mint ahogy egyébként Dopman is elmondta a közös podcast szereplésünk alkalmával.
2: Jó,
1: hát most mit tudok kezdeni? Én élveztem. Sok mindenre választ kaptam, amit nem gondoltam volna. Én válaszokat kaptam, úgyhogy én elégedett vagyok.
2: Megpróbálom besúvasztani két patrióta közé.
1: Nem, ugye úgy rohadt száraz, rohadt unalmas, nem is nagyon szerették a kommentelők. Meg hát ott már az ő kommentfalán kialakult egy olyan közeg, akik úgy gondolkodnak, mint ők, úgyhogy abban én, már a meghívásom sem igazán passzol abba a képbe. Szóval ezzel kell itt számot adni, hogy amikor elfogadták ezek a művészek a pénzt, és Deák Bia Gyula is vastagon benne van.
3: Jó, de 150 milliót kapott, tehát hogy nem arról van szó, hogy egy kis életjáradékot kapott egyébként.
1: Csak utána kikéri magának, igen, széles gesztusok, hogy én egyetlen pártot, és az a Blues párt, és hagyjatok békén, aztán elővesznek olyan felvételeket, amikor ilyen fideszes, nem tudom kikkel beszélget, és ott elmondja, hogy...
2: Hát a fideszes jelöltet támogatta.
1: Igen, hogy a háborúban nem szabad benni, a háborútól félni kell, és fölmondja a mantrákat, tudod, és akkor így összeomlik egy világ.
2: Aha.
1: Így összeomlik egy világ. Mert hogy ez kimagyarázhatatlan. Erre nem tudja azt mondani, hogy én tényleg félek a háborútól. És én saját meggyőződésből félek a háborútól, mert A, ki nem, B, ha mégis leült oda, és fölmondta ezeket a kampánymantrákat, akkor meg egy komplett idióta. Ha nem vette a lapot, hogy egyébként mi a tét. Tehát most válaszol a kettő közül, hogy tényleg beleállt a kampányba, hogy komplett idióta, nem tudom, melyik a jobb.
3: És különösen az ilyen esetekben, tehát azért, hogy a Deák Bia Gyulát, vagy Nagy Feró és mások, tehát ezeknek tényleg volt egy életművük, ők tényleg odaálltak a Kádár rendszerben. Én egyébként imádom a Kopaszkutya című filmet, ami ugye a Hobbubuszben szól. Nagy Feró kapcsán halhatatlan a Ford Ferlin szinkronjaként nyújtott teljesítménye is, aminek hogy közesítsen az ortodox szinkronizáláshoz, de hogy mégis ezeknek az embereknek volt egy működés, és nagyjából volt egy ilyen pályája. Ami volt egy ilyen, fene gyerekség árad belőlük is. Ezek után, amikor Nagy Ferót azt láttam, hogy a Story magazinban retteg a migránsoktól, az az ember, aki vala nagyvárosi farkas volt, és aztán egy palotapincsi lett belőle, hát tényleg ez egy pálya, ez a szomorú.
2: Ez dráma volt nézni ezeket a úgymond leépüléseket, és nem szellemi leépülésre, hanem inkább morális,
3: igen,
2: leépülésre gondolok. Tehát Nagy Feró a Rétvári Bencével valami, nem tudom, községben vagy faluban, mégis teljesen kis településen így állnak egy ilyen 5-10 nyugdíjas előtt, és közben ingyen lesz a kürtős kalács, és ott nyomja az izét, azt...
3: Tehát ez önmagában...
2: Nagyon nehéz, felülírja az emberben, és ez olyan rossz, mert az életmű attól életmű, nem? Tehát a bikini attól bikini marad, meg a 20. századi híradó, attól a 20. századi híradó is. Nekem az Edda 1-2 is örök darab, mai napig hallgatom, Deák Bill is.
1: Miközben az emberhez?
2: De tök nehéz,
1: csak ez meg már innentől kezdve a mi hibánk. És ő jogosan mondja azt, hogy az én életművem, az én dalaim nem keveredhetnek azzal, hogy én a magánéletemben mit gondolok, vagy milyen politikát.
2: Csak nagyon sokak számára.
1: Tehát ezt úgy kéne kezelni, hogy igen, Michael Jackson nagyon nagy valószínűséggel csúnya dolgokat csinált gyerekekkel, de emellett, ha meghallgatom a rádióban, ez nekünk kéne edződni. És ahhoz is, ami úgy látom, hogy egyik oldalon sem számít minimumnak. Hogy van egy szereplő, van egy emberünk, akárki, Dévény István, mond A dolgot, és ha én arra az A véleményére ráhúzom a Dévény Istvánról alkotott véleményemet, akkor én egy komplett hülye vagyok. És elnézést, tudom, hogy ezzel nagyon sokakat megbántok. De ez tényleg így van. Mert aztán mondhat olyan Dévény István 5 perccel később, hogy azzal meg hirtelen nagyon egyetértünk.
3: Itt azért... Beszéljünk kicsit arról, hogy itt nem arról van szó, hogy nekünk bajunk lenne azzal, mert nem tudom, én is a korai Eddát én is szeretem. No, egyébként megrendítő, ha valaki megnézi a Kölyköd, aztán Kölyköd voltam, hogy annak az Almási Tamás dokumentum.
2: Hát ez Pataki címe, Attiláról szól.
3: Ami Pataki Attiláról szól.
2: Hogy vette szét, meg hogy alázta meg,
3: igen,
2: a többieket.
3: És miközben ott van ugye a Slamovics, aki tényleg így kívülről hozza vödörben be a szenet, meg az édesanyjával lakik, és szinte nyomorog, közben már ott van ugye a Pataki, aki már akkor is ugye a Miskolc királya volt. Na, mindegy, ezt,
2: nem az a film mindent elmond a Pataki elleméről. Tényleg.
3: És azóta nem javult egyébként, hogy a szituáció.
2: Sőt. Meg a dobos, amikor a gyerek, az újszülött gyermekével, meg a feleségével, a szobakonyha, de az úgy egybe van, és ilyen manzár, vagy fél manzár, nem manzár, hogy hívják azt a ízét, ami a föld felszíne alatt van, lakás. Nem teszem be a kifejezést.
1: Szuterén.
2: Igen.
1: Jézus, terék, hallottam.
2: Ilyen fél szuterén, Miskolc való környéki, valami borzalmas.
1: Szuverén.
2: hely, és ott mondja, hogy az Attila így a pénzekkel úgyis ott nyomorognak.
3: Szóval ez patak, ettől függetlenül, vagy részben imán volt egy kultes produktom, részben a zenekar többi tagjának is, vagy inkább köszönhetően. Pataki Attilától, most nem tudom, az elmúlt 20 évben, amit ő nyújtott egyébként, hogy rockzeneileg, nem gondolom azt, hogy mindenképpen neki kéne a bizalmat megszavazni, hogy adjuk 5 millió forintot 3 dalszöveg írására. Hozzáteszem, ez elképesztő nagy összeg. Tehát, hogy 5 millió forintot 3 dalszöveg írására senkinek se kéne adni a magyar kultúrában, amikor egyébként kevés a pénz, köszönhető annak, hogy plakátkampányokra megy el az összeg. Ezek után, de végképpen Pataki Attilának kéne. És akkor ott van Deák Bélnek a 150 milliós koncert támogatása. Hatalmas összegeket szórtak ki, és akkor itt az NK a támogatásoknak, amiket Hankó személyesen felel, ugye ez még az a rész, amikor még lehetne érvelni, hogy ó, de hát a Deák Bél meg a Pataki, szerintem mondom, eddig azokat az érveket soroltuk, hogy miért védhetetlen az, hogy ezeknek az emberek ennyi pénzt ad. De akkor jönnek azok, hogy a Mága Zoltán fotósának a egy hónappal korábban bejegyzett alapítványának adnak 500 millió forintot, és akkor itt olyan összegek röpködnek, ami elképesztő, miközben láthatjuk azt, hogy a végét járja a magyar irodalmi folyóiratoknak a sora. De nem, hanem átadják ezeket a szereplőknek, és akkor itt ugye a bújtatott kampányfinanszírozás esete forog fenn, az, hogy a nemzeti kulturális alapból lopnak pénzt a fideszes kampányra. Hát a nemzeti kormány, az eszem megáll. És akkor itt megint látjuk azért a folyamatot, hogy a 2010-es évek úgy indul a NER, hogy itt Jankovics Marcell volt az NKA elnöke. És azért a kollégiumok hoznak, nyilván volt egy fokozatos eltolódás afelől, hogy milyen fórumokat támogatnak. Ha megnézzük, hogy a kommentár folyóirat mennyit kaphatott, elő kell keresni a támogatásokat, és azt mondjuk, hogy a Békés Márton alapítványa mondjuk mennyit kapott a közösből összevetve más alapítványokhoz képest.
2: Hát ott jól futott a szekér.
3: Igen, hát a gerilla, ugye itt a kulturális lázadó. Na mindegy, akkor azért van egy ilyen trend, de hogy idáig végül eljutottunk, tehát az NKA-t arra használják föl, hogy bújtatós kampányfinanszírozás folyjon. Hát itt tessék, értelmező kríziszótárt üssük föl a nemzetellenesség, meg a hazellenesség és a hazajárulás definíciójában. Lehet, hogy a 7.-8.
2: ilyen. Igen, ez a kultúrától lopni.
3: Igen.
2: Tudjátok, mi lesz nehéz? Ahogy majd sorra derülnek ki ezek a ilyen-olyan-olyan ügyek, és... Már most is, tehát mit tudom én, nekem például dob menne, hogyha lenne vitánk, már nem lesz, mert ő is mondta, hogy velem nem, de hogy...
1: Mondott ilyet?
2: Hát, hogy engem még hallgatni is szörnyű, de teljesen mindegy.
1: Én azt mondta, hogy veled nehéz ilyen dolgokról nincs, beszélni, amiről mi beszélgettünk, de azt hiszem, ez a spirit
2: téma. Nem, nincs, nem is lenne értelme, mi a francnak tényleg. De hogy tegyük fel, és ott ülsz valakivel szemben, akiről tudod, hogy az állam így megtolta, és így eszedbe jut, hogy amíg ez nem derült ki, hogy mekkora nagy morális igazságokat puffogtatott a te károdra, hogy te és most ott ülsz vele szembe, hogy aha, mennyire adtad el magad, és jön a következő, de ez így érvényes, teljes meg a fonra is. És ez egyre több ilyen ügy lesz. Amúgy meg ez a dalírás, tehát hogy hát szülessen meg a dal, nem? És akkor utána, hogyha mondjuk elindulna, vagy videóklipre, nem tudom, még forgatnak egyáltalán, de bármire, csak hát legyen valami produktum, de dalírása. Egy író támogatnak, akiről lehet tudni, hogy meg fogja írni a regényét, és akkor csak azért, hogy 3 hónapig el tudjon vonulni valahova, és ott, azt értem, de hogy dalszövegírásra...
3: Igen, tehát Adam is Anna nagyon
2: enélkül nem születik meg a dal. Tehát,
1: hogy... Pénz nélkül, hát dehogy is. Akkor éhes. És akkor olyanokat ír, mint József Attila.
3: Ja, és akkor itt hadd idézzem az Emil Zolának tulajdonított gondolatot, miszerint teli gyomorral nem lehet írni. És akkor meg akarjuk nézni, hogy miért nem születtek itt igazán nagy kulturális teljesítmények.
1: Ez fontos.
3: Itt a NER-ben.
1: Meg a verseny hiánya, tudod.
3: Az többek között azért, mert hogyha Zolának tulajdonított mondani, szerint teli gyomorra nem lehet írni, meg lehet nézni, hogy mennyire tele volt ezeknek az embereknek a gyomra, lehetne sorolni a különböző figurákat. Tehát azért az igazi nagyművészet, ez tényleg az, hogy valakinek a szívéből robbanjunk ki. Meg valami dű, valami elégedetlenség. Mondani akarok valamit.
1: Meg kell oda valami intellektus, tudod.
3: Meg hát intellektus is.
1: De az még rosszul állunk.
2: Az van, én azt gondolom, hogy azért ne írjuk le így a NER-nek a NER-nek a... De a teljes NER kulturális szférát, hogy intellektus az van, meg volt, de mégsem születtek meg, és ennek egy millió oka van, tehát hogy de szerintem ez fontos, erről beszéltünk, hogy miért nem. Ott volt Orbán, Otto. Ő is 3 nevű volt, az Író Akadémia. Már is felejtettük. Na mindegy, hogy rá, ő is kapott egy rakás közpénzt, létrehozták ugye ezt a íróakadémiát, a Neres Íróakadémiát, hogy majd azok a művek, amelyik eddig a fiúkban lapultak félkészen, meg ilyen-olyan okokból nem születtek meg, azok majd most, és kiadó, minden, oktatás, izé volt, minden hatalmas támogatás. Tudunk mondani egy regényt is, ami ebből a istálókutas-istálókból került ki?
4: Én nem tudok.
2: Hol? Színház.
3: Pedig szeretem a Terest.
2: Színház. Lett saját Neres Színház.
3: Olyan, amilyen.
2: Emlékszünk valamire? Kérdezzétek el, azért nem mentem el az új színházba, mert néztük a jegyértékesítést, hogy melyik darab. Mindegy, mondom, hát valamit nézzük már meg kíváncsi vagyok. És akkor néztük is, hogy egy-két nappal a bemutató előtt még ilyen 2-3 jegy volt lefoglalva. És gondolom, ez nekem kínos. Tehát, hogyha elmenjünk oda, és mondjuk 15-en ülünk egy nagy kőszínházban a nézőtéren, és jönnek a Koncz Gáborék például, nekem az kínos, hogy ők ne játszanak, hogyha inkább nem mentünk el. Nemzeti Színházba elmentünk, Vinyánszky darabot még nem láttam, 2 vagy 3 Nemzeti Színházbéli darabot láttam. Én el voltam vele, de nem éreztem azt, hogy... Tudjátok, mint nem éreztem? Hogy a Nemzeti Színházban vagyok. Tehát, hogy ott valami több, valami plusz.
3: Nekem az új színház körének egy olyan produkció jutott el, ezt sose felejtem el. Dörner György és Bogár László együtt énekli, hogy én magyar vagyok, ha te nem, legyen te bajod, én a tejfölt szeretem, te meg a ketchupot. És kitörölhetetlen ez a fantasztikus...
2: A ketchup szeretete az hazaárulás gyanúját veti
3: igen,
2: föl?
3: Igen. És akkor itt ugye mindjárt Lovasi András előtt venni, aki egyszer azt nyilatkozta, hogy ugye visszaidézett egy emléket a turné és büfézős időszakból, hogy a ketchup az istene, az embereknek megy a ketchuppal, ugye mindent meg lehet egyébként enni.
2: Na, miért
3: a ketchup,
2: miért?
3: A ketchup a modern mammon.
2: Látom, hogy elmondani akarottam, hogy miért nem születtek meg a NER-ben a nagy kulturális teljesítmények.
1: Mert mi az a nagy kulturális teljesítmény? Annyira utálom ezt az érvelést, hogy tényleg lefordulok a székről, mert pont az lenne az államnak a dolga, hogy azoknak adjon pénzt, akik olyasféle kultúrterméket hoznak létre, ami célzottan nagyon keveseket érint, vagy azokhoz jut el. Vagy olyan stílusban, olyan attitűddel, olyan vizuális megvalósítással dolgoznak, hogy egyáltalán a befogadás az már problémás. Na most Pataki Attila ebben a ligában nem játszik, Nagyferó ebben a ligában nem játszik, ők a mainstreamre gyártanak tartalmat. Dope Mendetto, nincsenek mély gondolatok az ő dalszövegírói, vagy éppen zenészi munkásságában nincsenek. Ők egy divathullámra ültek föl mindig is. Nem volt bennük olyan, amire azt mondta volna az ember, hogy na, itt aztán intellektuálisan meg kell magunkat erőltetni, vagy éppen tovább kell képezni magunkat, vagy utána kell olvasni, hogy érthetővé váljon az a mély üzenet.
3: Nekem a legszimpatikusabb kulturpolitikai döntés az Bozóki András kultuszminiszterségéhez kapcsolódik, akit politológusként is kedvelek, és kultuszminiszterként a kedvencem lett. Ugye az első Gyurcsány Kolymárnak volt a kultuszminisztere, és alatt indították el a PANK programot. Ami arról szólt, hogy egyfelől kinyitotta a kultúrát, hogy tehát rockzenekarok is ugye belefértek ebbe, és kifejezetten pályakezdőknek adtak támogatást, vagy próbatermek felszerelésére, vagy első lemez elkészítésére. Tehát, hogy amennyiben az állam támogatja a zenét, akkor ténylegesen pályakezdőket és pályakezdő fiatal tehetségeket kell támogatni, első felvételhez, próbaterem felszerelése hasonlókhoz. Nem Kovács Ákosnak kell adni 20-30 nem tudom hány milliós támogatásokat. Tehát, hogy Kovács Ákos gyakorlatilag a NER-ben, ha megpengette a gitárját, akkor az állam már hozzádobott 20 millió forintot kis túlzással.
2: Igen, most ebből a körből kimaradt, de ugye tavaly 326 milliót kapott a saját magáról szóló dokumentumfilmre, tehát azért az nem volt egy olyan rossz de
1: egyéb,
2: támogatás.
1: Egyéb csatornákon keresztül megkapja.
2: A közmédiának a szignáljait.
1: De úgy csinálta meg. ZRT, Telekom.
2: Igen, azt mondta, nem, csak mondom, hogy most ebből a körből maradt. Ja, nem, persze. Miközben tényleg nem lenne rászorulva, mert ő meg tud tölteni.
3: Van egy közönsége,
2: Mártonnal ment el az egész, ugye amikor ő hirdette meg először ezt a meg kell teremteni a nemzeti kultúrát, és induljon a kulturális térfoglalás, és ott ment félre minden. És ugye, mint minden fideszes őrültségnek, vagy tévedésnek, ennek is volt alapja. Tehát ugye ők abból indultak ki, hogy van egy ilyen erős baloldali, liberális irányultságú túlhatalom, úgymond, vagy túlreprezentáció a kultúrában, és ezért a nemzetinek mondott kultúra nem fér oda, nincs, nem jut el a közönséghez, mert olyan emberek döntenek pályázatokról, és így tovább, és így tovább. Persze, mert benne voltunk a NER-ben, de mindegy. De ennek volt valóban egy olyan alapja, hogy tényleg baloldali, inkább ez a liberális értelmiség, a liberális kultúra, de ez a kultúra fogalmából adódik. Tehát, hogy a hatalom pártoló kultúra az olyan lesz, mint a NER. A kultúra, a művészet, az mindig szabad elvű, még akkor is, hogyha valamit követ.
1: Ez a baj, hogy a hatalomgyakorlás eszközévé vált a
2: és ők ezt akarták kiegyensúlyozni, és ezt mesterségesen kiegyensúlyozni, abban a pillanatban ment félre az egész.
1: De csak szünet után, nem csak.
2: De csak egy fél órás monológot hadd mondjak.
1: Szünet után elmondhatod.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. Történetek, példák, lehetőségek azoknak,

0: és a miniszteriális felügyelet az összes terület fölött még ugyanazoknak a kezében van, akiknek a kezében volt ezelőtt egy fél évvel.
1: Hát Balázs, gondoltuk volna egy hónappal ezelőtt, hogy a köztársasági elnök, aki lényegében semmilyen kérdésben nem volt hajlandó megszólalni az elmúlt időben, csak abban a körben tudott, hogy is mondjam, szerepelni, hogy akkor ő most egy szatyor micsoda vagy nem micsoda. Ez az ember szembe helyezkedik az egyik legfontosabb kérdése, ami egyébként kampányt épített rá, meg az ideológiát a Fidesz arra a hazugságra egyébként, hogy azért lett elkaszálva a gyermekvédelmi törvény, mert egyébként szeretnék átműteni, holott ez nem igaz, ugye, hanem ezt tudjuk mindannyian, hogy a kisebbségi jogok védelme volt az, ami problémát jelentett abban a törvényben, és ugye az még utolsó utáni szalmaszálként Orbán Viktor bejelenti, hogy ők ezt nem hajtják végre, mintha ez sokat számítana. Nyilván ez még az a kommunikációs körbe tartozott, amely még lehet, hogy akkor azt gondolt, hogy ez számítani a Fidesz nemzeti stratégiának újraépítésében. Na, de hogy azonnal elhatárolódik tőle a köztársasági elnök, és azt mondja, hogy ilyet nem lehet csinálni, és egy uniós döntést azt végre kell hajtani, hát ezt nem gondoltuk volna egy hónap.
0: Sőt, bocsánat, még annyit ezt mondta, tehát a kormánynak a gyermekvédelmi céljai, azok olyan jogszabályjal is megvalósíthatók, amik nem ellentétesek az uniós joggal. Igen, nagyjából igen. Ezt mondta a köztársaság.
1: Van, van. És ezt csak azért mondom, hogy teljesen egyetértünk veletek abban, hogy tényleg eljutottunk arra oda, hogy mindenki a saját kis pecsenyét védi. És ott van egy ember a bankban is, bocsánat, nem feltétlenül a Tiborc, akinek az érdekeltségéhez tartozik a Gránit, hanem akinek ott helyszínen meg kell adni az engedélyt, tehát meg kell nyomni a gombot, vagy alá kell írni egy papírt, és azt mondja, hogy ezek a papírok előkerülnek, meg kiderül, hogy ki írt alá, és ezt nem vagyok hajlandó aláírni. Tehát hogy azért ez is előjött.
2: Nyilvánvaló, hogy Orbán Viktornak, a Fidesznek és a NER-nek egy esetre nem volt forgatókönyve, arra nem is nagyon lehet, az, hogyha a politikai ellenfél kétharmados parlamenti felhatalmazást szerez. Ők aztán pontosan tudják, hogy ez micsoda erőt jelent, micsoda lehetőségeket nyit meg, és azt gondolom, hogy ennek a felismerésnek a következményeit látjuk, és itt mindenkinek megvan valami fajta egyéni stratégiája is, hogy próbálja valahogy, hogy próbál elsétálni, hogy próbálja magát valahogy átmenteni, átpozícionálni. Nyilván van olyan szint a politikai felső szféra, ott gyakorlatilag erre nincsen lehetőség.
0: És van egyszer társadalmi elvárás, van egyszer, sőt társadalmi nyomás talán, van egyszer politikai szándék, és van egyszer az a keretrendszer, amit a jog meghatároz. És lehet, hogy ez is egy olyan trilemma, amiből egyszerre csak kettő valósulhat meg, és az kizárja a harmadikat, de hogyha nem is így van, föltétlen, nem biztos, hogy ami jogilag lehetséges, az megfelel a politikai szándéknak és a társadalmi nyomásnak, hogy a társadalmi nyomás olyasmi, amit jogilag nem lehet érvényesíteni, szóval nem rajzolom fel az egész mátrixot, értjük. Milyen lépések várhatók akkor mindezek fényében?
3: Szerintem figyeljünk.
2: Hát én azt hiszem, hogy
3: lesz itt még meglepi. Lesz itt még kiesett csontváz, lesz itt még a dominó dől.
2: Szóval én nem vagyok jogász, de azt gondolom, hogy ez a kétharmad, ez valóban olyan lehetőségeket nyit meg, amelyekkel, hogyha a politika ügyesen él, akkor nagyon sok messzire el tud jutni, és még hozzá úgy, hogy ha nem lett volna kétharmad, hanem mondjuk egy szűkebb többség van, akkor most nyilván ez egy releváns vita lenne, hogy akkor hogy lehet ezt így megvalósítani. Szerintem most így azért ez ennek ilyen különösebb, nagyon erős jogi akadálya nem lesz, hogy ez a fajta felelősségre vonás igazságtétel meglegyen. Egyébként pedig nyilvánvalóan ez egy a medián felmérésből is kiindulva, ami egy kicsit engem, ennek a mértéke szintén meg is lep, tehát hogy azért, hogy a kosár kétharmada azt mondja, hogy Orbán Viktor felelősségre kell vonni ilyen módon. Ez nyilvánvaló, hogy egy politikai kötelezettséget is ró a Tiszapátra, de azért ilyen esetben is nagyon fontos hangsúlyozni, hogy igen, azért a jogállamisághoz ragaszkodni kell. Az is egy érdekes kérdés egyébként, hogyha belegondolok, a magyar történelemben még nincs arra példa, hogy egy olyanra van például, hogy ígértek igazságtételt, hogy valami fajta, igen, ez ugye 90-ben később is, ez nem valósult meg is lett a politikai következménye, és olyan is volt, amikor ez egyfajta leszámolásba torkolott, de viszont ilyen se volt még, hogy egy ilyen tulajdonképpen egy választási fordalom útján alakuljon át a rendszer, vagy történjen meg egy rendszerváltás.
0: Nagyon röviden, Gábor, végszónak.
1: Teljesen egyetértek, én azt gondolom, hogy egy dominó effektus fog végigfutni. Azt látjuk, hogy elviszik a főispánt, azt látjuk, hogy 12 évvel ezelőtti ügyben most kezdeményezik a letartóztatását, ugye egy fontos állami tisztségviselőnek. Nekem szent meggyőződésem, ha csak a tizeddel fog előkerülni annak, amiket pletykálnak ügyvédkörökben, meg máshol, hogy hány akta fekszik el, és hogy hány ügyész, jó tisztességes ügyész és rendőr és bíró várja, hogy végre ezeket az igazság szolgáltatás elé hozhassák, akkor is bőven lesz, miről beszélgetnünk a következő. Igen.

0: tele lesznek a híradók azzal is, a töredékkel, biztos. Gémesi Györgynek, Kumlódi Gábornak, Szerető Szabolcsnak köszönöm, örülök, hogy itt voltatok. Önöknek köszönöm szépen a késő estig tartó figyelmet, holnap újra találkozunk, addig is vigyázzanak egymásra és magukra, és jó éjszakát, viszontlátásra.
1: Petőfi Jókai Táncsics, 18:48.

0: Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni. Spirit FM.
1: Csak az Úr. Yeah.

0: a sorsát az megtalálja. És mindennel, ami valójában kell, megvan áldva. Ez testvériség, itt senki sem marad egymagában. Egy szellemben hiszünk, egy fiúban, egy atyában.
1: Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ez tehát a lapszemle Weber Balázs külpolitikai újságíró a privátbankár.hu-tól. Szervusz, köszönjük, hogy eljöttél ezen a korai órán.
2: Sziasztok, jó reggelt!
1: Magyar Péter tegnap jelentette be, hogy ma találkozik Rómában Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel. Mi lesz ennek, vagy mi ennek a találkozónak a jelentőség, és egyáltalán hogyan jellemezhetők az olasz-magyar kapcsolatok?
2: Ez érdekes, mert ugye ez alatt, ugye azért érdekes, mert ugye Magyar Pétert meg be sem iktatták, és ugye azt látjuk, hogy gyakorlatilag sorra építi a kapcsolatot. És ugye az már természetes, hogy Brüsszelben fogadták, és Brüsszelben ugye azt hiszem múlt héten találkozott ugye von der Leyennel, illetve az Európai Tanács elnökével, Costával, de ugye most már ezek szerint már más viszonylatban is szervezi ezeket a találkozókat. Engem azért kicsit meglepett, hogy ilyen simán fogadják, hiszen amennyire tudom, Magyar Péter nem ezért ment Olaszországba, hanem egy a saját filmjének, vagy a dokumentumfilmjének a bemutatójára ment, és ha jól tudom, ezt kötötte össze egy ilyen látogatással, és szerencséje volt ilyen szempontból, mert Meloni éppen úgymond otthon volt, és akkor fogadta is. Az egész nyilván, hogy miről lesz szó, szerintem ez még egy ilyen bemutatkozó jellegű látogatás, tehát mivel még be sem ütötték Magyar Pétert, azért nyilván olyan nagyon mély dolgokról nem lesz szó, szerintem inkább így megismerik egymást, felmérik egymást, és alapvetően ez is azt jelzi, szerintem az, hogy Meloni egyből fogadja őt, még leendő miniszterelnökként, hogy alapvetően egy elég jó bizalom veszi körbe Magyar Pétert az egész Európai Unión belül.
3: Miközben tudjuk, hogy Meloninak viszonylag jó kollegális kapcsolata volt, ugye Orbán Viktorral, tehát ilyen esetben neki ahhoz tényleg nagyon jó diplomatának kell lennie, hogy azokat az esetleges ellentéteket kisimítsa, ami köztük adódhat, és most nem is az ellentétekre, hanem esetleg a közös nevezőkre szeretném a fókuszt irányítani, hogy szakpolitikai kérdésekben, amiben nekik lehet, hogy lesz vitájuk is ugye ott az Európai Unión belül, milyen közös nevezőt találhatnak ők egymás között egy akár informális beszélgetés során?
2: Hát mondjuk, amiben hasonló álláspontot képviselnek mondjuk az Ukrajna politika, ugye Meloni, aki azért tegyük hozzá, hogy ez egy elég érdekes személyiség, mert eléggé úgymond a szélső jobb oldalról indult, aztán most már nagyjából ugye vagy radikális jobb oldalról indult, most már azért nagyjából ugye a mainstream része lett, de azért bejárt ő is egy utat, de például az Ukrajna politikában szerintem eléggé hasonló állásponton vannak, hiszen szemben mondjuk Orbán Viktorral Meloni azért egyértelműen letette a voksát mondjuk Ukrajna mellett, és gyakorlatilag hasonló álláspontot képvisel Magyar Péter, illetve például mind a ketten úgymond Magyar Péter is várhatóan, illetve Meloni is úgymond atlantista nézeteket képvisel, tehát hogy ilyen szempontból szerintem megtalálják a közös hangot.
1: Nézzük akkor a Zelenszkij bejelentését. A magyar hatóságok visszaadták az aranykonvojként elhíresült pénzszállító autót és annak teljes tartalmát. Semmiféle vizsgálatról nem tudunk, nincs gyanúsítás, semmi nincs.
2: Hát nem tudom, ez a történet nekem nagyon sántít, már akkor sántított, amikor az egész kirobbant, tehát nagyon úgy tűnik nyilván, sem akarok ilyen olyan kijelentéseket tenni, amit nem tudok alátámasztani, de nagyon úgy tűnik, hogy ez egy politikai ügy volt, már annak idején nyilván ez az egész, hogy most na látjátok, hogy ezek az ukránok most aranyat csempésznek, meg egy sok millió dollárt, eurót csempésznek, ez beleillett a magyar kormány akkori narratívájába, és fennáll a gyanú, hogy finoman fogalmazzak, hogy igazából ez állt az akció mögött, a lefoglalás mögött, stb. Stb. És ami számomra meglepő, hogy igazából még ugye ez a kormány, meg az Orbán kormány van ügyvezető kormányként hatalmon, és akkor hirtelen beállt egy ilyen fordulat, hogy hirtelen visszaszolgáltatták ezeket az értékeket, ugye az aranytömböket, illetve azt a sok millió eurót, illetve dollárt, ami nyilván egy politikai döntés kellett, hogy legyen, hiszen igaz, hogy a NAV szolgáltatta vissza, de hát a NAV önhatalmulag valószínűleg ezt nem merte volna meglépni, és mondjuk én kíváncsi lennék, hogy ez a politikai döntést, ezt ki hozta meg, vagy milyen szinten született meg.
3: És akkor szerinted például az olyan mellékszálak is így csírájukban elhalnak, mint hogy ugye azokat a pénzszállítókat, akiket akár 28 órán keresztül saját bevallásuk szerint bilincsben tartottak jogellenesen, fogva, hogy ezt a szót használjam, hogy ezeknek lehet valami következménye ezután, vagy akkor ez a történet itt most lezárult ebben a formában?
2: Hát nekem nagyon úgy tűnik, hogy ez most ezzel, hogy most visszaszolgáltatták, úgymond az aranytömböket, meg a pénzt, és ezzel szerintem ennek a dolognak itt vége. Uh-huh. Nekem nagyon úgy tűnik.
1: Hát kivéve, hogyha a másik oldal nem kezdeményez kártérítést, meg mindenféle pereket, mert azért ez benne van a levegőben.
2: Hát annyi, hogy mondjuk a Zelenszkij az eléggé ilyen békülékeny hangnemű posztban jelentette ezt be, tehát hogy inkább a háláját fejezte ki, hogy már nyilván inkább már az új kormány felé, hogy ezt sikerült így elsimítani, megoldani, tehát én nem éreztem ki belőle, hogy őt most valamilyen bosszú szomj, vagy bosszú vágy fűti.
3: És akkor ez hatással lehet a pénzszállítókra is, hiszen ők is indíthatnának bármilyen eljárást, hogyha úgy érzik, hogy ellenük jogellenes fellépés.
1: Az egyik majdnem meghalt, mint emlékszem.
3: Igen, ha jól emlékszem, nem
1: akarat ellenére beinjekciózták, attól rosszul lett, életmentő beavatkozást kellett végrehajtani.
2: Hát ez majd a jövőben kiderül, de én úgy érzem, hogy ezzel az ügy igazából itt valahol véget ért, ebből a szempontból.
1: Azért azt állapítsuk meg, legalábbis én veszem a bátorságot, hogy maga ez az akció választási kampány szempontból így utólag az eredmény ismeretében szánalmas és felháborító. Magánvéleményemet hallották.
3: No, de ne menjünk messzire, maradhatunk akár Ukrajnában, csak egy másik irányból megközelítve a témánkat, az pedig az, hogy ugye nagyon a békülékeny hang nem szólhat már egy kicsit ugye a leendő kormánynak is Magyar Péter felé, és azt ő maga is kijelentette, hogy azért a kárpátaljai magyarság érdekében szeretne majd eljárni a diplomáciai úton. Na most szerinted erre mennyi az esély, hogy egyáltalán ez a békülékeny hang nem, ez jelentheti-e azt, hogy az ottani magyarság, ha nem is előnyökhöz juthat, de sokkal nagyobb figyelmet és fókuszt kap az ukrán politikai vezetés részéről.
2: Hát, hogyha sikerül egy jobb viszonyt kialakítani az ukrán kormánnyal, már pedig az olyan szempontból nem nehéz, hogy az alapok azok elég alacsonyan vannak, tehát mivel az Orbán kormány alatt eléggé rossz lett ez a viszony, ezért innen már nem nehéz javulni. Tehát nyilván, hogyha javul a magyar-ukrán viszony, az az ottani kisebbségnek is jó. Tehát ilyen szempontból szerintem mindenképp reménykeltő a Tisza kormánynak a győzelme, már csak azért is, mert, vagy a Tisza párt győzelme, már csak azért is, mert ugye a programjában benne van hangsúlyosan, mármint a párt programjában, hogy a külhoni magyarságnak a képviselete, és ebbe ugye beletartozik a kárpátaljai magyarság, az más kérdés, hogy ebből majd a gyakorlatban mi lesz, illetve hát az eleve már szimbolikus értékű, hogy ugye Magyar Péter Kárpátaljára kezdeményezett egy találkozót a Zelenszkijjel, azt hiszem Beregszászban. Ugye erre hivatalosan még igaz, hogy ezt mondjuk kicsit sajátos módon a Facebookon jelentette be, de egyébként maga a kezdeményezés az érdekes meg jó. Igaz, hogy erre Zelenszkij egyelőre még nem válaszolt, de számomra ez a bejelentés is azt jelzi, hogy tehát hogy egyfajta értékválasztás, hogy neki fontosak a kárpátaljai magyarok, és ezért hát akkor találkozzunk Beregszászon.
1: Hát egyébként Zelenszkij azt mondta, hogy a leendő magyar kormány követelései vagy kérései nem fognak gondot okozni, nem lesz probléma, így reagált erre, hogy az ottani magyar kisebbség jogait állítsák helyre teljes mértékben.
2: Igen, csak ugye még a találkozóra, illetve arra, hogy akkor Kárpátalján találkozunk, erre még nem reagált ismereteim szerint.
3: Menjünk akkor egy kicsit más vizekre, a szó legszorosabb értelmében ez pedig nem más lenne, mint a hormuzi szoros. Trump megint tett egy váratlan bejelentést. Én nem tudom, hogy ezt tudja már bárki követni. Most konkrétan néhány nappal ezelőtt mondta azt, hogy rendben, akkor az ott áthaladó kereskedelmi kereskedelmi hajóknak az adott országok közbenjárásának és kérésének érdekében, hogy egy ilyen védelmi akció keretében vállalják a kíséretüket. Most jól értem, hogy úgy döntött, hogy ezt mégsem vállalják. Igen. Megint egy ilyen politikai hisztőből kifolyólag, hogy hát tulajdonképpen miért ők védik meg más országok hajóit?
2: Hát nem, tehát a Trumpon az eleve elég nehéz kiigazodni, és ez gyakorlatilag az elmúlt hónapokban ez folyamatosan bizonyítja. Ahogy mondtad, és ugye vasárnap tette ezt a bejelentést, hogy akkor ezt a kísérést vállalják, ez hétfőn lépett volna életbe, és ha jól emlékszem, kedd este jelentette be, hogy akkor ebből mégsem lesz semmi. Hát nekem az egész konfliktusról, vagy az egész háborúról nekem nagyon úgy tűnik, hogy nyilván Trump az a saját érde, tehát már gondol novemberre, látja azt, hogy ez azért amerikaiak többsége, ezt mondjuk 60%, amit legutóbb láttam, ezt elutasítja. Nyilván ez politikailag, belpolitikailag neki hátrányos, ezért én úgy látom, hogy próbál ebből kifarolni, csak hát nehéz úgy ebből a háborúból úgy kifarolni, hogy a arcvesztés nélkül megtegye ezt, hiszen a deklarált céljainak nagy részét egyelőre nem, vagy nem teljesen érte el. De én alapvetően azt látom, hogy ő próbálja most visszafogni ezt a háborút.
3: Amit ugye ők indítottak, és folyamatosan újjal mutogat más országok vezetőire, akik távolságtartással kezelik, voltak, akik fenntartással kezelték ugye eleve ennek a háborúnak a kirobbantását. Tehát, hogy ez már politikailag is teljesen indokolatlan, amit csinál, és hogy igazán értem azt, hogy akar ebben arcvesztés nélkül kijönni, amikor egy ilyen őskáoszt igyekszik okozni a kijelentéseivel.
2: Nyilván úgy akar kijönni, hogy úgy akarja ezt eladni, hogy hát igazából elértük a céljainkat, igazából Irán meggyengült, igazából Irán azt csinálja, amit akarunk, amit ugye nagyon nehéz leellenőrizni, például az uránkészletek vagy urándúsítás tekintetében, mert igazából senki sem tudja, hogy ezzel most mi a helyzet, de nyilván el lehet ezt úgy adni, vagy lehet ezt úgy kommunikálni, hogy van egy megállapodás, aláírták, betartják, és akkor mi megtettük a dolgunkat. Tehát, hogy nyilván így értettem azt, hogy próbál arcvesztés nélkül kijönni, csak hogy ez nem feltétlenül, az, amit ő kommunikál, az nem feltétlenül vág össze a valósággal.
1: Hát nem beszélve az olaj, kibontakozó olaj ár válságról, sőt, hát ez már velünk él, hogy hogy megvásárolt repülőjegyek megdrágulnak, vagy kerozin hiány lép fel, vagy már üzemanyag hiány. Szóval nem zárja most ezekben a hetekben a világ a szívébe Trumpot, ha az olaj meg üzemanyag ára gondol. Nem beszélve a pápáról, mondok egy újabb hírt. Trump megint hazudozott a pápáról, akihez most elküldi a külügyminiszterét, azzal vádolta a 14. Leót, hogy sok katolikust és sok más embert veszélybe sodor, mármint a pápa, és neki megfelel, hogy Iránnak atomfegyvere legyen. A pápa kikelt ellen, illetve reagált, hogy ő mindig is a háború ellen és az atom ellen volt.
2: Hát igen, ez cáfolt, és a pápa meg hát azért elég furcsán hangzana egy pápa szájából az, hogy ő pártolja az atomfegyvereket, tehát hogy nyilván ez nem is egészen értem, hogy Trump mire gondolt. Számomra furcsa, egyrészt azért is furcsa ez a szembenállás, vagy az, hogy így összeakaszkodik a pápával, egyrészt ugye a pápa is amerikai, másrészt igaz, hogy mondjuk Trump az nem katolikus, hanem ha jól emlékszem, presbiteriánus családból származik, de hát azért mégiscsak ugye kereszténység, meg stb. Tehát igazából nem feltétlenül értem, hogy Trump miért köt bele úgymond még a pápába is, tehát ez egy eléggé ilyen meredek dolog. Szerintem.
3: Ki tud ebből úgy diplomáciai szinten jönni a Vatikán, hogy nem folyik bele pártpolitikai kérdésekbe? Vagy bele fogja szorítani, kényszeríteni Trump akár a pápát is abba, hogy valamiféle állásfoglalást halljon tőle? Ezt,
2: ugye a Vatikánnak vagy a pápának azért van bizonyos kötelesség olyan szempontból, hogyha úgy látja, hogy nagyon rosszul mennek bizonyos nemzetközi folyamatok, háborúsok, civil áldozat, stb., akkor nyilván meg kell szólalnia. Tehát, hogy ez nem kérdés, az más dolog, hogy a Trump ezt úgymond magára veszi, és minden megszólalást úgy értelmez, mintha az valami politikai megszólalás lenne, vagy mintha ez egy támadás lenne ellene, miközben a pápa szerintem csak azt teszi, ami a feladata, hogyha látja, hogy hatalmas szenvedés van, vagy sok civil áldozat van, vagy nagyon rosszul mennek a dolgok, akkor felszólal.
1: Még van fél percünk, és egy olyan hír, hogy a portfólió szerint az Unióból nekünk járó 10 milliárd eurós egyik alap, mert ugye 20 milliárddal tartoznak úgymond összesen, tehát hogy ebből a 10-ből 80-85%-nyi rész menthető. Ez most jó hír, tehát hogy örüljük, hogy a 85% menthető, vagy fájlaljuk, hogy 15% ugrik, az is hatalmas
2: pénz. Hát szerintem már az is jó lenne, ha ez valóban el se kerülne megmenteni. Itt ugye óriási pénzekről van szó, mert egyrészt van a helyreállítás alapban az a körülbelül 10 milliárd, aminek a 80-85%-a menthető a sajtóhírek szerint. Emellett van meg ugye 7 milliárd euró a kohéziós alapból, ami be van fogyasztva. Tehát ugye ezt ugye a Magyar Péter azt hiszem összesen, ha összeadta, ilyen 8000 milliárd forintra becsülte, ami azért a magyar gazdaságnak nagyon jól jönne. És hát nyilván az a cél, hogy ezt még akkor is a szorít határidő, hogy ezt Magyar Péter hazahozza, hogyha hazahozza, az nagyon jó lesz szerintem mindenkinek.
1: Balázs, köszönjük szépen, hogy itt voltál.
2: Köszönöm.

Hány izmom megfeszül, céltal a mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy ki volnék, hátradőlök, álomba merültem. Fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, száz évnyi sors miatt. 30 gyertyámra elég viasz fagyott, nem én.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
1: Földcsúszamlásszerű vereségként értékelte a Fidesz választási eredményét a Mandinernek Navracsics Tibor, aki szerint hosszú távon sorsdöntő volt a Fidesz bukása szempontjából az Európai Néppártból való kilépés. Arról is beszélt, hogy leértékelték és elveszítették a középosztályt. Dúl Szabolccsal és Gavra Gáborral beszélgetünk. A politikai hangulat fokozatosan elmozdul a kormányváltást támogató irányba. Ez derül ki a Medián legújabb felméréséből, amely szerint a választani tudó szavazók körében a Tisza párt támogatottsága már többszöröse a Fideszének. A politikai felelősség kérdésében is markáns álláspontok rajzolódnak ki. A teljes felnőtt népesség kétharmada szerint Orbán Viktornak bíróság előtt kellene számot adnia a tevékenységéről. A stúdióban Hannendre. Továbbra sem tartja jó ötletnek a mesterséges megtermékenyítéssel foglalkozó intézetek államosítását Káli Nagy Géza. Az egykori Káli Intézet alapító tulajdonosa a 24.hu-nak írt levelében úgy fogalmaz, hogy az államosított rendszer minden korábbinál több közpénzt emészt fel, de az elmúlt évek tapasztalatai bizonyítják, hogy a nagyobb ráfordítás ellenére sem tud jobb eredményeket felmutatni. Káli Nagy Gézát kérdezzük. Időhiány miatt engedjék el a Magyarországnak járó uniós források egy részét, ezt javasolja a Tiszának az Európai Bizottság. A Politico információi szerint a testület azt javasolja a pártnak, hogy hívják le az RRF támogatás részét, de a hitelt engedjék el, mert nem maradt elég idő a teljes 10 milliárd euró kifizetésére. Vendégünk Szent Iványi István.
2: Ez a mai egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a stúdióban. Itt van már Dúl Szabolcs, az 5.1 podcast szerkesztő műsorvezetője, és Gavra Gábor, az 5.hu felelős szerkesztője. Remélem, hogy nem kevertem össze így hirtelen. Szervusztok!
3: Ez 5-ből nem tudom, te mit képviselsz majd itt 5-ös számból.
2: Majd kitalálom a végére. Kezdjük el, mert annyi témánk van, hogy elég lesz végig beszélni. Navracsics Tibor interjút adott a Mandinernek, kezdjük ezzel. Azt mondja, számolt a vereséggel, de ilyen mértékűvel nem. És azt is elmondta, hogy szerinte miért történt mindez, és mi vezetett a vereséghez. Egy újabb megfejtés, majd elmondjátok, hogy valóban ez vezetette szerintetek. Azt mondja, hogy fordulópontot jelentett a Fidesz és az Európai Néppárt szakítása. Tehát 14 nyarától romlott meg igazán Magyarország és az Unió kapcsolata. És aminek egy talán sokak által nem kalkulált belpolitikai következménye az lett, hogy elveszítették a középosztályt. Szóval mit gondoltok erről? Ezért vesztett el a középosztályt a Fidesz?
3: Szerintem két okból figyelemre méltó ez a Navracsics interjú, amit a Mandinernek adott. Az egyik, ez amit említettél, hogy Fidesz azért még adós maradt azzal, hogy főleg a Fidesz vezetése, hogy elmagyarázza, hogy mi ennek a hatalmas vereségnek az okozója. Hogy mik vezettek idáig, mert eddig annyit hallottunk Orbán Viktortól, hogy Paks 2 be nem fejezése az problémás volt, aztán különböző kevésbé ismert fideszesek, kevéssé konkrétan megfogalmazva mondtak néhány problémát.
2: Például Balázsi Gyula miatt, ugye Menczer Tamás, igen, ezt is mondta, de erről
3: Kocsis Máté, ugye Borbás Marcsiban találta meg az egyik felelős, tehát hogy elhangzott minden, de aki...
4: Rosszak voltak a főzős műsorok.
3: Elkezdte, hát persze, és aki elkezdte volna egy picit azért itt a felszín kapargatásán túl belemenni ebbe a dologba, az most Navracsics Tibor, aki azért összetettebben megpróbálta megfogalmazni ezt a dolgot, és bár voltak ebben önkritikus mondatok, ebben az interjúban, azért a teljes szembenézésre mondjuk ő is adós maradt, mert például ő ezt az elhibázott EU politikát EU biztosként nézte végig, meg nem tért ki ugye arra, hogy azért az első ciklusban ő miniszterelnök helyettese volt Orbán Viktornak, és azt a fajta hát jogi átalakulást, ami megalapozta a NER-t, azt végül is ő vezényelte le.
2: Na de ez az egyik. Mi vezetett a kilépéshez, ugye? Hát itt az okok
3: ez az egyik ok, és akkor szerintem beszéltük a másik okról is, ami így megragadta nekem a figyelmem, hogy bár ugye itt ebben az interjúban is elmondja, hogy ő kivonul a politikából, mert levonja a következtetéseket, hogy vesztett a polcán egyéniben, mégis azért felvázol egy olyan politikai programot, amely a Fidesz megújulásához vezethetne. Tudnélik ezek a polgári szalonok alakítása című koncepciót és az önkormányzatokban való bizalom. Tehát én ezt a kettőt
2: ugye emelném. Pont erről beszéltünk is itt tegnap, meg akarunk ma is ugye a Magyar Hang információ, és ott pont Navracsics Tibor kerül elő, hogy sikerült őt meggyőzni Orbán Viktornak, hogy vegyen ebben ebben részt, Gábor.
4: Térjünk még vissza egy pillanatra itt az Európai Néppártból történő kilépésre, vagy kiszakadására a Fidesznek, vagy kirúgására. Hogy ez hogy függ össze azzal, hogy a középosztályt elvesztette a Fidesz, ezt egy picit nézzük materiálisabban. Szóval az Európai Néppárt nagyon hosszú időn keresztül, nyilván egy másik politikai nemzedék vezetésével tétlenül nézte azt, ahogy a Fidesz elfoglalja a magyar államot. Tehát tétlenül nézte azt, amit a Fidesz művelt az egyoldalú alkotmányozással, az egyoldalú, a választási törvény egyoldalú megváltoztatásával, és tétlenül nézte végig, sőt, tétlenül és támogatólag az első ciklusban, amit a Szabolcs emlegetett, amit egyébként Navracsics Tibor, hát igazságügyminiszterként oroszlán részt vállalt az azt megelőző többpárti politikai rendszernek a leépítésében. Ezt a néppárt végignézte, és EU-s forrásokból épült fel az a NER oligarchia, amely az elmúlt 16 évben a magyar gazdaságnak hát úgy lett a főszereplője, hogy nem igazán piaci körülmények között. Az EU vezetésének és az Európai Néppárt vezetésének ebben döntő felelőssége van.
2: Érdekük volt, hogy sok fideszes képviselő.
4: Így van, oké, de kétségtelenül abban igaza van Navracsics Tibornak, hogy egy döntő pont a Fidesz bukásában az Európai Néppártból való kilépés, de szerintem egy jóval prózaibb okból. Ugye az Európai Néppártból való kilépés vagy kizúgása a Fidesznek elvezetett odáig, hogy már nem volt olyan érdekérvényesítő képessége az EU-ban a Fidesznek, mint korábban, és ezért bekövetkezhetett az, hogy az EU-s pénzek, pénzcsapot elzárták. És az meg nyilván a Fidesz kormányok, meg kisebb részben az azt megelőző kormányok felelőssége, hogy 2004 óta, 22 év alatt a magyar gazdaság nem volt képes arra a szintre eljutni, hogy szemben egyébként a lengyel gazdaság, vagy a Morawiecki kormány idején hiába nem voltak EU-s pénzek Lengyelországban, nem érkeztek EU-s pénzek az utolsó években, a lengyel gazdaság kiválóan teljesített EU-s pénzek nélkül is. És a magyar gazdaságot meg hát látjuk. Ez az egyik, és még egy, ha megengeded Szabolcs, egy dolga kiegészítette, a Navracsics Tibor az utolsó pillanatig Orbán Viktor minisztere volt. Tehát nem csak az első ciklusban vette ki a részét a korábbi politikai rendszerek a lebontásából, hanem az utolsó pillanatig úgy ismét Orbán Viktor minisztere volt. És a másik pedig az, hogy azért ebben az utolsó ciklusban, ami hát nem egy sikertörténet, néha kikacsintott, de igazából Lázár János bírálta leginkább. Tehát én tőle azért olyan kritikát, amire ő most vissza tudna mutatni, hogy én ezt megmondtam, én nem emlékszem rá, de lehet, hogy az én memóriám.
2: Megújítani, amire ugye sikerült állítólag rábeszélni Orbán Viktornak, meg tudja a Fideszt, ugye erre most a Magyar Hang szerint egy másfél évet adtak, a neve is annyira erodálódott a pártnak, hogy valószínűleg nevet kell váltani, és Orbán Viktor állítólag azt is felvetette, hogy ha egy másfél év után kiderül, hogy ennek ő az akadálya, akkor levonja a következtetést, és akkor véget ér a politikai karrierje. Maximum olyasmit tud elképzelni, mint a PiS-ben Kaczyński, tehát olyan szerepet esetleg bevállalna.
3: Szerintem érdemes megnézni tényleg, hogyha a Fideszt elemezzük, és mondjuk ezt az egy hónapot, hogy mik történtek szavak, és mik történtek tettek szintjén. A szavak szintjén előbb beszéltünk arról, hogy ilyen-olyan megszólalások vannak, és akkor ilyen enyhe hibáztatások, de valójában azzal, hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy akkor én mindenért én vagyok a felelős, felajánlom a lemondásomat, de hát sajnos a választmány az nem fogadta el. Ez ugye nem egy komoly felajánlása, vagy felelősségvállalása a dolognak. Tehát szavak szintjén nagyjából ez történik. Tettek szintjén azt láttuk, hogy ez a választmány, amit ugye villámgyorsan összehívtak, ez azért átalakította teljesen ezt a Fidesz frakciót. Vagyis a vesztesek, a vesztes vezetőség, aki ugye elvileg vállalja a felelősséget, megszabta azt, hogy a következő 4 évben hogyan is nézzen ki ez a frakció. Nyilván voltak itt jogi határidők, hogy le kellett adni azt, hogy kiveszi fel a mandátumát és hogyan, de ezzel ugye összeállítottak már egy frakciót, és hát az, hogy akkor tulajdonképpen kinek mi lesz a szerepe a következő 1 évben? Miért ezt az 1 évet húzták meg a megújulásra, vagy mi történik ebben az 1 évben, ami változik? Az világos, hogy azzal, hogy Orbán Viktor nem ül be a parlamentbe, ő azt az üzenetet küldte, hogy ő parlamenten kívüli politizálást képzel el. Ezzel szerintem egy olyan jelet is adott, hogy ezt a Fidesz brendet megpróbálja leválasztani magáról, mert hát ahogy ezt írta is a digitális polgári körébe, ugye, hogy itt a Fidesz már egyedül nem tudja megújítani ezt a dolgot, de hogy itt mifelé megy, hogy ő maga egy új patrióta mozgalmat csinál, vagy ő maga 1 év múlva kiszáll, és átadja valakinek ennek a mozgalomnak a vezetését. Ugye Lázár János egyébként valamiért arról beszélt, hogy ő 1 évig lesz a parlamentben, tehát hogy nem tudjuk, hogy itt mi lesz ebben az 1 évben, ami miatt ezt megszabták, de hogy szavak szintjén most a Fidesznél nem értjük, hogy mi van, tettek szintjén azt látjuk, hogy ugyanazok a szereplők próbálnak valahogy ugyanúgy megújulni, és akkor lehet, hogy meddig Gáborral még beszélhetjük, vagy végig emlékezhetjük a történelmi párhuzamokat, hogy az MSZP-ben, meg a bal oldalban, amik ugyanazok a személyek, hogyan akartak megújulni, az Balázs Gyulára.
2: Mert hogy szeretnék arról is beszélni veletek, mert egyelőre még azért nem úgy tűnik, hogy az újjá szerveződésről szólnak itt a hírek, hanem inkább az összeomlásról. Ugye Balázs interjúja után Szabita például azt mondtad, hogy gyorsabban omolhat, vagy omlik össze a Fidesz, mint azt te gondoltad. Gábor, te mit látsz ebből az egészből?
4: Hogyha azt nézzük meg, hogy ebben a ciklusban a Tisza pártnak mi lehet hogy ennek a ciklusnak az elején a Tisza pártnak mi lehet a stratégiai célja, akkor az egyik stratégiai célja minden bizonnyal az, hogy elfoglalja azt a helyet, ahol korábban a Fidesz volt. Mert hogy abból a pozícióból, tehát Orbán Viktor, amikor úgy döntött 2006 és 10 között, hogy egy centrális erőteret rendez be, és markánsan jobboldali pozícióból kormányozza az országot, akkor egy nagyon mély magyar történelmi hagyományra épített, tehát a Tisza-kálváni, Bethlen Istváni történelmi hagyományra épített. Ezt a generális gazda típusú vezetőt, ezt a magyarok el szokták fogadni, Orbán Viktortól is viszont nagyon sokáig elfogadták, tovább, mint bármelyik felsorolt elődjétől. És Magyar Péternek most van egy egyedülálló lehetősége arra, a jelek szerint, és szerintem a Balázsi interjú az alátámasztja, hogy meghódítsa a Fidesz tábornak egy jelentős részét, és nem csak a Balázsi interjú támasztja ezt alá, hanem az utánunk következő Hannendre és a Medián legutóbbi kutatása is, ami ugye a biztos pártválasztók körében 70-23-ban határozta meg a Tisza-Fidesz arányt, ami egészen elképesztő. Tehát itt nincs az a győzteshez húzás, tehát nincs, amit elképzeltünk egy hónappal ezelőtt.
3: 70-es számot még sosem láttunk egy párt neve mellett.
4: Így van. De teszem hozzá, hogy annyian se szavaztak soha egyetlen pártra, mint a Tisza pártra április 12-én. Tehát ugye, és tudjuk azt, hogy ez a hatalmas tábor, ez egy nagyon heterogén választói koalíció, ami a Tisza párt mögött összeállt, ami valószínűleg soha többet nem fog összeállni a Tisza párt mögött. Ha stabilizálni akarja a bázisát Magyar Péter, akkor rá kell menni a Fidesz bázisára. Ehhez viszont szekercével szét kell vernie a Fidesz hátországát, gazdasági, média, egyéb hátországát, hogy ne járjon úgy, mert azért itt ugye a deep state az mindig beszokott kavarni, megpróbál bekavarni. Ugye az Antal kormányt is megpróbálta megfojtani a posztkommunista deep state 1990 őszén. A, a Gyurcsány kormányt, az Orbáni Deep State 2006-2010 között, Magyar Péter nyilvánvalóan nem akar egy esélyt adni arra, hogy a szabadon választott kormányt, az Orbáni Deep State, amelyik itt maradt velünk, vagy az megfújtsa.
2: De nem az esik most itt hív hát nagyon de, gyorsan hát de, szét, hát és persze, ahhoz szinte, mintha Magyar persze, Péter sem kellene, csak e, maximum az, hogy
4: a
2: azt
4: Magyar Péter, a Magyar Péter hatás kell. Tehát az van, hogy Magyar Péter akkor átnyert, hogy most van egy olyan erő a birtokában, amivel ezt az Orbáni Deep State-et szétverheti, hogy mondjuk ősszel, vagy nem tudom, jövő tavasszal ne fenyegesse a szabadon választott kormánynak a hatalmát.
3: Ezt csak azzal egészíteném ki, hogy nem is az a lényeg, hogy a Fidesz által betöltött helyet, mert egyébként ideológiai szempontból nyilván bemegy arra a területre, hanem ez az újfajta centrális erőtérnek a kialakítása. Tehát Magyar Péter, hogyha és ezt tanulta végül is a Fidesztől, vagy Orbán Viktortól,
4: ez
3: ki tudja
4: fideszes,
3: alakítani az új centrális erőteret, akkor valójában paradox módon az az érdeke, hogy a NER-nek a lebontása az ne történjen meg villámgyorsan. Mert hiszen, hogyha összeomlik nagyon gyorsan a Fidesz és a NER, és gyakorlatilag úgy, hogy még nincs közjogi hatalma Magyar Péternek, még meg se alakult az új parlament, de már zsebkendőt cipelnek a NER milliárdosok a kontrollba sírni, és leteszik.
4: Tényleg, de nem készítettetek ki nekünk zsebkendőt.
3: Hát nekünk nincs is okunk sírni. Nincs is okunk sírni, és nincs is NER milliárdunk, ugye? Akkor valójában, ha nagyon gyorsan összeomlik ez az oldal, az a centrális, az újfajta centrális erőtér kiépítésének koncepcióját némileg akadályozhatja.
2: De miért? Hát, oda be tud menni ugyanúgy.
3: De hát, hogy pont ez a centrális erőtér lényege, hogy egymással összefogni képtelen kis entitások vannak, és hogyha Orbán Viktor megmarad, és most már látjuk pont a Medián kutatásból, hogyha átszámoljuk a Medián által közölt adatokat, akkor a Fidesznek a egy hónappal ezelőtti 2.175.000 szavazójából már nagyjából ilyen 600-700 ezerrel kevesebb van, tehát már most ilyen 1,234 milliónál egy hónap alatt. De ez egy olyan, amivel a Fidesz-szel ki akarna összefogni a Mi Hazánk közül, vagy egy új baloldali párt közül senki. De hogyha nagyon gyorsan összeomlik, az a politikában ugye felveti megint azt a kérdést, hogy ahol üresedés van, oda be fog vonulni valaki. De ez nyilván a jövő éveknek a zenéje. Én csak azt a gondolatot mondanám, vagy dobnám be, hogy az elszámoltatás, amire óriási társadalmi igény van, és szerintem ez a mediános 70% is azt jelzi, hogy most akkor megkapod a bizalmat, reményt helyeztünk belén, Magyar Péter, és legyen most a múlttal való szembenézés, hogy ez ne egy olyan folyamat legyen, ami egy hónapig eltart, hanem Magyar Péternek érdeke, hogy akkor menjünk végig ezeken az ügyeken évekig, akár a 2030-as kampánynak is ez legyen a témája, de hogyha a NER nagyon gyorsan összeomlik, akkor ez veszélyezteti azt, hogy a valódi szembenézés hogy történik.
4: Nagyon érdekes, hogy bocsánat, csak hadd egészítsem ki azzal, hogy amit a Magyar Hang írt, az ugye nagyon rímel az Orbánnak, az Ebra DPK-nak írott saját maga által írott soraira, hogy minthogyha ő viszont szabadulna mindentől, ami Fidesz, pont ezért, amit mondasz szerintem, szabadulna mindentől, ami Fidesz, szabadulna mindentől, ami NER, és tulajdonképpen, ha jól értesült a Magyar Hang, akkor akár azt is elképzelhetőnek tartja, hogy saját maga is egy másfél év múlva visszavonul a politikától, szerintem szintén pont ezért. Köszönöm. Mert hogy ne váljon egy új Gyurcsánnyá.
2: Bocsánat, azt hittem befejezted, köszönöm, hogy jöttetek.
3: Köszönöm.
5: Azt mondta,

0: értél valamit?
1: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Önkormányzati reformok, szakértői államtitkári pozíciók, és talán nevek is, majdnem sokára kiderül, és egy friss medián felmérés, amelyből kiderül, hogy a társadalom jelentős része várja az elszámoltatást a kormányváltás, vagyis éppen a rendszerváltás eredményeként és következményeként. Ranzsburg Zoltán politikai elemzőt köszöntöm a stúdióban. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Nem tudom, hogy vannak-e esetleg a birtokodban nevek, hiszen te magad nyilatkoztál arról, vagy készítettél egy áttekintést, hogy az államtitkári szintekre vélhetően komoly szaktekintélyeket fog bevetni a leendő Tisza kormány. Milyen információk vannak a birtokodban?
2: Szuper lenne, ha tudnék neveket mondani, de nem tudok neveket mondani. A HVG-nek van egy remek összeállítása erről, én nem fogok neveket mondani, és tippelni sem tudok. Inkább általánosságban szerintem azt érdemes megfigyelni, hogy van egy nagyon széles szakértői réteg, és most itt beleértem azokat, akik adott esetben egyetemeken, akadémián dolgoznak, akik a civil szférában működnek, független intézeteknél működnek, akik számára egy teljesen új lehetőség nyílik most meg a kormányváltás rendszer váltás után, hiszen ezek az emberek tudatosan távol voltak tartva a politika csinálástól. Ugye a Fidesz olyan szinten politikailag lojális figurákra bízta a döntéshozatalt, hogy nagyon kevesen voltak ebből a világból, akiknek érdemi beleszólásuk volt a politika működésébe. Én azt feltételezem, hogy a következő hetekben, hónapokban azért nyilván ez egy hosszú folyamat lesz, amíg minden pozícióra megtalálják a megfelelő embereket, és most nem csak az államtitkári szintre, hanem nyilván a helyettes államtitkári szintekre, az osztályvezetői szintekre, vagy akár még alacsonyabb szintekre is kell gondolni. Biztos, hogy nagyon sok idő lesz, amíg ez lefolyik, de azt gondolom, hogy egy nagyon nagy mozgás lesz majd az államapparátus irányába, azokból a szektorokból, ahol most ez a szakértői réteg tevékenykedik.
1: Milyen típusú politizálást látsz így magad előtt, hogyha belegondolunk, hogy ha valaki, aki jó a szakmájában ért valamihez, kerül egy politikai szintére, és abban kell szerepet vállalnia. Nem tudom, hogy a kettő kiüti egymást, erősítheti egymást, hiszen ilyet még talán nem is láttunk soha korábban, de hogyha a szakmai szempontok kerülnek előtérbe, akkor annak például mennyire lehet eredménye a gyors elszámoltatás, ami lehet egy társadalmi nyomás. Mert lehet, hogy aki a szakmáját képviseli, az sokkal inkább lát majd fontosabbnak és sürgetőknek olyan adott esetben gazdasági, társadalmi lépéseket, amik háttérbe kell, hogy szorítsák.
2: Azzal kezdem, egy picit kijavítom magam az előző megszólalásomból, mert azt mondtam, hogy azért ez a szakmai réteg nem igazán fért hozzá a politikai döntéshozatalhoz. Ez bizonyos szintekre igaz, de azért vannak, nyilván a Fidesz kormány alatt is voltak olyanok, akik a szakmai hozzáértésük miatt kerültek fontos szakmai pozíciókba. Tehát egyszerűen az országot működtetni kellett, és az ország működött, úgy, ahogy itt működött.
1: De nem működött, tehát hogy most ez így utólagosan, ironikusan hangozhat, de hát látjuk, hogy nem működött.
2: Nagyon sok volt vele a probléma, de hát legalábbis a közalkalmazotti fizetések elutalásra kerültek, bizonyos programok megvalósultak. Az, hogy mi egyetértünk-e azzal, hogy ezek hogy valósultak meg, vagy mi is erre költöttük volna azt a közpénzt, az egy másik kérdés. De hogy vannak olyanok nyilván, akik egyébként értenek a szakmájukhoz bizonyos területeken, az kétségtelen, és is tudom képzelni, hogy azért lesznek folyamatosságok, tehát lesznek olyanok, akiket az új adminisztráció is átvesz a régiből. Nem hiszem, hogy tömegesen fog ez előfordulni, de biztos, hogy lesznek rá példák. Én azt gondolom, hogy a Tisza részéről legalábbis az első időszakban meglátjuk, hogy ez hogy fog folytatódni, és ugye most azért tulajdonképpen tippelgetünk, mert sok mindent tudunk a Tisza programjáról, sokat hallottunk most már az utóbbi időben Tisza politikusoktól arról, hogy mire készülnek, de sosem láttuk még őket kormányon. De én azt gondolom, és amit a kormány összetételéről eddig tudni lehet, az alapján is talán az a leglogikusabb feltételezés, hogy az első időszak az határozottan egy szakmai rehabilitációjáról fog szólni a kormányzatnak. Tehát nagyon jelentős lesz a szakmai munka, és talán ennek a kormányzásnak a politikai vonala az egy picit háttérbe fog ehhez képest szorulni, illetve elsősorban az elszámoltatás kérdésére fog sok tekintetben koncentrálni, ami viszont talán politikai üzenet, nem szakpolitikai, hanem kifejezetten politikai üzenet szintjén talán az egyik legerősebb a Tiszától.
1: És akkor rögtön rá is térhetünk a Median felmérésére ezen a ponton. A teljes társadalom kétharmada, amiben a fideszes szavazók is beletartoznak, úgy gondolja, hogy Orbán Viktornak bíróság előtt kellene számot adni a tetteiről. Ez egy nagyon erős társadalmi elvárás és nyomás, vagy egy nagyon konkrét jogi következményekkel járó folyamat nulladik lépése lehet-e?
2: Igen, egyébként ez érdekes, tényleg az mindenképpen figyelemre méltó, hogy a fideszes szavazóknak is egy jelentős része azt gondolja, hogy Orbán Viktornak bíróság előtt kellene felelnie valamiért pontosan, de ugye ez nincsen meghatározva, hogy mi az, ami miatt Orbán Viktornak bíróság előtt kéne felelnie. Tehát, hogy ez az ő személyes, vagy a családjának a gazdagodása, ez 60 pusztáról szól-e inkább, vagy a gyűlöletkeltő politizálásról szól, hogy mi az, ami a társadalom fejében, mint bűn megképződik, aminek ők
1: hát
2: az elszámoltatását
1: látni szeretnék. Hogy a korrupció miatt, hanem hogy konkrét ügyek mentén hol van az, ahol összefonódás van mondjuk az ő pozíciójával, személyével?
2: Hát ebből a felmérésből ez nem derül ki, hogy valójában itt hol látja a társadalom Orbán Viktor legnagyobb bűnét lenni, amiért neki bíróság előtt kellene elszámolnia. Az nyilván fontos, hogy önmagában attól, hogy a társadalom jelentős része vágyik arra, hogy ez megtörténjen, ez még nem biztos, hogy meg fog történni. Ebben az értelemben a Medián kutatásban mért társadalmi kétharmad az nem egy vádemelés, ez egy népakaratot fejez ki.
1: A népakarat, amely erősen összecseng a Tisza kampány témájával, hiszen
2: van.
1: Az elszámoltatásnak folyamatosan ott volt a top témák között. Na most, ha egy kicsit ebből kitekintünk, és nem biztos, hogy lesz belőle valami, az azért fordulhat elő, mert hogy jogilag annyira körbe bástyázták magukat az elmúlt években, évtizedekben, hogy egyszerűen nem válnak számon kérhetővé, vagy vannak jogi kis kapuk, aminek mentén viszont igenis azzá válnak?
2: Hát ennek egy nagyon nagy része jogi kérdés, amiben én abszolút nem tudok szakmai véleményt mondani, mert nem értek hozzá. Én azt gondolom, hogy a Tiszának politikai érdeke az, hogy mindent megtegyen, hogy minél magasabb szintű politikai vezetőket tudjon elszámoltatni, tudjon akár jogi eljárások alá vetni. És abból a szempontból nagyon releváns ez a Medián kutatás, hogy az látszik, hogy erre nem hogy csökkent volna, hanem még a választások óta is nőtt a választói igény. Tehát kifejezetten nem az, hogy nincs benne politikai kockázat, ha a Tisza követi ezt az utat, hanem kifejezetten egy választói igényt is szolgál ki azzal. Ha ebből a szempontból is egy cezúrát van, és azt mondja, hogy ez itt egy új rendszer, és ennek a rendszernek egy nagyon fontos kiinduló pontja az, hogy szembenéz az Orbán rendszer bűneivel, a NER-nek a visszaéléseivel, és mindenkit elszámoltat, függetlenül attól, hogy milyen magas politikai pozícióban van. Vagy volt.
1: Új fordulatnak mondható, ha annak mondható, a Magyar Hang legfrissebb cikke, amit a 24 is szemlézett. Ez pedig arról szól, hogy minthogyha a belső körökben Orbán Viktor tett volna arra kijelentést, hogy talán mégis megfontolja azt, hogy a háttérbe húzódjon. Erről már korábban is lehetett hallani, hogy a DPK körökben erről tett kijelentést, illetve hogy a Fidesznek akár a névváltoztatáson is el kell gondolkodnia. Ez jogi mentességet, semlegességet semmi esetre sem jelent. Milyen szempontból lehet számukra fontos?
2: Hát ez egy politikai kérdés, ez egy politikai brand kérdés. És ugye Orbán a DPK-nak írt levelében azt írta, hogy nem biztos benne, hogy a Fidesz képes még megújítani a jobb oldalt. Én azt gondolom, vagy a nemzeti oldalt, mind a kettőt használja Orbán. Szerintem önmagában az is, hogy még ezt a kettőt felcserélhetőként használja a nemzeti oldalt és a jobb oldalt, ez már önmagában azt jelzi, hogy itt valami komoly félreértés van azzal kapcsolatban, hogy mi a Fidesznek a jelenlegi pozíciója a magyar politikában. De önmagában a jobb oldallal is vannak problémáim. Tehát azért, hogyha a Fidesz azt mondja, hogy ők a jobb oldal, hát jelenleg azért egy inkább jobboldali, centrista jobboldali kormányunk alakul éppen. Tehát ha ezzel szemben a Fidesz szeretne az lenni, amelyik most jelenleg a Tiszához képest csekély társadalmi támogatottsággal rendelkezik, amely megújítja az egész jobboldalt, ez egy érdekes problematika. Én azt hiszem, hogy Orbán jól látja azt, hogy a Fidesz mint brand megkopott, és hogy Orbán azt mondja, hogy a Fidesz nem biztos, hogy képes lesz erre a megújulásra. Én szerintem, ahol ő, nem tudom, hogy téved, de persze nyilván értem, hogy emberileg sokkal nehezebb belátni, de az Orbán brand pontosan ugyanannyira megkapott. Fidesz és Orbán neve, a Fidesz neve és Orbán neve nagyjából ugyanazt jelentette évtizedeken keresztül, nem is csak az utóbbi másfél évtizedben, hanem még sokkal, hát tulajdonképpen a 90-es évek elejétől. És én azt hiszem, hogy ha Orbán kételkedik a Fidesz megújulási és megújítási képességében, akkor az legalább annyira önmagára is vonatkozik.
1: Rendsburg Zoltán politikai elemzőnek köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Én köszönöm.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A politikai hangulat fokozatosan elmozdul a kormányváltást támogató irányba. Ez derül ki a Medián legújabb felméréséből, amely szerint a választani tudó szavazók körében a Tisza párt támogatottsága már többszöröse a Fideszének. A politikai felelősség kérdésében is markáns álláspontok rajzolódnak ki. A teljes felnőtt népesség kétharmada szerint Orbán Viktornak bíróság előtt kellene számot adnia a tevékenységéről. A stúdióban Hannendre.
2: Hannendre, a Medián ügyvezetője, jó estét, szervusz,
3: köszöntelek. Jó estét, kívánok.
2: Ugye a számok előtt azt mondanál, kérlek, mert most aztán tényleg... Hannendre, a Medián ügyvezetője, jó estét, szervusz.

0: Neked melyik pártra szavazna a listás választáson, és akkor jól látszik a teljes népesség, a választani tudók és a választani tudó biztos szavazók, és akkor átadom neked a szót.
1: Mit látunk? Rengeteg szám van, ugye nem érdemes mindegyikbe külön belemenni. A 70-et szokták kiemelni, hallottam az előbbi beszélgetésben is, ez hangzott el.
0: Nem volt még ilyen, ugye?
1: Hát erről van szó. Tehát itt most először is azt kell leszögezni, és ez persze nem csak erre a pillanatra igaz, de az elmúlt mondjuk 2 évben folyamatosan az elemzők is mindig azt mondtuk, hogy nagyon nehéz a tapasztalatokra építeni, mert annyira új helyzet van. Tehát már ez a kétpártivá szűkült verseny is teljesen szokatlan volt. Na most itt megint hatalmas rekordok dőlnek meg, mert soha nem volt még olyan, hogy egy pártnak akár a választani tudó biztos szavazó körében is 70%-os támogatás.
0: Emlékszel, hogy 2010-ben mennyi volt ez? Az első kétharmados, de biztos, hogy nem ekkora.
1: 50-60 körül szoktak
0: lenni. 50-60 körül szoktak lenni.
1: Igen, mármint ezek a szavazatarányok, ugye más a mandátum megoszlás, de most nem is abba megyünk bele, hanem abba, hogy az, amit az előbb említettél, győzteshez húzás, ez kicsit már ilyen közhelyszerű, szlogenszerű dolog lett. Én azt gondolom, hogy ez is most egy kicsit eltér a megszokottól, mert mindig van ilyen. Különböző mértékű, ilyen mértékű, és az, hogy két hullámban, hát persze abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy kétszer egymás után elég rövid időtávon belül is mértünk, közvetlenül a választás után, aztán 2 héttel később. Szóval ilyen mértékű a győzteshez húzás sem volt, és legalább ennyire kiemelhetném a másik oldalát ugyanannak az éremnek, hogy a vesztesnek a lecsúszása is elég rendkívüli.
0: Mi ennek az oka szerinted most? Meg lehet, van erre válaszod, hogy vajon mi lehet ennek az oka?
1: Hát sok oka van, de lélektani, van egy ilyen társadalom lélektani oka szerintem, hogy minthogyha egy ilyen fokozatos ráébredés következne be arra, ami történt, de ha még egy kicsit visszább megyek a választás előtti időszakra, a mi méréseinkben több lépésben már akkor kimutatható volt egy ilyen fölébredés, vagy fölbátorodás, vagy, tehát, hogy elhitte a társadalomnak egy jelentős része, hogy egy változás tényleg bekövetkezhet. Mert lehet, hogy korábban is sokan szerettek volna változást, illetve több, mint lehet, hiszen rendszeresen kimutattuk, hogy a társadalomnak több, mint a fele, néha majdnem 2/3 azt mondta, hogy szeretne kormányváltást.
0: Csak nem hitt benne.
1: Így van, és az utolsó legutóbbi néhány hétben a választások előtt ez volt egy drámai fejlemény, hogy egyre többen mondták azt, hogy ha megkérdeztük, hogy ki fog győzni, azt mondták, hogy a Tisza párt. Tehát ez már akkor jelezte, és ez mintha most folytatódna. Kicsit olyan is, mintha valaki a sötétből kilép a világosra, és még sokáig hunyorog, és nem is nagyon hiszi el, de most arra már tényleg nagyon sokan elhitték, és hát persze van egy ilyen alkalmazkodás is, hogy jobb érzés azt mondani, meg talán el is hinni, hogy én már akkor tudtam, és már akkor így szavaztam.
0: Jó, hát 93% ment el szavazni, ugye?
1: Igen, azt is látjuk.
0: Meg azt is látjuk, ami szerintem még érdekes, hogy a bizonytalanok 11%, az nagyon-nagyon alacsony, hát sokkal több szokott
1: igen,
0: lenni.
1: Hát sokkal...
0: Illetve a kispártok nagyjából.
1: Igen, ez részben annak tulajdonítható, nem mondom, hogy köszönhető, mert akkor még jobban megsértődne, de végül is ez a folyamat, ez most arra nem azt mondom, hogy lezárult, mert szerintem majd lesznek új mozgolódások, új próbálkozások, de pillanatnyilag tényleg van ez a kétpárti rendszer, amiben ne felejtsük el azért a Mi Hazánkat, mert az a mostani felméréseink szerint is, meg a visszaemlékezésekben is egy 5-6%-ot továbbra is tudhat magáénak, de a kétpárti rendszer teljesen új, és hát persze itt számomra az is kérdés, hogy ez meddig tartható fönn, ez a folyamat meddig tart.
0: Akartam kérdezni,
1: tarthat.
0: Hogy általában ezek mennyi ideig tartanak ki, mert hogy akkor már is rossz a kérdés, mert azért nem lehet megmondani, mert semmi nem úgy történik mostanában, mint ami általában.

0: Van történni
1: így
0: szokott.
1: Van, így van. Óvatos lennék a jóslásokkal, de az biztos, hogy hosszú távon, és persze mi a hosszú táv, egy-két évben belül is azért nehéz szerintem egy parlamentáris rendszerben azért nem árt, hogyha van egy viszonylag stabil és erős ellenzék. Egyelőre ez most nem látszik, mert ahogy szóval mindenki azt érzi, hogy itt valami összeomlóban van, a minden nap új csontvázok esnek ki, tényleg már nagyon nehéz követni. És szerintem ez is egy jóslásként hangzik, de az se biztos, hogy ezt a társadalom hosszú távon jól föl tudja dolgozni. Tehát egyértelmű, hogy most nagy igény van.
0: De pont azt akartam mondani, hogy feldolgozni, de igény van rá, és akkor most a harmadik ábrát kérem be, ami tulajdonképpen ezt mutatja meg, hogy melyik állásponttal ért inkább egyet, hogy Orbán Viktor olyan súlyos törvénytelenségeket követett el, hogy bíróság elé kellene állítani, vagy nem tudja. És akkor itt mit látunk? Mert a teljes népesség 65%-a azt mondja, hogy igen.
1: Így van,
0: tehát
1: igen.
0: Ez a kétharmad kint is van az ábra.
1: Általában kicsit föl szoktam vágni, hogy meg tudom satszolni, hogy bizonyos politikai kérdésekben milyen lesz a megoszlás, az igenek, a nemek.
0: Megsatszoltad?
1: Ez nem, pont ezt akarom mondani, hogy itt nagyon bevallom, hogy izgultam, hogy fog ez eldőlni, mert itt tényleg van egy kettősség. Mert az emberek azért hosszú távon is, meg általában a felmérésünk szerint is mindig a stabilitás mellett voksolnak. És ezzel szemben most mégiscsak ott van az, hogy valami nagy elszámoltatás, mondom, hát ahogy a kérdés egyértelművé tette, hogy törvény előtt, tehát bíróság elé állítanák Orbán Viktort, a társadalom kétharmada, és még a maradék Fidesz szavazók, akik ugye egyre csökken a létszámuk, és most már alig több, mint 1,5 millió az a korábban büszkén hirdetett több, mint 2,5 millió. Szóval még az ő tized részük is, 12%-uk is azt mondja, hogy lehet, hogy dühösek. Tehát még kitartanak a Fidesz mellett, mert vannak, akik nehezen tudnak. Persze, hát érthető, hogy kötődik valamilyen ideológiához, elvekhez, bármihez, nemzeti érzés, de Orbán Viktorra lehet, hogy haragszanak, mert úgy érzik, hogy ő személy szerint is átverte őket azzal, hogy folyamatosan azt mondta, és közvéleménykutatókat leszólta, hogy biztos a Fidesz győzelme. Hát tényleg itt nagyon sok, itt százezreket, vagy még több embert becsaptak.
0: Köszönöm, hogy jöttél, meg kell, hogy fejezzük. Sajnos még egyetlen egy gondolatot, ugye azt beszéltük itt az előbb az újságíró kollégákkal, vagy arról beszélgettek, hogy vajon van-e visszaút a Fidesznek, innen szerinted van? Ugye most a Magyar Hangnak van ez az információ, hogy lehet, hogy a politikai karrierje is véget érhet Orbán Viktornak. Beszéltünk a ti számaitokról, te hogy látod ezt?
1: Nem mondtam, hogy nem szívesen jósolok, és össze is tévesztik az előrejelzést sokszor a jóslásra, de én se látok most jelenleg nagy lehetőséget, mert mi van egy vereség után egy demokráciában, egy európai vagy egy európai típusú demokráciában valaki megbukik, előtte már valószínűleg kinevelte, vagy készen állnak a háttérben utódok, esetleg több, és beindul egy hatalmi harc. Látunk most a Fideszben olyan egyértelműen kormány, vagy vezető tulajdonságokkal rendelkező, és nem lejáratódott politikust, aki át tudná venni, és mivel Orbán Viktor maga is kifejezi, ha igaz, hogy ő már ebből olyan nagyon nem kér, és megpróbál megint valami egészen mást, hát én nem tudom, nem jósolok ennek a brandnek, ugye, mert itt arról van szó, hogy egy márka, egy brand nagyon megkopott, enyhén szólva.
0: Köszönöm, hogy jöttél.
1: Köszönöm.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A Balási Gyula elhíresült interjúja kapcsán kirobbant állami kommunikációs botrány a következő témánk. Itt van Szabados Krisztián, a Flow PR ügyvezető igazgatója. Jó reggelt kívánok, köszönöm reggelt. Szépen. Ön 23 éve, 25 éve dolgozik a szakmában, tehát ismeri kívülről, belülről, és egyrészt kezdeményező, hogy az összes PR cég fedje fel, hogy mennyi közpénzt kapott az elmúlt 8 évben. Erről is beszélünk majd, de kezdjük az alaphelyzettel, hogy hogy nézett ki a Balási modell. Mondom a kedves nézőknek, egy bizonyos Petényi Mirko, aki az Aktív Magyarországért Fejlesztési Központ vezetője, ez Révész Máriuszhoz, az ő neve nyilván ismerősebben cseng, hozzátartozik, tehát ez a bizonyos Petényi Mirko leírta, hogy a Nemzeti Kommunikációs Hivatal intézte az összes állami cég és összes állami intézmény PR tevékenységét, és úgy alakult a helyzet, hogy az elmúlt 8 évben már gyakorlatilag csak Balási Gyula cégcsoportjával lehetett szerződni. Állítás szerint maga Révész Máriusz is jelezte két miniszternek is, hogy itt 3-5-6-szoros túlárazással működik minden, de ez a két miniszter, az egyik, ha jól emlékszem, Gulyás Gergely is tehetetlennek bizonyult. És azt mondta Révész Máriusz, hogy ez a Lange, Balási egyik cége, nem tudott olyan rosszul és olyan drágán dolgozni, hogy legközelebb ne vele kelljen dolgoznunk. Tehát innen indulunk ki, és mégis azt írja ez a fiatalember, hogy mindez teljesen törvényes volt. Ez hogy létezik?
2: Igen, én azt úgy tudom inkább leginkább szemléltetni a Balási jelenséget, hogy Balási Gyula volt a reklámszakma Mészáros lőrince. Tehát nem a tehetségével, nem a szorgalmával, nem a tudásával került oda, hova került, hanem a politika tette azzá. Úgy szervezték a rendszert, úgy formálták a jogszabályokat, úgy formálták a közbeszerzéseket, hogy mindig csak egy szereplő nyerjen. Gyakorlatilag egy mesterséges monopóliumot hoztak létre, és mindenki mást, minden más céget kiszorította a piacból, és hogyha valaki monopól helyzetben van, akkor onnantól kezdve már gyakorlatilag bármilyen árat szabhat. Arról is vannak hírek, hogy 4-6-szoros túlárazással dolgozott ez a cég. Hát nyilván ezt majd a hatóságok meg fogják vizsgálni, hogy igaza vagy sem, de a szakmában ez nyílt titok volt, hogy valóban masszívan túláraznak. Én úgy találkoztam egy hasonló esettel, hogy egy állami intézménynek a kommunikációs vezetője felhívott, hogy habár neki van kötelező szerződése az éppen aktuális csókos ügynökséggel, viszont azok annyira rosszul és annyira drágán dolgoznak, és nem végzik el a munkát, hogy tudunk-e segíteni neki, és kaptunk egy kisebb munkát, és mi csináltuk meg azt a munkát, amit egyébként a központi ügynökségnek kellett volna.
1: Az állítás mit mond önnek, hogy két miniszter is tudott ezekről, és tehetetlennek bizonyultak?
2: Ez azt jelenti, hogy Balázs Gyulának olyan támogatója volt a kormányon belül, aki minden más minisztert és minden más állami szereplőt, minden más politikust le tudott nyomni.
1: Az ön bejegyzése is azzal kezdődik, hogy az első lépés persze a hatóságoké. Itt viszont az előző állítás már, mint Petényi Mirkói úgy zárul, hogy minden jogszerű volt. Ez a kettő ellentmond egymásnak, hogy minden jogszerű, de azért a hatóságokat várjuk, hogy lépjenek.
2: Megpróbálták megcsinálni a jogi kereteket, hogy ez úgy tűnjön, hogy jogszerű, de szerintem, hogyha majd a hatóságok elkezdenek bele nyúlni mélyen a dokumentumokba, akkor találni fognak dolgokat. A túlárazás az biztos, hogy nem jogszerű.
1: Azt írja, hogy mindezen vizsgálat sorozaton túl meg kellene vizsgálni, ha nem is jogi értelemben, de erkölcsileg, vagy hát önbevallásos alapon az úgynevezett második arcvonal szerepét ebben az egész 8-10-15 éves történetben. Kiket sorol a második arcvonalba?
2: Igen, a Balázsi Gyula egy szereplője volt ennek a rendszernek, de ez a rendszer, hogyha nincs támogatója, akkor az egész szakmával találta volna magát szemben. Ezért a rendszer úgy lett képítve, hogy a szakmából behonzanak olyan szereplőket, akik legitimálják a Balázsi Gyula rendszerét, és ezt úgy csinálták, hogy bizonyos ügynökségek, amelyek amúgy a piacon dolgoztak, vissza nem térintendő állami támogatásokat és kisebb volumenű, de ott is túlárazott állami megrendeléseket kaptak. Ezáltal a piaci versenyben olyan előnyhöz jutottak, amellyel gyakorlatilag ők is ugyanúgy tudtak hízni, mint Balázsi Gyuláék. És én azt gondolom, hogy eljött az ideje, hogy szembenézzünk a múlttal, mindenki tegye ki a kártyáit az asztalra, nyissuk meg az ügynökségi aktákat, mindenki mondja meg azt, hogy milyen összegben kapott, milyen célra vissza nem térítendő állami támogatásokat, mert akkor látni fogjuk azt, hogy mely cégek voltak az előző rendszerben azok, amelyek legitimálták az egész Balázsi szisztémát.
1: Ez az, hogy legitimálták, azt abban az értelemben érti, hogy rájuk lehet mutatni, hogy lám nem csak Balázsi cégcsoportja a nyertes a rendszernek,
2: nem egészen,
1: vagy más módon?
2: Nem egészen, hanem az elmúlt sok évben elbábozták a piacot. A Balázsi Gyula cégeinek a képviselői rendszeresen részt vettek a szakmai rendezvényeken, díjakat kaptak a szakmai szervezetektől, és mindenki úgy csinált, mintha ez itt lenni jobb rendben lenne, miközben mindenki tudta, hogy valójában itt egy feltehetőleg masszív korrupciós rendszerről van szó.
1: Egyébként hány szereplője van ennek a PR ügynökségi piacnak, és mekkora az a pénz, amit évente elkölt az állam kommunikációra?
2: Hát a reklámpiacról vannak pontos adatok. A teljes magyarországi reklámpiac 30%-a az, ami az államhoz kötődik, tehát ez egy óriási nagy szett, ez a világon egyik legnagyobb, tehát ennél nagyobb talán Észak-Koreában van. Tehát ilyen értelemben a piac meghatározó szereplője abszolút befolyásolja mindent a piacon, az állam, ami egy nagyon-nagyon egészségtelen helyzet.
1: Szakmai szinten hogy értékelhető Balázsi tudása? Geszti Pétertől olvastam egy rövid bejegyzést, hogy azt mondja, hogy körülbelül abból le lehet szűrni a szakmaiságot, hogy mondjuk van egy bármilyen kampány, és akkor annak a kampánynak a megalkotott plakátja, az egy utcában feltűnik 30-szor.
2: Szerintem a Balázsi cégeket elsősorban a politikai kommunikációra hozták létre. Tehát ők csinálták a nemzeti konzultációs plakátokat, ők csinálták az elhíresült atombombás posztereket, amiket el volt az ország. Ők csinálták a durva AI videók egy részét, és igazából ez volt az ő szakterületük, abban nagyon hatékonyak voltak, és elképesztő rombolást végeztek az országban. Tehát azt, hogy ez az ország ilyen mentális állapotban van, mint most, hogy ennyi probléma van az országban, az, hogy megmérgezték a köztereinket, mindent. Ebben nekünk nagy szerepük volt, tehát akik ezt csinálták, ezt gyártották, azok nagyon értettek a mérgezéshez. A piacon ők nem mérettették meg magukat, tehát nem tudjuk, hogy a piacon hogyan teljesítettek volna, hiszen volt néhány magánvállalat, amelyik adott nekik megrendelést, de mindenki tudta a piacon, hogy nem azért kapják meg a megrendelést, mert olyan jól dolgoznak, hanem azért, mert az adott vállalat szeretett volna jó pontot szerezni annál egy-két politikusnál, egy-két kormánytagnál. Tehát aki akart kvázi lobbizni a kormánynál, az Balázsi Gyulának adott valami túlárazott megrendelést, és akkor azt remélte, hogy azért majd a kormánynál majd szeretni fogják őt. Neki nem volt soha olyan piaci megrendelése, ami a klasszikus, hogy amikor megyünk és mondjuk egy banknál, vagy egy biztosítónál, gyógyszergyárnál tenderezünk és küzdünk egymással, tudással árversenyben. Eleve árverseny nem volt, tehát ő szabta meg az árakat tulajdonképpen, úgyhogy ez De nem lehet a szakmai teljesítményet ilyen szempontból egyáltalán értékelni. Azt, amit láttunk, az óriás plakátokat, a videókat, a politikai videókat, azt lehet értékelni, és azt szerintem azt mindenki tudja értékelni.
1: Annak a kreatív részében is szerepet vállalt, mert úgy rémlik, mintha attól elhatárolta volna magát, hogy ő csak végrehajtotta a megrendelő kívánságát.
2: Igen, ő az interjúban azt próbálta, azt a látszatot akarta kelteni, hogy ő volt a plakátragasztó, és valójában a plakátokat nem ők csinálták. Kiderült, hogy ez nem igaz, tehát az átlátszó kiperelte ezekről a dokumentumokat, és legalább egy esetben biztosan tudjuk, hogy az egyik legfelháborítóbb videót, ilyen háborús videót tavaly nyáron, azt igenis ők csinálták.
1: Még van egy fél percünk, mit gondol arról, hogy felajánlott az államnak a cégcsoportja teljes tulajdon részét, tehát a teljes cégcsoportját?
2: A cégcsoportjának semmi értéke van, semmi nincs értéke, 0 forint, ellenben inkább azt ajánlotta fel az államnak, hogy az adófizetők kezdjék el fizetni az alkalmazottait, ne pedig ő.
1: És hogy miért kéreckedett be a kontrollhoz, már nagyon sok magyarázatot hallottam, mert legutóbb egy olyat olvastam, hogy idejű összeomlást kapott, és nem volt teljesen a cselekedete jóra.
2: Szerintem Trencséri Dániel mondta azt, hogy valószínűleg a bírósági tárgyalásra készül már ezzel, hiszen hogyha ő felajánlja a vagyonát kártétésként, akkor azt reméli, hogy majd enyhébb ítéletet fog kapni.
1: Szabados Krisztián, köszönöm szépen, hogy eljött és mindezt elmondta.
2: Köszönöm.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Továbbra sem tartja jó ötletnek a mesterséges megtermékenyítéssel foglalkozó intézetek államosítását Káli Nagy Géza. Az egykori Káli Intézet alapító tulajdonosa a 24.hu-nak írt levelében úgy fogalmaz, hogy az államosított rendszer minden korábbinál több közpénzt emészt fel, de az elmúlt évek tapasztalatai bizonyítják, hogy a nagyobb ráfordítás ellenére sem tud jobb eredményeket felmutatni. Káli Nagy Gézát kérdezzük.
2: Káli Nagy Géza professzor, a Káli Intézet alapítója, szülésznőgyógyász a vendégem. Jó estét kívánok, köszöntöm nálunk.
3: Nagy szeretettel köszöntöm én is a nézőket, és örülök, hogy meghívást kaptam újra.
2: Köszönjük, hogy itt van. Akivel, és akkor rögtön el is árulom a nézőknek, hogy az adás előtt itt beszélgettünk, és igencsak, hogy mondjam, meglepő irányt vett a beszélgetés, és mivel felhatalmazott rá, hogy elmondja ezt, akkor kezdjük ezzel a beszélgetést, és aztán Lombik program, amiért tulajdonképpen hívtuk egyébként. Azt mondta nekem, hogy a hétfőn robbant Balázsi Gyula interjúja utáni botránynak van egy olyan szála, amit sokan nem gondolnak és nem tudnak róla. Na, ezzel lepett meg engem Káli Nagy Géza, és megköszönöm, ha elmondja a nézőknek is, hogy hogyan jön a Lombik programhoz Balázsi Gyula?
3: Ez nagyon érdekes dolog, teljesen véletlenül találtunk rá, mert próbáltunk utána nézni, hogy az okfő, amikor megkapta a Káli intézetek működtetését, amár államosított, akkor létrehozott egy úgynevezett humán reprodukciós igazgatóságot, amely egymás után kötötte a szerződéseket. Az egyik szerződés, amit kötött az okfő, illetve ez a Humán Reprodukciós Bizottság, az a Lombik Baby kezelésekre vonatkozó kommunikációs ügynökségi